0: ítélem azokat a magyar tanárokat, akik ezekről sztoriznak, mert nem ez a feladata az emlékezetnek.
1: A szerző halott. A mű az, ami egyedül számít.
0: Lehet, és igen, érdekes.
2: És azok, akik dekódolják ezeket a történeteket. Ugye most teljesen más a 70-es években megnézni ezt a filmet, és teljesen más 50 évvel később akár.
0: Dúla, vietnámi háború.
1: Így van. Tehát ez egy háború ellenes.
0: Zajlik a szexuális forradalom.
2: Hát az pláne a filmben is zajlik.
0: Hát igen, ez fontos, hogy a vietnámi háborúban elkövetett
2: ugye
0: amerikai...
2: indiánokkal, ugye izgalmas...
0: Hipiskedünk a sátorban, már csak a fesztiváli hangulat jelzik, bár szerintem egy ilyen tábor az szintén.
1: Békepipázgatnak
2: mindenféle. Hát az nagyon megy, igen.
0: Míg az indián törzsfőnököt annyival zárnám le személyesen, hogy egy teológus is ismerősöm azt mondta, hogy ez a csávó, ez maga az Isten. Nem, ezt én fogalmaztam meg, hogy ahogy a mindig szeretettel fogadja minden bűnét. Igen, visszafogadja. Tehát minden bűnét megbocsátja, és bölcseket mond, hát ilyennek képzeljük a jó Istent is. Legalábbis
2: hát, én. Igen, kedves nagyapa.
0: Igen, igen, igen. De, amit mindenképpen még érdemes lenne megbeszélni, sok mindent engem egyébként...
1: Én olyannak kézzem, hogy jó Isten, mint napsugár a felesége.
0: Ó!
1: Önzetlen, mosolygós, derűs, nem féltékeny.
0: Engem ez a rész foglalkoztatott nagyon, hogy mennyire irigylem az amerikaiakat szemben szegény magyarokkal, hogy ez a történelemnek ez a nem csak egy legizgalmasabb korszaka, bizonyos esetben lehet, hogy a 20. század volt a magyar történelem legizgalmasabb korszaka, de ez a kellemesen legizgalmasabb...
2: Kéjó, azok átélték, igen.
0: De ezt akarom mondani, hogy a magyar történelemnek a utólag kellemesen legizgalmasabb korszaka, az mondjuk 1100 éve zajlott. Nyilván, hogyha az embernek mondjuk fájt a foga, vagy ellopták a lovát, a besenyők, akkor azért nem volt annyira kellemes ez a korszak, de hogy azt akarom ebből kihozni, hogy amikor még nem volt rendes rend, nincsenek írott törvények, csak a szokásjog, meg van az ellenség, a rohadt besenyők, vagy az indiánok, kár, hogy Európa számára ekkoriban mi voltunk a vademberek, és ott van meg ez a határvidék élmény, hogy civilizáció nincs, már vadon most itt kezdődik, és hogy ott van összezárva kint a prérin, akkor nem lehetnek összezárva, egy csomó kemény férfi. És gyakorlatilag nem az számít, hogy konfliktus van, akkor nem bírósági tárgyalásra megyünk, ami évekig húzódik, hanem előkapjuk a pisztolyt, vagy a lovat, és megvívjuk a csatáinkat.
2: Kivéve, ha félünk a vérlátványától, és igen, inkább összvérhajtságként.
0: És hogy micsoda kalandok vannak, ki. Micsoda figurák, a Buffalo Bill, meg aki... Ki volt ez a pisztolyhős még egyszer?
1: Wild Bill Hickok.
0: És mennyi legendás alak. Nekünk az a bajunk, hogy nem, 1100 év régen volt, nem volt írásbeliség, és senki nem jegyezte meg. Az amerikaiaknak meg valahogy megmaradtak ezek a nagy történetei.
2: Meg a nagy kérdés, hogy milyen mítoszokat gyártunk mi magunkról. Aha. Tehát, hogy az amerikaiaknak meg volt ez a frontier szellemiség, és gyakorlatilag minden tekintetben ez jött vissza, akár a politikában, akár máshol is, hogy gyakorlatilag Amerika ez egy ilyen self-made nation. Uh-huh. Tehát, hogy ők megcsinálták magukat, ők meghojtották a terület. Tehát hát az indiánok nem különösebben örülnek ennek a ténynek, és gyakorlatilag ők így lettek nemzet ezáltal. Tehát nagyon sok felől jött nép, akinek lett egy közös története.
0: Ha visszagondolok a nagymamámra, feltéve, hogy ott élt, vagy a ők nagymamámra, és ő is ott élt, akkor éltek. Tehát hogy szinte én így...
2: Igen, csak ez mondhatni, hogy van az emlékezet tudományban.
0: Szájról tudom ezeket a sztorikat.
2: Igen, az emlékezet tudományban ezt hívják mondjuk élő emléknek, vagy forró emléknek, aha, amikor még...
1: Meg oral hisztorinak.
2: Igen, amikor még neked vannak konkrétan családi legendáid, meg családi történeteid, és akkor vannak az, amikor ez megszűnik, és amikor már csak mástól, idegentől, vagy pedig könyvből, tehát mondjuk az a hideg emlékezet, amikor már csak emlékművekről, vagy esetleg történelemkönyvekből ismersz egy-egy sztorit. Na és ez a különbség igazán, volt a Western, az az amerikai világnak mondjuk egy ilyen forró emlékezete, még mondjuk számunkra mondjuk az 1100 év, az egy hideg emlékezet, amit legjobb esetben is a hősök terének a központi szobor alakjáról ismerünk meg, vagy egy-egy, hát hogy is mondjam, nem a legerősebben elkészített filmről.
1: De abban az értelemben nagyon időszerű a film, így 55 évvel az elkészülte után, hogy 70 az az időpont, amikor véget ér a 60-as évek, és ez az összes forradalom, amit említettünk, ez mind arra jön rá, hogy félrekezeltünk dolgokat, tehát nem megfelelő módon bántunk a feketékkel, bántunk a nőkkel, bántunk a szexualitás szerepével, és az indiánokkal, most a filmre térve.
2: És az indián nőkkel.
1: És akkor az amerikai történelemnek ez a újraírása, ez tulajdonképpen akkor töretlen 70 és 2026 között, tehát gondoljuk újra a történelmet az elnyomottak szemszögéből, és gondoljuk azt újra, hogy a nagy dicső hőseink, és akkor a vadnyugat mítosza, amit nagyrészt azért a Hollywood teremtett meg, valljuk be, hogy ez,
0: nem,
1: ez milyen van, de szerintem Hollywood nélkül nem lett volna.
0: Turnézni.
1: Ja, hogy önmaga ezt erre utal a film, önmaga teremti meg a saját mítoszát, a vadnyugat, tehát ezek a nagy hősök először, nem tudom, skalpokat gyűjtenek, utána pedig ilyen vándorcirkuszban előadják az erről szóló történeteket.
0: És akkor még ott van a Mai Károly, aki szintén hozzá tesz meg az irodalom.
1: Hát hogy Európa, hogy, igen, mert Gojko Miticset említettük, de hogy a mi, tehát hogy a vadnyugat mítoszához az európaiak nagyon jelentősen hozzátesznek.
2: Hát leginkább igen, és a legfontosabb ebben az, hogy hogyan válik ugye a fehér ember mondjuk a legyőzött népeknek a elmesélőjévé, mert itt gyakorlatilag ez történik, hogy az indián történelmet a fehér embereknek a szemszögén keresztül ismerjük, és ez a film, ez a kis nagy ember, ez próbál
0: váltogat.
2: Ebbe, igen, ez próbál ebbe belevinni minket, hogy tessék, hogy nagyon sok olyan film kész ugye a 70-es évektől, ami arról szól, hogy na, egy fehér gyermek az indiánok között nő föl, vagy pedig beházasodik, hát gondoljunk például a farkasokkal táncoló fantasztikus filmre. Tehát, igen. Vagy nagyon sok más ilyen film is van, de innentől kezdve ez egy általános történetté válik, hogy a 70-es évektől nagyon gyakoriak lesznek az ilyen filmek, és mondhatni, hogy az indiánok és a fehéreknek egyfajta ugye kohabitációjáról és békés együttéléséről is felvetnek lehetőséget, amit aztán mindig ugye a hatalomvágy és mondjuk úgy, hogy a nagy politika tönkre tesz.
1: A farkasokkal táncoló, az hitelesen ábrázolja, és belülről az indiánokat, ez a film egyáltalán nem.
0: Igen, tehát én a párhuzamban nem értettem. Igen, de a farkasokkal táncoló, ugye, az meg egy ilyen szentimentális, ilyen igen, romantizáló
1: itt
0: film.
1: Itt meg egy 121 éves ember ilyen gagyi módon meséli el, ugye a híres jelenet az indián tábor az elején, amit sokan a paradicsomkerthez, vagy a mennyországhoz hasonlítanak. Én nem így láttam azt. Szerintem az egy nagyon gyermetek dolog, tehát ott bukfencezgetnek az indiánok, meg van a fordítva ülő ember, aki mindent fordítva csinál, meg ugye a két jó, lelkű egy ember, aki egyszerre nő, egyszerre férfi, vagy mindenhova
0: nagyon
1: tartozik.
2: Tehát mindent beletettek igazándiból egy ilyen nagy katyvaszként.
1: Hát katyvasz, de antropológiailag egyáltalán nem stílva. Tehát ez egy paródia, az egy paródia az a rész.
2: Hát a fehér ember világa is egy paródia, amikor bekerül ugye hát a rendkívül, hogy is mondjam, vallásos családba, és ott hát olyan dolgok történnek az illetővel, de Dustin Hoffmannal, amit még a legszebb álmaiban se képzelt el. Úgyhogy igen, tehát mind a két világban
0: paradizálja. Egyébként igen, nekem most az jutott eszembe, hogyha elmesélnék nektek egy osztályomat, hogy milyen figurák vannak, nyilván azokat mesélném el, akik eltérnek az Furik. Átlagtól, és akkor nem hinnétek el, és azt hinnétek, hogy valami furcsa állatkertből.
1: Igen, bár én a hátteret is néztem, mint egy Bosch festményen, hogy mit csinál többi indián ott a lovakkal, és mindenki iszonyatos marhaságokat csinált. Mondom, ez a bukfencezés, meg ott szaladgáltak körbe.
0: De mi a bukfencezés a világ egyik legjobb dolga?
1: Így van, igen. Jó. És biztos, hogy ezt csinálták a harcos indiánok. Még számomra egy kulcs, ez a visszatérés, körkörösség ebben a filmben. Egyrészt ugye a borzalmas a második bőr lehúzása, 1999-ben a kis nagy ember visszatérése címmel Thomas Berger megírta a második részt, hülyeség, marhaság, de a filmen belül szervező elv a körkörösség elve, minden szereplővel még egyszer találkozunk, és akkor mint egy beteljesedik, vagy ahogy mondjam, a logikus végkövetkezetésig jut el, például a lelkész felesége, aki fűvel, fával lefekszik, és el akarja csábítani a kis nagy embert, ő végül tényleg prostituált lesz, tehát egy logikai ívet
0: megtalálja azt a hivatást, amiben kiteljesedhet. Egyébként nagyon érdekes ez a Dunaway. Egyrészt az a mosdatás, az nekem már egy picit blaszfémikus volt, illetlen az alkotóktól, nem. azért az too much, de zárójelesen azért említsük meg az érdekes.
1: Az évolva az film, mert vallási...
0: Hát nem, hogy miközben Jézusról beszélek, aha, és közben meg a nemi szervénél matatok a szivacsal, azért ez nekem egy picit sok.
1: De hát a fősnek ez ugyanígy blaszfém, sok a vallásból, jó, és el is fordul.
0: Jó, én elvárnám az amerikai filmgyártástól 70-es években is, meg most is, hogy...
1: Több tiszteletet.
0: Igen, tehát, hogy se a zsidókból, se a muszlimokból, se a keresztényekből ilyenfajta vicceket ne csináljunk. Viszont ne legyek ennyire... hogy mondják ezt, egy jó idegen szó kéne, hitvédő. Tehát itt van az egy utalás, melyik filmre? Azra a filmre, amivel Dusty Hoffman befutott pár éve, a Mrs. Robinsonra.
1: The Graduate.
0: Igen, tehát a diploma előttben is őt elcsábítják. Egyfajta idősebb hölgy csábításával avatják őt be a társadalomba. Hát,
2: igen, de ez a csábítás, ez egy jó gondolat, amit előhoztál, hogy gyakorlatilag amikor átkerül Dustin Hoffman a fehérek világába, akkor az egész egy káprázat. Tehát, hogy találkozik ezzel a nagyon furcsa, nagyon kedves hölgyel.
1: Gyönyörű hölgyel.
2: Utána pedig, utána megismerkedik a fagylaltal, mint csodával. Utána, és még ezerféle érdekességgel, és a végén ő maga is egy ilyen káprázat árulóvá válik, tehát ő is mit árul? Egy varázsszereket, olyan gyógyszereket árul, ami igazándiból csak egy dolgot hoz, pénzt az árusnak, tehát a gyógyszergyártásnak a mondhatni, hogy a legelső fokára érkeztünk vissza, amikor igazándiból mindig el kellett játszani, na, én vagyok a nyomorék, és meggyógyulok, és a többi, tehát a gyors csoda megtörténése volt itt a lényeges, tehát igazából a fehérek világa egy káprázat, még a indiánok világa pedig egy ilyen olyan világ, amit igazándiból tényleg egy ilyen paradicsomi, de bugyut állapotnak lehet leginkább tekinteni, úgyhogy talán egyik világ sem igaz.
0: Nekem a nagy kérdésem, hogy mi kell a túléléshez, mert hogy mondtam, hogy a főhősnek a legnagyobb erénye a túlélés, de mi? A bátorság? Az esze? Hát nem sok van, mert a magassága nem, az ereje? Ügyessége? Ügyessége meg lenne, de nem az kell. Akiknek ez mind megvan, nagyon jót mondasz. Hát egyrészt a szerencse, az egyik tételem, csak ez, a vak szerencse. De lehet, hogy ezen túl az is kell, hogy ne legyél első vonalban, hát, és te mit mondtál az emlékezet?
2: Az emlékezet és a jámborság.
0: Tehát na jó, de azért van emlékezetem, mert élek, nem?
2: Igen, és miért fordítva... él? És miért él? Azért, mert mindig jámbor volt. Nézd meg,
0: jó, de nem azért él, mert emlékezik.
2: Nem, de nézd, gondolj bele, mindenki, akivel találkozott, azzal vagy jót tett, vagy nem ártott neki.
0: Ez jó.
2: Tehát próbált ő mindenkihez úgy állni, hogy jó, nem ártok az illetőnek, én szerencsétlen vagyok, és magam szerencsétlenségét nem akarom máshoz ráöltetni, és amikor ez történik, ugye hát a pisztoly, ugye párbajhős, aki sosem akar lelőni senkit, ugye a gyógyszerárus, aki igazándiból hát csak a megélhetésért küzd, de aztán a végén ugye azt is abba hagyja. Tehát, hogy az indián, aki igazából sosem akar megskalpolni senkit, csak együtt akar velük lenni és együtt lovagolni.
0: Jó indulat?
2: Hát csak nem tudjuk, hogy ez a jó indulat a gyávaságból jön, vagy pedig abból, hogy tényleg jó-e.
1: Hát meg abból is, hogy két hazája van. Az előbb azt mondtam, hogy nem tartozik sehova.
2: Vagy nincs hazája.
1: Lehet, hogy igen, ez is igaz, de az is igaz, hogy kettő van, különösen 1970 Amerika, tehát a nemzet egyesítés, most akkor ez a film, ez nem a feketékről és a fehérekről szól, ez az őslakosokról és a bevándorlókról szól, de egy olyan nemzetet akarunk építeni, ahol ez a kettő trauma, de főként az őslakosoknak a traumája, akiknek elrabolják a földjeit, meg kiirtották a népük nagy részét, ez ott van, és nekünk emlékeznünk kell, lehet, hogy ebben egy eszköz egy ilyen kettős identitású ember, meg lehet, hogy ebben egy eszköz a humorban feloldás és eltávolítás.
0: A humorral kapcsolatosan azért nekem ilyen nagyon vegyes érzéseim voltak. Tehát van ez a Mel Brooks-i, brooklyni humor, ami így előjött benne, és azért időnként ezt nekem így nehéz befogadni, és szerintem ezek Magyarországon annyira nem is nagyon mennek. Messze nincs az a finomság, mint a Monty Pythonnál.
2: Én csak annyit mondok erre, hogy ez a kisember történelem szemléletének a tragédiája.
0: Én meg annyit zárásképp, hogy szerintem ez a film azért nem lett kultuszfilm, bár méltatták nagyon, mert hogy nem tud a nézők tömeg ezzel mit kezdeni. Tehát, hogy aki ezt a műfajt szereti, az...
1: De ez nem egy műfaj, tehát ez túl vegyes.
0: Nem, igen. Ezt mondom, hogy ha aki a vígjátékot szereti, az nem tudom, hanyadik percben igen. Csatlakozik le. Aki a kalandfilmet szeretné, az ott kerül róla. Tehát, hogy nem lehet így...
1: Aki a népírtást szereti, az később csatlakozik be.
0: Igen. Tehát legfeljebb így lehetne ezt, így ajánljuk a nézőknek, szétvágni ilyen kis filmek.
2: Vagy azoknak, akik Dustin Hoffman szeretik.
0: Igen.
1: A mai nap szép nap a meghalásra. Kis nagy ember, Arthur Penn, 1970. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pászabolcs vagyok.
2: Én Gyuris Dániel.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy mindenki felkészült a tudomány világának friss híreire, melyek között ott lesz a mai napon a futballvilágbajnokság is, mert hogy az idei futball VB-t már okoslabdával játsszák, hogy milyen szenzor van elrejtve a labdában, és mire képes, arról mindenképpen szót ejtünk. De a jövő ablakáról is, amely egyszerre fog sötétíteni és energiát tárolni, ez is egy érdekes téma, erről is szó lesz, valamint arról a kutató műholdról, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. Ez a kutató műhold egyébként fontos tudományos szerepet töltött be, hogy milyen munkát végzett, azt is el fogom mondani. Diákok tulajdonképpen egy csínytevés kapcsán megtaláltak egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt. Erről is szó lesz, és arról a vadonatúj irodai kis robotról, amely a jövőben állítólag az íróasztalunkon fog állni, és konkrétan megszemélyesíti az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát. Egy 2025-ös esetre is vissza fogunk tekinteni, amikor megugrott a megbetegedések, illetve mérgezések száma, miután az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi minisztere azt ajánlotta, hogy a kanyaró járvány kellős közepén A-vitamint és csukahal olajat fogyasszanak a betegek, de extrém orvosi hírrel is jövök majd magazinunk legvégén, mert hogy császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, szintén Amerikában. A gorillákon végzett császármetszés egyébként rendkívül ritka, világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. És amivel kezdünk, a kezdő témánk szintén az internetről, illetve a mesterséges intelligenciáról szól, ugyanis fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Ott tartunk, hogy az internet történetében először a botok által generált forgalom meghaladta az emberekét, ezt állítja legalábbis Matthew Prince, a Cloudflare nevű technológiai vállalat vezérigazgatója, aki ezt a fordulatot egyébként eredetileg 2027-re várta. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mindez mit jelent. Tehát a cég adatai szerint a botok és az emberek által generált webes forgalom aránya már egyértelműen az előbbiek javára billen, 57,5% szemben 42,5%-kal, vagyis az internet elsődleges felhasználóit, az embereket felváltották a mesterséges intelligencia ágensek. A vállalat szerint ezek a mesterséges intelligencia ágensek az interneten olyan feladatokat végeznek, mint például termékoldalak ellenőrzése, árak összehasonlítása, több lépésből álló online feladatok elvégzése, például repülőjáratok összehasonlítása, webes tartalmak lekérdezése és indexelése. Mindez tehát már nem kereső motorok, hanem a mesterséges intelligencia végzi, így használjuk, mint egy személyi asszisztensként tehát a mesterséges intelligenciát ételrendeléshez vagy ügyfélszolgálati feladatok ellátásához. Egyébként a vállalat elemzéséből az is kiderül, hogy országonként a bontás elég érdekesen alakul. A legnagyobb botforgalom a Gibraltár-szigetről érkezik, 92,1%, ezt követi Szingapúr 76,4%-kal, majd Irán 76,4%-kal. Míg ezek közül néhány helyen a népességhez viszonyítva sok adatközpont és tárhely szolgáltató található, Irán botjainak magas aránya inkább a VPN-ek intenzív használatából, valamint az automatizált adatgyűjtő és megkerülő eszközökből származhat.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, amelynek óriási szerepe volt tudományos kutatásokban. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk a jövő ablakára, illetve ablak üvegére, a növények fény hasznosítására hasonlító módszerrel sötétítő és energiát tároló ablak készülhet. A jövő ablakai így nem csak árnyékot adhatnak majd, hanem energiát is gyűjthetnek. Egy finn kutatás most megmutatta, hogyan lehetne ezt egyetlen egy vékony anyaggal elérni, írja a PCV+. A finnországi Turkui Egyetem kutatója Zahin Kondrekár fejlesztett olyan polimerfilmet, amely elektromos hatásra megváltoztatja a színét, közben pedig töltést is képes tárolni. A technológia még kutatási fázisban van, de egyszer akár olyan okos ablakokhoz vezethet, amelyek tehát energiát is gyűjtenek. Zahin Kondrekár doktori munkájában porfirin alapú polimerfilmeket készített, ezek egyszerre mutatnak elektromatikus viselkedést és energiatároló képességet. Az elektromatikus anyagok elektromos hatásra változtatják a színüket, az energiatároló anyagok pedig töltést vesznek fel és adnak le. A kettő együtt azért fontos, mert egy ilyen film elvileg nem csak elsötétítheti az üveget, hanem részben úgy működhet, mint egy apró energiatároló felület. A gyakorlatban, ha egy okos ablaknak nem kell folyamatosan áramot kapnia ahhoz, hogy sötét maradjon, az önmagában is csökkentheti egyébként az energiaigényt. Egy napsütötte irodában vagy lakásban egy ilyen üveg nappal mérsékelhetné a bejutó fényt és hőt, miközben a rendszer a nap folyamán töltést is gyűjthetne. Ez persze még nem azt jelenti, hogy az ablak kiváltaná a napelemeket, inkább azt, hogy az épület burkolatok újabb aktív, energiagazdálkodásban résztvevő elemmé válhatnának. A technológia ugyanakkor még nem tartott, hogy hamarosan ilyen ablakot lehessen rendelni egy lakásfelújításhoz. A kutatás jelenleg anyagfejlesztési szinten áll, viszont ilyesmi lehet a jövő ablaka. Ha már kinéztünk az ablakon, tekintsünk egy kicsit távolabbra, és nézzük meg, hogy mi történt azzal a kutató műholddal, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. A NASA 2014. szeptemberében állította Mars körüli pályára a MAVEN nevű kutató műholdját, amely a Mars körüli keringése során a szokott módon eltűnt a bolygó mögött, ám amikor újra felbukkant, már elérhetetlen volt. Ezzel véget ért több mint 10 éves küldetése, melynek során a bolygó légkörének fokozatos elszökését vizsgálta. A küldetés egyik legfontosabb eredménye annak bizonyítása volt, hogy a napkitörések és más erős naptevékenységi események jelentősen felgyorsítják ezt a folyamatot. Ezen kívül a MAVEN számos jelentős felfedezést tett küldetése során, segített azonosítani többféle marsi sarkifényt és hozzájárult

0: is, ugyanis diákok találtak meg egy 1800 éves luxus villát egy római középiskolában. Állítólag magában az iskolában már évek óta keringtek történetek arról, hogy a torna terem padlója alatt titokzatos szobák rejtőznek, és kiderült, hogy valóban így van, ugyanis több diák titokban lemerészkedett az iskola alatti járatokba, ahol egy ókori építmény maradványaira bukkantak. A diákok szóltak a tanáraiknak a különös föld alatti helységekről, ezt követően a régészek egy nagy és fényűző, a Krisztus utáni második századból származó római házat tártak fel Rómában, egyébként a Kolosseum közelében, írja a Covid. A régészek az ügy kapcsán úgy nyilatkoztak, hogy a környék különösen fontos a római történelem szempontjából, ugyanis ezen a környéken éltek olyan híres személyek, mint például Marcus Tullius Cicero, író és filozófus, Pompeius Magnus hadvezér, vagy Augustus császár is, mielőtt császár lett, akkor ugye még Octavianus néven ismerték. A terület azonban kevéssé feltárt, mert az ókori rétegek fölé az évszázadok során sűrű, modern város épült. Az ásatások eredményeit egyébként május végén mutatták be, és arról is nyilatkoztak a régészek, hogy szerintük az egyébként közismert, Rómában ismert Umbrius család egyik tagjának tulajdona lehetett a villa. No, de lépjünk át Olaszországból egyenesen az amerikai kontinensre, a 2026-os labdarúgó világbajnokságra, amely a 23. világbajnoksága sorban az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg 16 városban, de hogy miért fontos nekünk tudományos szempontból az idei világbajnokság? Nos, a labda miatt, ugyanis a futball világbajnokságot mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okos labdával játsszák, melynek neve is van, Trionda, így hívják a VB labdát, és valóban okos labdáról van szó. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. A Trionda belsejében lévő szenzor 500 Hz működő mozgásérzékelő chip. Ez a chip a stadionban elhelyezett érzékelőkkel dolgozik együtt, a rendszer pedig minden pillanatban követi a labda mozgását. A Trionda képes adatokat rögzíteni, akár másodpercenként 500 alkalommal is, elképesztő, azaz rendkívül pontos információkat ad a játék minden mozzanatáról. Ezen kívül adatgyűjtő platformként is működik, valós időben továbbítva adatokat a VAR rendszernek. Ez egyrészt segíti a játékvezetőket a vitás helyzetekben, például a lesek megítélésében, a nézőknek pedig részletes statisztikákat nyújt, például a lövések erősségéről, sebességéről vagy a labda pályájáról. A labda egyébként 4 panelből álló szerkezete mélyen kialakított varrásokkal készül, ezek segítik a labda repülés közbeni stabilitását, illetve biztosítják, hogy a légellenállás egyenletesen oszoljon el, ami kiszámíthatóbb és stabilabb röppályát eredményez. Egyébként az idei futball világbajnokságon 48 csapat vesz részt, rekordhosszúságú lesz, hiszen 39 napig tart majd, a döntő július 19-én New Jersey-ben lesz, és akárkinek is tetszenek szurkolni, a labdára tessék úgy tekinteni, hogy még tudományos szempontból is megvizsgáltuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Újabb érdekességgel folytatjuk, ki az, aki íróasztalnál dolgozik. Az íróasztalán van számítógép, illetve monitor vagy laptop. Akkor biztos van legalább egy mobiltelefon is mindig az asztalon, esetleg hangszórók, esetleg még ott fekszik az asztalon egy tablet is, milyen is előfordul, nem csak informatikusoknál, és ki tudja még hány számos kütyüre lehet szükség egy irodai munka kapcsán, sőt, nem csak irodai munka kapcsán. Nos, hozok egy újabb kütyüt, mint érdekességet, illetve tulajdonképpen egy vadonatúj találványt, amelyet az egyik neves, többek között laptop gyártó hozott létre, egy irodai robotot, amely tulajdonképpen olyan, mintha életre kelne vele a ChatGPT. No, lássuk, hogy miről van szó. A HVG tudományos rovata egyébként

0: egyébként úgy ír erről a kis mini robotról, hogy olyan, mintha összeállt volna a Pixar, a rajzfilm stúdió és a Microsoft, hogy közösen tervezzenek egy mini Wall-E-t az irodánkba. Mindenkinek megvan, igaz? A Wall-E című egyébként 2008-as számítógépes animációs film, amelynek főhőse a Wall-E nevű kis robot. Erről a bizonyos irodai robotról, amelyet az asztalon, az íróasztalon lehet elhelyezni, láttam fényképet, azért nem úgy néz ki, mint Wall-E, de mondjuk ehhez lehet hasonlítani. Képzeljük el, hogy miközben dolgozunk, az asztalon lévő kis robot folyamatosan szemmel tart bennünket, de azért, hogy segítse a munkánkat. Ezt a kis asztali robotot az idei barcelonai mobil világkongresszuson mutatták be. A gyártó koncepciója egy projektorral ellátott asztali robot volt, amelyik térbeli számítási kísérletté alakítja a mindennapos irodai feladatokat. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is tud ez a bizonyos, egyébként mesterséges intelligenciát életre keltő robot. A gyártó szerint, mivel a legtöbb AI asszisztens egyelőre csak egy láthatatlan szoftver, ezért azt próbálták ki, hogy mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia tárgyiasul, azaz csetablak helyett fizikai tárgy lesz az asztalon, teljesen új szintre emelve az intelligens asszisztensek koncepcióját. Ez az asztali kis robot, amelynek AI Workmate egyébként a neve. Jelen van, figyel, reagál, mozog és visszanéz. Egyébként nagyon ötletesen állították össze, illetve hozták létre. Egy kicsit hangszóróra hasonlít, de van egy LCD kijelzője, egy alacsony felbontású animált számlappal is rendelkezik, és ez változtatja a bot arc kifejezését, miközben figyel, feldolgoz, vagy éppen tétlen, néha képzeletbeli kávét kortyogat, vagy egy lebegő kezet pihentet szintetikus állán. A kijelző tehát nem az adatok megjelenítésére szolgál, hanem az érzelmek illúziójának keltésére. No, de nézzük, hogy mit tud még ez a kis asztali robot. A képernyő mögött processzor, memória, beépített projektor, valamint dokumentumszkennelést és gesztusvezérlést támogató kamerák vannak elbújtatva. A vetítőrendszer a robot egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, ugyanis dokumentumokat és képeket vagy prezentációkat képes sugározni az asztalra vagy a közeli falra. Ezen kívül pedig, ha valaki mondjuk egy adattáblázattal dolgozik, a kis robot automatikusan javasolhat releváns elemzéseket vagy vizualizációkat, emellett képes bizonyos feladatok automatikus elvégzésére is, így például dokumentumok írására, információkeresésre, prezentációk és jelentések készítésére, szóval így néz ki az a kis asztali robot, amelyet mind AI, vagyis mesterséges intelligencia asszisztenst mutattak be az idei barcelóniai mobil világkongresszuson.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Megugrott a megbetegedések száma, miután Kennedy miniszter a kanyaró kapcsán nyilatkozott. Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a Texasban kirobbant kanyaró járvány kellős közepén A-vitamint és csukahal olajat ajánlott a betegeknek. Most viszont kiderült, hogy ez nem csak a Google keresések számát dobta meg, hanem a mérgezési központok eset számát is, írja a 24.hu tudományos rovata. Az oltás ellenes vélemények térnyerése évek óta érezteti a hatását világszerte, különösen az Egyesült Államokban. 2025-ben például több mint 2200 igazolt kanyarós esetet és 48 járványkitörést regisztráltak. A jelenlegi trendek alapján pedig az látszik, hogy 2026-ban akár még rosszabb számok is jöhetnek. Ebben pedig kiemelt felelőssége lehet Robert F. Kennedy egészségügyi miniszternek és stábjának, ezt állítja legalábbis az IFL Science egy friss kutatás alapján. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mi történt 2025 elején a Texasban kitört kanyaró járvány közepette, amely végül egyébként 762 esettel tetőzött. Az egészségügyi miniszter véleménycikket írta Fox News-ra, amelyben azt állította, hogy az A-vitamin szó szerint idézem, jelentősen csökkentheti a kanyaró okozta halálozást. Ezt az állítást egyébként mások is megismételték a kormányzaton belül és kívül, köztük Susan Humphries orvos is, aki a világ leghallgatottabb podcastjében, a The Joe Rogan Experience című műsorban beszélt erről. Ez azért óriási probléma, mert az A-vitamin nem engedélyezett és nem is ajánlott módja a kanyaró megelőzésének. Néha ugyan szerepel kórházi kezelési protokollokban olyan gyerekeknél, akik már nagyon betegek, de csak klinikai felügyelet mellett. Otthoni kezelésként nem ajánlott, éppen ezért az amerikai orvosok egy része felhívást tett közzé, jelezve, hogy tévedést híresztelnek, hiszen az A-vitamin túladagolás hosszú távon máj és vesekárosodást is okozhat. Egyébként a Massachusetts-i Bostoni gyermekkórház csapata egy kutatás részeként elemezte a Google keresési trendjeit 2025. január 1 és június 1-e között az A-vitamin, a kanyaró és a csukamáj olaj keresési kifejezésekre vonatkozóan. A kutatás részeként úgy találták, hogy az összes felsorolt kifejezés iránti érdeklődés február 26-án elkezdett megemelkedni, és március 5-én, illetve 22-én érte el a csúcsot, ez pedig direkt összefüggést mutatott a kormányzati tisztségviselők és közszereplők nyilatkozataival. Ami pedig a mérgezéseket illeti, a megnövekedett érdeklődés pontosan egybeesett az amerikai mérgezési központok A-vitamin expozícióról szóló jelentések számának növekedésével. Hamarosan tudományos magazinunk végéhez érünk, és egy kicsit kedvesebb témával folytatjuk. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, a kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. Hogy miért érdekes ez az ügy, illetve miért volt fontos a gorilla bébinek a megszületése, azzal folytatjuk hamarosan. Egyébként az állatorvoslásban rutinszerűen alkalmaznak császármetszést, akár kutyáknál, macskáknál vagy más kisállatoknál is, ha a természetes szülés elakad. No de hogy hogyan volt a gorilla baby story? Mindjárt folytatjuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, ezt a hírt ígértem magazinunk legvégére. A kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. A Seattle Belly Woodland Park Zoo egyébként 126 éve létezik, de ez alatt a 126 év alatt először született császármetszéssel gorilla bébi a helyszínen. A ritka beavatkozáson tehát emberi szülészek is segítkeztek, egyébként a világra jött kölyök egy 2,5 kg-os hím gorilla bébi lett. Az anyát úgy hívják, hogy Olimpia, egy nyugati síkvidéki gorilla, a nyugati gorilla ezen alfaja súlyosan veszélyeztetett. Az elmúlt 20-25 évben természetes állományuk több mint 60%-kal csökkent az orvadászat és különböző betegségek miatt, ezért minden megszülető utód különösen fontos a faj fennmaradása szempontjából, írja a National Geographic. És hogy miért volt szükség császármetszésre, a vemhesség alatt végzett rutinvizsgálatok során az ultrahang problémát jelzett Olimpiánál, az állatorvosok altatásban részletesebb vizsgálatot végeztek, amely során megállapították, hogy a szülés nem halad megfelelően, és a kölyök természetes úton valószínűleg nem tud világra jönni. Bár az állatoknál végzett császármetszés rutinszerű, például kutyáknál vagy macskáknál, illetve egyéb kisállatoknál, a gorillákon végzett császármetszés rendkívül ritka. Világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. Az altatás önmagában is kockázatos lehet főemlősök esetében, ezért az operációt tapasztalt állatorvosok és önkéntes szülész nőgyógyászok közreműködésével hajtották tehát végre. Egyébként a császármetszést vezető orvos Tim Storm szerint a sikerhez az állatkert gondozói is nagyban hozzájárultak, mivel korábban megtanították Olimpiát arra, hogy önként vegyen részt az ultrahangvizsgálatokon. Egy szóval jól sült el a világ talán 13. gorillán végzett császármetszése, és ezzel a hírrel tudományos magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy megugrott a megbetegedések száma, miután az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a kanyarók kapcsán az A-vitamin szedését javasolta. Bemutattam azt az AI asszisztenst, amely kis robotként az íróasztalunkról tudja, illetve tudná segíteni a munkánkat. De szó volt az idei futballvilágbajnokságról is, amelynek a labdája egy okos labda, amely mesterséges intelligenciát és beépített szenzort is használ, hogyha nézzük a VB-nek a meccseit, akkor jusson eszünkbe a Trionda nevű labda, mert hogy ez a VB labdának a neve, egyébként a spanyol három hullám kifejezése utal a Trionda szó, és a tornát rendező három országra reflektál, színezése és mintázata is a három rendező országot idézi, a piros juharleveles, mint a Kanadára, a zöld sas Mexikóra, a kék csillagok az Egyesült Államokra mutat, de az okoslabdának a legfőbb tulajdonsága, hogy a belsejében el van rejtve egy szenzor, amely együtt dolgozik a stadionban elhelyezett érzékelőkkel, és másodpercenként akár 500 alkalommal is képes adatokat rögzíteni. A VB labda tudományos kielemzése mellett szó volt arról is, hogy diákok találtak meg egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt, megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, ezzel is foglalkoztunk, illetve a jövő ablaküvegével is, amely egyszerre sötétít, mégis energiát tárolna. És arról is szó volt, hogy az internet történetében most fordult elő először, hogy a botok által generált forgalom meghaladta az embereket. Sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Én további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. Ötödik rész. Jeremiás próféta szomorúsága. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és külön szeretettel köszöntelek benneteket is, akikkel együtt tanulmányozunk most ezt a ígét. Már a múlt alkalommal beszélgettünk arról, hogy bizony, és ez egy nagyon fontos dolog, a prófétaság nem karrierépítő foglalkozás. Se régen, se most nem volt az. Éppen ezért meg kellene nézni azt, hogy a próféta, aki tulajdonképpen nem a jövő tudósa, nem Jós, voltak Jósok is Izraelben, a próféta, aki Isten üzenetét közvetít, és azt mondja el, hogy Isten hogy látja a jelent, a múltat és a jövőt, vajon hogy is, milyen fogadtatásban részesül, hogy is él. Rögtön egy alapigével kezdeném, ami egy nagyon-nagyon megrázó alapige. Nyár Istvánt kérem, hogy ezt az alapigét olvassa el nekünk.
3: Rávettél, Uram, engem, és rábétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre. Mindenki csúfol engem.
2: Nem csak fizikai szenvedés van, van lelki szenvedés is. És itt most keserűen az Úrnak panaszkodik Jeremiás. Ez az első szó, hogy rávettél engem, ezt úgy is lehetne talán fordítani, hogy elcsábítottál engem, rászedtél engem. PTH Héber gyök az azt jelenti, hogy tapasztalatlan, és ennek az az alakja, pél alakja, az azt jelenti, hogy félrevezetett, becsapott. Azután azt is jelenti, hogy rászedett, rábeszélt, elcsábított, tapasztalatlan, ilyesmit jelent ez a szó. Jeremiás a szívét nyitja ki Isten előtt, és mondja azt, hogy tulajdonképpen egy nehéz teher, amit emberileg nem lehet elbírni. Ez az, ami tulajdonképpen ennek a leckének az igazi témája, hogy miért is volt szomorú Jeremiás próféta, hiszen olyan nagy prófétának tartjuk őt. István, parancsolj!
4: Tulajdonképpen Jeremiás szomorúsága két dolog között fordul meg. Az egyik az, hogy mire fókuszál. Az Úr figyelmeztetésére, mert ugye az Úr előre figyelmeztette, hogy a profétai munka nem lesz könnyű. Ezt olvasjuk az igében, hogy viaskodni fognak ellened, és hogy saját néped is szembe fordul. És itt mint látjuk, hogy ez figyelmen kívül hagyva szinte pert indít az Úr ellen, mert azt mondja, hogy rászedtél, legyőztél. És el is mondja a következményét, ugye, hogy nevetnek rajtam, gúnyol mindenki. Tehát itt a szomorúsága. És itt elfeledkedik a másik dologról, amit az Úr ígérete is ott volt, amikor megbízta, mert azt mondta, hogy vele lesz, és az ellenség nem győzi le. Tehát most ebben az ige szakaszban a jeremiási szomorúság jön elő, elfeledve ezt az ígéretet.
2: Tudnék, a konfliktus ott van, hogy Jeremiás szereti az Urat, és szereti a népét. De a népe nem szereti az Urat. És ez okozza a konfliktust. Jeremiás a népért él, hal, és nem úgy mondja, hogy hát ezek bűnösök, akkor nem érdemlik meg, hogy szeretem, hanem szereti. Ahogy Mózes szerette a népet, és azt mondta, Uram, ha kell, akkor az én életemet vedd el, de ne a népét. Károly, és utána Marian.
5: Hogy ez az ige akkor születik meg, amikor már hát éppen eleget szenvedett Jeremiás, hiszen visszatekint ifjúkorára, hogy Uram, rávettél engem. Tudjuk nagyon jól azt, hogy Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratot minden embernél, mikor elhívja. És amikor az Isten hív, nem tudunk olyat, én legalábbis nem tudok olyat, hogy azt mondta volna valaki, hogy Uram, én nem megyek. Egy esetet tudunk, de nem elhívásról van szó. Jónás, amikor azt mondja az Úr, hogy menj Ninivébe, de úgy gondolta, hogy nem oda megy. Szóval, és a másik pedig a beszéd, amit Isten szájukba ad szót, beszédet. Azt mondja az ige, mint egy definícióképpen, hogy mert sohasem ember akaratából származott a prófétai beszéd, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Tehát nem úgy történt, hogy egyet gondol a próféta, és akkor na, én most mondok valamit. Hanem Isten szól hozzájuk, és ő azt továbbítja.
2: Marian, parancsolj, Laci,
6: aztán. Heti leckében azt tanultuk, ugye, hogy Jeremiás mérges, lázadozik, és kérdezi az Urat, hogy miért megy jól a sorsa azoknak az emberek, akik loptak, csalnak, hazudnak, akik istentelenek. És itt meg ráadásul ő, mint személy, tehát ő, mint proféta is nevetségessé válik, és csúfolják. Tehát ez nagyon olyan helyzetbe kerül szegény. Hát én elkezdtem sajnálni, megmondom őszintén. Tehát nekem úgy személyre szabottan nagyon olyan kezdtem próbálni beleélni magam a helyébe. Van egy mondatunk, ami úgy hangzik, hogy nem garancia a gondtalan életre, hogyha valaki az Istent követi, vagy az Isten útjára lép. Egy garancia mégis van. Az, hogy az Isten, és ez már elhangzott a múlt héten is, hogy nem hagyja magára, hanem ott van mindig mellette, a bajba, a problémákba, megadja az instrukciókat, a kimenekedés útját. Tehát olyan valaki van mellettünk, és ezért nem szabad, hogy kétségbe esünk, és Jeremiás is később ugye rájön, hogy olyan valaki van mellette, aki mindenre a megoldás, és mindenre tudja a választ.
2: Laci, aztán majd András.
7: Hát én Karcsival vitatkoznék egy kicsit, idézőjelve, ahogy szoktunk, ugye, Karcsi, hogy azért a prófétáknak a többsége, vagy aki az Úr ilyen üzeneteit fogalmazta meg, az az elején, első mondatában mindig megpróbálta visszautasítani a küldetést. És én azt gondolom, hogy ez sokkal jobb tulajdonság, mint ennek az ellenkezője. Hogyha én azt mondtam volna, hogy egy nem kis kell, hogy engem az Úr megkérjen. Hát én tudom, hogy mit kell követni, majd én elmondom. Mert én tudom, hogy mit akar az Úr, nem mondja ő nekem majd, én tudom. Vagy azt mondom, hogy Uram, hát köszönöm szépen, hát évek óta vártam, hogy megkérjél engem, mert én erre olyan alkalmas vagyok, hogy ezt közvetítse. És akkor gondoljunk el, hogy hány ilyen lelkész van, vagy hány ilyen pap van, aki azt gondolja, hogy tökéletesen alkalmas arra a feladatra, amit képviselnie kell. És itt szerintem a hitelességét erősítette meg azzal, hogy amikor az gyerekkorában azt mondta, hogy Uram, én nem tudok beszélni, és később se saját maga fogalmazta meg, hanem kifejezetten ő azt mondta, hogy nem is tudom, hogy szinte, hogy mit mondtam, hanem éreztem a tüzet, a gerincembe, vagy a testembe, csontomba éreztem a tüzet, hogy az Úr beszél rajtam keresztül. Na, szerintem ez az igazi hiteles prófétai üzenet, és nem az, hogy Uram, én jól tudok beszélni, úgyhogy csak mondjad, hogy mit akarsz, majd én elmondom.
2: András?
8: Igen. Én a címre azért visszatérnék. Jeremiás szomorú volt, de hát valójában ez az Isten szomorúsága. Jeremiás csak a körülmények átélése miatt volt szomorú. Jézus is elmondja a tanítványoknak, mielőtt a nagy esemény megtörténne, hogy az én lelkem szomorú, mint halálig. Ugye? És lelkileg olyan súlyosan meg lehet gyötörni valakit, hogy az életét is megtagadja, mint Jób, vagy Jeremiás is elmondja a panaszát az Istennek, hogy kár volt megszületnem, ugye? Na és ha ezt a 21. századot nézzük, változott valamibe? Hány ember gyötrődik lelkileg? Úgy mondjuk, hogy pszichikai nyomás alatt van. És ki okozza? Egyik ember a másikának farkasa. Ezért van ez a sok betegség. Nincs békesség, nincs nyugalom, nincs lelki béke. Mert ha a test és a lélek beteg, az ember elsorvad.
2: Köszönöm szépen. Rózsikát kérem, hogy olvass az összefoglalót.
9: Meg van írva, de mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A hit a próbák idején szélesíti felfogásunkat és gondolkodásunkat, amire későbbi küzdelmeink során támaszkodhatunk. Amikor igazságtalan és méltánytalan bántalmazások és próbák érnek, nem kell magunkban roskadnunk a céltalanság és értelmetlenség tudatával, mert a végső reményt Isten adja számunkra.
2: Marika még akar valamit, tessék?
10: A hívő ember is lehet szomorú, a hívő ember is lehet egy kicsit maga alatt, és ha összehasonlítjuk, hogy egy hívő embernek mi fáj, meg egy hitetlen embernek mi fáj, akkor ugye vannak különbségek. Az, hogy mi a megoldás, az teljesen ellentétes. A hívő embernek van egy reménysége, van kihez eljutnia, van kitől az erőt kérni, és látja az alagút végét. A hitetlen ember meg csak szüttyög a maga gondjába, és a körül forgolódik, és nem látja a kiutat.
2: Ugye, most menjünk, lépjünk egy lépéssel tovább. Jeremiás papi családból származott, a papok közül való volt. Tudjuk, hogy ez az Ószövetségben egy szigorú rend volt, és proféta volt.
7: Ahol csak
2: léviták laktak, csak papok laktak, és proféta volt. Kik voltak Jeremiás ellenségei? Vasárnapi leckében ezt néztük, és olvassuk el rögtön a igét. Csepec Erzsikét kérném szépen, hogy Jeremiás könyve 5. fejezetéből a 26. és 31. verset olvassa.
11: Mert istentelenek vannak az én népem között, guggolva fülelnek, mint a madarászok, tört hánynak, embereket fogdosnak. Mint a 31-es vers, a proféták hamisan profétálnak, és a papok tetszésök szerint hatalmaskodnak. És az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Még egy szót, egy kérdést hagy mondjak itt a vasárnapi címhez. Én kérdőjelet tettem, hogy a papok és a proféták után, hogy ők valóban papok és valóban proféták voltak itt ennél.
2: Igen. Én azt hiszem, hogy formálisan igen. Csak a profétákról és a papokról kiderült, hogy nem a hivatásukhoz képest cselekedtek. Papnak lenni és profétának lenni, az nem rang, ezt gondolták a hamis proféták, hanem feladat. Most, hogyha a feladatot nem teljesítem, a feladat visszahullik a fejemre, és ami a kegyelem, az az ítélet. Istennek nem ítélete van, meg kegyelme van, hanem Istennek van egy szava, ami ítélet vagy kegyelem. Attól függ, hogy én hogy viszonyulok hozzá. Sok kezet látok, István kérem először, aztán Mariant, aztán továbbra is kérem.
4: Én csak a Jeremiás szavait szerettem idézni, azt mondja, hogy közel vagy a szájukhoz, de távol a szívüktől. Azt hiszem, ez válasz a kérdésedre.
6: És a másik válasz, meg azt olvashatjuk a Szentírás, hogy hamisan esküsznek. Tehát eleve már, aki hamisan esküszik, és hamis beszéd jön ki a szájából, az már nem lehet ugye csak hamis proféta. És itt van egy a kommentárban egy gondolat, amit csak szeretném hogy megemlíteni, hogy Isten megy a nép után, tehát ő keresi. Vajon miért, mit gondolunk? És eszembe jutott ennek kapcsán, hogy elkezdtem ezen gondolkodni, az elveszett juh példázata. Mert az elveszett juh példázatában a juh az nem tudja, hogy eltévedt. Aztán amikor esetleg rádöbben, hogy eltévedt, akkor meg nem tudja, hogy mekkora veszélybe van. Ezt nyilván a pásztor az, aki utána megy és utána nyúl, és ő szabadítja meg, hiszen ő van azzal tisztában, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek magára a juhra. Ugyanígy vannak az emberek is ezzel.
2: Gyula majd Karcsi, de előtte hadd mondjak egy mondatot. Szóval mi mindig azt hiszük, hogy mi keressük az Istent. Nem. Isten keres bennünket, csak nem veszük észre. Ez az elveszett juhnak a tanulsága. Gyula, parancsolj.
12: Hát itt még a papságra nézve, tehát a Jeremiásnál van megírva, hogy az alja népéből választottatok papokat, és a ellenkezve is megvan az Isten azt, hogy majd én választok néktek papokat. Tehát nem ugyanaz a kettő. és ezek a papok lezülesztik a népet, és együtt züllönek a néppel. És hát ilyenkor jön a proféta, és egy ilyen kinkeserves helyzetbe kell eligazítást mondani a népnek.
13: Parancsolj.
5: Azt gondolom, hogy Jeremiás előtt volt egy proféta, Mikeás proféta. Ha valaki elolvassa Mikeás harmadik fejezetét, ő leírja, hogy milyenek voltak a papok abban az időben. Most a nagy küzdelem szempontjából vizsgáljuk ezt a Jeremiási szomorúságot, akkor azt látnunk kell, hogy amikor Isten elhív egy prófétát, akkor Sátán is hamis próféták tömkelegét állítja szembe vele. Azt mondja Jeremiásnak az Úr, hogy Jeremiás, én ezekhez az emberekhez nem szóltam. Én nem adtam ezeknek álmot. Miről beszélnek ezek? Ezek békéről beszélnek, és biztonságról beszél, és nem jött irátok veszedelem. Azt mondja Jeremiás, már pedig azt mondja az Úr, hogy igen, veszedelem jön rátok.
13: Köszönöm szépen. Gyula, parancsolj.
12: Még egy itt a 26. versben, 5. fejezet, 20 embereket fogdosnak. Tehát úgy eszembe jutott, mikor ezt tanulmányoztam, hogy ugyanaz a helyzet van Jeremiás idejében, mint a Dávid után Abszalom korában, hogy majd mindenkit állítok a magam pártjára, és aztán majd győzködjük egymást. És hát itt jön aztán a romlás, a megosztottság és a romlás.
13: Most foglaljuk össze ezt a szakaszt, és kérem szépen kis Erzsikét olvassa.
14: A lelki vezetők hitehagyását jelzi, hogy mind a papok, mind a proféták istentelenek voltak, melynek következménye, hogy a nép egész távol került Urától. Az Úr keresi a lehetőséget, hogy miként tudja visszahívni magához hűtlen és makacs népét. Isten hajlandó megbocsátani, meggyógyítani és helyreállítani, még akkor is, ha gonoszságot követtünk el.
13: Köszönöm szépen. Edith akar még valamit?
15: Igen, itt a tanulmányban még van néhány fontos biblia szöveg Jeremiás 23 fejezetében. 11. verstől proféta és pap egyaránt elvetemült, még házamban is megtalálom gonoszságukat. Jeruzsálem profétáinál borzasztó dolgokat látok. Ezt mondja a seregeknek, Ura, ne hallgassatok a nektek profétáló proféták beszédére, bolondá tesznek benneteket. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr mondott. Váltig mondják azoknak, akik megvetik az Úr igéjét, békességetek lesz, és ezt mondják minden megáltalkodott szívű embernek, nem jön rátok veszedelem.
13: Köszönöm szépen. Egy mondatot hagy tegyek hozzá, tehát ezek a proféták és papok lényegében nem felráznak, hanem altatnak. És ez előfordul a legjobb szándékkal is. Sokszor gondoljunk itt Éli fiainak az esetére és Éli esetére. Mindig eszembe jut Sámuelnek az esete, hogy a kis Sámuelt, akinek szólt az Úr, csak aludni tudta küldeni a főpap.
7: Kérdésem az, hogy ugye a papoknak a feladata a lelki gondozás, sőt a nevelés egy népnek. Hogy itt most ők követték el először a hibát, hogy rossz irányba nevelték, vagy egyszerűen nem végezték el a feladatukat, és hagyták, hogy a nép rossz irányba megy, és utána sem fogadták el, hogy nekik az ő felelősségük a jó irányba vezetés és a nevelése a népnek.
13: Nagyon röviden csak annyit kell mondani, hogy soha olyan tökéletesen az ószövetségi istentiszteleti rendet nem tartották a zsidók, mint éppen ebben az időben. Mégis Isten a bálványimádásról beszél. Miért? A Jósiási reform után, tanultuk ugye az első leckében, Jósiási reform után elővették a régi törvényeket, és a betűt megtartották. Csak hogy a betű mögött nem volt lélek. A papa liturgiáért volt felerős. Azért, hogy rendesen áldozzák meg a bárányt, bemutassák a füstölő áldozatot, az ünnepeket megtartsák. De ezek az áldozatok nem a szívből jöttek, hanem a rendszerből jöttek. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezek szimbólumok voltak. A szimbólum önmagában nem jelent semmit. A helyes tartalom az megszüli a helyes formát, de a helyes forma nem szüli meg a helyes tartalmat. Ezért van az, hogy a szívükben kell megtérni ezeknek az embereknek. Ez volt a fő problémájuk. Több kezet láttam, Gyula parancsolj, azután Károly.
12: Izgalmas az Éli pap története. Azért hadd mondjuk el nézőknek is, hogy a Jóisten Sámuel ellen keresztül üzen Élinek. Eddig tartott a szolgálatot. Ezután más következik. Tehát ott alszik, és Sámuel, vagy Éli pap megmondja, hogy menj vissza, és ha még egyszer szól, akkor szólj uram, mert hallja a te szolgát. De ez egyben azt is jelenti, hogy a te szolgálatodnak itt lesz a vége aztán.
13: Károly, és aztán mondja megyünk
16: Isten
13: tovább.
16: Igéje, hogy a nép a pap szájából tudományt vár és törvényt. Na most a profétákról pedig azt mondja, hogy a proféta beszélje Isten igét igazán. Miről ismerhető meg az igaz és a hamis proféta? Itt Jeremiásnál azt láttuk, hogy jót profétáltak a hamis proféták mindig. Ez hazugság volt. Ésaiásnál pedig azt mondja az igaz profétára, hogy a törvényre és a tanításra hallgassatok, figyelmezzetek, mert akik nemekként szólnak, azoknak nincs világosságuk. És Júda népénél azt látjuk, hogy már az első parancsolatot is megszegték, áthágták, mert olyan isteneket imádtak. Gondoljunk csak Ezékiel profétára, amikor Isten látomásba elviszi Jeruzsálembe. És mit mutat be ez Úr, hogy mi történik ott? Napot imádnak, az Isten házával házának hátot fordítva, és mindenféle undorító állatokat festenek a templom falára. Szóval egyszerűen elképesztő az ember, azt mondja, hogy hova süllyedtek azután, miután Manasszé halála előtti utolsó évben próbálta lerombolni azokat a bálványoltárokat és áldozatokat, és Jósiás egy nagy reformot vezetett be. Akkor
13: eddig ugye általánosságokat láttunk arról, hogy mi van a papokkal, mi van a profétákkal, egy kis történelmi áttekintést tettünk, de most lépjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy mi van Jeremiás személyes életében, és ezt a Passúr esetet nézzük meg. Kérlek benneteket, hogy olvassátok el, Gyöngyikét kérem, a 20. fejezet első 6 versét, ahol Jeremiás személyes tapasztalatáról van szó. Gyöngyike olvassa.
11: Passúr kalodába záratja Jeremiást. Passúr főpap, Imér fia, aki az Úr házának főfelügyelője volt, meghallotta, hogy miket profétált Jeremiás. Ezért megverette Passúr Jeremiás prófétát, majd kalodába záratta, amely a felső benyamini kapuban volt az Úr háza mellett. Reggel, amikor kivétette Passúr Jeremiást a kalodából, ezt mondta neki Jeremiás. Nem Passúrnak nevez téged az Úr, hanem így, iszonyat mindenütt. Mert ezt mondja az Úr. Iszonyatot támasztok benned és minden barátodban. Elhullanak ellenségeik fegyvere által szemed láttára. Egész Júdát pedig Babilónia királyának kezébe adom, aki fogságba viszi őket Babilóniába, vagy karddal vágatja le őket. Neki adom ennek a városnak minden vagyonát, szerzeményét és értékét. Júda királyainak összes kincsét is ellenségeik kezébe adom. Zsákmányul ejtik, elveszik, és Babilóniába viszik. Te pedig, Passúr, házad összes lakójával együtt fogságba esel, és Babilóniába kerülsz. Ott halsz meg, ott temetnek el téged is, meg összes barátodat is, mivel hazugságot profétáltál nekik.
13: Köszönöm szépen! Ez egy nagyon tragikus eset. Passúr kötelességét teljesíti. Neki, mint a templom parancsnokának, a rendfelelősének az volt a dolga, hogy templomról csak jót mondjanak, csak szépet mondjanak, ez az Isten felszentelt temploma, minden nagyon szép, minden nagyon jó. Passúr csak a szabálykönyvet látja, de nem látja az Istent. Ezért megvereti Jeremiást. Holott Jeremiás, amit elmond Passúrról ítéletként, az a nép sorsa is tulajdonképpen. És arra kellett volna figyelni, hogy mit mond az Úr. Mi nagyon sokszor figyelünk arra, hogy mit mondanak a szabályok, de nem figyelünk arra, hogy mit mond az Úr. Edith, parancsolj!
15: Igen, én is ezt a feszültséget éreztem, hogy elérkezett most már itt a történet egy olyan ponthoz, hogy itt már a főpapnak a személyes önérzetébe belegázolnak, tehát ő személyesen is fenyegetve érzi magát, kritikát azt ugye nem tudja elbírni, és ilyenkor ugye milyen reakciót vált ez ki, amiről már a múlt héten azt hiszem akkor volt szó róla, hogy akkor a teljes megsemmisítés. Tehát itt akkor már nincs mérlegelés, hogy próbáljunk egymással szót érteni, hanem akkor itt beáll az az állapot, hogy akkor valamit cselekedni kell, és ekkor már a személyes megtorlás következett Jeremiás számára.
13: Pasúr védelmébe hadd mondjak valamit. Ézsaiás körülbelül 80-90 évvel korábban azt mondta, az úrtemplom már nem pusztulhat el. Pasúr erre hivatkozik. Az úr igényére. A feladatát teljesíti. Csak úgy is lehet feladatot teljesíteni, nem hallgattuk az úr tanácsára, szavára. Laci, azután András röviden. Vagy köszönöm.
7: Szerintem nagyon lehet érteni, hogy miért szenvedett Jeremiás. Hát, vagy figyeljünk oda, hogy ugye neki mentek, és őt megverték, meg börtönbe vették többször, és ezt mondja nekik az úr, hogy jó, vagy neki az úr, hogy na jó, de ezeket majd elpusztítom úgyis, és az egész nép fogságba kerül. Hát most akkor ez örömet jelentett Jeremiásnak, szerintem ettől még rosszabb lett. Hogy, tehát senki ne akarja, hogy az ellenségeit az úr úgy kezelje, hogy úgy álljon bosszút, hogy azok elpusztuljanak. Hát dádázza meg egy kicsit az úr őket, nevelje meg, ezt akarnánk, nem? De azt, hogy elpusztuljanak, azt nem. És nyilván nem is ezért történt meg. Ez csak egy gondolkodási lehetőség volt számára, hogy azt gondolja, hogy hát nem miatta, reméljük, tehát nem miatta áll bosszút ezen a népen, csak ezzel megpróbált az úr megvigasztalni őt.
13: István, és utána András, kérem majd az összefoglalóra.
4: Csak egy gondolatot szeretnék említeni. Megint előjön ez a törvényszerűség, amit Jeremiásnál látunk. Az úr először figyelmeztet, és utána elmondja a következményt is. Elmondta itt a népre, és elmondta Pasúrra is, hogy mi a következmény. És itt ez a probléma, amiről múlt héten beszéltünk, hogy vajon elfogadom ezt a figyelmeztetést, vagy meghalom-e a figyelmeztetést, mert sokkal könnyebb megoldás az, hogy megveretjük a prófétát, meg kalodába záratjam, mint hogy meghalom az úr szelíd halk hangját.
13: András, mondjad?
8: Igen, mielőtt a szöveget mondanám, hogy mit teszi hitelessé a lelki szenvedést? Azért, mert lelkileg szenvedett Jeremiás. Ez teljesen hitelessé teszi, mint amelyik a másik békepapok mondtak, vagy proféták, ugye? És az Új Szövetség pedig azt mondja erre, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösséget ad, a világ szerinti szomorúság pedig háborúságot. És ezt nagyon jó lenne megfontolni. Jeremiás ítéletet hirdetett a templom és a város ellen, de jövendelése a főpap számára Isten káromlásnak tűnt. A proféták számára a legnagyobb fájdalmat jelentette, amikor a nép visszautasította Istent. Azok száma kevésnek bizonyult, akik elfogadták a proféták üzenetét. Van egy szó, amit már előzőleg is szerettem volna kifejteni, a visszautasítást. Ha valaki úgy olvasgatja a Bibliát is, végig tud rajta menni, és elgondolkozik, az Istent mindig el akarják távolítani az életükből. Visszautasítják, mindig a visszautasításba fognak ütközni. Nagyon érdekes itt is, hogy a nép nem akarja az Isten törvényét betartani, hanem a saját földi életébe akar boldogulni. Pedig az első Zsoltár mit mond? Az Isten törvényéről gondolkodom éjjel-nappal, és ha valamiről éjjel-nappal, az tulajdonommá válik, és ez véd meg engem a törvénytelenségtől, mert a törvénytelenség a bűn. Ha valaki a törvényt áthágja, már csak a bűn útjára léphet.
13: Köszönöm szépen, és most lépjünk tovább arra, hogy Jeremiás vajon ezt hogy fogadta. És ezért olvassuk, Rózsikát kérem, hogy olvassa Jeremiás könyve 20. fejezet 8-tól 11. versig terjedő szakaszát, ahol erre a Pasúr ügyre most reflektál Jeremiás.
9: Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell, és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzé vált szívemben, csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamba tartsam, de nincs rajta hatalmam. Hallom, hogy sokan suttogják, iszonyat mindenütt. Jelentsétek föl, föl is jelentjük, akik jó akaraim voltak, mint a bukásomra várnak. Talán rá lehet szedni, hatalmukba ejtjük, és bosszút állunk rajta. De az Úr velem van, mint egy erős vitéz, ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem. Csúfosan felsülnek, kudarcot vallanak, gyalázatukat soha nem megy feledésben.
13: Köszönöm szépen. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egyrészt Jeremiás, mint ember, szenved. Szenved a visszautasítástól, de nem tud hallgatni sem. Tehát ott van a két tűz között, hogy így mondjam. Ezért mondja ezt a gyönyörű szép igét, már idéztük is szóban, hogy csontomban rekesztett tűz, amitől nem tudok szabadulni. Marian, parancsolj!
17: És akkor még a 9. verset még ott olvassam hozzá, mert az annyira nagyon, azt hiszem, még ide tartozik. Azért azt mondom, nem emlékezem róla sem, az ő nevében többé nem szólok, de mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem. Hogy ez, amikor ezt olvastam, akkor eszembe jutott Péter és János, amikor a főtanács előtt állnak, amikor azt mondják, hogy amiket hallottunk, láttunk, azt nem tehetjük meg, hogy ezek után hallgatunk ezekről, és nem szóljuk. Tehát mint egy ilyen belső, nem is tudom, minek nevezhetjük, ilyen kényszerítő erő az szerintem, ami az emberből ilyenkor kikívánkozik, hogyha meggyőződik valamiről, és annak az igaz voltáról.
13: Igen, ez a két tűz közötti lét, mert ahogy említettem, Jeremiás hűséges akar lenni a néphez, a templomhoz, ami az Úr temploma. Hűséges akar lenni ahhoz a szolgálathoz, aminek ő is részes, hát papi szolgálatot fűz, papi szolgálathoz fűzi az élete, de ugyanakkor az Úrhoz is hűséges akar lenni, és ezért szinte menekülni akar ettől. András?
8: Ez az égő tűz az Új Szövetségben is megvan, a párhuzama, mert az apostolokat is el akarták hallgattatni, hogy az Úr Jézus nevében ne prédikáljanak. És Pál apostol azt mondja, nem tehetjük, hogy az Úr Jézus nevében pedig ne prédikáljunk.
13: Köszönöm
8: szépen. Nem fogadták meg.
13: Köszönöm szépen. Nézzük meg az összefoglalását ennek a szakasznak, és arra kérlek benneteket, hogy Erzsikét, hogy olvass el ezt a rövid kis összefoglalást.
18: Az Úr a korábbiakban figyelmeztette Jeremiást, hogy erős ellenállással fogja szembe találni magát. A próféta szívfájdalmának mélységéből kiált fel, mivel helyzete elfogadhatatlan számára. Mégis Isten elhívása szerint élt, és szenvedései ellenére követte az Urat.
13: Köszönöm szépen! Tehát a próféta szenvedése ellenére is követte azt az üzenetet, amit ő kapott. Tessék!
16: Rövid gondolat. Én úgy látom, hogy olyan arányban van Jeremiásnak a szenvedése, lelki szenvedése, amilyen arányban van a szeretete az ő népe iránt. Tehát minél nagyobb a szeretete, annál nagyobb a fájdalma. Jézusnál ugyanezt látjuk az ő életében.
13: Igen, és ez még...
12: És közben csak egy megjegyzés, hogy közben szeme láttára minden beteljesedik, amit az Isten megjövendőlt az Izrael népének.
13: Köszönöm szépen. És akkor nézzük csak meg, hogy vajon ezzel a mélyére jutott annak a szenvedésnek, ami a lelkében ott volt. Hogyha a szerdai szakaszhoz megyünk, már a cím is egy kicsit félelmes, átkozott legyen a nap. Idézőjelbe van, hiszen ezt Jeremiás mondja, de nézzük először a szöveget, a 42. oldalról lévő szöveget kérem szépen, hogy Magdika olvassa.
19: Átkozott az a nap, amelyen születtem, az a nap, amelyen anyám szült engem, ne legyen áldott. Átkozott ember az, aki örömhírt vitt az atyámnak, mondván fiú magzatot született néked, igen, megörvendeztetvén őt. És legyen az az ember olyan, mint azok a városok, amelyeket elvesztett az Úr, és meg nem bánta, és halljon reggel kiáltozást, és harci riadót délben. Hogy nem ölt meg engem az én anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsom lett volna, és méhe soha sem szült volna. Miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek?
13: Köszönöm szépen. Ez talán Jeremiás könyvének a legnagyobb, legpesszimistább része, amikor eljut odáig, hogy ezt a kettős feszültséget, hogy egyrészt az Úrhoz hűséges, az Úr igéje csontomba rekesztett tűz, nem tudok szabadulni tőle. Ugyanakkor meg a visszautasítás a népnek, ez a teljesen értelmetlen visszautasítás. A történelemből tudjuk, hogy a nép az valami csodálatos messiásként hitt az egyiptomiakban, majd az egyiptomiak segítenek, és majd az egyiptomiak megoldanak mindent. És szinte egyedül maradt Jeremiás. Sőt, ugye a Biblián kívüli irodalomból, Lákiszból előjött például egy cseréptábla levél, amiben leírják azt, hogy Jeremiásra vigyázni kell, mert ez az áruló, ezt az embert likvidálni kell. Tehát ott van az állandó életveszély az életében, ez a mélypontja annak, ahova Jeremiás eljutott. De a küldetéstől nem lehet szabadulni. Marika, parancsolj!
10: Visszautalnék Jeremiás proféta első könyvére, hogy hívta el az Úr, hogy mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. És eltelik egy pár év, és a nehézség, a szomorúsága, minden, ami érte őt, valahogy egy kicsit elfeledteti ezeket az indító gondolatokat, de aztán ismét magához tér. Tehát amikor úgy a mélyén vagyunk a dolgoknak, akkor sokszor valami elhomályosítja a mi látásunkat, de azt megint ki kell tisztítani az Úr segítségével.
13: Károly.
16: Isten ismerte Jeremiást nagyon jól, és ezért beengedte abba a nagy nyomorúságba, ami rászakadt Jeruzsálemre. Tudjuk, hogy a síralmaiban leírja, hogy borzalmas volt, amit áttélt ott a nép. És nagyon különös számomra az, amikor a proféta asszony Sedékiásnak megjövendeli, hogy ő nem fogja áttélni ezt a tragédiát. Ő előtte meg fog halni. És itt látok egy párhuzamot tulajdonképpen az idők végével. Isten némelyeket el fog altatni, mert arról beszél, hogy olyan nyomorúság lesz Jézus eljövetel előtt, amilyen a világ teremtése óta nem volt. Viszont ugye Jelenések könyvében azt olvasok, hogy boldogok azok a halottak, akik az Úrban halnak meg előtte. De akiket Isten ismer, azokat be fogja engedni abba a nagy nyomorúságba, amilyen nem volt kezdettől fogva.
13: Köszönöm szépen. Istvánt kérem szépen, hogy az összefoglalóját Nyár István olvassa el ennek, és majd utána Edittet kérem, hogy...
3: Jeremiásnak megvolt a biztosítéka arról, hogy Isten akaratát cselekszi, és az Úr van vele. Mégis az adott pillanatban helyzetének fájdalma emésztette bensőjét. Sokan hasonló helyzetbe kerülnek időnként. Elméletileg ismerik Isten minden ígéretét, de a szenvedés és a fájdalom annyira letaglózza őket, hogy az ígéretek háttérbe szorulnak, és az egyetlen dolog, amire gondolni tudnak, az saját szenvedésük.
13: Köszönöm szépen, István és Edit.
4: Amit az István mondott, csak egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Ugye megint ez a kérdés felül fel, hogy mire fókuszálunk. A szenvedésre fókuszálunk, vagy az igazságra fókuszálunk. mert ahogy olvastad, hogy a szenvedésre fókuszált, akkor elveszik az igazság, nem avval foglalkozol. Bár kétségtelen tegyük hozzá azt, hogy Jeremiás szavai nagyon kemények voltak, mint amit a népnek mondott, mint amit a főpapnak mondott. De azt is tudjuk, hogy ezek a szavak nem az ő szavai, vagy nem az ő bosszújából fakadt, hanem ezek Isten szavai voltak, ezek a kemény szavak, amit neked el kellett mondani. És alapvetően a probléma a fogadtatással volt, ő nem kételkedett ezekben a szavakban. A problémája az volt, hogy nem értették meg, nem fogadták meg. Ez az a gondolat, amiről a múlt héten is beszéltünk, hogy kevés van, aki megérte ezt a figyelmeztető szavat, sokkal többen vannak azok, akik a könnyebb eszközökhöz folyamodnak, hogy kalodába zárják meg, ölik,

0: Most jut eszembe, hogy nagyon sokan úgy jobbra-balra ködösítenek, hogy opera és operett technikai éneklés. Na, erről mi a véleményed?
1: Nekem erről az a véleményem, amikor azt mondják, hogy az operát, azt így kell az operettet úgy magyarul, tehát úgy nem. Én mindig nem. Azt mondom, hallgassák meg Melis Györgynek az opera felvételét, és hallgassák meg a magyar nótáját. Hogy énekli? Egyformán, szépen, természetesen. Tehát nem öblöget az operában, és nem egyszerűsít nagyon a magyar nótában. Nem. A technika az egy dolog. Az, hogy stílust meg hogy kell csinálni. Én tulajdonképpen a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesületének vagyok egy úgymond vezetőségi tagja, és így egy jó ötlet alapján, amit Katona András adott, csináltam a COVID alatt énekiskolát az interneten. Úgyhogy akinek van kedve, körülbelül hát föltettünk legalább olyan 60-65 úgymond órát tettünk föl, ahol mesélek az énektechnikáról, és mindegyiknek a végén egy-egy magyar nótát mondjuk úgy, hogy stilizálok, vagy elmesélem, hogy így is lehet, úgy is lehet.
0: Na most ez nagyon-nagyon fontos, mert biztos van olyan, aki hallgatja, és szereti ezt az adást, és akkor most, és pláne az éneklést, úgyhogy ez pontosan hol lehet megtalálni?
1: A YouTube-on.
0: Mit kell beírni?
1: YouTube-on Ötvös Csilla énekiskolája, és ott számszerűen rengeteg kijön. Volt olyan kolléganő, nem mondom a nevét, azt mondta, hogy te, én veled szoktam skálázni. Mondom, hogy? Hát azt mondom, bekapcsolom azért a valamelyik énekiskolát, és verecske. Mert ott a skálákat is bemutattam tulajdonképpen. Tehát eltöltöttem minden héten egy jó fél órát azzal, hogy technikailag magyaráztam, és az én rettentő nagy zongoratudásommal fölzongoráztam egy picit a magyar nótát, és akkor elmeséltem, hogy kell stílusosan magyar nótát énekelni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom szeretettel, mert ez egy szerintem unikum. Ugye? Mert hogy a magyar nóta az hungarikum, ez meg akkor unikum.
0: Így igaz. És nagyon nagy szükség van szerintem ilyenre, és én néha gitárosokkal találkozom, ott viszont nem vagyok mindegyikkel megelégedve, mert azért az emberi kezet is nagyon el lehet rontani, igen. nem csak a hangot. Úgyhogy mindegy, már én nekem is forgott ilyen ötlete a fejemben, de nem valósítottam meg, csak most van egy olyan kicsi növendékem, akivel érdemes lesz ezt megcsinálni, úgyhogy megpróbálom a kezdő gitár tanítást
1: ezzel. Nagyon nagy dolog, igen. Én tulajdonképpen sok embernek helyre is hoztam a hangját. Tehát gyakorlatilag eljött problémával hozzám, és ki tudtam segíteni a bajból. És nagyon-nagyon. De volt úgy, hogy pedagógus jött hozzám, hogy állandóan berekedett, segíts. És meg tudtam neki magyarázni, hogy tulajdonképpen használja a hangját, hogy ne fáradjon el. Mert hát egy pedagógus nagyon sokat beszél, valljuk be őszintén, meg van, amikor kiabálni is kell neki, és hát azért az nem egyszerű.
0: Fegyelmezni a diákokat, bizony, és akkor olyan részét használja a toroknak, ami megfeszül, és nagyon nem tesz.
1: És bereked. Sajnos, nem minden. Igen. Vannak strapabírobb hangok, szalagok, de vannak kevésbé. És ők, aki kevésbé, az akkor elfárad a hang. És akkor, ha segítek neki, akkor tudja használni jobban.
0: Igen, ezt is például az emberek kevésbé tudják, hogy egyszerre a kettőt, tehát, hogy egy estén belül mondani, énekelni, mondani, énekelni, ezt el nem hiszi senki, hogy ez mekkora dolog, és mekkora követelmény a szerencsétlen toroknak.
1: Igen. Én mindig azért azt mondom, hogy a beszéd és az éneklés nagyon egy helyen van. Persze nem kell olyan magasan beszélni, mint a tenor, az úgymond buta tenorok, csak a beszédet is tulajdonképpen be kell rakni egy bizonyos pozícióba. Nem engedhetem le ide a rekedt hangomat a torkomba. Szóval lehet figyelmesen beszélni, és akkor az nem fárasztó. És az olyan helyen van, mint ahol énekelek. Csak nem hangmagasságban, csak
0: igen,
1: pozícióban.
0: Nekem volt sajnos egy pajzsmirigy műtétem, és akkor neked is
1: bizony,
0: volt.
1: Bizony. 87-ben kivették a pajzsmirigyem.
0: Én nekem meg annyi volt, hogy ilyen fonal képződött, és jobb oldalon, a torkom jobb oldalán látszott is egy dudor, ami egy ilyen fél

0: Tilalma nagyságú volt, de nem az volt a gond, hanem a szívemnél
1: Bizony.
0: egy gyermek ökölnyi volt, és 8 éven keresztül nőtt ez, és azért nem nyúltak hozzá, mert megmondták, hogy el fogom veszíteni, nem fogok tudni énekelni.
1: Mindjárt mesélek erről neked.
0: Na, akkor mesélj.
1: 83-4-ben derült ki nekem, hogy van ez a pajzsmirigyemben hideg göbök. Tehát nem meleg göbök
0: voltak. Nekem forró göbök voltak.
1: De olyan sok volt, hogy amikor bő lett a vér áramlás a torkomba, akkor megdagadtak, és nyomták a hangszálat. És gyakorlatilag beskáláztam, és elmentem énekelni a rádióba, úgy emlékszem, mint a ma lett volna, és odaértem, és úgy éreztem, hogy nincs hangom. És azt mondtam, én akkor is elénekelem, és kiderült, hogy a hangzásban nem hallatszott semmit, csak ez egy
0: csak
1: szörnyű
0: érzésben.
1: Érzés volt, és ettől én úgy éreztem, hogy én rekedt vagyok. És akkor azt mondták, hogy hát meg kell operálni. Mondtam, hogy nekem operálják, én ezt így nem tudom tovább csinálni. És egy Mérei Jenő nevű orvos operálta, és mikor kész volt a műtét, fölébredtem, és odajött, azt mondta, művésznő, tessék megszólalni. És akkor elkezdtem beszélni, azt mondta, na hál' Istennek. Ugyanis azt mondta, hogy neki soha nem remegett a lába, míg operált, de amikor az én hangszálam környékén operált, akkor remegett.
0: Ugyanezt mondhatnám
1: Igen.
0: neked a Kútvölgyi Kórházban dr. Vallent Károly. Képzeld el, hogy én nem voltam tisztában vele, hogy egyszerűen elveszíthetem még a beszédhangomat is. Hogyha egy 100 milliméterrel arrébb vágnak, akkor beszélni se fogok tudni, úgyhogy ez óriási. És képzeld el, hogy közvetlenül a műtét előtt mondta meg, mielőtt rám nyomták volna, és én meg nem néztem utána, én teljes bizodalommal voltam, jó, kiszedik azt a csomót, annyi. Hát nem. És nekem 1,5 oktáv el is ugrott,
1: ja,
0: a hangomból, úgyhogy annyi volt, hogy a gitárral mindig lejjebb kellett venni, és a beszédhangom azóta ilyen fátyolódott, mélyebb,
1: igen,
0: egyáltalán
1: igen.
0: Nem olyan, mint
1: egy
0: valami
1: hogy ugye érintkezett a hangszállal egy kicsit, és hát igen, a Mihok doktor volt az opera orvosa, és róla mesélték, hogy ő tudott, ugye a hangszálnak csomója keletkezhet, volt nagy művész is, akinek volt csomója, őt sem mondom, és akkor a Mihok doktor úr volt, aki úgy le tudta venni, hogy nem sérült a hangszál. Tehát tudott tovább énekelni. Tehát úgy látszik, valószínűleg neked annyira rá volt fonódva.
0: Teljesen rá volt fonódva, és ráadásul mondom, valamilyen fonalszerűen tekeredett rá, úgyhogy már a szívemet 8 éven keresztül ezért nem operáltak
1: nem
0: meg.
1: Ötték,
0: 8 éven keresztül azt mondták, hogy az énekhangomhoz nem nyúlnak hozzá.
1: Hát
0: aztán, amikor hozzányúltak, akkor az egy nagyon nagy történet, azt majd valamikor elmondom. Csak annyi, hogy akkor volt először itt a Habsburg Otto, és akkor az operáció után kellett nekem elénekelni az eredeti régi magyar himnuszt, és hát szóval megkértem a közönséget, képzeld el, hogy nem mertem kipróbálni, hogy van-e hangom, vagy se. Egy hónappal volt az operáció után, és mégiscsak elmondom, na, és összetettem a két kezemet, és hatalmas nagy sállal vonultam ugye a szereplő színhelyére. Sinkovics Imre és Avar István voltak a szereplő partnereim, és egy nagyon-nagyon komoly előadás volt, és a díszteremben megállt a levegő, amikor én kimentem, megpendítettem a gitárt, semmi. Nem szólaltam meg. Még egyszer megpendítettem, és nem mertem kinyitni a számot. Ezt akkor te biztosan tökéletesen érted, és aztán hirtelen lekaptam a nyakamról a sálat, és elmondtam a közönségnek, hogy kérem szépen, mindenki tegye most össze a két kezét, mert én otthon nem mertem kipróbálni, mert nekem ez egy olyan szent dolog. És kérem szépen, hogy drukkoljanak most nekem. És akkor
1: Föloldalad.
0: Megmutattam ezt a vérvörös vágott nyakamat, és annyira feloldódott, és annyira tényleg összetették az emberek a kezüket, és végül is el tudtam énekelni úgy, hogy éreztem, hogyha egy fél hanggal feljebb, akkor énekelnék, akkor kisiklana.
1: De jó fekvésben kezdtem.
0: Belebújtam a mikrofonba, amit nem szoktam, belebújtam a mikrofonba, és magamba is úgy imádkoztam, és úgy köszöntem aztán a sorsnak, hogy egyáltalán ez sikerült. Na, bocsánat, hogy igen, ezt így most
1: elmondtam. Én egy hónappal a műtét után énekeltem Fidelio Marcellinát. De nekem olyan vékonyan sikerült, hogy szinte nem is látszott a nyakamon a vágás, és hadd meséljek egy nagyon drága kolléganőről, László Margitról, aki képzeld el, hogy bejött egyik próbára, és odaadott nekem egy nyakláncot, és azt mondta, hogy ez egy kabala nyaklánc, tedd a nyakadra, amikor először énekelsz.
0: Ez milyen szép,
1: ugye,
0: szép,
1: milyen nagy dolog?
0: Szép nagy dolog.
1: Ilyen opera kolléganőim voltak. Igen. Meg kell mondjam, hogy nekem problémám soha senkivel nem volt, hála Istennek, sem hölgyel, sem úrral az operában, de még rendező úrral sem.
0: Ez nagyon-nagyon nagy dolog, és nagyon jó dolog, és azért ez reál jellemző, mert hiszen most is a műsor alatt is azt látom, hogy mosolyogsz. Mm.
1: És muszáj mosolyogni, mert hogyha az ember csak egy kicsit komolyabban néz, akkor megrémülnek a növendéket. Nem tudom, te hogy vagy vele, én mindig azt szoktam mondani, hogy én úgy kritizálom a gyerekeket, hogy elmosolyodom. Nem azt mondom, hogy nem jó csúnyán, hanem egy kis mosoly, és akkor azt tudja, hogy... Igen. Tudja, hogy baj van.
0: Igen, én is úgy vagyok.
1: Nem szidom meg, hanem egy mosolyjal megcsóválom a fejemet.
0: És én is abszolút mindig a dicsérettel próbálok előrébb haladni. A szigorúsággal úgy, hogy megmondom, mert azt nem lehet, hogy becsapja az ember, megmondom, hogy itt kellene, ott kellene még egy kicsit javítani, de jó úton vagy.
1: Forrai Miklós tanár úr tanított minket dalirodalomra, és azt mondta, hogy mindent meg lehet mondani, de előbb a jót, aztán a rosszat.
0: Így van.
1: Olyan aranyos volt.
0: Így van, hogy az emberben bízzanak, és ne azt érezzék, hogy amiért valamit a mester tud, igen, akkor, na, tehát ne érezze magát ledurongolva.
1: Igen, igen, igen. De nagyon-nagyon nagy öröm tanítani, nagyon nagy öröm. Mindenki kérdezi, mert ugye, hát olyan 6 órákat szoktam háromszor legalább egy héten, de lehet, hogy hetet tanítani. Nem fáraszt? Mondom, nem fáraszt. Én nagyon élvezem, mert azt élvezem egyik óráról a másikra, változik.
0: Igen.
1: És vannak persze zseniális növendékek. Most például egy koloratúr növendékem került be úgy a Bécsi Zeneakadémiára, hogy 3 évig tanítottam a konzervatóriumban, vagyis 2 meg egy plusz évben, és fölvették. De hát olyan szorgalmas volt, 5 nyelven beszélt, és azt mondtam, hogy hát igen, vele könnyű dolgom volt, de van, akit 6 évig is tanítok, és körülbelül a 7. évnél tudja megcsinálni azt, amit ez a Sternberger Szofikán meg tudott csinálni az első 3 év után. Úgyhogy most már opera szakos lett, és nagyon boldogok vagyunk most, majd itt az Óbudai Társas Körben is eljön mindig énekelni, mert ugye rajta tartom a 2 kis kezemet azért a produkcióin, hogy segítsek neki most is.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a mostani beszélgetést. Köszönöm szépen Ötvös Csillának, akit még egyszer hozzáteszem, nagyon szeretek. És nagyon-nagyon örülnék, ha minden énekművész ilyen nagy tudással, ilyen kedvesen és szerényen és embermódra tudna beszélni. Ez volt a Lélek közelben,

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Átok helyett áldás jön. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 48 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Cukkát és a Bálák heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentése törvényei, valamint Bálák Moáb királya volt, aki meg akarta venni Bálámot. 4 Mózes 19.1-től 25.9-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Bálák Moáb királya magához hívatja Bálám prófétát, hogy az megátkozza Izrael népét. Útközben a szamár megmakacsolja magát, mivel meglátja az angyalt, akit az örökkévaló azért küldött, hogy elállja az útjukat. Bálám 3 különböző helyről próbálja meg elmondani átkait, de mindhárom alkalommal áldás hagyja el a száját. Bálám az idők végezetéről és a messiás eljöveteléről is prófétál. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az igazak halála engesztelést hoz a generációjukra, és meghalt ott Mirjám, és eltemették ott. És nem volt víz a közösség számára, Mirjámnak, Áron és Mózes nővérének élettörténete bizonyíték arra, hogy minél több jótékonyságot gyakorol egy nő, Isten áldása annál nagyobb lesz a családján. Tanítja írásában Szernóc Ervin rabbi a Cukkát heti szakasz kapcsán. A rabbi Jossé ben Jehuda fia mondta, az egyiptomi kivonulást követően a zsidó népet 3 kiválóság tartotta össze, Mózes, Áron és Mirjám. Isten 3-ójukkal 3 ajándékot adott népének. Mirjámmal adta a kutat, melyből ittak 40 éves pusztai vándorlásuk során, Áronnal adta a felhőt, mely Isten jelenlétének bizonyítéka. Mózessel pedig Isten a mannát adta, ami a nép 40 éves vándorlása alatt táplálékul szolgált. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Nem fog a varázslás Jákóbon, sem bűvölés Izraelen, mert kellő időben megmondják Jákobnak és Izraelnek, amit Isten művel. Idézi a Tórát a Bálák heti szakasszal kapcsolatos írásában, Szernóc Ervin rabbi. Bálák, a moábita király, abban a tudatban, hogy karddal nem lehet legyőzni a zsidókat, felbérelte Bileámot, a midjanita varázslót, kérlek, átkozd meg nekem ezt a népet, talán így erősebb leszek úgy, hogy megverem őt és kiűzhetem az országból. Jonatán rabbi mondta, hűek a barát sebei, de az ellenség csókjai szilárdak. Az átok gyászt hoz, az indokolatlan átok visszafordul az átkozódóra. Ezt Bileám is tudhatta, hiszen Isten előre figyelmeztette. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. De akkor miért vállalta el? Azért, mert 3 olyan tulajdonsága volt, ami megrontja az ember józanságát. A rossz szem, a hívalkodó természet, a dicsekvés. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

reggeli csendesség. A Szentlélek által kaphatsz bölcsességet és szelídséget.

Vajon mit akart Jézus üzenni ezekkel a szavakkal a tanítványainak, amikor elbocsájtotta őket apostoli útjukra? Szinte látjuk magunk előtt a jelenetet, amint magához hívja, és féltő szeretettel megáldja őket, majd így szól hozzájuk. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. A mester nagyon jól tudta, hogy tanítványainak számos kísértés és veszély közepette kell majd Isten országát hirdetniük, és ezért a kígyó okosságára lesz szükségük. Az élet tulajdonképpen egy akadálypálya. Elindulunk a cél irányában, de mire elérjük azt, rengeteg akadályon kell átmennünk. Jó, hogyha ezt a kígyóra jellemző okossággal, óvatossággal tesszük. Ez az állat minden akadályon átsiklik. Rendkívül bölcs. Tudja, hogy mit tesz. Tudja, hogy hová megy. De ugyanakkor körültekintő is. Teljesen átadja magát a feladatának, a látásának és a céljának. Érdemes megfigyelnünk, hogyan használja az egész testét arra, hogy megölje a zsákmányát. Teste egész hosszával összeszorítja azt, köré tekeredik, hogy megfojtsa.

téged is hasonló odaadásra, odaszánásra hív az Úr. Azt kéri tőled, hogy add át magad teljesen az Istentől kapott szolgálatnak. Tedd ezt a kígyó okosságával, óvatosan, célra törően, de ugyanakkor a galamb szelídségével és egyszerűségével. A világot ugyanis erőszakkal, durvasággal nem lehet meggyőzni az igazságról. Többet ér a galamb szelídség, mint az erőszak. Azonban a gyáva meghunyászkodás sem visz eredményre. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy balgának, tehetetlennek, baleknek is kell lenned. Nem kell engedned azt, hogy kihasználjanak. Nem kell szolgalelkűnek lenned. Mert te az örökkévaló Isten egyedi alkotása, teremtménye vagy, akivel az Úrnak személyre szabott terve van. Bizonyára eddig is voltak, és ezután is lesznek majd olyanok, akik megpróbálják átvenni az irányítást a sorsod felett, akik megpróbálnak jogtalan befolyást szerezni a lelked felett. Olyanok, akik megpróbálnak bedarálni téged, hogy aztán szolgáld az érdekeiket. Vigyázz arra, hogy hamis felelősségtudat vagy megfelelési kényszer miatt ne sétálj be a csapdájukba. Neked a mindenható Istent kell szolgálnod úgy, ahogyan azt ő szeretné. Ehhez kérj ma a Szentlélektől kellő bölcsességet és szelídséget.

0: a baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 26-a. Ezékiel könyve 34. fejezet, 11-től 31. versig. Mert így szól az én Uram az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszórodtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet, így szól az én Uram az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövére és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. De köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram az Úr, bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart. Ezért így szól az én Uram az Úr, majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgálmat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr, megmondtam. Szövetséget kötök velük, hogy békéjük legyen. Kipusztítom az országból a vadállatokat, biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és az erdőkben is alhatnak. Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében, áldásos esők lesznek. A mezőfája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, biztonságban élnek földjükön. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor darabokra töröm igájukat, és kiszabadítom őket azok kezéből, akiket szolgálnak. Nem esnek többé zsákmányul a népeknek, és nem fajják fel őket a vadállatok, hanem biztonságban lakhatnak, mert senki sem rémítgeti őket. Híres ültetvényt sarjasztok nekik, nem hal éhen többé senki az országban, és nem kell tűrniük többé a népek gyalázkodását. Akkor megtudják, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izrael háza az én népem, így szól az én Uram az Úr. Mert ti az én juhaim, és az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek. Így szól az én Uram az Úr. Jézus Krisztus János evangéliumában saját magát jó pásztorként ábrázolja, aki hajlandó önmagát is feláldozni a nyájért. Miért lehet igaz a kijelentése? A pásztor a nyári vezetője, aki irányítja és védi a juhokat. Jézus ezt a feladatot magára vállalta. Szent Lelke által a keresztény egyház létrejöttét és terjedését irányította, támogatta, segítette, és ez a mai napig érvényes. A jó pásztor nem csak vezeti a juhokat, hanem hajlandó önmagát is feláldozni értük. Jézus áldozata a kereszten, ahol életét adta az emberek bűneinek megváltásáért, ezt bizonyítja. Teljes odaszánásként vállalta. Jézus hajlandó volt mindent feláldozni a nyájért, azaz az emberiség megmentéséért. Jézus elvezet az igazságra és az örök életre. Mint jó pásztor, biztosítja számukra a megfelelő lelki táplálékot, védelmet és biztonságot. Gondoskodik a hívőkről, segít nekik a nehézségek leküzdésében, elérni lelki céljaikat. Vigasztal és mindig ott van, amikor szükség van rá. Jézus nem pragmatikus menedzser, hanem szeretetteljes gondviselő. Meggyőződésünk, hitünk és tapasztalatunk szerint mennyei kérdésekben, örök életi ügyekben ő a leginkább illetékes és meghatalmazott. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Olivia Shirley írta Texasból, az Egyesült Államokból. Csodálatosan megalkotva. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Zsoltárok könyvének 139. fejezetének 16. verse. Két nappal születése után a kislányom agyvérzést kapott. Helikopterrel egy nagyobb kórházba vitték, hogy kockázatos műtétet hajtsanak végre rajta, mi pedig csak kétségbe esetten imádkozni tudtunk. Könyörögtem az Úrnak, hogy megtartassam a kislányom. A lányom életben maradt, és egy hét múlva ki is engedték a kórházból, azonban nem volt hajlandó enni. Két évig szondán keresztül kapta a szükséges tápanyagokat. Az orvosok sosem találtak igazi magyarázatot arra, miért nem volt hajlandó enni, és ez még nehezebbé tette, hogy elfogadjam a csövet. Kértem a barátaimat, hogy imádkozzanak a kislányomért, azért, hogy magától tudjon enni. Egyikük emlékeztetett, hogy mindannyian csodálatosak vagyunk. Ez világított rá arra, hogy a lányom élete értékes, fontos és tökéletes, szonda ide vagy oda. Történetesen a cső egy hatalmas áldásnak bizonyult. A lányom megkapott minden szükséges tápanyagot, hogy erős és egészséges legyen. A történetünk pedig segített, hogy kapcsolódhassak olyan anyáknahoz, akik hasonló próbákat éltek át gyermekeikkel, tanácsot, támogatást és bátorságot nyújtva nekik. Képes lettem dicsekedni erőtlenségemmel, a Krisztus ereje által. Istenünk, köszönjük, hogy szent lelked által megmutathatjuk fényedet a világnak, és dicsőíthetünk téged. Amen. Napi gondolat. Semmi nem állíthat meg, hogy Isten akarata szerint éljek. Imádkozzunk a mesterségesen táplált csecsemőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bódás János, én sem vagyok jobb. Sokszor vad, lázadó szavak sisteregnek az ajkamon. Ha kimondanám, vért, világot gyújtana fel egy-egy dalom. Feldúlnak sokszor engem is lidérces, szörnyű álmok, vágyak, lelkem sötét bozótja közt indulatok csordái járnak. Sokszor parázna a szemem, gondolatom, szennyes az álmom. Úgy érzem, szemétdom vagyok, és magamat is megutálom. Úgy szégyellem, ha jónak láttok, nemesnek, tisztának, igaznak, s nem halljátok, hogy bennem is zúg őserdeje hínárnak, gaznak. És rettegek, mi lesz, ha egyszer kitör belőlem rontás átok? Hogy futnak majd irtózva tőlem szülők, fiak, hívek, barátok? Nem vagyok én se jó, se tiszta. Ne várjatok semmit se tőlem, ha nem fogna a kegyelem. Ugyan mi lett volna belőlem? Ne csaljon meg, ha szép, szelíd, tiszta, fehér minden dalom. Ami rossz bennem, valaki nem engedi kimondanom. Valaki, aki úgy akarja, hogy szelíd virágot teremjek, s gyarló bűnös voltomban is hirdetője legyek a mennynek. Ha ő nem óvna, belőlem is kitört volna régen az állat. Kegyelem csak, ha jónak látszom. Rosszabb vagyok, testvér, te nálad.

0: Tökéletes békesség.
1: A lelki békesség öröme. Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békességében, mivel te benned bízik. Ézsaiás 26:3. Gondolatok az ígéről. Sok ember szíve sajog a gondok terhe alatt, mivel mindenben igyekszik a világhoz alkalmazkodni. Akik a világ szolgálatát választották, elfogadták szokásait és problémáit, azok jelleme megromlott, és belefáradtak az életbe. Becsvágyuk és világi kívánságaik kedvéért elfojtják lelkiismeretüket, s a bűn miatti önvád terhe is nyomasztja őket. Az állandó bánkódás kimeríti életerőiket. Az Úr azt kívánja, hogy tegyék le a szolgaság igáját. Meghívja őket, hogy az ő munkáját végezzék. Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Azt tanácsolja nekik, hogy keressék először Isten országát és az ő igazságát, és megígéri, hogy megad nekik mindent, amire szükségük van. Az aggodalom vak, nem látja a jövőt, azonban Jézus kezdettől fogva látja a véget. Minden nehézségből mutat kivezető utat. Mennyei atyánknak ezernyi

kapcsolatja van, amelyen gondoskodhat rólunk, melyekről mi semmit sem tudunk. Ha elvégezzük szolgálatunkat és tiszteletben tartjuk Isten akaratát, nehézségeink megoldódnak, és egyenes úton járhatunk.

0: Nézzünk fel!
1: Amikor az eget nézem, kezed munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket alkottál, azt mondom magamban, micsoda az ember, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. 8. Zsoltár 3. és 4. vers. Ralph Waldo Emerson egyszer azt mondta, az ég a szem mindennapi kenyere. Ahogy a kenyér táplálja a testünket, egészséget és erőt ad, úgy van ez a látott dolgokkal is. Táplálják a lelkünket. Itt is van választásunk, lehetünk vérszegények és stresszesek, a gyenge minőségű vizuális táplálék üres, kalóriákkal teli zabálásától, a tömött utcák, a betonvárosok és a környezetszennyezés, a zsúfolt otthon, a papírral teli iroda és piszkos, szennyes, vagy a televízió és a videó, amelyeket azért gyártanak, hogy szenvedélyeinket stimulálják, ingerelik és kreativitásunkat bebörtönözzék. Vagy felnézhetünk és táplálkozhatunk valami olyasmivel, ami túlmutat az emberen, valami olyasmivel, ami csökkentheti a stresszt és felemelheti a spiritualitást, valami olyas valamivel, ami mindig is ott volt és mindig is ott lesz, az égbolt. Az ég Isten eredeti étrendje az emberi lélek számára, amely elvonz minket apró, e világi gondolatainktól az Istenre összpontosító gondolataink felé. Az emberek sok helyen meggyalázták a földet, de a menny Istené. Ez volt az első dolog, amit ő teremtett. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Az évszázadok során az égbolt volt a legfontosabb kapocs Isten teremtményei és a teremtő között. Amikor kételkedünk, amikor kísértésbe esünk, hogy elveszítsük a hitünket, és elbátortalanodva megbotoljunk, csak fel kell néznünk. Az égbolt nézegetése a léleknek is jó gyakorlat lehet. Bárhol is vagyok, mondja David Accord, költő, az éjszaka tele van ismerős csillagokkal, és minden nap, ha eső, hó vagy betegség nem szól közbe, legalább néhány pillanatot szánok egy új kalandra a felhőkkel borított hegyekben, sötét szurdokokon át, vagy a tikkasztó szaharai égbolt alatt. Álljunk meg most, és hallgassuk meg az ég zenéjének szavait. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd. Hangjuk sem hallatszik. 19. Zsoltár 1-től 3. versig. A lélek egészségéért néz felfelé, amikor csüggett vagy, és éhes a lelked. Az ég mindig ott van. Mérhetetlen reménységé változtathatja a neheztelést és gyűlöletet, túláradó szépsége örömre változtathatja a csüggedést, kék köde megnyugtathatja, és lecsendesítheti a vihartól súlyos lelkedet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 26-án így szól Isten igéje. Ti pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Mikeás könyve 5. fejezet 1. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma 2. fejezet 1. verse. 2 nappal keresztelő János születésnapja után idézzük fel küldetését. Azt a meghívást kapta, hogy a megváltó előfutára legyen, hogy az örökkévaló királyra mutasson. A napkeleti bölcsek a zsidók újszülött királyát keresték, Mikeás próféta Izrael fejedelmét jövendölte, pedig még nagyobb érkezett, akiről heti igénk azt írja, azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A napkeleti bölcsek éppen azzal, hogy távolról idegenként jöttek Jézushoz, már maguk megmutatták Jézus igazi dicsőségét, hogy ő nem egyetlen nép, hanem az egész teremtettség uraként érkezett. Így lett a mi úrunk és királyunk Jézus. Kicsinek látják őt sokan, erőtelennek. Kevésbé a jászol, inkább a kereszt miatt. Mégis őt tette mindenek urává az Atya, amikor feltámasztotta a halálból. Kicsinek gondolják őt sokan, gyakran keresztjeink súlyát tapasztalva. Mégis Jézus az, aki végigvezet életen és halálon. Akik gyökértelennek érzik magukat, azoknak tartást ad Jézus, akinek a származása visszanyúlik a hajdankorba. Akik földre szegezik tekintetüket szomorúságukban és reménytelenségükben, azoknak a fejét felemeli Jézus, hogy lássák a csillagát. És mindegyikünket ő hív magához, hogy ebben az életben és majd az ő országában is leborulva imádjuk őt. Imádkozzunk! Én Uram és Királyom Jézus! A bölcsekkel együtt elindulok én is, és úgy megyek végig a mai napon, egész életutamon, hogy leboruljak eléd és imádjalak téged. Viszem kis ládikámban, testemben az elrejtett kincseimet, az időmet, az erőmet és a gondolataimat, és oda teszem királyi trónod elé, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Amen. Bence András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ti pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Az újszövetségi igénk pedig így szólt. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.

Emily fiatal anya volt, amikor nagy bánat érte a családját. A férje és két fiúk, a 13 éves Tony és a 14 éves Joey életét vesztette egy repülőgép szerencsétlenségben. Ez a tragédia nem illett bele egyetlen tervébe, reményébe vagy álmába sem. Annak idején arról ábrándozott, hogy férjhez megy egy kedves férfihoz, sok szép gyermekük születik majd, és lesz egy jó autója. Soha nem gondolta, hogy halálos betegséggel, függőséggel, válással, pénzügyi gondokkal és szerettei elvesztésével fog szembesülni. Emily eszébe jutott János evangéliuma 14. fejezetének 1-3-ig terjedő versei. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Emily elgondolkozott. Már hogy ne nyugtalankodna a szívem egy ilyen gondokkal teli világban? A telefon mellett várta a híreket, mialatt a mentőszolgálat átvésülte az alaszkai hegyeket, a kis repülőgép után kutatva. Nem kellett örökké várni, bár hosszúnak tűnt a várakozás ideje. A bátyja, aki pilóta, közölte vele a szörnyű hírt. Nincsenek túlélők.

A két legkisebb gyermekük, akik otthon voltak vele, az ölébe bújtak, és együtt gyászoltak. Vajon törődik velünk a Teremtő? Villant át a gondolatán. És szinte azonnal jött a válasz. Igen, tud rólunk, és velünk együtt gyászol. Az én bánatom és veszteségem az Istené is. Jézus sem fogja újra látni a családomat egészen a feltámadásig.

egy megtört világban élünk. Nap mint nap találkozunk szenvedéssel, veszteséggel, gyásszal, reménytelenséggel. A szívünk nehézzé válik, amikor szeretteinket elveszítjük, amikor betegségek törnek ránk, amikor igazságtalanságok vesznek körül. Isten nem távoli szemlélő, bár emberi szem nem látja, Jézus ott áll mellettünk. Ő nem közömbös a szenvedés iránt. Együtt érez, együtt szenved, együtt sír velünk. Isten jelenléte nem csupán teológiai igazság, hanem mély vigasztalás forrása is. Jézus, aki maga is fájdalmak férfia, betegség ismerője volt, saját tapasztalata révén érti és hordozza minden ember gyászát. Minden fájdalom, amelyet érzünk, Jézus szívének egy-egy rezdülése. Amikor sírunk, Jézus velünk sír.

A Getsemáné kertjében és a Golgotán átélt szenvedései nem csupán a bűn jogi következményeinek elhordozását jelentették, hanem a világ fájdalmának mélységes átérzését is. Ő nem csak a bűneinket, hanem a fájdalmainkat is hordozta, és a betegségeinket viselte. Ebből a fájdalomból születik az isteni együttérzés, amely nem hagy minket magunkra. Isten népe sohasem egyedül szenved. A fájdalmak kemencéjében Isten fia is ott jár velünk. Ez az együttérzés nem csupán érzelem, ez cselekvő szeretet. Egy olyan isteni közelség, amely képes meggyógyítani a megtört szívet, új reményt adni, és elhordozni velünk mindazt, ami emberileg elhordozhatatlannak tűnik. Amikor a világ elhallgat, és csak a fájdalom hangjai maradnak, jusson eszedbe, Isten nem hallgat. Ő ott van. Veled együtt gyászol, a te könnyeid, az ő könnyei is. Velünk együtt hordozza a gondjainkat és a fájdalmunkat. Megtart minket, gondoskodik rólunk és vígaszt nyújt nekünk. Ő a miénk, mi pedig az övéi vagyunk. Ő arra bátorít, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, mert ő mindig velünk van.

ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János evangéliuma, 11. fejezet, 1-től 3-ig terjedő versek.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zeng, bong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az zarándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig. Talján Dörögdön, a Tarisznya evangélikus udvarban. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyűzenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindez Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a négy égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Este felé lementek tanítványai a tengerhez. Hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt. Én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak. János evangéliuma 6. fejezet, 16-tól 21-ig.

0: Viharos idő.
1: Éjszaka van a tavon. A tanítványok egyedül vannak a vizen, és Jézusra várnak. Viharos az idő, és pont most nincs velük Jézus. A Genezáret tava egy völgykatlamban fekszik, így a tóra gyakran zúdulnak alá viharos szelek a környező hegyekből. Van ebben a helyzetben valami fenyegető. A tenger, ebben az esetben a tó, már az Ószövetségben is a pusztító hatalmak és erők szimbóluma volt. Éppen elég ok a félelemre. És pont most kell szembesülniük a tanítványoknak azzal, hogy Jézus nincs ott. Amikor különösen is szükségük lenne rá, egyedül hagyja őket. Milyen gyakran előfordul, hogy elvárom, Jézus egy-egy adott helyzetben egy bizonyos módon mutassa meg magát. Jézus ekkor úgy jelenik meg a tanítványoknak, ahogy egyáltalán nem számítottak rá. A vízen járva aztán igazán nem várták. Mégis a vihar kellős közepéből így szól hozzájuk. Én vagyok, ne féljetek. Jézusnak nem az az első dolga, hogy a vihart lecsillapítsa, hanem a tanítványaihoz szól a zúgás és tombolás közepette. Ne féljetek, itt vagyok. Viharokat át kell élnünk mindannyiunknak. De Jézus épp a félelmetes helyzetek közepette mondja nékünk is, ne féljünk.

Néha azt gondoljuk, Istennek az élet minden körülményei között látható jelét kellene adnia annak, hogy segít. De pontosan ez a jel. Abban segít, hogy kitartsunk, bátrak legyünk és tűrjünk.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.

Urunk, Istenünk! Az elmélyülés idejét nyújtod ezen a reggelen is nekünk, hogy megbánjuk, amit vétettünk, hogy a jóhoz közelíthessünk szándékainkban, és cselekedeteinkben is egyaránt. Engedd, hogy hódolattal közeledjünk hozzád. Tisztítsd meg, és fordítsd magadhoz szívünket, mert segítséged nélkül semmit sem tehetünk. Kérlek, lázongó akaratunkat vezesd az általad kijelölt ösvényen, az igazság útján. Ó, add, Uram, hogy kegyelmeddel megnyerjük azt, amit fiad örömhíre ígér. Adj erős szívet, ha terhet kell viselnünk, ha éppen rögös az utunk, békével fogadjuk el, hogy azt is a mi érdekünkben hozod elénk. Légy irgalmas hozzánk, ha gondolataink és érzékeink lefelé húznak, és ha a te országod utáni vágyódás kialvóban van bennünk. Kérve kérlek, védj meg minket az alvilág hatalmától, és akadályozd meg a gonosz erőinek pusztítását életünkben a mai napon is. Amen.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 26-a. Pataki Fűsős János református lelkésznek 1600 és 1629 között tartott rövid élete. Sárospatakról indult 1616-ban Heidelbergbe, majd Marburgba ment tanulni. Hazajövetele után 1622-ben ungvári, 1624 táján sárospataki, végül 1629 körül szatmári lelkészként szolgált. Munkái: Positiones psychicae de elementis in genere, Disputatio metafisica sub presidio, és a barokkosan hosszú című Királyoknak tüköre, melyben ábrázatjuk szépen ragyog és tündöklik az fejedelmeknek és egyéb uralkodóknak kedvekért példájul irattatott és formáltatott, Bethlen Gábor fejedelemnek ajánlva.
2: Kanizsai Pálffy János, református lelkész, költő, Samarján vállalt rektorságot. 1609-ben beiratkozott a Heidelbergi Egyetemre, itt diáktársa volt többek között Pécsei Király Imre és Samarjai Máté János is. 1611-ben komáromi tanár, 12-ben pápai lelkész lett, két év múlva esperes. 1626-ban Németújvárra távozott lelkésznek, ahol szintén volt esperes is. 1629 márciusában a dunántúli egyházkerület a Körmendi zsinaton püspökének választotta. Amikor gróf Batthyány Ádám 1633-ban áttért a katolikus hitre, a birtokát képező Németújvárról elűzte őt. Ekkor a kiskomáromi lelkészi állást foglalta el. Elsőként ő szervezett presbitériumot hazánkban, pápán, 1615-ben. 1630-ban az ugyanott tartott zsinattal egész kerületében kötelezőnek mondatta ki presbitériumok fölállítását. Mint énekszerző is jelentős lehetett, erre utal két fennmaradt éneke. Munkái többek között De sacramentis in genere, De concilis ecclesiasticis, Arany temjénező.
1: Simándi Bodó Mihály a Heidelbergi Egyetemről hazatérve 1622-ben Óbudán, 1625-ben Ráckevén lett lelkész, s a következő évben püspökévé választotta az Alsó-Duna melléki egyházkerület. A Külső-Somogyi Egyházmegye ugyanez évben csatlakozott kerületéhez. Tevékeny püspöksége alatt a kerületben történteket megörökítették. 1633-tól Derecskén, 1634. júniusától Hajdunánáson, illetve följegyzések szerint Beregszászon lelkészkedett, és esperes is volt.
2: 1835-ben ezen a napon született Hermann Otto természettudós, zoológus, ornitológus, ichtiológus, arachnológus, néprajzkutató, régész, politikus, polihisztor. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának is nevezték. Talán legnépszerűbb műve a Madarak hasznáról és káráról című könyve. További számos műve között említjük a Magyar Halászat könyve első és második, és a Magyarország pókfaunája első, második és harmadik köteteket. 1877-ben alapította és 10 évig szerkesztette a természettudományi füzeteket, továbbá 1893-ban alapította és haláláig szerkesztette a ma is megjelenő Aquila madártani folyóiratot. 1893-ban ő hozta létre a Magyar Ornitológiai Központot, amelynek haláláig igazgatója volt, és részt vett a Magyar Néprajzi Társaság megalapításában is. Fontos szerepet játszott az Állatvédő Egyesület 1883-as megalapításában, és elkészítette a magyar állattartás történeti összefoglalóját és szakszótárát. Megszívlelendő a figyelmeztetése ma is. Jól tudod te, édes népem, hogy csak értelem és szorgalom árán tarthatod meg hazádat, hogy számbeli csekély voltodat csak eszed pallérozásával pótolhatod meg, hogy értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülőanyjához, a természethez, mely alkotó, de romboló hatalmával is oktat, vezérel, hogy megtalálhassad a magad és cseléded kenyerét hazád földjén boldogulásodat.
1: Claudio Abbado, 1933-as születésű olasz zongoraművész, karmester. Vezényelte a bécsi filharmonikusokat, a milánói Scala és a bécsi Staatsoper zenekarát, nálunk is többször dirigált. 1968-tól 86-ig a Scala igazgatója volt. 89-ben Herbert von Karajan utódjaként került a berlini filharmonikusok élére, majd átvette a Salzburgi ünnepi játékok vezetését is. Ő hívta életre az Európai Unió ifjúsági zenekarát, majd a Gustav Mahler ifjúsági zenekart.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Utóléri a bűnöst az, amitől retteg. Az igazak kívánsága pedig teljesül. Példabeszédek könyve 10. fejezet, 24. vers.

Van egy kedves születésnapi szokás. Amikor az ünnepelt elfújja a gyertyát, azt mondják neki, hogy közben kívánjon valamit. Ha valaki hullócsillagot lát, akkor is szoktak kívánni az emberek. Ez különösen olyankor izgalmas, ha a szerelmes párok együtt látják a hullócsillagot. A mesékben gyakran előfordul, hogy aki jót tett valakivel, vagy visszadobta az aranyhalat a vízbe, annak három kívánsága teljesült. A gonoszok viszont elnyerik méltó büntetésüket.

Miért van az, hogy csak a jók kívánságát teljesítik a mesékben? Mert nekik a kívánságuk is jó. Így van ez az életben is. A Jóisten mindnyájunk szívét látja. Tudja, hogy mit gondolunk, mit tervezünk, mi a vágyunk, mert ismer bennünket. Azokat, akik elfordulnak tőle és gonosz úton járnak, előbb vagy utóbb utoléri a végzetük. Nem azért, mert az Úr bosszút állna rajtuk, hanem mivel a bűn nem marad következmény nélkül. Ha te nem készülsz a dolgozatra, akkor Isten nem tudja az eszedbe juttatni, amit nem tanultál meg, és egyest kapsz. Ha szennyezzük a környezetünket, attól a természet egyensúlya felborul, ami katasztrófához vezet. Mikor rendszeresen kólát fogyasztasz, tönkre mennek a fogaid. Ezek az élet törvényszerűségei. Ugyanígy, ha valaki becstelen dolgot művel, bajba kerül. Ennek azonban a fordítottja is igaz. Ha jó úton jársz, Isten bőségesen meg tud áldani.

0: és leányai. Igazi szépség.
1: A mai ige a 90. Zsoltár 17. verse. Legyen mi rajtunk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Gondolatok az igéről. Mindenki hajlamos arra, hogy inkább az érzelmeire hallgasson, mint a józanságára. Ezért nagyon fontos, hogy a szülők az igazság, a kötelességteljesítés, az önmegtagadás szeretetére neveljék gyermekeiket, és tanítsák őket nemes függetlenségre is, hogy amikor a többség a rosszat választja, ők megmaradjanak a jó mellett. Ha épségben megőrzik szervezetüket, és szeretetre méltó természetüket, olyan természetes szépség birtokosai lesznek, amelyet isteni kegyelemmel viselhetnek. Akkor nem lesz szükségük mesterséges díszekre, amelyek egyébként is mindig a valódi erkölcsi érzékek hiányára mutatnak. A szép jellem Isten szemében is értékes. Az ilyen szépség gyönyörködtet, és nem csap be. Az igazi báj soha el nem halványul. A mesterkétség és hamisság helyett Jézus tiszta vallása követőitől a természetes szépség egyszerűségét, a természetes kifinomultság és emelkedett erkölcsi tisztaság csiszoltságát várja. Van olyan ékesség, amely soha el nem múlik, mely hozzájárul minden körülöttünk élő boldogságához, és amely el nem halványuló tündökléssel fog ragyogni az örökké tartó eljövendő életben. Ez az ékesség a szelíd és alázatos lelkület. Mennyire értéktelen is az arany, gyöngy és drága díszítés, ha Krisztus szeretetével hasonlítjuk össze. A természetes szépség a szimmetrián, vagy az egyes részek harmóniáján alapul, míg a lelki szépség a léleknek a Jézushoz való hasonlóságát és a vele való összhangját jelenti. A krisztusi szeretet értékesebbé teszi tulajdonosát a tiszta aranynál, még Ofir aranyánál is. Jób 28.16. A krisztusi kegyelem igazán felbecsülhetetlen értékű dísz. Fölemel és nemesít, dicsőséget sugározva másokra, hogy őket is a világosság és az áldások forrásához vonza.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Őrizd meg higgadtan a tudatodban ma, bármi is jön. Ne feledd, én előtted megyek, és melletted is ezen a napon. Engem semmi nem ér meglepetésként. Mindaddig, amíg rám nézel, nem fogom engedni, hogy a körülmények lenyomjanak téged. Segíteni fogok megbirkóznod bármivel, amit csak a pillanat hoz. Ha együttműködsz velem, abból olyan áldások származnak, amelyek messze felülmúlják a nehézségeidet. Ha tudatosítod jelenlétemet, olyan örömöt lelsz benne, amely minden eshetőségben kitart.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Huszonharmadik Zsoltár 1-től 4. terjedő versek. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 4. fejezet, 16. 17. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 18. rész. Jeremiás a fazekasnál. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. Indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és elplántálom. De ha azt műveli, amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr. Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De ők ezt mondták. Ne fáradj, mert mi csak a magunk feje után megyünk, és megáltalkodott, gonosz szívünk szerint élünk. A nép hűtlensége érthetetlen. Azért ezt mondja az Úr. Kérdezzétek csak meg a népeket. Ki hallott ilyesmit? Nagyon borzalmas, amit elkövetett Izrael szűz leánya. Eltűnik-e a hó a Libánon sziklás tetejéről? Kiszáradnak-e a másoktól érkező hűsvízű patakok? De az én népem elfelejtett engem, és a hitvány bálványoknak tömjénezik. Eltántorították őket útjukról, a régi ösvényről, hogy más csapásokon járjanak, egyenetlen úton. Így teszik pusztává országukat, mely iszonyatos marad örökre, aki csak arra jár, megborzad, és a fejét csóválja. Keleti szélként szórom szét őket az ellenség előtt. A hátamat mutatom nekik, és nem az arcomat a pusztulásuk napján. A papok és a proféták összeesküsznek Jeremiás ellen. Akkor ezt mondták, gyertek, találjuk ki, mit tehetnénk Jeremiás ellen. Mert nem igaz, hogy nincs már a papnál tanítás, a bölcsnél tanács és a prófétánál ige. Gyertek, győzzük le vitában, hogy ne kelljen többé figyelnünk soha a szavára. Figyelj rám, uram, halld meg, mit beszélnek ellenfeleim. Szabad a jóért rosszal fizetni? Hiszen vermet ástak nekem. Emlékezz rá, hogy eléd álltam, és szót emeltem értük, hogy elfordítsam róluk haragodat. Büntesd azért fiaikat éhínséggel, és tedd őket fegyvermartalékává. Asszonyaik legyenek meddők és özvegyek. Férfiaikat terítse le a halál, ifjaikat háborúban a fegyver vágja le. Jaj, kiáltás hangozzék házaikból, ha portyázó csapatokat hozol rájuk hirtelen, mert vermet ástak, hogy megfogjanak, és csapdákat raktak lábam elé. De te, uram, ismered ellenem szőtt gyilkos terveiket. Ne bocsásd meg bűnüket, ne töröld el színed elől vétküket, roskadjanak össze előtted, bánj el velük haragod idején.

0: Mai szakasz, Jeremiás 18. rész. A korong forgott, és a művész tehetséges kezei épp egy tálat formáztak. Pontosan a megfelelő mennyiségű vizet adta hozzá az agyaghoz, és felejthetetlen látványt nyújtott, ahogyan vízcsöppek és agyagdarabok potyogtak le, miközben tál alakot öltött az anyag. A kész műben már ott rögzül a kreativitás, ami révén egy darab agyag egy gyönyörű tállá alakul át. Ha elsőre nem sikerülne, mindig újra lehet kezdeni. Isten népe Jeremiás idejében azonban valahogy mégis megfordította a dolgokat. Bár a fazekas mester alkotásai voltak, ők akarták megmondani neki, hogy működnek a dolgok, és nem akartak olyanná alakulni, amilyenné a mester szerette volna formálni őket. Ők akarták a fazekas dolgát végezni, ahelyett, hogy az edény lettek volna, amit a fazekas eredetileg készített. Isten egy erőteljes üzenetet küldött népének Jeremiáson keresztül. Emlékezteti őket, hogy ő a fazekas. Megvan a joga és lehetősége arra, hogy elvesse az agyagot, vagy a mostanitól eltérőt formáljon belőle. Az üzenet a következő. Ha elfordultok a gonosz utatokról, megmenekültök. Ha azonban a jelenlegi úton mentek tovább, annak szörnyű eredménye lesz. Isten könyörög népéhez. Ők elutasítják kérését. Aztán jön a kérdés. El tudod hinni, mit tesz a népem? Elfelejtették teremtőjüket, és hitványbálványokat imádnak. Saját maguk a botlásuk okozói. Nem hagynak nekem más megoldást. El kell fordulnom tőlük. Viszont az embereknek elegük volt Jeremiás proféciáiból, amikkel őket és az életstílusukat kritizálta. Először is arra szűttek tervet, hogy szóban támadjanak rá, és hatástalanná tegyék Isten általa közvetített üzenetét. Majd arra esküdtek össze, hogy elvegyék az életét is. Jeremiás üzenetének volt egy tisztán hallható, profétikus csengése. Nem lehetett kétség afelől, hogy Istentől származott. Viszont a gonosznak mindig is az volt a terve, hogy alássa és hatásától megfossza Isten ígéjét. És mikor a szív szándéka gonosz, nagyon nehezen vesszük, ha rámutatnak, hogy helytelenül cselekszünk. Még a hírnököt is megpróbáljuk megölni, csak hogy az üzenettől megszabaduljunk. Milyen szörnyű dolog ez. Nekünk, valamennyiünknek föl kell ébrednünk, és Isten üzenetét szívünkre kell vennünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. János evangéliuma 13. fejezet, 8. és 10. vers. Miként Pétert és a többi tanítványt, úgy bennünket is megtisztított Krisztus vére. Szívünk tisztaságát azonban gyakran beszennyezi a bűnnel való érintkezés. Ezért Krisztus elé kell járulnunk, hogy megtisztító kegyelmében részesüljünk. Péter tiltakozott az ellen, hogy az Úr megérintse poros lábait. Hányszor kerül érintkezésbe a mi tisztátalan szívünk is Jézus szentségével? Milyen fájdalmasan érinti őt rossz természetünk? Egyedül csak azt tesz alkalmassá minket a vele való közösségre, ha ereje megtisztított bennünket. Az a szolgálat, amelyet Péter visszautasított, egy magasabb rendű megtisztítás jelképe volt. Krisztus azért jött, hogy megtisztítsa szívünket a bűn szennyétől. Péter azzal, hogy nem engedte meg lábának megmosását, azt a magas rendű megtisztítást utasította el, amit az alacsonyabb rendű ábrázolt. A valóságban magát az Urat utasította el. Nem alázzuk meg a Mestert azzal, ha megengedjük, hogy megtisztítson minket. Az igazi alázatosság abban nyilatkozik meg, ha hálás szívvel elfogadjuk minden gondoskodását, és odaadással szolgálunk neki. Ezekre a szavakra, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám, Péter feladta büszkeségét és önös akaratát. Nem tarthatott ki amellett, ami elkülönítette volna őt Krisztustól, mert ez halált jelentett volna a számára.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A csupasz valóság. A megpróbáltatás olyan, mint az erős szél. Mindent letép rólunk, ami letéphető. Tehát olyannak látjuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk. Arthur Gordon.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Miért nem szeretjük a változást? Első rész. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Zsoltárok könyve 80. fejezet 4. vers. Amikor Kolumbusz Kristóf visszaérkezett Spanyolországba, nemzeti hűsként ünnepelték, aki új földrészt fedezett fel. De vajon feladták emiatt az emberek azt a meggyőződésüket, miszerint a föld lapos? A legkevésbé sem. El kellett tűnnie egy generációnak, és el kellett jönnie egy új nemzedéknek ahhoz, hogy elhiggyék, a föld gömbölyű, ahogyan azt Kolumbusz is állította. Eddig tartott, mire megváltozott a közgondolkodás, egy egész nemzedéknyi időbe telt. Mindannyian ellenállunk a változásnak. Dr. John Maxwell a következőket írja. Sok éven át hittem azt, hogy a vezetők kedvelik a változást, míg a többiek nem. Vízióval rendelkező vezetőként mindig úgy éreztem, hogy én teszem a jövő részeseivé a vonakodó követőket, végül rá kellett jönnöm, hogy a vezetők semmivel sem kedvelik jobban a változást, mint a követők, kivéve persze, ha az ő ötletükről van szó. Legyünk őszinték, a változás mindenkinek nehéz. A regényíró Mark Twain fogalmazott így. Senki sem örül a változásnak, legfeljebb egy csecsemő a pelenka cserének. Vajon miért éljük meg nehézségként és akadályként? Hiszen a haladás változást követel, ahogyan a növekedés is, nem igaz? Nem lehet úgy előre haladni, hogy közben ugyanott maradunk. A következő néhány napon arról fogsz olvasni, hogy ha ezt tudjuk, akkor mégis miért óckodunk annyira a változástól? Dávid saját makacs természetét és a változástól való félelmét felismerve, 4 különböző alkalommal imádkozta azt, hogy Istenünk, újíts meg bennünket. Mintha csak ezt kérte volna, Uram, szükségem van a változásra, de félek tőle, ezért kérlek, tégy rá hajlandóvá. Olyan kérés ez, amit megválaszol az Úr, úgyhogy még ma kezd el imádkozni.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ágytat címe: akinek érzékeny a lelkiismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék, a betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvalló gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Kedves barátom, te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe. Legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen, még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke előtt. Légy türelemmel, én lelkem! Az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással, ma kezdődik a rend. Szó és csend, ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont mától június 26-a és június 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik meg a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája: Jézus, te adj nekünk inni! A helyszín Budapesten, több helyszínen. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. A Szentlélek által kaphatsz bölcsességet és szelídséget.

Vajon mit akart Jézus üzenni ezekkel a szavakkal a tanítványainak, amikor elbocsájtotta őket apostoli útjukra? Szinte látjuk magunk előtt a jelenetet, amint magához hívja, és féltő szeretettel megáldja őket, majd így szól hozzájuk. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. A mester nagyon jól tudta, hogy tanítványainak számos kísértés és veszély közepette kell majd Isten országát hirdetniük, és ezért a kígyó okosságára lesz szükségük. Az élet tulajdonképpen egy akadálypálya. Elindulunk a cél irányába, de mire elérjük azt, rengeteg akadályon kell átmennünk. Jó, hogyha ezt a kígyóra jellemző okossággal, óvatossággal tesszük. Ez az állat minden akadályon átsiklik. Rendkívül bölcs. Tudja, hogy mit tesz. Tudja, hogy hová megy. De ugyanakkor körültekintő is. Teljesen átadja magát a feladatának, a látásának és a céljának. Érdemes megfigyelnünk, hogyan használja az egész testét arra, hogy megölje a zsákmányát. Teste egész hosszával összeszorítja azt, köré tekeredik, hogy megfojtsa.

téged is hasonló odaadásra, odaszánásra hív az Úr. Azt kéri tőled, hogy add át magad teljesen az Istentől kapott szolgálatnak. Tedd ezt a kígyó okosságával, óvatosan, célra törően, de ugyanakkor a galamb szelídségével és egyszerűségével. A világot ugyanis erőszakkal, durvasággal nem lehet meggyőzni az igazságról. Többet ér a galamb szelídség, mint az erőszak. Azonban a gyáva meghunyászkodás sem visz eredményre. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy balgának, tehetetlennek, baleknek is kell lenned. Nem kell engedned azt, hogy kihasználjanak. Nem kell szolgalelkűnek lenned. Mert te az örökkévaló Isten egyedi alkotása, teremtménye vagy, akivel az Úrnak személyre szabott terve van. Bizonyára eddig is voltak, és ezután is lesznek majd olyanok, akik megpróbálják átvenni az irányítást a sorsod felett, akik megpróbálnak jogtalan befolyást szerezni a lelked felett. Olyanok, akik megpróbálnak bedarálni téged, hogy aztán szolgáld az érdekeiket. Vigyázz arra, hogy hamis felelősségtudat vagy megfelelési kényszer miatt ne sétálj be a csapdájukba. Neked a mindenható Istent kell szolgálnod úgy, ahogyan azt ő szeretné. Ehhez kérj ma a Szentlélektől kellő bölcsességet és szelídséget.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 26-a. Ezékiel könyve 34. fejezet, 11-től 31. versig. Mert így szól az én Uram az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszórodtak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet, így szól az én Uram az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövére és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. De köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram az Úr, bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart. Ezért így szól az én Uram az Úr, majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgálmat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr, megmondtam. Szövetséget kötök velük, hogy békéjük legyen. Kipusztítom az országból a vadállatokat, biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és az erdőkben is alhatnak. Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében, áldásos esők lesznek. A mezőfája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, biztonságban élnek földjükön. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor darabokra töröm igájukat, és kiszabadítom őket azok kezéből, akiket szolgálnak. Nem esnek többé zsákmányul a népeknek, és nem fajják fel őket a vadállatok, hanem biztonságban lakhatnak, mert senki sem rémítgeti őket. Híres ültetvényt sarjasztok nekik. Nem hal éhen többé senki az országban, és nem kell tűrniük többé a népek gyalázkodását. Akkor megtudják, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izrael háza az én népem, így szól az én Uram az Úr. Mert ti az én juhaim, és az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek. Így szól az én Uram az Úr. Jézus Krisztus János evangéliumában saját magát jó pásztorként ábrázolja, aki hajlandó önmagát is feláldozni a nyájért. Miért lehet igaz a kijelentése? A pásztor a nyári vezetője, aki irányítja és védi a juhokat. Jézus ezt a feladatot magára vállalta. Szent Lelke által a keresztény egyház létrejöttét és terjedését irányította, támogatta, segítette, és ez a mai napig érvényes. A jó pásztor nem csak vezeti a juhokat, hanem hajlandó önmagát is feláldozni értük. Jézus áldozata a kereszten, ahol életét adta az emberek bűneinek megváltásáért, ezt bizonyítja. Teljes odaszánásként vállalta. Jézus hajlandó volt mindent feláldozni a nyájért, azaz az emberiség megmentéséért. Jézus elvezet az igazságra és az örök életre. Mint jó pásztor, biztosítja számukra a megfelelő lelki táplálékot, védelmet és biztonságot. Gondoskodik a hívőkről, segít nekik a nehézségek leküzdésében, elérni lelki céljaikat. Vigasztal és mindig ott van, amikor szükség van rá. Jézus nem pragmatikus menedzser, hanem szeretetteljes gondviselő. Meggyőződésünk, hitünk és tapasztalatunk szerint mennyei kérdésekben, örök életi ügyekben ő a leginkább illetékes és meghatalmazott. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Olivia Shirley írta Texasból, az Egyesült Államokból. Csodálatosan megalkotva. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Zsoltárok könyvének 139. fejezetének 16. verse. Két nappal születése után a kislányom agyvérzést kapott. Helikopterrel egy nagyobb kórházba vitték, hogy kockázatos műtétet hajtsanak végre rajta, mi pedig csak kétségbe esetten imádkozni tudtunk. Könyörögtem az Úrnak, hogy megtartassam a kislányom. A lányom életben maradt, és egy hét múlva ki is engedték a kórházból, azonban nem volt hajlandó enni. Két évig szondán keresztül kapta a szükséges tápanyagokat. Az orvosok sosem találtak igazi magyarázatot arra, miért nem volt hajlandó enni, és ez még nehezebbé tette, hogy elfogadjam a csövet. Kértem a barátaimat, hogy imádkozzanak a kislányomért, azért, hogy magától tudjon enni. Egyikük emlékeztetett, hogy mindannyian csodálatosak vagyunk. Ez világított rá arra, hogy a lányom élete értékes, fontos és tökéletes, szonda ide vagy oda. Történetesen a cső egy hatalmas áldásnak bizonyult. A lányom megkapott minden szükséges tápanyagot, hogy erős és egészséges legyen. A történetünk pedig segített, hogy kapcsolódhassak olyan anyáknahoz, akik hasonló próbákat éltek át gyermekeikkel, tanácsot, támogatást és bátorságot nyújtva nekik. Képes lettem dicsekedni erőtlenségemmel a Krisztus ereje által. Istenünk, köszönjük, hogy szent lelked által megmutathatjuk fényedet a világnak, és dicsőíthetünk téged. Amen. Napi gondolat. Semmi nem állíthat meg, hogy Isten akarata szerint éljek. Imádkozzunk a mesterségesen táplált csecsemőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bódás János. Én sem vagyok jobb. Sokszor vad, lázadó szavak sisteregnek az ajkamon. Ha kimondanám, vért, világot gyújtana fel egy-egy dalom. Feldúlnak sokszor engem is lidérces, szörnyű álmok, vágyak, lelkem sötét bozótja közt indulatok csordái járnak. Sokszor parázna a szemem, gondolatom, szennyes az álmom. Úgy érzem, szemétdom vagyok, és magamat is megutálom. Úgy szégyellem, ha jónak láttok, nemesnek, tisztának, igaznak, s nem halljátok, hogy bennem is zúg őserdeje hínárnak, gaznak, és rettegek. Mi lesz, ha egyszer kitör belőlem rontás átok? Hogy futnak majd irtózva tőlem szülők, fiak, hívek, barátok? Nem vagyok én se jó, se tiszta. Ne várjatok semmit se tőlem. Ha nem fogna a kegyelem, ugyan mi lett volna belőlem? Ne csaljon meg, ha szép, szelíd, tiszta, fehér minden dalom. Ami rossz bennem, valaki nem engedi kimondanom. Valaki, aki úgy akarja, hogy szelíd virágot teremjek, s gyarló bűnös voltomban is hirdetője legyek a mennynek. Ha ő nem óvna, belőlem is kitört volna régen az állat. Kegyelem csak, ha jónak látszom. Rosszabb vagyok, testvér, te nálad.

0: Tökéletes békesség.
1: A lelki békesség öröme. Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békességében, mivel te benned bízik. Ézsaiás 26:3. Gondolatok az ígéről. Sok ember szíve sajog a gondok terhe alatt, mivel mindenben igyekszik a világhoz alkalmazkodni. Akik a világ szolgálatát választották, elfogadták szokásait és problémáit, azok jelleme megromlott, és belefáradtak az életbe. Becsvágyuk és világi kívánságaik kedvéért elfojtják lelkiismeretüket, s a bűn miatti önvád terhe is nyomasztja őket. Az állandó bánkódás kimeríti életerőiket. Az Úr azt kívánja, hogy tegyék le a szolgaság igáját. Meghívja őket, hogy az ő munkáját végezzék. Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Azt tanácsolja nekik, hogy keressék először Isten országát és az ő igazságát, és megígéri, hogy megad nekik mindent, amire szükségük van. Az aggodalom vak, nem látja a jövőt, azonban Jézus kezdettől fogva látja a véget. Minden nehézségből mutat kivezető utat. Mennyei atyánknak ezernyi útja van, amelyen gondoskodhat rólunk, melyekről mi semmit sem tudunk. Ha elvégezzük szolgálatunkat és tiszteletben tartjuk Isten akaratát, nehézség

0: Nézzünk fel!
1: Amikor az eget nézem, kezed munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket alkottál, azt mondom magamban, micsoda az ember, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. 8. Zsoltár 3. és 4. vers. Ralph Waldo Emerson egyszer azt mondta, az ég a szem mindennapi kenyere. Ahogy a kenyér táplálja a testünket, egészséget és erőt ad, úgy van ez a látott dolgokkal is. Táplálják a lelkünket. Itt is van választásunk, lehetünk vérszegények és stresszesek, a gyenge minőségű, vizuális táplálék üres, kalóriákkal teli zabálásától, a tömött utcák, a betonvárosok és a környezetszennyezés, a zsúfolt otthon, a papírral teli iroda és piszkos, szennyes, vagy a televízió és a videó, amelyeket azért gyártanak, hogy szenvedélyeinket stimulálják, ingerelik és kreativitásunkat bebörtönözzék. Vagy felnézhetünk és táplálkozhatunk valami olyasmivel, ami túlmutat az emberen, valami olyasmivel, ami csökkentheti a stresszt és felemelheti a spiritualitást, valami olyas valamivel, ami mindig is ott volt és mindig is ott lesz, az égbolt. Az ég Isten eredeti étrendje az emberi lélek számára, amely elvonz minket apró, evilági gondolatainktól az Istenre összpontosító gondolataink felé. Az emberek sok helyen meggyalázták a földet, de a menny Istené. Ez volt az első dolog, amit ő teremtett. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Az évszázadok során az égbolt volt a legfontosabb kapocs Isten teremtményei és a teremtő között. Amikor kételkedünk, amikor kísértésbe esünk, hogy elveszítsük a hitünket, és elbátortalanodva megbotoljunk, csak fel kell néznünk. Az égbolt nézegetése a léleknek is jó gyakorlat lehet. Bárhol is vagyok, mondja David Accord, költő, az éjszaka tele van ismerős csillagokkal, és minden nap, ha eső, hó vagy betegség nem szól közbe, legalább néhány pillanatot szánok egy új kalandra a felhőkkel borított hegyekben, sötét szurdokokon át, vagy a tikkasztó szaharai égbolt alatt. Álljunk meg most, és hallgassuk meg az ég zenéjének szavait. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd. Hangjuk sem hallatszik. 19. Zsoltár 1-től 3. versig. A lélek egészségéért néz felfelé, amikor csüggett vagy, és éhes a lelked. Az ég mindig ott van. Mérhetetlen reménységé változtathatja a neheztelést és gyűlöletet, túláradó szépsége örömre változtathatja a csüggedést, kék köde megnyugtathatja, és lecsendesítheti a vihartól súlyos lelkedet.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 26-án így szól Isten igéje. Ti pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Mikeás könyve 5. fejezet 1. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma 2. fejezet 1. verse. 2 nappal keresztelő János születésnapja után idézzük fel küldetését. Azt a meghívást kapta, hogy a megváltó előfutára legyen, hogy az örökkévaló királyra mutasson. A napkeleti bölcsek a zsidók újszülött királyát keresték, Mikeás próféta Izrael fejedelmét jövendölte, pedig még nagyobb érkezett, akiről heti igénk azt írja, azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A napkeleti bölcsek éppen azzal, hogy távolról idegenként jöttek Jézushoz, már maguk megmutatták Jézus igazi dicsőségét, hogy ő nem egyetlen nép, hanem az egész teremtettség uraként érkezett. Így lett a mi úrunk és királyunk Jézus. Kicsinek látják őt sokan, erőtelennek. Kevésbé a jászol, inkább a kereszt miatt. Mégis őt tette mindenek urává az Atya, amikor feltámasztotta a halálból. Kicsinek gondolják őt sokan, gyakran keresztjeink súlyát tapasztalva. Mégis Jézus az, aki végigvezet életen és halálon. Akik gyökértelennek érzik magukat, azoknak tartást ad Jézus, akinek a származása visszanyúlik a hajdankorba. Akik földre szegezik tekintetüket szomorúságukban és reménytelenségükben, azoknak a fejét felemeli Jézus, hogy lássák a csillagát. És mindegyikünket ő hív magához, hogy ebben az életben és majd az ő országában is leborulva imádjuk őt. Imádkozzunk! Én Uram és Királyom Jézus! A bölcsekkel együtt elindulok én is, és úgy megyek végig a mai napon, egész életutamon, hogy leboruljak eléd és imádjalak téged. Viszem kis ládikámban, testemben az elrejtett kincseimet, az időmet, az erőmet és a gondolataimat, és oda teszem királyi trónod elé, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Amen. Bence András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ti pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Az újszövetségi igénk pedig így szólt. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.

Emily fiatal anya volt, amikor nagy bánat érte a családját. A férje és két fiúk, a 13 éves Tony és a 14 éves Joey életét vesztette egy repülőgép szerencsétlenségben. Ez a tragédia nem illett bele egyetlen tervébe, reményébe vagy álmába sem. Annak idején arról ábrándozott, hogy férjhez megy egy kedves férfihoz, sok szép gyermekük születik majd, és lesz egy jó autója. Soha nem gondolta, hogy halálos betegséggel, függőséggel, válással, pénzügyi gondokkal és szerettei elvesztésével fog szembesülni. Emily eszébe jutott János evangéliuma 14. fejezetének 1-től 3-ig terjedő versei. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Emily elgondolkozott. Már hogy ne nyugtalankodna a szívem egy ilyen gondokkal teli világban? A telefon mellett várta a híreket, mialatt a mentőszolgálat átvésülte az alaszkai hegyeket, a kis repülőgép után kutatva. Nem kellett örökké várni, bár hosszúnak tűnt a várakozás ideje. A bátyja, aki pilóta, közölte vele a szörnyű hírt. Nincsenek túlélők.

A két legkisebb gyermekük, akik otthon voltak vele, az ölébe bújtak, és együtt gyászoltak. Vajon törődik velünk a Teremtő? Villant át a gondolatán. És szinte azonnal jött a válasz. Igen, tud rólunk, és velünk együtt gyászol. Az én bánatom és veszteségem az Istené is. Jézus sem fogja újra látni a családomat egészen a feltámadásig.

egy megtört világban élünk. Nap mint nap találkozunk szenvedéssel, veszteséggel, gyásszal, reménytelenséggel. A szívünk nehézzé válik, amikor szeretteinket elveszítjük, amikor betegségek törnek ránk, amikor igazságtalanságok vesznek körül. Isten nem távoli szemlélő. Bár emberi szem nem látja, Jézus ott áll mellettünk. Ő nem közömbös a szenvedés iránt. Együtt érez, együtt szenved, együtt sír velünk. Isten jelenléte nem csupán teológiai igazság, hanem mély vigasztalás forrása is. Jézus, aki maga is fájdalmak férfia, betegség ismerője volt, saját tapasztalata révén érti és hordozza minden ember gyászát. Minden fájdalom, amelyet érzünk, Jézus szívének egy-egy rezdülése. Amikor sírunk, Jézus velünk sír.

A Gecsemáné kertjében és a Golgotán átélt szenvedései nem csupán a bűn jogi következményeinek elhordozását jelentették, hanem a világ fájdalmának mélységes átérzését is. Ő nem csak a bűneinket, hanem a fájdalmainkat is hordozta, és a betegségeinket viselte. Ebből a fájdalomból születik az isteni együttérzés, amely nem hagy minket magunkra. Isten népe sohasem egyedül szenved. A fájdalmak kemencéjében Isten fia is ott jár velünk. Ez az együttérzés nem csupán érzelem, ez cselekvő szeretet. Egy olyan isteni közelség, amely képes meggyógyítani a megtört szívet, új reményt adni, és elhordozni velünk mindazt, ami emberileg elhordozhatatlannak tűnik. Amikor a világ elhallgat, és csak a fájdalom hangjai maradnak, jusson eszedbe, Isten nem hallgat. Ő ott van. Veled együtt gyászol, a te könnyeid, az ő könnyei is. Velünk együtt hordozza a gondjainkat és a fájdalmunkat. Megtart minket, gondoskodik rólunk és vígaszt nyújt nekünk. Ő a miénk, mi pedig az övéi vagyunk. Ő arra bátorít, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, mert ő mindig velünk van.

ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János evangéliuma, 11. fejezet, 1-től 3. terjedő versek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kábítószer ellenes világnap. 1987-ben nyilvánította az ENSZ közgyűlése június 26-át a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelem elleni harc napjának. A határozat alapján 1988 óta tartják június 26-án a kábítószerfogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napját, ezzel is felhívják a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire és a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. A világszervezet közgyűlésének döntése alapján a tagállamok nemzetközi kábítószer ellenes programot dolgoztak ki. A droggal kapcsolatba kerülő emberek száma világszerte nő, mintegy 200 millióan fogyasztanak kábítószereket, az Európai Unió ugyan haladást ért el a kábítószer használatának és kereskedelmének visszaszorításában, de becslések szerint még mindig 25-30 millió európai fogyaszt valamilyen tiltott drogot, a leggyakrabban kannabisz származékot. Magyarországon felmérések szerint a felnőtt lakosság 11%-a használt már valamilyen tiltott szert. A drogok kipróbálásának ideje hazánkban jellemzően a középiskolás évekre tehető, így a szakemberek az iskolai prevencióra helyezik a hangsúlyt. Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátraverebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a katolikus püspöki konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Sezták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a 4 égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor megyünk sorba a Szentírásnak egy-egy fejezetén, történetesen most hosszú-hosszú ideje az apostolok cselekedetein, időnként nagy kísértése van az embernek arra, hogy tovább szaladjon. Észrevették már, kedves hallgatóim? És ennek egyszerű oka van, részben vannak olyan történetek, amelyek igen jól ismertek mindenki számára. És vannak olyan történetek, amelyek sokkal izgalmasabbak, legalábbis úgy tűnik, hogy sokkal izgalmasabbak, és igazából nagyon gyorsan ki lehet hámozni belőle az üzenetet, vagy az információt. Néha azonban muszáj megállni és elgondolkozni a mai üzenetnek az első néhány percében, mindenképpen ilyen üzenet lesz, amikor véget ér a második misszióút, hiszen most a második misszióút és a harmadik misszióút határán vagyunk éppen, ezt olvassuk. Aztán elhajózott Efézusból, miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte Pál a gyülekezetet, aztán lement Antiochiába. Ott időzött egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Az elmúlt alkalommal az apostolok cselekedetei 18. fejezetéből ezzel a néhány versszakkal már egy pár percet eltöltöttünk, de itt mindenképpen szeretnék valamire még egy kis időt szánni. Megérkezik Pál Cézáreába, aztán felmegy, meg lemegy, és az ember sokszor azt gondolná, hogy hát persze biztos valami emeleti teremben volt a gyülekezeti ház Cézáreába. Na most szeretném így gyorsan tisztázni, hogy itt szó sincs erről. Amikor egy héber ember fölment, mindig Jeruzsálembe ment föl, ezt előszeretettel használták, ezt a kifejezést, és Jeruzsálemhez képest mindenhova máshova lement. És ez azért nagyon fontos, mert ugye eredetileg ugye ott van a templom, de a kereszténység szempontjából is az egyház, a gyülekezet központja, ahol az apostolok és a vének együtt vannak, az első gyülekezet az Jeruzsálemben van, és nyilván fölvetődik bennünk az, hogy na de miért tartotta Pál ezt olyan nagyon fontosnak? Hát esik csak arra gondolni, hogy honnan indul a második misszióút? Onnan, hogy az első és a második misszióút között egy hatalmas vita robban ki a megtérő pogányokkal kapcsolatosan, Pál és Barnabás fölutazik Jeruzsálembe, hogy a vitát tisztázzák, és ennek a vitának ugye az a lényege, hogy mit kell mondani a megtérő pogányoknak. Meg kell-e tartani a teljes ószövetségi törvényt, körül kell-e metélkednie például azoknak, akik megtértek pogány származásuként is keresztények lettek, tehát nem a zsinagógai istentiszteletnek akarnak a részese lenni, hanem egyenesen a keresztény gyülekezetbe érkeztek pogány származásuként, és ennek a hatalmas vitának, ami Jeruzsálemben volt, az lett a lezárása, hogy levelet írt az apostoli zsinat, amit Pál és Barnabás magával vitt, sőt, nem csak levelet, hanem delegáció utazott Antiochiába. Ennek volt része ugye például Silás, vagy Szilász, attól függ, hogy megfordításban olvassuk az ő nevét, és Pál és Szilász ezután úgy indult a második misszióútra, hogy magukkal vitték ezt a határozatot, és minden gyülekezetnek, az első misszióúton alapított gyülekezeteknek is mindenütt elmondták, hogy ez a határozat, tehát, hogy tartózkodni kell a paráznaságtól, a fulvaholt állattól, a vértől, a bálványimádástól, egyébként pedig Isten szabadságot adott nekünk. És amikor megérkezik Cézáreába Pál, miközben évek teltek el, nagyon fontosnak tartja, hogy bár most egyedül érkezik vissza azokhoz képest, akikkel elindult, fölmenjen és köszöntse a gyülekezetet, ami egyben nyilván azt is jelenti, hogy elmondja, hogy aszerint jártunk el, amivel megbíztatok, amivel felhatalmaztatok, vagy amiben megállapodtunk. Néha mi nem tartjuk ezt annyira fontosnak, pedig talán nem ártana végig gondolni, hogy aki átmond, mondjon B-t is. Aki kapott egy feladatot, számoljon is be róla. Aki elvégzett egy munkát, jó, hogyha a hálaadást is elvégzi utána, és a testvérek számára rendkívül fontos, hogy érezzék, hogy Pál nem egy önjáró missziót kezd alapítani, ami független lesz majd a többi kereszténytől, meg az első keresztényektől, hanem egyben ez biztosítja is a keresztény gyülekezetet arra nézve, hogy az a rengeteg új, gondoljatok csak arra, kedves hallgatók, hogy a macedón területeken korábban soha nem voltak gyülekezetek, Korintusban soha nem volt gyülekezet, és ahogy Pál végigjárt, hát Atént már nem is említettem, ahogy Pál végigjárt, egymás után jönnek létre a gyülekezetek, illetve a gyülekezeteknek a munkája nyomán. Tessenek csak arra gondolni, hogy Tesszalonikában majd azt fogja írni Pál, hogy mindenhova kizendült tőletek az evangélium, még Achájába is. Tehát ebből adódik, hogy szükséges, hogy ez a kapocs meglegyen, hogy érezzék a testvérek az összetartozást. Az ördög nagymester a felszalámizásban, a feldarabolásban, szétdobálónak is nevezik, ugye ez az egyik titulusa lelkünk nagy ellenségének, és Pál nagyon pontosan érzi, hogy mennyire fontos, mennyire lényeges, hogy ő, ha egy rövid időt is ott tölt, elmondja a testvéreknek, hogy megjöttem, ezt végeztem. Aztán vissza Antiochiába, és most semmiféle különösebb beszámoló nincs arra nézve, hogy mennyit tölt ott, nem is valószínű, hogy túl sokat időzik, mert Pál szívében ott van, hogy elteltek az évek. És az eltelt évek alatt vajon mi lett a dél-galáciai gyülekezettel? Mármint sok-sok gyülekezettel. Lisztra, Derbe, Ikónium és a többiek. Az ő sorsuk mi lett? És tessék csak nézni. Azt olvassuk a 23. versben, ott időzött egy darabig Pál, mármint Antiochiában, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Egy nagyon különös fordítás került a kezembe, és úgy gondolom, hogy most kivételesen tessék nekem megengedni, hogy ezt a különös verziót is elolvassam. Így hangzik a Békés Dalos fordításban a 23. vers. Bizonyos ideig ott tartózkodott, mármint Antiochiában Pál, majd útnak eredt, sorjában bejárta a Galaták földjét és Frígiát, lelket öntve valamennyi tanítványba. Rendkívül nagy súlyúnak érzem ezt a fordítást. Tudnélik, az erősítgetés egy picit mást jelent, mert ez azt jelenti, hogy testvérek, de jó, hogy találkoztunk, jó, hogy kitartottatok, na csak így tovább, én megyek is. A lelket öntve az azt jelenti, hogy itt ennél sokkal súlyosabb dolog történt. Ez azt jelenti, hogy közben azért itt ment a történelem. Császárváltás is volt. Közben a keresztények megítélése is változott a császárváltás miatt. És tessék csak arra gondolni, hogy kirobban egy feszültség, császárváltásoknál a helyi helytartók is igen gyakran megváltoztak. Tessék csak arra gondolni, hogy például Korintusban Gallió lett Achája helytartója, ugye? Tehát ott éppen ez megtörténik, hogy vált, és amikor személyek változnak, akkor sokszor hozzáállás is változik, és valószínűleg a testvérek, akik nem kaptak se e-mailt, se SMS-t, de még csak egy gyors WhatsApp üzenetet se Páltól már évek óta, azt se tudták, hogy mi történt ezzel a tarzoszi Pállal, aki elindított bennünket. És Pálnak a munkatársai nem ezen a területen dolgoztak, ők Tesszalonika, Frígia és egyéb területeket járták, és Pál nagyon jól érezte, hogy az ottani testvéreknek a lelke egy picit megrendült. Előfordulhat ez egy hívő emberrel? Ilyenkor szoktuk mi azt mondani, hogy nem. Hát a hívő ember lerázza magáról a bajt, mint a kutya a vizet, és akármi történik, a hívő ember kihúzza magát, és megy tovább hősiesen, és soha semmi probléma meg nem rendítheti, hiszen hogyan is rendíthetné meg, hiszen az ő ereje az Úrban van, és itt most gyorsan abba is hagyom, mert Azt kell, hogy mondjam, kedves hallgatóim, hogy ez egy demagóg szöveg. Nem az, hogy az erőnk az Úrban van, de hogy nem jöhet soha egymás után olyan próbatétel, amiben bizony szükségünk van arra, hogy valaki erősítgessen, és néha még arra is, hogy lelket öntsön belénk. Mert elfáradunk. És ez nem Biblia ellenes. Azt mondja a Jézsaiás proféta, hogy meglankadnak az ifjak, és elfáradnak a vének, a legkülönbek is, és nem gondolom, hogy nekünk a legkülönbeknél különbeknek kéne tartani magunkat, de, és úgy folytatja Jézsaiás, de akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. És ez a megújuló erő, ez azt jelenti, hogy kaphatunk a mennyből utánpótlást. És nem pedig azt jelenti, hogy a magunk erejéből, hősiességéből, ügyességéből minden területet meg tudunk járni. Nem véletlen, hogy a drága megváltó, mielőtt elbúcsúzott a tanítványaitól, mielőtt a mennybe ment volna, azt mondta nekik, nem a ti dolgotok, hogy olyan dolgokkal foglalkozzatok, amit az Atya maga saját hatalmába, saját titokzatos tervébe helyezett. Ellenben vesztek erőt, amikor a Szentlélek eljön, és lesztek tanúim. Ez a vesztek erőt, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy akár úgy is lehetne fordítani, hogy veszegettek erőt, ami azt jelenti, hogy a következő adagot mindig elkérni az Úrtól. Ez egy folyamatos dolog. Ez nem olyan, hogy egyszer elvettem, és akkor onnantól kezdve mindenféle lankadás nélkül, csüggettség nélkül haladok tovább. A másik, ami eszembe jutott, hogy ez a tarzuszi talán magából indult ki. Arra gondolhatod, hogy vajon mit élnek át azok a testvérek, mert én mit éltem át, amikor megérkeztem Korintusba. Tetszik rá emlékezni? Azt mondta, hogy én nagy félelem között jelentem meg köztetek, meg testi gyengeség között. És lehet, hogy azt mondta, hogy ha én nagy félelem és testi gyengeség között, aki a kijelentés elképesztő mértékét bírja, és ezt tudta magáról, Pál apostol, hogy az átlagnál messze magasabb szintet kapott a kijelentésből, akkor azok a testvéreim, akik talán nem ilyen szintű kijelentésnek a tulajdonosai, birtokosai, vajon hogy bírják? Az az igazság, hogy a szenvedésnek van egy nagyon különleges hozománya, az együttérzés. Meg lehet tanulni, hogy rádobbanjon a szívünk a többieknek a gyengeségére, a többieknek a szenvedésére, és ráérezzünk arra, hogy na most aztán szükségük lehet. Tudják, kedves hallgatók, én manapság egy borzasztó folyamatnak vagyok tanúja. Lehet, hogy nem vagyok vele magányos. Egyre másra találkozom azzal, hogy a hívő ember nem beszél a nehézségeiről. Mert az megalázó. Mert az a többiek szempontjából valahova hátrasorol engem. Kisebb rendű leszek tőle. És azt fogják mondani, hogy gyenge vagyok a hitben. És ehelyett mi a valóság? Hogy tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és mindig én leszek az erős? Lehet, hogy lesz olyan, amikor a másik oldalra kerülök valamiért, akár fizikai gyengeség miatt, akár nagy lelki terhek miatt, megpróbáltatások miatt, de jó, ha akkor jön majd valaki, és hogy is olvastuk? Lelket önt. Azért, hogy tanítvány maradhassak. Vagy jó, hogyha az Isten föl tud engem arra használni, hogy az ő lelke kiáradhasson, és vigasztalója lehessen másoknak. Van egy zárójeles megjegyzésem, ez aztán már nagyon messze van ettől az igétől, de azért nem bírom ki, hogy ne mondjam el. Én attól tartok, hogy egyébként ma sokan elfelejtik, hogy az is lelket önt, aki nem is akar lelket önteni. Csak nem mindegy, hogy milyen lelket. Tessék megnézni, ha valaki hőzöngő, a környezetében egyre többen fognak panaszkodni és hőzöngeni. Lázadozó embernek a környezetében egyre többen veszik ezt a stílust. Aki mindenkit blamál, a környezete, mintha megfertőződne ettől, a többiek is elkezdenek mindenkiről valami rosszat mondani, mert úgy látszik ez a divat. Úgy látszik ezt a lelket is tovább lehet adni. Hát nekünk, mintha az lenne a feladatunk, hogy Isten lelke által felhatalmazva végezzük ezt a jó értelemben lelket öntő munkát, és hogyha az Úr Jézus szavaival akarom ezt értelmezni, azt mondta az Úr Jézus, hogy azoknak, akik az ő követői, ő megadja, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak a belsejéből. Magyarul egy tiszta csatornán keresztül Isten áldott lelke által Isten üzenete, Isten szava áradhat ki. És úgy tűnik, hogy megerősödtek azok a gyülekezetek. Megmaradtak azok a gyülekezetek. Éltek a gyülekezetek. Igen, ám de közben az élet ment tovább. Valaki azt mondta, hogy ez az egy dolog az, amit mindig meg kell jegyezni, hogy az élet megy tovább. Tehát akármi történik, közben másütt is történnek dolgok, tehát nem fog megállni a föld csak azért, mert velem éppen van valami, és miközben Pál apostol elutazott Efézusból, közben odaérkezett egy Apollós nevű ember. Tessék csak nézni! Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű, alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen, bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Hát itt rengeteg mindenről kell gyorsan beszélni. Az első dolog, hogy jön valaki a világ akkori kulturális központjából. Alexandria, azóta sajnos megsemmisült a könyvtára, de az ókori világ minden jelentős és jelentéktelen irodalmi művét ebben a könyvtárban őrizték. Alexandriának 1 milliónyi volt csak a héber származású lakosa, és ráadásul egy lázadó város volt olyan szempontból, hogy miközben nem lehetett a hébereknek csak egy temploma, az alexandriaiak azt mondták, hogy ahol 1 millió zsidó van, őket ez nem érdekli, úgyhogy megépítették a herodesi templom mását, és fölkentek egy főpapot, és ráadásul Alexandriában olyan szintű egyetem működött, hogy az akkor ismert világ 5 legfontosabb egyetemi közül az első, és azok közül is, hát azt lehet mondani, hogy a vezető egyetem volt, minden rendelkezésre állt a legmagasabb szintű görög nyelven. Apollós nem véletlen, hogy rendkívül magas szinten beszélte ezt a nyelvet, és az alexandriai zsidó közösségnek volt egy speciális tudása, egy speciális tanítása, hogy az egész Ószövetséget nem csak ismerték, hanem minden egyes részét szimbolikusan magyarázták. Tehát az ott egy külön iskola volt, egy írásmagyarázati iskola, amivel most nem szeretnénk vitatkozni, hogy az helyes volt vagy sem, de ebből a háttérből érkezik az az Apollós, aki viszont ebből a háttérből azt megőrzi, hogy az egész történelem benne van az Ószövetségi Szentírásban. És minden Jézusra kell, hogy mutasson. Milyen megdöbbentő, hogy itt van egy szinte megfoghatatlan megjegyzés, hogy helyesen tanította a Jézusra vonatkozó dolgokat, de csak János keresztségét ismerte. Ami azt jelenti, hogy addig jutott el az Úr Jézussal kapcsolatos tanításban, ameddig eljuthattak az utolsó események ismerete nélkül, például a Szentlélek kiáradása ismerete nélkül azok, akik Alexandriából följutottak Jeruzsálembe. Valamiért arra a meggyőződésre jutott Apollós, hogy Krisztus a Krisztus, Jézus Krisztus a Mesiás. És elkezdte az egész Ószövetséget alkalmazni, applikálni ehhez, értelmezni, és anélkül, hogy a Szentlélek kiáradásáról tudott volna, ugye keresztény keresztségről a Szentlélek kiáradása előtt nem tudunk beszélni, de ő járta a világot, a görögül beszélő világot,

0: meghallgatják, és azt mondják ennek az egyetemi professzor szintű tudósnak. Tessék csak arra gondolni, hogy nem véletlen, hogy a Biblia tudósok egy része azt mondja, hogy minden bizonnyal Apollós lehet a zsidókhoz írt levélnek az írója, mert akkora a nyelvi különbség a zsidókhoz írt levél írója és az evangéliumok írói között, vagy a páli levelek írói között, mint hogyha én írnék valamit angolul, meg William Shakespeare. Valami egészen elképesztő, magasabb szintű görög nyelven íródott, a klasszikus görög nyelven íródott, az üzenet ettől persze nem változott, félre ne értse senki. Az üzenet nem változik, csak maga a tudás van mögötte, a nyelvi tudás egészen más szinten. És akkor jön Aquila és Priscilla, és azt mondják Apollósnak, hogy kedves barátunk, beszélgethetnénk veled. Mindez nagyon jó volt, amit elmondtál, csak hiányos. Azon gondolkozom, hogy nekem lenne-e bátorságom Aquila és Priscilla helyébe lépni, és azt mondani, hogy amit elmondtál, az kiváló, csak hiányos. És az van a Szentírásban értésünkre adva, maguk mellé vették, bocsánat, mintha azt mondták volna, hogy figyelj csak, Apollós, jön egy posztgraduális képzés. És rendben van, hogy neked egyetemi fokozatod van, de ez a két takácsmester most, Páltól tanulva, tud neked valami pluszt adni. Lehetséges ilyen? Eszembe jut ifjú lelkipásztorkorom, amikor egy pici településen összesen 12 tagja volt a gyülekezetnek, a legfiatalabb éppen 37 évvel volt idősebb, mint én, amikor oda kerültem. Ő volt az ifjúság, mert utána még volt egy jó 10 éves korkülönbség, és onnan voltak fölfelé, és volt ott egy bácsi. És én mindig kiharcoltam, hogy az a bácsi, aki egyébként a Bibliáján tanult meg olvasni az orosz fogságban, és Bibliát olvasva jutott megtérésre és hitre, mindig kiharcoltam, hogy tartson egy Biblia órát. A testvérek fogták a fejüket, hogy de hát annyit hallgatjuk. Hát miért kell nekik a Józsi bácsit hallgatni? És megállapítottam, hogy nektek, drága testvéreim, dehogy kell nektek, nekem kell. Ugyanis annak a bácsinak valami olyan bölcsesség sugárzott a beszédéből, a Szentírást annyira ismerte, hogy nekem az egy tudományos továbbképzés volt a teológiából. Hát valami olyasmi történt Aquila és Priscilla munkássága nyomán Apollóssal is. Tovább segítették, tovább fejlesztették ezt a tudós embert. Mekkora alázat kell ehhez? És hogy igazán helyesen ismerte az Úr útját, abból lehet igazán lemérni, hogy ez az alázat, ez meg volt benne. Tessék ezen elgondolkozni, mert enélkül minden bizonnyal nem lett volna az egyik legáldottabb eszköze aztán majd az első keresztény gyülekezeteknek. Éppen ez az Apollós. És enélkül az alázat nélkül ma sem lehet senki Isten áldott eszköze. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Turmezei Erzsébet, utolsó idők. Utolsó idő, történelmi kor. Néha, mint gyermekek színes kockájuk, e súlyos szavakat játszva dobáljuk, pedig egy is mi mindent eltipor. Hiszen elbíbelődni még lehet kicsit magunkkal, mi fontosabb nálunk, ha szalmaszál az útban, már megállunk, s évek suhannak el

fejünk felett. Nem érjük fel az óriás napok titkát, kisgyerek a korán kapott kincsét, csak vesztegetjük, tékozolva. Nem halljuk, hogy ezekben a napokban az eljövendő súlyos lépte dobban, pedig még annyi megbízása volna.

0: Egészségpercek.
1: Sokan szeretnek sokat és gyorsan enni. Ami persze nem csak egyéni hóbort, hanem nagyon gyakran a külső körülmények okozta kényszer, hiszen rohanó napjainkban, a szűkre szabott időben sokszor tényleg csak bekapunk valamit. Japán kutatók kimutatták, hogy ez egyáltalán nem egészséges, mivel mind a sok evés, azaz a teltségérzet elérése, valamint a gyors evés fokozza az elhízás veszélyét. Ha azonban mindkettő jellemző, akkor az elhízás szinte törvényszerű. A túl gyorsan és degesztre evők testsúlya és testtömegindexe mind a férfiak, mind a nők körében kimagaslóan nagyobb a többiekéhez képest. Nagy hangsúlyt kell fektetni mindkét rossz szokás kiküszöbölésére, hiszen az elhízás miatt bekövetkező káros egészségügyi következmények felelősek a korai halálesetek jelentős részéért.

0: iránytű.
1: Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért parancsolom én néked mondván. Örömest nyisd meg kezedet a te szükölködő és szegény atyád fiának a te földeden. Mózes 5. könyve 15. fejezet 11. vers. Isten az egész emberiségnek szánta a megváltás lelki és testi áldásait. Sokan zúgolódnak Isten ellen azért, mert a világ tele van ínséggel és szenvedéssel. Azonban az sohasem volt az ő terve, hogy ezek a szomorú állapotok uralkodjanak. Nem ő tervezte úgy, hogy az egyik ember bővelkedjék az élet fényűzésében, miközben a másik embernek a gyermekei kenyérért sírnak. Ő a jóindulatú adományozás Istene. Javakkal látta el e földet mindenki számára elégséges és bőséges mértékben. Az a terve, hogy valamennyi teremtményének a szükségletét betöltse az ő megbízottain keresztül, akikre e javak kezelését bízta. Sok hitvalló keresztény azonban ahelyett, hogy szétosztaná az Úr ajándékait, a maga rövidlátó érdekeibe burkolózik, és önző módon visszatartja embertársaitól ezeket az áldásokat. Miközben Isten elárasztja a földet az ő adományaival, és megtölti a föld raktárait az élethez szükséges javakkal, mégis ínség és nyomor ütközik a szemünkbe mindenfelé. Az állítólagosan keresztény világban annyit költenek a pazarló hivalkodásra, hogy abból el lehetne látni az összes éhezőt, sőt mi több, fel lehetne ruházni minden mezítelent. Sokan vallják Krisztus nevét, miközben önző élvezetekre, erős italokra, költséges csemegékre, pazarházakra, bútorokra és ruhákra költik az ő pénzét. Ugyanakkor a szenvedők alig kapnak egy-egy sajnálkozó pillantást, együttérző szót. Micsoda nyomorúság él az úgynevezett keresztény országok szívében. Gondoljatok a szegények életkörülményeire nagyvárosainkban. Van, aki azt gondolja, elég, ha pénzt ad erre a célra. Ez azonban tévedés. A pénzadományok nem tölthetik be a személyes szolgálat szerepét. Helyes, ha adunk a javainkból, és adhatnánk még sokkal többet is. Az Úr azonban erőnkhöz és lehetőségeinkhez mért személyes szolgálatot vár el valamennyünktől.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 119. rész. A törvény magasztalása.
2: Második rész.
1: Minden parancsolatod igaz, galádul üldöznek, segíts meg. Csak nem kiirtottak a földről, mert nem hanyagoltam el utasításaidat. Tartsd meg életemet kegyelmesen, én pedig megtartom intelmeidet. Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll rendíthetetlenül. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tied vagyok. Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Arra várnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek. Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen. Mennyire szeretem törvényedet. Egész nap azon elmélkedem. Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet. Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra. Milyen édesek ínyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet. Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéreted szerint, Uram. Önként vállalt fogadalmaimat fogad kegyesen, Uram, és taníts engem döntéseidre. Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg. Csapdát készítettek nekem a bűnösök, utasításaidtól mégsem tértem el. Intelmeidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik szívemet. Szívből törekszem rendelkezéseid teljesítésére, ennek örök jutalma van. Gyűlölöm a kétszínűséget, de szeretem törvényedet. Rejtek helyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők, én megfogadom Istenem parancsolataidat. Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet. Erősíts engem, hogy megszabaduljak, és mindig törődni fogok rendelkezéseiddel. Elveted mindazokat, akik eltérnek rendelkezéseidtől, mert ármánykodásuk galád. Salaknak tartod a föld minden bűnösét, ezért szeretem intelmeidet. Megborzadt a testem, mert rettegek tőled, félek ítéleteidtől. Azt tettem, ami törvényes és igaz, ne szolgáltass ki azoknak, akik sanyargatnak engem. Vállalj kezességet szolgádért, hogy a kevélyek ne hatalmaskodjanak rajtam. Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat. Bánj kegyelmesen szolgáddal, taníts engem rendelkezéseidre. Szolgád vagyok, adj értelmet, hogy megismerjem intelmeidet. Itt az ideje, hogy cselekedj, Uram, mert megszegték törvényedet, én pedig szeretem parancsolataidat, jobban az aranynál, a színaranynál is. Ezért mindenben helyeslem utasításaidat, és gyűlölök minden hamis ösvényt. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igét kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Igaz vagy, Uram, és helyesek döntéseid. Elrendelt intelmeid igazak, és igen megbízhatók. Belső indulat sorvaszt engem, mert ellenfeleim megfeledkeztek igédről. Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt. Bár kicsiny és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el. Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó. Ínség és nyomorúságért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek. Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek. Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram, és én megfogadom rendelkezéseidet. Hozzád kiáltok, szabadíts meg, és én megtartom intelmeidet. Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem. Ébren van szemem az éjszakai örváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden. Hallgass meg szavamat kegyelmesen. Uram, döntéseiddel éltess engem. Közel vannak hozzám, akik galádul üldöznek, törvényettől viszont eltávolodtak, de te is közel vagy, Uram, és minden parancsolatod maradandó. Régóta ismerem intelmeidet, örök időkre megszabtad azokat. Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet. Pereld peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet. Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. Nagy a te irgalmad, Uram, döntéseiddel éltess engem. Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeidtől mégsem fordultam el. Láttam a hűtleneket és megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet. Lásd, mennyire szeretem utasításaidat. Uram, tartsd meg életemet kegyelmesen. Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak igéd rettentheti meg. Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem. Naponta 7-szer dicsérlek téged igazságos döntéseidért. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. Segítségedben reménykedem, Uram, és teljesítem parancsolataidat. Megtartja lelkem intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat. Megtartom utasításaidat és intelmeidet, hiszen minden utamat ismered. Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel. Jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem. Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam. Szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem. Bolyongok, mint az eltévedt jó. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról.

0: Mai szakasz 119. zsoltár. Ez a leghosszabb zsoltár, 170 verse van, 22 szakaszra tagolódik, és mindegyiknek 8 sora van, amely egy-egy elmélkedés Isten igéjének a kiválóságáról és életünkben betöltött fontos szerepéről. Töltsünk időt Isten igéjével, és ne csak megtanuljuk, hogy mit tartalmaz, hanem hallgassuk, hogy mit mond a szívünknek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Miért nem szeretjük a változást? Első rész. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Zsoltárok könyve 80. fejezet 4. vers. Amikor Kolumbusz Kristóf visszaérkezett Spanyolországba, nemzeti hűsként ünnepelték, aki új földrészt fedezett fel. De vajon feladták emiatt az emberek azt a meggyőződésüket, miszerint a föld lapos? A legkevésbé sem. El kellett tűnnie egy generációnak, és el kellett jönnie egy új nemzedéknek ahhoz, hogy elhiggyék, a föld gömbölyű, ahogyan azt Kolumbusz is állította. Eddig tartott, mire megváltozott a közgondolkodás, egy egész nemzedéknyi időbe telt. Mindannyian ellenállunk a változásnak. Dr. John Maxwell a következőket írja. Sok éven át hittem azt, hogy a vezetők kedvelik a változást, míg a többiek nem. Vízióval rendelkező vezetőként mindig úgy éreztem, hogy én teszem a jövő részeseivé a vonakodó követőket, végül rá kellett jönnöm, hogy a vezetők semmivel sem kedvelik jobban a változást, mint a követők, kivéve persze, ha az ő ötletükről van szó. Legyünk őszinték, a változás mindenkinek nehéz. A regényíró Mark Twain fogalmazott így. Senki sem örül a változásnak, legfeljebb egy csecsemő a pelenka cserének. Vajon miért éljük meg nehézségként és akadályként? Hiszen a haladás változást követel, ahogyan a növekedés is, nem igaz? Nem lehet úgy előre haladni, hogy közben ugyanott maradunk. A következő néhány napon arról fogsz olvasni, hogy ha ezt tudjuk, akkor mégis miért úckodunk annyira a változástól? Dávid saját makacs természetét és a változástól való félelmét felismerve 4 különböző alkalommal imádkozta azt, hogy Istenünk, újíts meg bennünket. Mintha csak ezt kérte volna, Uram, szükségem van a változásra, de félek tőle, ezért kérlek, tégy rá hajlandóvá. Olyan kérés ez, amit megválaszol az Úr, úgyhogy még ma kezd el imádkozni.

A reformáció története. Hus és Jeromos. 9. rész. Egy másik mágiát is felállítottak Konstancban. Egy másik tanú vérének is bizonyságot kellett tennie az igazságról. Amikor Hus a zsinatra indult, búcsúzáskor Jeromos bátorította és kitartásra buzdította. Azt mondta, hogy bármilyen veszélybe sodródik, ő maga siet segítségére. E hű tanítvány, amikor tudomást szerzett a reformátor bebörtönzéséről, kész volt ígéretét azonnal teljesíteni. Menlevél nélkül egyetlen társa kíséretében elindult Konstancba. Amikor megérkezett, mindjárt látta, hogy csak magát tette ki veszélynek, de nem tehet semmit Hus szabadulása érdekében. Ezért elmenekült a városból, de útban hazafelé elfogták, és láncra verve egy csapat katona őrizetében visszavitték. Amikor első ízben jelent meg a zsinat előtt, megpróbált az ellene felhozott vádakra válaszolni. Próbálkozását azonban a lángokba vele, a lángokba vele kiáltással fogadták. Börtönbe vetették, és leláncolva gyötrelmes testhelyzetbe kényszerítették. Csak kenyeret és vizet kapott. Néhány hónap múlva a börtönélet kegyetlenségeitől halálosan megbetegedett. Ellenségei, attól félve, hogy kicsúszik a kezük közül, enyhítettek a sorsán, de egy évig börtönben tartották. Hus halála nem váltotta be a katolikusok reményeit. Menlevelének megsértése felkavarta a felháborodás viharát. A zsinat ezért jobbnak látta, hogy Jeromost elégetése helyett megpróbálja visszalépésre kényszeríteni. Jeromost tehát a gyűlés elé vitték, és lehetőséget adtak neki a választásra. Vagy visszavonja tanait, vagy a mágiára kerül. A halál fogságának mindjárt az elején irgalmas cselekedet lett volna a börtönsors szörnyű gyötrelmeihez képest. De most a betegségtől, a börtönélet kegyetlenségétől legyengült, a félelemtől és bizonyságtalanságtól meggyötört, a barátaitól elválasztott, és Hus halála miatt elcsüggett Jeromos bátorsága megtört, és meghajolt a zsinat akarata előtt. Elkötelezte magát a katolikus vallás hű követésére. Jeromos elfogadta a zsinat határozatát, és ő is elítélte Wiklif és Hus tanait, kivéve azokat, amelyek a római egyház szerint is szent igazságok. Ez volt az a kibúvó, amivel Jeromos megpróbálta elhallgattatni lelkiismeretét és elkerülni a halált is. De börtöne magányában tisztábban látta testét. Hus bátorságára és kitartására gondolt, és éles ellentétként önmagára, az igazság megtagadójára. Majd gondolatai a mesterre terelődtek, akinek szolgálatára elkötelezte magát, és aki érte elviselte a kereszthalált. Visszalépése előtt a szenvedések közepette az a bizonyosság vigasztalta, hogy Isten pártját fogja. De most bűntudat és kétely gyötörte lelkét. Tudta, hogy Róma még többet fog kívánni tőle, mielőtt békejobbot nyújt neki. Az az út, amelyre lépett, csak teljes hitehagyással végződhet. És döntött. Azért, hogy megszabaduljon a szenvedéstől, nem fogja megtagadni urát. Nem sokára újból a zsinat elé vitték. Behódolása nem elégítette ki bíráit. Vérszomjuk, amelyet Hus halála felkeltett, újabb áldozatokat követelt. Jeromos csak az igazság maradéktalan feladásával menthette volna meg életét. De ő elhatározta, hogy megvallja hitét,
és követi mártír testvérét a lángok közé.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Átok helyett áldás jön. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 48 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Cukkát és a Bálák heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentése törvényei, valamint Bálák Moáb királya volt, aki meg akarta venni Bálámot. 4 Mózes 19.1-től 25.9-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Bálák Moáb királya magához hívatja Bálám prófétát, hogy az megátkozza Izrael népét. Útközben a szamár megmakacsolja magát, mivel meglátja az angyalt, akit az örökkévaló azért küldött, hogy elállja az útjukat. Bálám három különböző helyről próbálja meg elmondani átkait, de mindhárom alkalommal áldás hagyja el a száját. Bálám az idők végezetéről és a messiás eljöveteléről is prófétál. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az igazak halála engesztelést hoz a generációjukra, és meghaltott Mirjám, és eltemették ott. És nem volt víz a közösség számára, Mirjámnak, Áron és Mózes nővérének élettörténete bizonyíték arra, hogy minél több jótékonyságot gyakorol egy nő, Isten áldása annál nagyobb lesz a családján. Tanítja írásában Szernóc Ervin rabbi a Cukkát heti szakasz kapcsán. A rabbi José ben Jehuda fia mondta, az egyiptomi kivonulást követően a zsidó népet három kiválóság tartotta össze, Mózes, Áron és Mirjám. Isten hármójukkal három ajándékot adott népének. Mirjámmal adta a kutat, melyből ittak 40 éves pusztai vándorlásuk során, Áronnal adta a felhőt, mely Isten jelenlétének bizonyítéka. Mózessel pedig Isten a mannát adta, ami a nép 40 éves vándorlása alatt táplálékul szolgált. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Nem fog a varázslás Jákóbon, sem bűvölés Izraelen, mert kellő időben megmondják Jákobnak és Izraelnek, amit Isten művel. Idézi a Tórát a Bálák heti szakasszal kapcsolatos írásában, Szernóc Ervin rabbi. Bálák, a moábita király, abban a tudatban, hogy karddal nem lehet legyőzni a zsidókat, felbérelte Bileámot, a midjanita varázslót, kérlek, átkozd meg nekem ezt a népet, talán így erősebb leszek úgy, hogy megverem őt és kiűzhetem az országból. Jonatán rabbi mondta, hűek a barát sebei, de az ellenség csókjai szilárdak. Az átok gyászt hoz, az indokolatlan átok visszafordul az átkozódóra. Ezt Bileám is tudhatta, hiszen Isten előre figyelmeztette. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. De akkor miért vállalta el? Azért, mert három olyan tulajdonsága volt, ami megrontja az ember józanságát. A rossz szem, a hivalkodó természet, a dicsekvés. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél, és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 3. rész.
1: Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ezeken a közös bibliaolvasásokon a jelenések könyve egy-egy fejezetét veszük át. A mai alkalommal a 3. fejezet lesz az, amivel megismerkedünk. Elolvassuk a Bibliát, és ennek a mai mondani valóját próbáljuk újra és újra megérteni. A jelenések könyve egy könnyen érthető könyv. Ezt persze nem hiszitek el rögtön nekem, mégis szeretném ezt nagyon gyorsan beigazolni. Ha kezünkbe kerül egy könyv, akkor mindig meg kell vizsgálni, hogy kinek írták és miért írták. Enélkül eltévedünk a könyvnek az értelmezésében, és hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját gondolatainkat olvassuk bele a könyvbe, és nem pedig az Isten gondolatait értsük meg belőle. A jelenések könyvének van egy címzett sora. És ezt a címzettet ott találjuk a jelenések könyvének első fejezetében, tanultuk is. Azt mondja az Úr Jánosnak, aki börtönszigeten van Pátmoszon, hiszen egy üldözést kell elszenvedni, és otthon maradnak az üldöző gyülekezetek, és Jánosnak a szíve tele van aggodalommal, hogy mi történik a gyülekezet tagjaival. Azt mondja az Úr neki, amely ezt mondta, egy hang, és most mit mondott? Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek Efézusba, Szmirnába, Pergámonba, Tiatírába, Szárdiszbe, Filadelfiába és Laodiceába. Tehát kik a címzettjei? Ez a 7 gyülekezet. Nem csak az első 3 fejezet, az egész könyv. És ha az egész könyvet meg kell érteni, akkor azt kell megnézni, hogy ennek a 7 gyülekezetnek mit is mond az Isten ezen az egész könyvön keresztül. Nem történelemről van szó itt, sokkal többről. Az üdvösség történetéről. És az üdvösség történetének alapvető szabályai vannak. Ezeket az alapvető szabályokat tanulhatjuk meg ebből a könyvből. Tehát nem előre megírt történelem a jelenések könyve, ez tévedés. A jelenések könyve üdvtörténet, ami újra és újra teljesedik. A 7 gyülekezetről azt kell tudni, hogy a 7 gyülekezet nem 7 korszakot jelent. A jelenések könyve szerint és a mi egyháztörténeti látásunk szerint persze vannak különböző korszakok. Egy-egy gyülekezetnek a tipikus jelleme, talán egy-egy korszakot jellemez is. De nem ez a lényeg. Mert minden időben van efézusi, ma is vannak efézusi típusú gyülekezetek, szmirnai gyülekezetek, az efézusi gyülekezet az a első szeretet tüzében égő gyülekezet, amely kezd kihunni egy kicsit, és vissza kell térni az első szeretethez. A szmirnai gyülekezet az egy olyan gyülekezet, ahol vértanúságot szenvednek a tagok, egy szenvedő gyülekezet. Azután a többi gyülekezet is, Pergámum és Tiatíra is, amely kezdenek elhajlani az evangélium igazságától, ez mind-mind egy-egy típus. Mai napig is vannak ilyen gyülekezetek. És éppen ezért ezt a 7 gyülekezet típust azért kell megismerni, mert ez a 7 gyülekezet típus nem más, mint egy röntgenfelvétel az egész kereszténységről. Nem korszakokról van itt szó, hanem rólad is és rólam is. Mert én is valamilyen gyülekezet gondolkodása szerint gondolkodom. Valamilyen gyülekezetnek az erényeit és hibáit is örököltem. Éppen ezért Isten a tenyerén tartja, ugye az első fejezetben ezt tanultuk, a 7 csillagot, a gyülekezetek csillagát, és Isten azt akarja, hogy ebből a 7 féle kísértések és próbák, győzelmek és vereségek között lévő 7 gyülekezetből legyen majd egy gyülekezet, az Új Jeruzsálem,

Jelenések könyvének a szerkezete az egy párhuzamos szerkezet. Az első három látomás egység a hét gyülekezetről szóló, azután a második az a hét pecsétről szóló lesz, amit később tárgyalni fogunk, aztán a hét trombita szóló üzenet, az tulajdonképpen nem más, és erre nagyon figyelni kellene, mint Isten népének a történeti sora, a sorsa. A hét gyülekezet egy átvilágítás, a hét pecsétről majd látni fogjuk, hogy micsoda ez. A hét pecsét tulajdonképpen az evangéliummal való élés vagy nem élés, vagy visszaélésnek a képe. A harmadik pedig a hét trombita szó, ami egy harci jel volt, a sófár hangja az harci jel volt régen. Az a küzdelem, amit a gyülekezetnek a társadalomban az üldözések között kell megvívni, ez a történeti sorunk. Ennek megvannak párhuzamos részei. A hét gyülekezetnek lesz majd az egy gyülekezet, a Jeruzsálem, az új Jeruzsálem lesz, ahol minden olyan hiba, ami a hét gyülekezetben volt, az megoldódik, és minden olyan erény, ami volt a hét gyülekezetben, az kivirágzik. Ugyanúgy a hét pecsétről szóló gyülekezet az nem más, mint az a nagyszerű dolog, hogy a hét pecsétnek a párhuzama az ítélet hét jelenete, ami lezárja a megváltási tervet, és a bűn és a bűnnek a következménye eltűnik erről a földről, és a hét trombita szó pedig annak a hét csapásnak a képe, ami be fog következni Jézus visszajövetele előtt. Az egésznek a tetején, mert csak hatot említettem, a nagy küzdelem jelenete van, ami a 11. fejezet utolsó versétől a 15. fejezet 4. verséig tart, ami tulajdonképpen az állandóan folyó nagy küzdelemnek a képe Krisztus és Sátán között, egy hamis hármasság és az igazi Szent Háromság között, aminek a csúcsán egy angyal száll, és ez a csúcsán szálló angyal nem más, mint akinél az örökkévaló evangélium van, amit három angyal üzenetében testesít meg. Ez röviden az egész könyvnek a tartalma. Ebből látható, hogy a Jelenések könyve az nem egy ismerhetetlen könyv. Nem kell eltévedni, mint kis csirka a kócba, hogy szoktam mondani, a különböző jelképek ezerféle magyarázata között, mert ezt nagyon tudjuk magyarázni, hanem azt kell megkeresni, hogy ma mit mond nekem ez a könyv. Mert ma folyik a nagy küzdelem, ma kell helytállni, ma van megkísértett helyzetben Isten népe, ma kell győzni Isten népének ezer és ezer kísértés között, és ma kell elfogadni azt, hogy Jézusnak az egyetlen megoldása az, hogy eljön másodszor ítélni eleveneket és holtakat, hogy az apostoli hitvallásban mondtuk.

Ez a 7 gyülekezetnél írt levél, ez tulajdonképpen nem más szerkezetileg, mint 7 szerződés. Nagyon érdekes, hogy ezek a gyülekezetek a volt régi-régi Hettita birodalom helyén vannak, és a Hettita államközi szerződéseknek a szövegeit meg tudták fejteni a 19. század 80-as éveiben, ezért el tudjuk olvasni már ezeket. Az az érdekes, hogy pontosan ugyanazokat a lépéseket találjuk ezekben a szerződésekben, és polgári szerződések is ránk maradtak, ezekben is ugyanezek a lépések vannak, mint a 7 gyülekezetről írt levélben. Miért érdekes ez? Azért, mert ez a 7 gyülekezetről szóló levél, ami olyan, mint egy röntgen felvétel, tulajdonképpen nem más, és erre nagyon kell figyelni, mint Isten a különböző megkísértések között és különböző győzelmek között élő gyülekezetekkel szövetséget köt. Szövetségébe fogadja őket. Úgy is mondhatnám egy kicsit költően, hogy tenyerén hordozza őket. Éppen ezért minden gyülekezetnek a levelét át kell vizsgálni, és úgy kell átvizsgálni, hogy egy kicsikét önmagunkra ismerjünk. Így hát fogjunk hozzá ennek a 7 gyülekezetnek a levelét tanulmányozni, most a 3. fejezetben, hogy az első 4 levelet már átnéztük, az Efézusit, a Szmirnait, a Pergámumit és a Tiatírait, és elmondtuk, hogy az efézusi gyülekezet, ahogy az előbb említettem, az evangélium indulásának a dicsőséges fényében ég, amelyik az első szeretetet kezdi elhagyni, és ezért figyelmezteti az Úr, hogy az első szeretetről meg kell emlékezni. A szmirnai gyülekezet a szenvedő gyülekezet, a pergámomi gyülekezet az, amikor kezd megalkudni a gyülekezet, kezd lazítani a gyülekezet az Isten igazsága mellett. A tiatírai gyülekezet az nem más, mint az, amikor halódni kezd az a gyülekezet, de nagyon szép ígéret van, hogy aki győz, annak hatalmat ad az Isten, és azt mondja, akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, mert azt mondja, annak adom az én hajnalcsillagomat, a reménység csillagát.

0: Nézzük, hogy az egyháznak van most a harmadik fejezetben még három képe. Így mondom, hogy három egyházkép van. A szmirnai gyülekezet, a filadelfiai gyülekezet és a laodiceai. A szmirnai gyülekezet ez az ébredő gyülekezetnek a képe. Amikor rádöbben a világ arra, hogy az evangélium tönkre megy, hogyha a megalkuvások erősebbek lesznek, mint az evangéliumhoz való hűség. A filadelfiai gyülekezet az a testvér szeretetnek a gyülekezete, míg a laodiceai az a langymeleg gyülekezetnek a képe, ami sajnos nagyon jellemzi a 21. századi kereszténységet. Még annyit el kell mondani, hogy ezek a gyülekezetek valóságos gyülekezetek, nem jelképek. Valóban volt efézusi gyülekezet, valóban az efézusi gyülekezet valós problémái szerepelnek ebben a levélben, csak ez a valós gyülekezeti helyzet típusa lett egy olyan magatartási módnak, ami máig él. Így kell érteni a hét gyülekezetet, ugyanis Szmirnáról elmondható, és a többiről is, sorba. Éppen ezért most nézzük meg a szárdiszi gyülekezetet. Kezdjük olvasni. Mindig el szoktam mondani, hogy itt szükség van arra, hogy vegyük elő a Bibliánkat, és nézzük közösen, hiszen ez nem más, mint egy közös Biblia olvasás. Így kezdődik. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Azt mondtam, hogy egy ébredő gyülekezet, akinek az a neve, hogy él. Azért a neve, mert élni szeretne. Azért a neve ez, hogy Szárdisz, élő gyülekezet, mert életre akar kelni. És ha megnézzük ezt a gyülekezetet, itt is Szárdisz, ez egy valós város volt. Ez Szárdiszról tudjuk azt, hogy egy gazdag város volt, hajdan egy nagy-nagy hatalom volt Szárdisz, fekvése miatt is, utak kereszteződésén át az anatóliai félsziget, a mai Törökország területének egyik csomópontja volt. Ha tudjuk azt, hogy mi az, hogy Krözus, ugye szoktuk mondani, ha valaki nagyon gazdag, Krözus, Krözus volt az egyik leghíresebb királya Szárdisznek, ebből lehet tudni, hogy milyen volt. De az első századra elkopott ez a hírnév. Próbált mindig megújulni, de valahogy nem jött össze neki semmi. Ez a szárdiszi gyülekezetnek a valós helyzete. És ez a gyülekezet lelki életén is megmutatkozott. Ez is nagyon fontos, hogy az a politikai, gazdasági, társadalmi helyzet, ami egy-egy korban van, vagy egy-egy gyülekezetben van, vagy egy-egy földrajzi helyen van, az mindig visszaköszön az Isten népe életében is. Isten népe az sosem független attól a társadalmi helyzettől, amiben él. Ez egy nagyon fontos dolog. Itt is így van Szárdisznál. Na mit olvasunk róla? Hogy mutatkozik be Jézus? Ezt mondja, akinél Isten hét lelke és a hét csillag van. Nagyon érdekes, hogy az Isten hét lelke az majd előfordul Isten trónjáról szóló részben, majd a negyedik fejezetben, hogy Isten trónját, ahol ez a láthatatlan, örökkévaló Isten trónol uralkodik, a körül ott van négy lelkes lény, a négy lelkes lény között van az üveg, körül van az üvegtenger, az üvegtengernél ott van Istennek hét lelke, ez a Szentlélek teljességét jelenti. És azt mondja még róla, és ott van Isten tenyerén a hét csillag, a hétféle típusú gyülekezet. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten nem ejti ki az ő népét, még akkor sem, hogyha megkísértések között van, akkor is, hogyha csak ébredni akar, de nagyon sokszor az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, ahogyan Szárdisznak mondja, Isten nem ejti ki a kezéből. Éppen ezért egy felhívással fordul hozzá, ehhez a gyülekezethez. Ébredj fel és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteit teljesnek az én Istenem előtt. Ez a gyülekezet kap egy erős felszólítást az ébredésre. Az ébredgető gyülekezeteknek üzeni ez az ige azt, hogy az ébredés nem egy hangulati elem. Nem arról van szó, hogy egyszerre csak belelkesedünk, és akkor azt mondjuk, hogy na most megforgatjuk sarkából a világot, mert most olyan ébredtek vagyunk, hogy nem is igaz. És nem pánikszerű rohangálást jelent, mert Isten, majd Laodiceánál fogjuk hallani, hogy szemgyógyító írt kínál nekünk, nem pedig lábkenőcsöt, hogy gyorsabban rohangáljunk, hanem azt akarja, hogy az ébredés egy állandó folyamat legyen. Ezt Luther Márton úgy fogalmazta meg, hogy lényegében az ébredés az a naponkénti megtérés. Ma az a baj, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy megtértem a múlt időbe. És nem jelen időbe beszél a megtérésről. A megtérés az egy állandó gondolkodásbeli megújulás, Isten gondolataira való ráhangolódás. Ez a megtérésnek a lényege. És azt mondja tovább, ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában jövök el hozzád, mert Isten nem hagyja el a gyülekezetet, hanem számon kéri. Sárdisznál tanulhatjuk meg azt, hogy Istennek, Isten elől el lehet bújni úgy, mint Ádám és Éva elbújt a bokorba. Csak Ádám és Éva balgatagon azt hitte, hogy Isten nem tudja, hogy melyik bokor mögött szinyelnek. Pedig Isten jobban tudta, hogy Ádám és Éva hol van, és amikor megkérdezte, hogy hol vagy Ádám, akkor nem arról volt szó, hogy ő nem tudta, hogy melyik bokor mögött vannak, hanem Ádám nem tudta, hogy hol van. És ez mi velünk is így van. Sokszor azt gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket, most az Isten háta mögött vagyunk, most az Isten nem törődik velünk, most lehet egy kicsit úgy maszekolni, majd aztán, ha majd, akkor, és a személyes életünkben is van, hogy most még kiélem magam, aztán majd, ha öreg leszek, akkor követem őt, ugye ezt állandóan halljuk. Nem lehet Isten háta mögé kerülni, mert Isten eljön és számadásra hív. Nem a mi egyéni teljesítményünk számadására hív, hanem Isten az általa felkínált lehetőségekkel való élésünket kéri számon rajtunk. Tehát Isten azt kéri számon rajtunk, és ez nagyon fontos, hogy az, hogy kegyelmével éltünk, vagy visszaéltünk. És hogyha visszaéltünk a kegyelmével, akkor ez a számonkérésnek az igazi dolga. És ezért mondja azt, hogy én jövök. Isten az mindig egy olyan lény, aki jön. Az a Jézus Krisztus, aki jön, az nem ment el, az itt van, számon tartja minden dolgunk. Azt mondja Jézus, utolsó verse Máté evangéliumának, ímé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De ez a Jézus mégis eljön. Mert eljön az a pont, amikor számon kell adni.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Figyeljük meg, hogy viszont Sárdisznál van egy nagyszerű dolog. Nem csak azt mondja, eljövök, mint a tolva, és nem tudod, hogy mely órában jövök, de úgy folytatja tovább, de vannak nálad néhányan Sárdiszban, akik nem szennyezték be ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Isten népe életében mindig vannak ilyenek, akik odaadták az életüket Krisztusnak. Ez egy lehetőség. Szárdiszi vagy? Figyelj arra, hogy Isten számadásra fog hívni. Ébredni akarsz? Ébredj fel! Állandó ébredés legyen az életed. Mert kaphatsz már fehér ruhát. A fehér ruha az nem más, mint az, hogy Isten a mi életünkbe beleszól, és a jellemét úgy építi fel a mi életünkben, hogy mi Krisztushoz hasonlók legyünk. És azt mondja tovább, aki győz, az öltözik fehér ruhába, és annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Milyen nagyszerű dolog ez? Felébredni azért kell, mert Isten azt akarja, hogy Jézus Krisztus legyen az én képviselőm az atya előtt. Ha én Jézus követségébe járok, ha én elvállalom Jézus felajánlott kegyelmét, akkor Jézus elvállal engem, úgy, ahogy vagyok. Nem azért leszek fehér ruhában, mert tökéletesen cselekszem, mert az az ember, aki azt mondja, hogy ő bűn nélkül él, az már is elkövette az első bűnt, mert hazudik. Hanem azért járhatok fehér ruhába, mert Jézus bűntörlő vére az, ami fehérré tette az én cselekedetem ruháit. Minden nap odavihetem az én gyarlóságaimat az Isten elé, és Isten úgy elfogad, ahogy vagyok, és új készségeket, új lehetőségeket itt az én életembe. Isten bocsánata, a bűnbocsánat az az, hogy Isten levesz egy terhet rólam. Ezzel nem szűnik meg a bűn, csak leveszi a terhet rólam. És ad egy új lehetőséget, amivel élhetek. És Sárdisznál az a kérdés, hogy vajon csak lelkesedésből akarok ébredni, vagy pedig a felébredésnek az lesz a következménye, hogy a fehér ruha tulajdonosa leszek. Ezért Sárdisz mindig van. Mindig vannak ilyen emberek, ilyen gyülekezetek, ilyen gyülekezet csoportok, ezt is lehetne mondani, vagy korok. De vajon az én életemben megvan ez? Vagy

Nézzük a filadelfiai gyülekezetet. Filadelfia az, azt mondja, a Filadelfia gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Ez egy nagyon érdekes bemutatkozás. Filadelfia is egy valós város, pergámumi kereskedők alapították ezt a várost, és alapjait fiatal emberek vetették meg, akik új lehetőséget kaptak. És a város arról volt híres, hogy ezek összefogó, egymás segítő, egymás szerető emberekből álltak. Ezért hívták aztán Filadelfiának ezt a várost. És most Jézus eléjük áll, aki a tenyerén tartja a 7 csillagot, és azt mondja, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, az ki van nyitva, és amit bezár, az be van zárva. Mit jelent az, hogy Szent és igaz? Jézus. Erre azt mondjuk, hogy ez egy megszokott dolog, pedig a Szent az nagyon sokat jelent. A Szent az azt jelenti, hogy érinthetetlen. Nem lehet manipulálni. Ma úgy mondanám a Szentet, hogy a Szent az, amit nem lehet manipulálni. Manipulációra nem képes. Az igaz, az pedig egy másik érdekességet jelent. Az igazságot mi általában elméleti igazságnak szoktuk érezni, az, hogy hát 2x2=4, hát ez egy igaz dolog és igaz állítás. A bibliai igaz szó az nem ezt jelenti, hanem az igaz szónak az első szótári jelentése az, hogy valóságos. Filadelfia az a gyülekezet, ahol az emberek érzik azt, hogy ez a Szent Isten, aki érinthetetlen, akit egész egyszerűen nem lehet manipulálni, ez a Szent Isten, aki a tenyerén tartja a csillagokat, és nem a csillagok tartják őt tenyerén, tenyerükön, Isten a valóságos az életben. Nagyon sokszor eltűnik a hívő emberek életéből is Isten valósága. Ez azt jelenti, hogy elméletileg tudjuk, hogy van Isten, imádkozni is szoktunk hozzá, meg megszoktuk, meg tisztelettel említjük a nevét. Minden szép, minden nagyon jó, csak valahol egy valami hiányzik. Az, hogy a mindennapi életben vele járjunk. Istenből egy elmélet lesz. Pedig ő nyitja meg az ajtókat, önálló van a Dávid kulcsa. Ő az, aki a történelem ajtaját, ő az, aki a lehetőségek ajtaját, a mai életünk 1000 lehetőségének az ajtaját kinyitja, és ő az, aki bezárja. Vajon ezt a történelemben jelenlévő Istent ismerjük-e? Vagy csak egy dogmatikai ismeretünk van Istenről? Hogy Isten az, aki ilyen, olyan, amolyan, amolyan, amolyan. Megtanultuk a hittanórán. Ezért érdekes, ahogy bemutatkozik Filadelfiának.

De nézzük, hogy tovább mit mond ez a levél. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartod az én igémet, és nem tagadod meg az én nevemet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez a nyitott ajtó egy lehetőség. Isten nagyon sokszor lehetőséget nyit az ő népe előtt. És a mi legnagyobb bűnünk az az szokott lenni, hogy Istennek ezekkel a lehetőségeikkel elfelejtünk élni. Filadelfiának azt mondja, hogy előttük beadtam ezt a nyitott lehetőséget, nyitott ajtót. Ezt nem zárhatja be senki, de bár kevés erőd van, mégis vannak közöttetek olyanok, akik megtartották az én igémet, és nem tagadják az én nemet. Mire való ez a nyitott ajtó? Én neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Én megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Ez egy nagyon érdekes képsor. Kik ezek, akik zsidóknak mondják magukat? Ezek azok, akik azt mondják, hogy hűségesen Isten népéhez tartozom. Ezek a formális keresztények, ezek a fundamentalisták, így lehetne mondani, fundamentalista keresztények. Mi megtartunk, betartunk, fogcsikorgatva mindent. Csak éppen Isten nem tartja meg őket. A fundamentalista keresztény az halott keresztény. Azt gondolja, hogy ő birtokolja az Istent, azt hiszi, hogy bír a Szentlélekkel, csak a Szentlélek nem bír vele. Mert a saját feje után akarja Istent irányítani. Amikor imádkozik, nem úgy imádkozik, hogy Uram, cselekedj rajtam keresztül, hanem Uram, én tudom, hogy ezt kell cselekedni, most légy szíves, cseleked meg, te mindenható Isten, azt, amit én mondok. Az imádság az nem akaratátvétel, az Isten akaratát akarom én, hanem az ilyen embernek az Isten akarata az másképp van az életében. Akarat átvitel. Úgyhogy én akarok valamit, és addig mondom az Istennek, amíg ő is azt akarja, amit én. Az én diadala. És azt mondja a Filadelfiának, ennek a testvér szerető gyülekezetnek, hogy ezekért az emberekért kell dolgozni. Azt mondja, hogy én néked adok némelyeket a sátán zsinagógájából. Ezt a sátán zsinagógájának mondja azokat, aki formálisan keresztények. Azt mondja, ezek felé menj, nyújts ki a kezedet, mert ezekből némelyeket neked adok, hogy testvéré emeljétek fel, és felébredjen bennük is a szeretet. És így mondja tovább, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Vagyis azt mondja, hogy ezek olyan emberek, akik az ő álhatatosságára intő beszédét megtartják. Az álhatatosság egy nagyon fontos fogalom a Bibliában. Éppen Jézus második eljövetele kapcsán is fontos fogalom. Álhatatos az, mindvégig álhatatos az, aki megőrzi a belső lelki egyensúlyát. Így mondja az álhatatosság, így van görögül ez a szó, hogy hypomone, béketűréssel, álhatatossággal fordítja a Bibliák. Ha emlékeztek Lukács evangéliumában a magvető példázatára. Azt mondja, hogy ha az ige magva jó földbe esik, ezek azok, akik gyümölcsöt teremnek álhatatossággal, hypomone. Ez azt jelenti, hogy aki az igét magára nézve hallgatja, nem elfként, nem harci eszközként, hanem megtérésre felhívó szóként, az lesz igazán álhatatos. Ez az, ami Filadelfiát Filadelfiává teszi. És így fejeződik be a levél, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat.
És itt van az a gyönyörű szép dolog, amit nagyon sokszor szoktunk ezt az ígét igézni. Aki győz, oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom nevét, az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az Új Jeruzsálemnek a nevét, amely mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az új nevemet. Akarunk-e oszlopok lenni? Mert az oszlop tart. Akarok-e felelősséget vállalni Isten templomában? Akarok-e felelősséggel lenni a másik ember iránt? Ha igen, akkor filadelfiai lelkületű vagyok. Ezért fejeződik be úgy a levél, hogy aki győz, azt teszem oszloppá. És akinek van füle, hallja, amit mond a lélek a gyülekezetnek. És már Isten megkérdezi azt, hogy vajon képes vagy tartani? Képes vagy elvállalni az oszlop feladatát? Képes vagy a formális kereszténység ezer bűne között? Tartani a másikat? Másokért itt élő embernek lenni, mert ez a keresztény hivatása. Másokért itt élni. Akkor leszel oszlop. És ez lesz a hit beteljesedése.

Az utolsó levél ebben a sorban, amiről elég sokat szoktunk beszélni, a Laodiceai levél. Laodicea is egy valóságos város. Ez a levél tökéletesen tükre annak a városnak, ami valójában létezett az első században. Én jártam Laodiceába, ma iszonyúan vízszegény helyen fekszik. Nagyon messziről, egy olyan 8-9 kilométer távolságból, nagy akvéduktuszokon, tudjátok, ezek ilyen vízvezetékes állványon folyó valamik voltak. Ez azért mondom, hogy biztos tudjátok, mert Aquincumban mentek ki a talpazatát, még ezeknek lehet látni, ezeknek az akvéduktuszoknak. Ezen vezették a vizet. Csak evel a vízzel volt valami baj. Ezt a vizet Pamukkáléból vezették. Pamukkálé az azt jelenti, hogy pamut vár. Pamut forrás. Miért? Ez a világ egyik leggazdagabb forrása. 27,2 fokon budjan fel a víz a földből, számos forrásból, több száz ilyen kis forrásból. És amikor kijön, és ráül egy fűszárra, vagy egy gajacskára, ami beleesett ebbe a gyönyörű szép merencébe, amit a forrás maga épített, mert ahogy kicsapódó mész, gyönyörű szép merencéket épített, ott térdig érő víz van, kicsapódik a mész. Ebből a forrásból azonnal iszol, biztos halálos méreg. A nyelőcsöveden csapódik ki a mész. A gyomrodba csapódik ki a méz, és nincs mentség. Viszont ez nagyon finom méztús víz. Mit kell csinálni? Avagy volnál hideg, vagy hév. Vagy le kell hűteni, vagy meg kell melegíteni. És akkor kicsapódik a méz. És gyönyörűen iható a víz. Így csináltak az ókoriak. Erről a Laodiceáról nézzük meg, hogy mit is mond az ige. Laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Egy nagyon nagyszerű bemutatkozás. Én vagyok az Ámen. Az Ámen az úgy legyen, ezt jelenti héberül. Tehát én vagyok az, aki rámondom mindenre az Áment. Én döntök el mindent. Ezt Laodicea nem tudja, mert egy gazdag város. Túl gazdag volt. Mondja is, hogy később tudok cselekedetekről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Langyos víz. Így, mivel langyos vagy, és nem forró, sem pedig hideg, kiköplek az én számból. Miért? Azért, mert nem eszesít, hanem meszesít. Általában mondja az ígét, csak éppen nem csinálja. Gyönyörűen prédikál, mindent tud az ígéből, csak a gyakorlatban semmi. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak, vagy szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Hát ez nagy sértés Laodiceának. Laodicea ez a dúsgazdag város, tudnék nem mondtam, de aranybányák vannak a város közelében. Ezek az aranybányák annyira híresek voltak, hogy még Dél-Amerikából is előkerültek aranytárgyak, amik laodiceai aranyból készültek. Laodicea környékén a hegyekben nagyszerű aranybányák voltak. Ezek az ókorban már a kora középkorban kimerültek. Azután. Laodicea az ókornak a textilipari központja volt. Tudnélik, itt őrizték a fekete bárányokat, ezeket perzsa juhoknak hívjuk, ugye perzsa bundát mindenki látott már. Tudnélik, az ókorban nem tudták megfesteni a gyapjút, mert nem volt anilin festék. Viszont egy fekete tóga az százszor annyit ért, mint egy fehér.
És minden patríciusnak Rómába fekete tóga kellett. Ez volt az előkelő. Laodicea szállította ezt óriási pénzekért.

Aranybánya, textilipari központ. És van egy harmadik. Laodiceában, pontosan ebből a kicsapódó mézből, ami a laodiceai vízben volt, ez zsiradékkal összekeverve készült az a szemkenőcs, ami a szaruhártya kiszáradást megakadályozza. Ez nagyon fontos volt az ókorban. Palesztinában éppen azért volt annyi vak, mert amikor a sivatag felől fújt a szél, ugye keletről, akkor mikroszkópikus, nagyon nedvszívó homokot hordott a szél. Én láttam, voltam ilyen homokviharba. Olyan nem látod a homokszemet, csak köd van. Ez a köd az mikroszkópikus homokszemekből áll. Ráül a szemedre, és ezért kiszárad a szaruhártyád. Szemgyógyító írt, és a laodiceai orvosi iskola az híres volt erről, az egész világra szállítottak. És most figyeljétek meg, hogy Isten megsérti ezt a laodiceát, ezt írjel, mondom, ezt a megsértést. Azt mondja neki, hogy tanácsolom néked, hogy védj tőlem tüzemlizított aranyat az aranybányásznak, hogy meggazdagodj és fehér ruhát, hogy felöltöz. Micsoda dolog, vacak fehér ruhát, nekünk fekete van, mondta a laodiceai, és ne láttassék egy szégyentelen mezítelenséget, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss. Laodicea nem tudja azt, hogy Istenre van szorulva. Laodicea azt hiszi, hogy ő gazdag, meggazdagod, semmire sincs szüksége. Nem tudod, hogy te vagy. És így folytatja az ige. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. De hogy tud Laodicea megtérni? Tovább folytatja. Ímé, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ez egy csodálatos ígéret. De ez az ígéret úgy lesz az enyém, hogy a szívem az ajtó. Vajon kész vagyok-e megnyitni ezt a szív ajtót? Kész vagyok-e arra, hogy Isten nagy meghívását erre a vacsorára. Erre én elmenjek, Isten hívását elfogadom, de ehhez szembe kell állnom önmagammal. És Laodiceának pontosan az a baj, amit önismeret hiánynak hívunk. Nem tudod, hogy te vagy. Azt gondolod, hogy mivel aranyad van, ezért nem kell a megpróbáltatások tűzbe megpróbált aranya. Azt gondolod, hogy fekete ruhád van, mit nekem a vacak fehér ruha? Azt mondod, hogy szemgyógyítóra van, látok én nagyszerűen. És nem Istentől tanulok látni. A korabeli emberek ezt nagyon jól értették, ezt a jelképsort. És a leggyönyörűbb ígéret mégis itt hangzik el. Ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, vele vacsorálok. Te lehetsz a vendég, meg én lehetek a vendég. Laodiceában is. Mert ma is vannak laodiceai emberek. Ha veled vacsorálok. És így fejeződik be a levél. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én győztem, az atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Kellene egy gyönyörűbb ígéret? Laodiceának az az esélye, hogy Isten trónjára ül Jézussal együtt. Ezért hát így fejeződik be, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek.

0: két levél. Múlt alkalommal és ma néztük ezt a hét levelet. Azt hiszem, hogyha végigolvassuk, akkor ebben nem a történelmet kell belemagyarázni, bár a történelemre is igaz. Én nem mondom, hogy az nem igaz, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, ez mindig igaz. Az a lényeg, hogy mind a hét gyülekezet ma is van. És az a lényeg, hogy én is valamilyen gyülekezetnek a hibáit, vagy erényeit, lehetőségeit, vagy bukását tudom produkálni. És ez a hét levél azért szól, mert van egy gyülekezet, ahol várnak. Ide fog eljutni a Jelenések könyve vége. Ez az az egy gyülekezet, az Új Jeruzsálem. Ezért fejeződött be ezzel az ígérettel ez a levél. Adja Jóisten, hogy ez az egy gyülekezet legyen a mi otthonunk. Az ő végtelen kegyelméből. Ámen.
1: Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia Jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zeng, bong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az zarándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig. Talján Dörögdön, a Tarisznya evangélikus udvarban. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyűzenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindez Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a négy égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Nyár, szabadság, kánikula és szemérmetlenség. Nem tévesztettem el a felsorolást, s az utolsó pontja se véletlenül került bele. Férjem mondta egyszer, még évekkel ezelőtt, amikor kezdett megjönni a nyári meleg, hogy na, most következnek azok a hetek, amikor jobb, ha csukott szemmel sétál az ember Budapest utcáin, különben léptennyomon olyanokat lát, melyekhez semmi köze, de nem is kíváncsi rá. Egyébként férjem ezt a különös vakságot, vagy csukott szemmel való sétálást magas szintre fejlesztette, oly annyira, hogy hiába próbálok például egy hölgyet úgy emlékezetébe idézni, aki mondjuk látogatóként volt a gyülekezetben, hogy elmondom, hogy milyen ruha volt rajta, vagy hogy hogyan nézett ki a frizurája, semmit nem érek el vele. Még sejtés szinten se tudja felidézni a látogatót, akkor se, ha kezet is fogott vele, s talán még néhány szót is váltottak. Engem ezek nem érdekelnek, szokta mondogatni, s nem csak mondja, hanem így is él. Zárójelben jegyzem meg, azt azért észreveszi, ha rajtam van valami új ruha, tehát az a bizonyos vakság nem teljes körű, hanem nagyon is tudatosan kifejlesztett képesség. Nekem egy rózsám van, idézem apusomat, a többiek mind-mind tövisek a számomra. Hát igen, ezt hívjuk elköteleződésnek, mégpedig egy életen át tartónak. Visszatérve férjem véleményére, miszerint egyre kevésbé lehet utcára menni nyaranta, sajnos megállapításával egyet kell értenem, mert valahogy egyre hivalkodóbb ruhákban mennek sokan utcára. A szoknya, a sort időnként már annyira rövid, hogy még a legeslegszükségesebbeket se takarja. A póló, a blúz is összement, azaz a dekoltás egyre csak nő, a hossz meg olyan kicsi kelet, hogy nagyanyáink alsóneműje nagyobb volt hajdanán. Mindez a Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunk mai részéről jutott eszembe, melynek a címe Uralkodj a szemeden. Réfioszkó Ildikót hallhatjuk.
1: Isten úgy teremtette az embert, hogy fogékony legyen a szépségre. Ezért szebb is talán a nő, mint a férfi. Isten kifejezett szép érzékkel áldotta meg, hogy önmagát és környezetét díszítse. Most nem a formára és színre, alakra és ruhára gondolok, létezik egy mélyebb, egy belső szépség. A Biblia ezt a szív elrejtett embere szépségének nevezi, amely romolhatatlan. Ez a szemek a hangtisztaságában, melegségében, a nevetés csengésében, a szelíd békés segítésben, a szolgálatkészségben és sok minden másban megmutatkozhat. A külső és a belső szépség összetartozik. Az egyik szolgálja a másikat, és az el nem múló segíti a mulandót. Minél elégedettebb egy férfi a házasságban, annál kevésbé fogékony kifelé. Mert az, amit a házastársak az évek során a megértés és a kölcsönös nagyrabecsülés területén fölépítettek, annyira értékes, olyan nagy ajándék, hogy érinthetetlennek kell maradnia. Csak egy bolondtékozója el ezeket a javakat. Az érett alma értékesebb, mint az éretlen. Mivel a férfiak nagyon könnyen befolyásolhatók a szemükön keresztül, meg kell tanulniuk uralkodni a szemükön. Hogyan hat a pillantásuk? Késóváron vagy ajándékozón, lefelé húzón vagy felemelőn. Aki az Úr Jézus segítségével megtanult uralkodni a testén, olyan szemet kap, amely áld, amely egy szép embert is megáld és nem megkíván. Köszönetet mond azért, hogy Isten megteremtette, és imádkozik azért, hogy Isten megőrizze. Jobb azt mondta, szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. A testünk fölötti uralmat a Biblia alapvetően összekapcsolta azzal, hogy egy fiú férfivá lesz. A férfivá válásnak ebben a harcában tapasztalhatjuk meg az Úr Jézust. Azt mondta, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ugyanaz a szellem, aki Jézus Krisztust képessé tette arra, hogy fegyelmezetten éljen, nekünk is részünk és örökségünk lesz, ha az Úr Jézus bennünket is Isten gyermekeivé tett. A Galáciai Levél 5. rész 23. verse az önmegtartóztatást a szellem gyümölcseként említi. A Szent Szellem a mi csodálatos örökségünk. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor örökösök, a megígért szellem örökösei. Mi hát a célkitűzésed? Boldog szeretnél lenni, ugye? Mindannyiunkban benne van a szívből jövő vágyakozás a boldogság után, a szívből jövő vágyakozás az élet után, éppen fiatalként is. De ehhez a háttér a világ halálos fenyegetése. Milyen gyakran ránk akar törni a reménytelenség e feszültség miatt. Végül is nem értelmetlen minden. Együnk és igyunk, élvezzük az életet, holnap úgyis meghalunk. Korunkban eme sziréna hangzatok erős hatalmat képviselnek, de mennyi ígéretes sors tört már darabokra szirtjeiken. Ne hallgass rájuk, a következmények halálosak. Vegyük komolyan az Úr Jézus szavait, ő ma is életet ígér, túláradót, az élet teljességét.
0: Itt egy pillanatra megszakítom Ildikót, hiszen ahogy a magyar mondás tartja, kettőn áll a vásár. Nagyon mély értelmű és képszerű Jób kijelentése miszerint szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek a szüzekre. Álláspontja tiszteletre méltó és követendő, mégpedig minden férfi számára. De van az éremnek egy másik oldala is, miszerint jó volna nekünk nőknek, lányoknak és asszonyoknak úgy viselkednünk és úgy öltözködnünk, hogy ne is okozzunk olyan bűnös vágyakat, melyek talán túlontúl nagy kísértést jelenthetnének. Persze, ez nem jelenti azt, melyet egyes kultúrák képviselnek, hogy teljesen elfátyolozva kellene utcára mennünk, de még az se, hogy nagyanyáink ruhatárát kellene követnünk. Nem. De a józan mértékletességet viszont igen, s a tisztességes, erkölcsös megjelenést is. Öltözködésben és viselkedésben egyaránt. Újra Ildikót hallhatjuk.
1: Fiatalként Isten parancsait senki nem érti jól, én sem értettem. Szívemben bizalmatlanságot keltettek Istennel szemben. Azt gondoltam, hogy így az életem szűk határok közé szorul, megrövidül, mert ezt nem szabad, azt pedig tilos. Istennek legyen hála, hogy ennek ellenére ő megtartott engem. Különben kárt szenvedtem és tönkrementem volna. Amikor felnőtt koromban az Úr átvette a vezetést az életemben, megijedtem attól, hogy milyen sok fiatalembernek okoztam fájdalmat akaratlanul is, mert nem vettem komolyan Isten parancsait. Luther így magyarázza a 6. parancsolatot, amely egyáltalán nem csak a házasságokra érvényes, hogy tiszták és józanok legyünk szavainkban és tetteinkben. Egy fiatal lányt elbűvöl, amikor felfedezi, milyen vonzerőt gyakorol a fiatal emberekre. Nagyon nagy a kísértés, hogy játszon ezzel. Fiatal embereket magához csalogathasson, magához kössön. Persze nem kötelezi el magát, csak játékból teszi, szórakozásból, önigazolásul. És amikor a fiatal ember komoly kapcsolatot csürget, elejti a dolgot. Nagyon fontos, hogy mindnyájunkban benne legyen, hogy meg tudjuk fegyelmezni önmagunkat, a szemünket. Olyan hálás vagyok, hogy felnőttként megértem ezt, és gyermekeimnek is ezt taníthatom. Hiszen Isten ismeri a legmélyebb vágyainkat. Olyan sok mondani valója van számunkra annak, amit Mózes első könyvének 2. rész 18. versében olvassuk. Ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok hozzáillő segítőtársat. Isten tudja, mik a legmélyebb igényei annak az embernek, akit ő alkotott. Ezért teremti Évát, méghozzá úgy, hogy Ádám egyáltalán nem tud róla, mert álomba merül. Jövendőbeli segítőtársának létrehozása Isten csodálatos titka és neki szóló meglepetése. És Isten még egyszer megragadja a kezdeményezést, és Évát Ádámhoz vezeti. Ha a mi jelenlegi gyakorlatunkon járt volna Isten, akkor azt hiszem, a paradicsom sok fája közül az egyik mögé rejtette volna Évát, és azt mondta volna Ádámnak, keresd meg magadnak. Nem. Amit Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Isten egybe akarja kötni azt a kettőt, akiket egymás számára teremtett. Ha megtanulnánk őráhagyni ezt a fontos feladatot, később a minden házasságban előforduló nehézségeknél nem merülne fel olyan gyorsan az az alapvető kínzó kételj, hogy egymás számára vagyunk-e egyáltalán teremtve, vajon összeillünk-e? Amit Isten egymásnak teremtett és egybekötött, az összeillik. Az élet változó folyamatában is, és azok után is. Ha igéjében bízva tudjuk, hogy hogyan gondolta el Isten a társak találkozását, akkor fiatalokként nyugodtak lehetünk. Akkor tudunk majd várni. Akkor azt is átéljük, hogy a találkozás egyik szent órájában Isten felnyitja a szemünket egymásra, és szívünk mélyéből felújongunk, mint Ádám. Ő az, csontomból való csont, testemből való test. Ha egy fiatal lány felfogta, hogy a találkozás élete párjával Isten ügye, akkor nincs szüksége arra, hogy csalogasson és magához vonzon vagy csábítson. Akkor nem kell félni, hogy hoppon marad, vagy a barátnők megelőzik. Semmitől nem kell tartania, ami egy szívet összeszoríthat. Istennel való kapcsolatában megtanulja annyira őrábízni magát, hogy bizonyos körülmények között az egyedül maradás különleges feladata is megnyílhat a számára anélkül, hogy ez megrémítené. A világunknak sürgetően szüksége van olyan anyai szeretetre, ami nem kötődik családra. És akit az Úr erre a feladatra hívott el, az meg van tisztelve Isten országa építésével.
0: Mielőtt elköszönnék, még egy fiatal lány bizonyságtételét hallhatjuk.
1: Csodálatos dolog fiatalnak lenni, előttünk a világ, és ezzel az élet a maga teljességében és szépségében, abban a gazdagságban, amelyet az Isten a számunkra teremtett, megadatik. Tele ígéretekkel és reményekkel. De ezzel egyidejűleg nagyon nehéz is fiatalnak lenni. Ez az az idő, amikor beállítjuk a váltókat jövendő életünk számára. Eközben először függ sok minden a saját elhatározásunktól. Ahol korábban a szülők döntöttek helyettünk, ahol hagyhattuk, hogy vezessenek, ott egyre nagyobb felelősséget követelnek tőlünk a döntéseink. Kínálatok és csábítások hangzavara vesz körül, sőt, kísértések sokasága. Ezekben az években egyetlen rossz döntésnek katasztrofális következményei lehetnek egész életünkre nézve. Azt mondom hát, kedves testvéreim, hogy adjatok időt magatoknak a tájékozódásra, mielőtt következményekkel járó lépéseket tesztek. Vegyétek a szabadság, a szabad döntés lehetőségét komolyan. Ne engedjétek, hogy elvegye azt tőletek a tömeg, amit a többiek tesznek, az, ami modern, az, ami divat. Ha az Úr Jézust követed, elég bátornak kell lenned ahhoz, hogy az árral szembe ússzál. Én vállaltam ezt. Engem sokáig butának néztek az osztálytársaim. De, mint keresztények, ne hagyjuk magunkat csodortatni az árral. Megvan a saját utunk, amely megbízható. Az Úr Jézus maga az út, amelyen elnyerjük az életet, meg is tudjuk tartani, és amelyen eljutunk a célhoz.
0: Az adás végén már csak a búcsúra van lehetőségünk. Adásunkat az evangéliumi kiadó Boldogság és hűség egy életen át című könyvét felhasználva készítettük. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében. Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink, mostanában tavasz nyár elő érkeztével minden héten indul egy vagy több zarándoklat a különböző egyházak, egyesületek szervezésében. Mai témánk tehát a zarándoklat.

0: Csak szemléltetésül említjük a frissek közül a szentek nyomában ifjúsági zarándoklatot, amely Szombathelyről halad Jákra közel 80 fővel. A Szent György templomban Székely János szombathelyi megyés püspök szentbeszédében rámutatott, hogy a fiatalok kiszakadva a hétköznapokból megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek. Ami igazán fontos, értékes, annak ára van, megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket.
1: 4 hét múlva kezdődik a barcsági és királyföldi Csángó magyarok zarándoklata. A magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó testvéreink a szervezői a július 2-án Brassóból induló 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amelynek kifejezett célja a lelki elmélyülés mellett, hogy nyomatékosan kifejezzék nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat.
0: A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa ünnepre. Július 4-én együtt indulnak Kőszegről, és július 8-án érkeznek Sopronba. Az úton közösségé is formálódnak, és zarándoklatukkal szeretnék az érintett településeken is megszólítani és hívogatni az ott élő fiatalokat a Szélrózsa közösségébe.
1: A Ferences ifjúsági zarándoklat augusztus 14-e és 20-a között Esztergomból Mátraverebére érkezik. Néhány elem a programjukból: Szent Mise a Mária Nosztrai Kecstemplomban, Szabadtéri Szent Mise a Kálvárián, Kemencén esti dicséret a templomban, reggel Szent Mise, esti dicséret útközben, majd a Széchenyi Kolostorban. Mátraverebélyen ünnepi Szent Mise után fényünnepség a Szent Kútnál, majd esti dicséret. Utána olvasmányos imaóra, szentségkitétel és egész éjszakai szentségimádás.
0: A zarándoklat minden vallásban megtalálható, mivel az emberiségben mindig is élt a tudata egy felsőbb hatalomnak. Így van velünk a vágy, hogy bizonyos helyeken közvetlenebbül találkozhassunk ezzel a természet fölöttivel, mint a hétköznapi életünkben, ahogyan Kosztolányi fogalmaz Zarándok című versében: érezzünk minden szelet, érezzünk minden eget. A zarándoklat zarándoklás latinul peregrináció, idegen földön áthaladást jelent, vagyis egy zarándokhely fölkeresése egyénileg vagy közösségben, s ott vallási gyakorlatok végzése jámborságból, fogadalomból vagy vezeklésből.
1: Világszerte kedvelt vallásos megnyilvánulási forma, mert testében, lelkében foglalkoztatja az embert, fölébreszti a közösségi érzést, növeli a vallásosságot, segít megtapasztalni az áldozat erejét, és sajátos, aktív meditációs gyakorlat, ahogyan a mondás tartja: önmagadhoz csak a világon keresztül vezet az út. A zarándokút minden esetben társas esemény is, hiszen az út során összesodródnak és élettapasztalatokat cserélnek a hívők. Gyakran éppen olyanok, akik korábban még sosem találkoztak egymással.
0: A kereszténység történetében 2 változata alakult ki. A jámbor hívő vagy csoportjuk buzgóságból keresi föl az Úr Jézus, a szűzanya és a szentek életének, illetve erekjéi körzésének helyeit. Ezért indulás előtt megáldották a zarándokok övét. Ruházatuk széles karimájú kalap, köpeny, bot és korsó. Útközben kolostorokban és zarándokházakban pihentek meg, a zarándokhelyen szálláshelyek várták őket.
1: A kényszer zarándoklatot a súlyos bűnök levezeklésére az egyházi és világi hatóságok írták elő. Egy vagy több meghatározott távoli kegyhely fölkeresésére kötelezve a vétkest. Végigjárását zarándok cédulatával kellett igazolni. Szimbolikus értelemben a zarándokút mind a beavatás, mind pedig az engedelmesség kifejezése. Erősen morális jelentőségű és visszavezethető arra a régi hitre, hogy a természet fölötti erők bizonyos helyeken kimondottan kifejtik erejüket.
0: Az iszlámban ez a hely elsősorban Mekka, Mohamed próféta szülővárosa. Minden muszlimnak életében legalább egyszer, ha lehetőségei adottak, el kell zarándokolni a Mekkába, az iszlám legszentebb helyére. A hagyomány szerint itt állt az első szentély, a Szent Mecset, amit még az angyalok építettek. Ma a Szent Kő, a Kába otthona. Itt Allah Istenük előtt ódolnak. A zarándoklatnak két fajtája van. A kis zarándoklat az umra, a nagy a hajcs. Az első bizonyítható magyar hajcsi Germánusz Gyula volt. A mekkai zarándoklat az iszlám egyik pillére. A második legfontosabb hely a muszlimok számára Medina városában az Al-Masjid an-Nabawi, a próféta mecsetje. A harmadik legszentebb helyszín az Al-Aqsa mecset a jeruzsálemi templomhegyen.
1: A hinduizmusban legtöbb zarándokhely különböző istenek életének eseményeihez kötődik. Szinte minden hely válhat zarándok helyé, de általában szentvárosokról, folyókról, tavakról és hegyekről beszélhetünk. A hinduk nem kötelesek zarándoklatokat végezni, de a vallásuk arra buzdítja őket, hogy életükben legalább egyszer menjenek zarándokútra. Sokan ehhez közeli zarándokhelyet választanak, de azok, akik megengedhetik maguknak, távolabbi, híresebb helyszíneket is fölkeresnek, mint például a Ganges partján fekvő Benares. A világ legnagyobb zarándoklata a Kumbh Mela, a Szent Fürdéssel. 2001-ben a Maha Kumbh Melára 60 millió ember látogatott el, ezáltal ez lett a világ legnagyobb zarándok helye.
0: A buddhistáknál Buddha életének kulcsfontosságú állomásai

0: lágosodásának a helye, Sarnath, ahol az első prédikációját hirdette, és mozgásba hozta a dharmát. Végül Kusinagar, ahol belépett a parinirvánába. Ezentúl számos olyan országban, amely többnyire buddhista vallású, vannak még más szentélyek és helyek, amelyeket a zarándokok fölkeresnek.
1: A tibetiek legszebb álmai közé tartozik elzarándokolni és körüljárni a gyönyörűséges látványt nyújtó szenthegyet, a Kailászát. Az út, amelyen a zarándokok megkerülik, elég nagy magasságban húzódik, és nincsenek az út mentén kellemes pihenőhelyek, menedékek. Ezért aztán a demesztő hidegben igyekeznek egy nap alatt végigjárni, de ez keveseknek sikerül. Többnyire 3-4 napig tart az út, ezért olykor visznek magukkal egy jakot, hogy csomagjaikat és kisgyermeiket fölpakolják rá. Aki a Kailászát egyszer kerüli meg, az megszabadul a bűneitől. Aki 108-szor járja körül, az egyenesen a nirvánába jut. Az egyszerre mitológiai és valóságos hegyóriást a hinduk és a buddhisták gyakran azonosítják a Meruval, a világhegyjel, a világ középpontjával. Mindkét vallás isteneinek lakóhelye, sőt, itt élnek a dzsainák istenei is. Remeték és misztikusok kedvelt tartózkodási helye, hosszú életéből 11 évet itt töltött egy barlangban a szent és mágus Milarepa, a tibetiek legnagyobb költője.
0: Zarándokutak az ókori görögöknél és az ókori rómaiaknál is léteztek, akik vallási okokból látogattak el egy-egy távoli templomhoz. A germánok pedig szent erdei területeket kerestek föl. A judaizmusban a zarándokutak célállomása fölépítése óta a jeruzsálemi templom volt. A mai zsidó vallásban ezzel szemben már semmilyen vallási jelentősége nincs a zarándoklatnak. Némely zsoltár zarándokéneknek vagy annak alkalmával recsitáltnak tekinthető. A Jeruzsálembe eljutott zarándokokat már valóságos szenteknek tartották, s ha útjukról visszatértek, kimeríthetetlen kíváncsisággal hallgatták elbeszéléseiket viszontagságaikról. Az utakról szóló beszámolókat többen föl is jegyezték az utókor számára.
1: A kereszténységben a zarándoklat a szent helyek látogatása. Célja a vezeklés, a lelki megtisztulás, a valamilyen betegségből való gyógyulás, avagy a bizonyos ügyért történő imádkozás. A középkorban terjed el a zarándoklás a kegyképet vagy szobrot őrző Mária templomokhoz, ahol a hívek búcsút nyerhettek. A búcsújárás élénk vallási mozgalommá vált, különösen azokon a helyeken, ahol a természet fölötti világ megnyilatkozását az egyház által is elismert csodák jelezték. Például csak nem valamennyi galliai hívő életében legalább egyszer elzarándokolt Szent Márton sírjához, a Szent Márten de Tours-ba. A gazdagabb és bátrabb zarándokok eljutottak Rómába, még távolabbi tájakról is. Magukkal vitték püspökük leveleit, amelyek lehetővé tették nekik az útközben emelt zarándok szállóban való éjszakázást. Az úton lévők elszállásolása az irgalmasság gyakorlásának része volt, és ennek köszönhetően a szállásadó is részesülhetett a zarándokút áldásában.
0: A középkorban a keresztény zarándoklat a hit bizonyítását szolgálta, hiszen a zarándok helyek gyakran messze voltak,

0: Az odavezető út fárasztó és olykor veszélyes is volt, mert például az átkelőknél, hegyszorosoknál gyakran rablók leselkedtek. Ezért nagy jelentősége volt annak a fogadalomnak, hogy egy bizonyos határidőn belül valaki zarándokutat vállal. A barátok jelenlétében, hangosan szólva, térdre ereszkedve és az égbe emelt karokkal került sor erre a fogadalomtételre. Ezután részletes előkészületek következtek a hosszadalmas út megszervezése és anyagi támogatása érdekében. Ennek során általában végrendelet is készült arra az esetre, ha a zarándok nem térne haza, és idővel kialakult az úgynevezett zarándok jog is. A zarándok utakat az uralkodók is szabályozták és óvták, többek között privilégium levéllel.
1: Érdekesség, hogy a késő középkorban nem feltétlenül kellett személyesen részt venni egy-egy zarándoklaton. Előfordult az is, hogy pénzért küldtek maguk helyett akár hivatásos zarándokokat a vezeklésre ítélt emberek. Előbbiek aztán zarándok érmékkel bizonyították, hogy valóban elérték a célt. Ezeket azonban gyakran hamisították. A fárasztó jeruzsálemi zarándoklatot helyettesítendő bizonyos helyeken úgynevezett labirintus járáson lehetett részt venni. Ilyen labirintusokat máig használnak, például a Chartres katedrálisban, vagy Pannonhalmán. Ez utóbbi azonban modern építésű. Róma csak azután lett a zarándokok fő célpontja, miután a pápák meghirdették a szent éveket. Az első ilyen nagy arányú szentévi zarándoklat 1300-ban volt, ahol állítólag 2 millióan keresték föl a várost.
0: Keresztény szempontból különös jelentőségű zarándokhelynek számít Péter apostol és Pál apostol sírja Rómában. Idősebb Jakab apostol sírja Santiago de Compostela városában, amelyhez a népszerű Szent Jakab út az El Camino vezet. Továbbá kiemelkedők a Szentföld különböző helyszínei. Emellett léteznek kisebb zarándokhelyek, valamint olyanok is, amelyeket a Szent Szék, illetve az illetékes püspök nem ismer el. A leghíresebb példa ez utóbbira Medjugorje, Bosznia-Hercegovinában, amelyet a római katolikus egyház nem ismer el a Mária jelenések helyeként. Több 10 000 keresztény zarándokhely létezik a világon, amelyek közül a legnagyobb érdeklődésre évről évre a guadalupei szűzanya tarthat számot Mexikóban, körülbelül 20 millió zarándokkal.
1: Ezt követi körülbelül 18 millióval Róma. Aparecida Brazilikában körülbelül 8 millió. San Giovanni Rotondo Olaszországban körülbelül 7 millió. Lourdes Franciaországban körülbelül 5 millió. További jelentős zarándokhelyek Częstochowa Lengyelországban, Fatima Portugáliában, Padova Assisi és Lotero Olaszországban, Santiago de Compostela Spanyolországban, Mariazell Ausztriában és Canterbury Angliában. A zarándoklatok egyre növekvő népszerűségét jelenti, hogy 2026-ban június 23-ától december 6-áig 40-nél több nagy volumenű, több földrészen átívelő, avagy Európát átfogó komoly zarándoklatot is szerveznek, amelyek között a gyalogos utak mellett repülőgépes vonatok és minden egyéb járműveket is igénybe vevő megtalálható. Az anyagi hozzájárulás a 109.900 forinttól az 1.149.900-ig terjed, 3-tól 9 napig tartó időben. Máig már 10 út megtelt a jelentkezőkkel.

0: a különböző művészeti ágakban is megjelenik témaként, hiszen a zarándok út az élet nagy kérdéseinek tükreként is értelmezhető. Ezekből csupán egy-egy alkotást villantunk föl példaként. Paulo Coelho, brazil író, az ENSZ béke nagykövete, 1986-ban indult el a Santiago de Compostela-i zarándoklatra. Azokban a napokban, vallja a szerző, spirituális érdeklődésem abból a meggyőződésből indult ki, miszerint léteznek titkok, rejtélyes utak, amelyeket néhányunk képes lehet megérteni és irányítani, annak ellenére, hogy mindez a legtöbb halandó számára nem sikerülhetne. Azt gondoltam, hogy ami elvezet az élet rejtélyeinek megismeréséhez, az csak komplikált, nehéz próbatétel lehet. A Zarándokla című lélektani elmélyültségű filozófikus regénye elmondja, hogy az utazás valódi beavatássá vált, és minden addigi tudását megváltoztatta annak az egyszerű és természetes igazságnak a fölismerése, miszerint a rendkívüli az átlag emberek útján rejtezik. A műből film is készült.
1: Colini Serro 2006-ban bemutatott játékfilmje az emberi viszonyok és jellemek változásait kíséri nyomon a történet alakításában. Elhunyt a három testvér édesanyja. A két fivér és a lány testvérük viszont csak akkor kaphatják meg a hagyatékolt pénzt, ha hárman egymással gyalog zarándokolnak a spanyolországi Szentvárosba, Santiago de Compostelába. Az egyetlen probléma, hogy legalább annyira nem szeretik egymást, mint amennyire nem szeretik a sétálást. A pénz viszont nagy úr, így mégiscsak elindulnak.
0: Anasztázia Kargina és Kozma András a Zarándok utolsó napja című közös oratórikus monodrámáját az Újvidéki Színház és a Magyarországi Szerb Színház közös produkcióját az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak ajánlotta. Dosztojevszkij életzarándoklatát értelmezi. A kiinduló alaphelyzet, a világhírű író folytatni szerette volna utolsó nagyregényét, a Karamazov testvéreket, de 1881-ben bekövetkezett halála megakadályozta ebben. A darabban szereplő zarándok és a négy szerzetes közösen gondolkodnak azon, hogy mi történhetett volna a folytatásban.
1: Liszt Ferenc, Zarándok évek első év, Svájc című 9 darabból álló sorozata, Byron Child Harold, Zarándok útja című elbeszélő költeményeinek ihletésében 1835 és 1855 között született. Előszavában a következőket írta: mivel éreztem, hogy a természet sokféle jelensége és folyamata nem pusztán hatástalan képként vonult el a szemem előtt, hanem mély érzelmeket váltott ki a lelkemben, köztük és köztem homályos, de mégis közvetlen, határozatlan, de mégis meglevő, megmagyarázhatatlan, de mégis létező kapcsolat jött létre. Megkíséreltem legerősebb érzéseim és legélénkebb impresszióm közül néhányat zenében visszaadni. A Zarándok évek második év, Itália című sorozat darabjai közös hangulatkörük alapján tartoznak össze. Ezeknek a részeknek az ihletői az olasz művészet nagy alakjai voltak, főleg Petrárka, Dante Raffaello és Michelangelo. A Zarándok évek harmadik című ciklus is életrajzi ihletésű, 1870-től haláláig Csupa zarándoklás volt az élete. Hol Budapesten, hol Weimarban, hol Rómában tartózkodott, de más városokban is töltött hosszabb, rövidebb időt. A ciklusba három vallásos jellegű, három a Villa d'Estéhez kötődő és egy magyar darab került. Ugyanakkor a hét darab közül négy, egy gyászinduló és három sirató a halálköltészethez kapcsolódik, amely Liszt öregkori műveiben oly gyakori.
0: Csontvári Koszka Tivadar a napút festőjének cédrus képei, így a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című is, az életmű kulcs darabjai. Jelképes erejük egyfelől önvallomásos jellegükből fakad. A két cédrus kép rejtett önarcképként is fölfogható, másfelől általánosabb szimbólumként is értelmezhetők. A kép tengelyét elfoglaló kettős törzsű fa körül játszódik az ősi rítusokat idéző ünnep vagy szertartás. A kép egészét átszövi a megélt természeti élménysor és az energiák különböző formában való jelenléte. A kép bonyolult szimbólumrendszere többféle tartalmat hordoz, de mindenképpen az emberi lélek legmélyebb részéből feltörő szimbólumoknak képi realizációja. A művész világ szemléletét festés technikája is tükrözi. A földi régiók mozgalmasságát pasztúzusan fölhordott festékkel érzékeltette. Az égi régiók felé haladva egyre összefüggőbb és simább felületeket festett. A fák körül kerengő lovasok és táncos tündérlányok az élet örök mozgását szimbolizálják. A festmény színharmóniája is a klasszikus tökéletesség és az isteni fennség kifejezését szolgálja.

0: Gál Zsófia egy zarándoktábor szakmai vezetőjének gondolatai. A zarándok nem csak fizikai utat tesz meg egy szent helyre, hanem belső utat is, Isten, valódi önmaga és mások felé. Kicsiben járva élete kanyarokkal, elágazásokkal, hegy- és völgymenetekkel, tévejgésekkel teli útját, keresi annak értelmét és célját. Kiszakadva a hétköznapok taposó malmából, testi-lelki felfrissülést, megnyugvást, elcsöndesedést és megtisztulást remél. Egész földi életünkben úton vagyunk, itt tartózkodásunk véges, vándorlásunk születésünktől halálunkig tart. Átutazók vagyunk, az élet zarándokai. Aki zarándokol, kettős, külső horizontális és belső vertikális utat jár be, egyrészt fizikai úton, vagy egy szent hely felé, másrészt úton van a lelke legmélye, valódi önmaga és teremtője felé.
1: Keresi a választ élete legfontosabb egzisztenciális kérdéseire. Honnan jön, hová tart? Mi élete értelme és célja? Aki zarándokol, az életét járja kicsiben, de távolságot vesz meg szokott életmódjától, hátrahagyja otthonát, az ismerős tájat, megszokott kényelmét és biztonságát. Idegenné és kiszolgáltatottá válik. Csak a legszükségesebbet viheti magával, hisz mindenét a hátán cipeli. Megtapasztalja, mi az a kevés, amire valóban szüksége van a boldog élethez, s mik a valódi értékek az életben.
0: A természetben szívének ritmusára járva elcsendesedik, időt szán önmagára és az őt foglalkoztató kérdésekre. Míg az út kihívással teli nagy kaptatóin, beláthatatlan kanyarain, kitartást igénylő hosszú egyenesein feszegeti fizikai határait, kívülről tekint rá saját életére. Látja élete nagy döntését, kívánó kereszteződéseit, és figyeli a jeleket, melyek útba igazítják. Az idő múlásával egyre jobban jelen tud lenni a pillanatokban. Kifinomul benne a látás, észlelés és odafigyelés képessége. Zarándoktársai és az isteni gondviselés révén megtapasztalja, hogy nem egyedül járja az utat, megtanul segítséget adni és elfogadni. Idegenként járva az utat, megéli azt, hogy befogadják. A zarándoklás által lehetőséget kapunk arra, hogy meghatározzuk, merre tart életünk útja, s ha szükséges, újra mágnesezzük életünk iránytűjét.
1: A zarándok jel a külvilág számára, emlékeztet arra, hogy mindnyájan úton vagyunk. A zarándoklás napjainkban széles körben elterjedt jelenség. Nem csak vallásukat gyakorló emberek indulnak zarándok útra, hanem olyanok is, akik kíváncsiak, valamit keresnek, vagy egyszerűen élményt akarnak szerezni. Sok zarándokra igaz, hogy valamilyen nyugtalanság, hiányérzet hajtja őket, hogy útra keljenek. Keresztény hitünk szerint minden zarándoklatnak végső elindítója az a vágy, amit Szent Ágoston így fogalmaz meg a vallomások első fejezetében, magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a szívünk, míg csak el nem pihen benned.
0: Az ember az életét Istentől kapta, s halála pillanatában ő hozzátér vissza. Az emberi lélek hasonlít a fészkéből kiesett fiókához, aki visszavágyik oda, ahonnan kihullott, és egész életében kutatja a visszafelé vezető utat. Isten az embert saját képmására teremtette, maga felé vonzza, s a szívébe írta az Isten iránti vágyódást. Az ember arra teremtetett, hogy útra keljen. Mozgásának oka, hogy keresi a boldogságot, ami már itt a földön is megtapasztalható Isten gondviselésében, s felénk való közeledésében, melynek tetőpontja Jézus személye és személyes szeretete. Az örökké valóság vonzásában élve lépd el egyre közelebb teremtőjéhez, mert a szívében, lelkében lévő űrt csak az Istennel való találkozás tudja teljességgel betölteni.

0: Zárjuk körbe tekintésünket az ismeretlen szerzőnek az El Camino egyik állomásán olvasható versével.
1: Aki rohan, azt az idő szorítja, aki zarándokol, azt az idő tágítja.
0: Aki menekül, önmaga elől fut, aki zarándokol, önmaga felé tart.
1: Aki menetel, másokhoz igazodik, aki zarándokol, saját ritmusára jár.
0: Aki túrázik, teljesít, aki zarándokol, teljessé lesz.
1: Aki kirándul, kikapcsolódik, aki zarándokol, bekapcsolódik.
0: Aki sétál, nézelődik, aki zarándokol, befelé figyel.
1: Aki bóklászik, céltalan, aki zarándokol, célra talál.
0: Aki zarándokol, úton van, aki zarándokol, jó úton van.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ájtat címe: akinek érzékeny a lelkiismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék, a betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvalló gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Kedves barátom, te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe. Legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen, még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke előtt. Légy türelemmel, én lelkem! Az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással, ma kezdődik a rend. Szó és csend, ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont mától június 26-a és június 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia: Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik meg a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája: Jézus, te adj nekünk inni! A helyszín Budapesten, több helyszínen. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél, és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk ismét mindenkit, aki ennek a rádiónak a hallgatója. És most szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért, mert ő mindenképpen folytatni szeretné a világosság a világnak témát, azért, hogy próbáljunk meg valóban komoly gondolatokat fogalmazni meg a világ számára. Úgyhogy üdvözöllek, kedves Árpád, és köszönjük szépen ezt a munkádat. Az első kérdésem hagy legyen ez. Mit gondolsz mindarról? Miért fontos ma újra beszélni a születésről, az életről és a munkáról?
1: Sok szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus nevében a kedves hallgatókat. Mai műsorunk különösen mély és emberi témát érint. Olyan kérdésekről igyekszünk beszélgetni, amelyek minden ember életét átjárják, függetlenül attól, hogy valaki hívő, útkereső vagy éppen távolinak érzi Istent. A születésről fogunk beszélni, az emberi élet kezdetéről, a növekedésről, a felnőtté érésről, a munkáról, az ember küldetéséről, az újjászületés titkáról, arról, hogy mit jelent embernek lenni Isten előtt. Különös időszakban vagyunk. Nemrég ünnepeltük május 1-jét, amely a munka ünnepe. Sok helyen megemlékeztek a születés hetéről is. Ezek az alkalmak önmagukban is arra hívják az embert, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi az emberi élet valódi értelme? Miért születünk meg? Mit jelent dolgozni? Mit jelent élni? Van-e több az emberi létezésben, mint a biológiai fennmaradás, a teljesítmény, a siker vagy a túlélés? A keresztény hit szerint az emberi élet nem véletlen. Nem puszta biológiai esemény, nem csupán sejtek szerveződése. A Biblia tanúsága szerint az emberi élet Isten szándékából indul el, az ember nem önmagából fakad, az ember teremtett lény. Isten akaratából létezik. A 139. Zsoltárban ezt olvassuk. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Ez a 13.-14. versben olvasható. Már ezek a mondatok is olyan mélységet hordoznak, amely előtt az ember elcsendesedik. A Szentírás nem azt mondja, hogy az ember egyszerűen létrejön. Nem azt mondja, hogy az élet pusztán biológiai folyamat. A Biblia úgy beszél az emberről, mint akit Isten formál. Aki Isten gondolatában már azelőtt jelen van, hogy megszületne. Jeremiás próféta elhívásánál ezt olvassuk. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Ez az első fejezet 5. igeverse. Micsoda megrendítő kijelentés. Isten már az ember születése előtt ismeri az embert. Ez nem csupán Jeremiás története. Ez az emberi lét méltóságáról szól. Arról, hogy az ember több, mint anyag, több, mint társadalmi szerep, több, mint teljesítmény.
0: Hát jól van, de beszélj arról, hogyan tekint a hitben járó ember a fogantatásra és a várandóságra.
1: A modern világ sokszor elveszítette a csodálkozás képességét. Az ember megszokta a technológiát, megszokta az orvostudomány eredményeit, megszokta, hogy szinte mindent mérni lehet. A születés előtti életet is vizsgálatok, képernyők és laboreredmények kísérik végig. Mindezek önmagukban nem rosszak. A tudomány Isten ajándéka, a gyógyítás is kegyelem lehet. A probléma ott kezdődik, amikor az ember kizárólag technikai kérdéssé teszi az életet, amikor eltűnik a szentség érzése. A keresztény gondolkodás szerint a fogantatás pillanatától kezdve Isten előtt áll az emberi élet. Hitünk nem ismeri azt a gondolatot, hogy az ember értékét teljesítmény, fejlettség vagy hasznosság adná. Az ember méltósága abból fakad, hogy Isten teremtménye. Ez különösen fontos egy olyan korban, amikor az emberi élet sokszor piaci szemlélet tárgya lesz. Hasznos vagy haszontalan, kívánatos vagy nem kívánatos, tervezett vagy váratlan. Kedves hallgató, a Biblia azonban nem így tekint az emberre. A Szentírásban a gyermek mindig ajándék, az élet mindig titok, a várandóság nem pusztán testi folyamat, lelki valóság is. A Lukács evangéliumában olvassuk, hogy amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, az anyaméhben lévő gyermek örömmel mozdul meg. Ez a jelenet különösen fontos keresztény szemmel is. Az anyaméhben lévő élet nem névtelen biológiai állapotként jelenik meg. Már kapcsolatban áll Istennel, már reagál, már része Isten történetének. A várandóság tehát nem pusztán orvosi esemény. Az emberi élet szent ideje. Az anya teste ilyenkor különös módon válik az élet hordozójává. A keresztény ember ezért tisztelettel tekint az anyaságra. Nem idealizálja hamisan. Tudja, hogy a várandóság sokszor félelemmel, fájdalommal és bizonytalansággal jár. Mégis ott van benne az isteni titok. A mai világban sok nő él meg szorongást a gyermekvállalás körül. Egzisztenciális félelmeket, egészségügyi bizonytalanságot, magányt, kimerültséget. A keresztény közösség feladata nem az ítélkezés, nem a rideg moralizálás, hanem a hordozás, az együttérzés, a segítség. A hit egyik fontos felismerése az, hogy az ember nem saját erejéből él, nem önmagát tartja fenn, az ember Isten kegyelmére szorul, ez a gyermekvárás idején különösen nyilvánvalóvá válik. A várandós anya sokszor különösen érzékenyen tapasztalja meg saját törékenységét. A születendő gyermek teljesen kiszolgáltatott. Ez az állapot azonban rámutat egy mély lelki igazságra is. Az ember egész életében rá van utalva Istenre. A modern ember gyakran önállóságra törekszik, függetlenségre, kontrollra. A születés története azonban emlékeztet arra, hogy az életet nem az ember teremti, az élet ajándék.
0: Adódik a kérdés, mit jelent lelki értelemben a születés csodája?
1: A születés egyszerre öröm és megrendülés. Egy gyermek megszületése mindig új kezdet. A család számára új korszak indul. Az ember ilyenkor gyakran különös módon kerül, közelebb az örökké valóság érzéséhez. Sokan számolnak be arról, hogy gyermekük megszületésekor hirtelen másként kezdtek gondolkodni az életről. Másként kezdtek tekinteni önmagukra, a felelősségre, a szeretetre, a jövőre. A keresztény hit szerint a születés emlékezteti az embert arra, hogy az élet nem birtok. Nem tulajdon, nem emberi gyártmány, az élet Isten ajándéka. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni. A Biblia ugyanakkor nagyon őszinte könyv. Nem idealizálja hamisan a világot, tudja, hogy a születés örömével együtt jelen van a bűnnel terhelt emberi lét valósága is. A teológia hangsúlyosan beszél arról, hogy az ember bukott világba születik. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek rossz volna. Azt jelenti, hogy az emberiség egész története megtört kapcsolatban él Istennel. Éppen ezért a keresztény hit szerint az embernek nem csak testi születésre van szüksége, hanem lelki újjászületésre is. Jézus Nikodémusnak ezt mondja. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. János evangéliumának 3. fejezetének 3. igeverse ez. Ez az egyik legmélyebb kijelentés az egész új szövetségben. Jézus nem pusztán erkölcsi javulásról beszél, nem arról, hogy az ember próbáljon valamivel jobb lenni, új születésről beszél. Hitünk egyik központi felismerése az, hogy az ember nem képes önmagát megváltani. Nem képes saját erejéből új emberré válni. Az újjászületés Isten munkája. Kedves hallgató, ez különösen fontos ma, amikor az emberi kultúra szinte megszállottan hisz az önfejlesztésben. Az ember tréningekben bízik, technikákban, motivációs módszerekben, önmagába vetett hitben. A Biblia ennél mélyebbre megy. Azt mondja, hogy az ember szívének van szüksége megújulásra. Ez nem vallási díszítés, nem egy plusz réteg az élet tetején, hanem gyökeres változás. Az újjászületés azt jelenti, hogy az ember új kapcsolatba kerül Istennel Krisztus által. Másként kezd látni, másként kezd szeretni, másként kezd gondolkodni önmagáról és másokról. A hídben járó ember gondolkodásában ezért különösen hangsúlyos a kegyelem. Az ember nem saját teljesítménye által válik Isten gyermekévé, hanem Krisztus megváltó műve által.
0: Akkor még elmondanád, hiszen tudom, különös jelentőséggel bír számodra mindez, tehát miért van különös lelki jelentősége a gyermekkor időszakának?
1: A gyermekkor lelki jelentősége aligha mérhető pusztán fejlődés lélektani, pedagógiai vagy családszociológiai fogalmakkal. Ezeknek természetesen megvan a maguk helye, és az ember hálás lehet minden olyan tudásért, amely segít megérteni a gyermek testi, érzelmi és értelmi növekedését. A keresztény hit azonban ennél mélyebbre tekint. A gyermekkorban nem csupán a későbbi felnőtt élet előszobáját látja, nem csupán előkészületet, nem csupán átmenetet. A gyermek Isten előtt már most is teljes méltóságú ember. Nem majd egyszer lesz fontos, nem akkor válik értékessé, amikor hasznossá lesz a társadalom számára. Nem akkor kap méltóságot, amikor dolgozni, alkotni, érvelni, dönteni, keresni, fizetni, vagy felelősséget vállalni tud. Már létezésében is Isten teremtménye. Már rászorultságában is hordozza az emberi élet szentségét. Már törékenységében is prédikál. Némán mégis erőteljesen arról beszél, hogy az ember élete ajándék, nem teljesítmény. Kedves hallgató, ez a keresztény látásmód különösen fontos egy olyan korban, amely hajlamos mindent mérni. A gyermek teljesítményét is. Mikor kezd beszélni? Milyen gyorsan tanul? Milyen eredményeket ér el? Milyen képességeket mutat? Milyen jövőt ígér? Ezek a kérdések önmagukban nem rosszak. A gond ott kezdődik, amikor egy gyermek többé nem titok, hanem projekt lesz. Amikor a szülői szeretet és a társadalmi figyelem észrevétlenül elvárássá keményedik. Amikor a gyermeknek már kicsinykorában bizonyítania kell, hogy érdemes szeretni. A Biblia azonban más rendet mutat. Isten szeretete nem teljesítményből indul ki. A kegyelem nem jutalom a sikereseknek. A gyermekkor ezért a keresztény ember számára állandó emlékeztetés. Az emberi élet legmélyebb igazsága nem az, hogy mire vagyunk képesek, hanem az, hogy Isten irgalmából élünk. Jézus különös erővel állítja elénk ezt az igazságot, amikor tanítványai meg akarják akadályozni, hogy gyermekeket vigyenek hozzá. Az evangéliumi jelenetben a tanítványok talán rendet akarnak. Talán úgy érzik, a mester ideje fontosabb annál, mint hogy gyermekekkel foglalkozzon. Talán a korabeli társadalmi rendszerint gondolkodnak, amelyben a gyermeknek kevés nyilvános súlya volt. Jézus azonban nem csak megengedi a gyermekek közeledését, hanem helyre is igazítja a felnőttek gondolkodását. Márk evangéliumának 10. fejezetének 14. igeversében ezt mondja. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Ez nem díszes vallásos mondat, ez ítélet a felnőttek gőgje fölött. Ez vigasztalás a kicsinyeknek. Ez útmutatás az egyháznak, a gyermek nem zavaró tényező Isten országának rendjében. Nem mellékszereplő, nem türelmet igénylő akadály. Jézus közelében a gyermek helyet kap. A reformáció öröksége hangsúlyozza az ige fontosságát, a hit személyes voltát és a kegyelemben való életet. A gyermekkor ebben a fényben nem puszta vallásos nevelési terület, hanem olyan életszakasz, amelyben az ember már találkozhat Isten szavának légkörével. Nem úgy, mintha a hit pusztán emberi nevelés eredménye volna. A hit Isten ajándéka. Mégis igaz, hogy a gyermek lelke különösen érzékenyen fogadja be azt a légkört, amelyben él. A kimondott imádságot, a megbocsátás gyakorlatát, a vasárnapi Isten tisztelet ritmusát, a Biblia nyelvét, a szülők egymáshoz való beszédét, a családi asztal csendjét vagy feszültségét. A gyermek nem csak azt tanulja meg, amit mondanak neki, azt is tanulja, ahogyan a felnőttek élnek. Ezért a gyermek lelki nevelése nem kezdődhet pusztán vallásos oktatással. Nem elég néhány bibliai történetet elmondani neki. Nem elég ünnepekkor templomba menni. Nem elég külső formát adni a hitnek. A gyermek számára a legelső teológiai tapasztalat gyakran az, ahogyan szeretik, ahogyan meghallgatják, ahogyan bocsánatot kérnek tőle, ha a felnőtt hibázott. Ahogyan határokat kap, ahogyan vigasztalják, ahogyan megtapasztalja, hogy a tekintély nem önkény, hanem felelősség. Ha a gyermek otthonában a hit csupán szó, de nincs benne irgalom, akkor a gyermek előbb-utóbb megérzi az ellentmondást. Kedves hallgató, hangsúlyosan mondom, a hit törékeny, mégis őszinte életformaként jelenik meg a családban, és ez az kiváló, akkor a kegyelem nyelve már korán ismerőssé válhat a gyermek számára. A Biblia nem romantikus módon beszél a gyermekről. Nem állítja, hogy a gyermek bűntelen angyal volna. A teológia világosan látja, hogy a bűn valósága az egész emberi természetet érinti. A gyermek is hordozza az emberi természet önzését, félelmét, birtoklási vágyát, indulatát. Mégsem szabad ebből rideg vagy kemény nevelési szemléletnek következnie. A bűn komolyan vétele nem adhat fel hatalmazást szeretetlenségre. Éppen ellenkezőleg, a keresztény nevelésnek azért kell türelmesnek, imádságosnak és következetesnek lennie, mivel a gyermeknek nem csak szabályokra van szüksége, hanem kegyelmet tükröző kapcsolatra is. A kegyelem keresztény értelemben nem megalázás, nem a felnőtt hatalmának bizonyítása. A fegyelem szeretetből fakadó irányadás. Olyan vezetés, amely nem összetöri, hanem formálja a gyermeket. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ez a 22. fejezet 6. igeverse. Ezt az igét sokszor idézik, olykor túl egyszerűen. Nem mechanikus ígéretként kell értenünk, mintha a helyes nevelés automatikusan garantálná a későbbi hitet vagy erkölcsi álhatatosságot. Nincs elegendő adat az ellenőrzéshez arra nézve, hogy minden egyéni élettörténetben pontosan hogyan hat egy-egy nevelési döntés. A Szentírás bölcsességi irodalma azonban világos irányt ad. A gyermek életútját figyelembe vevő, szeretetteljes, következetes nevelés mély nyomot hagy. A keresztény szülő és közösség ezért nem közömbös. Nem mondja azt, hogy majd a gyermek egyszer maga eldönt mindent úgy, hogy közben semmilyen lelki örökséget nem kap. A hitet nem lehet rákényszeríteni, de a hit világába be lehet hívni. A gyermeket nem lehet megtéríteni emberi erővel. de lehet úgy élni előtte, hogy lássa, a hit nem üres szó. A gyermekkor lelki jelentősége abban is áll, hogy a gyermek kérdez, a kérdés pedig a hit útján nem ellenség. A gyermek rákérdez Istenre, a halálra, a mennyre, a szenvedésre, az igazságtalanságra, arra, hogy miért kell imádkozni, és arra is, hogy Isten hallja-e, arra, hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. A felnőtt sokszor megijed ezektől a kérdésektől, pedig a gyermek kérdései gyakran tisztábbak, mint a felnőttek körülményes magyarázatai. A hitben járó embernek van bátorsága kimondani, hogy nem mindenre tud teljes emberi választ adni. Van, amikor a legbecsületesebb mondat ez. Nincs elegendő adata az ellenőrzéshez, de ezt is hozzátehetjük hitvallással, hogy Isten Krisztusban megmutatta szeretetét, és ebben a szeretetbe kapaszkodhatunk akkor is, amikor nem értünk mindent. Kedves hallgató, a gyermek kérdéseit tehát nem kell elhallgattatni, nem kell gyors, kész válaszokkal lezárni, nem kell megijedni attól sem, ha a gyermek kételkedik. A kétely nem mindig hitetlenség. Lehet az érlelődő hit fájdalmas mozdulata is. A keresztény nevelés egyik nagy feladata, hogy olyan biztonságos lelki teret adjon, ahol a gyermek mer kérdezni, ahol nem szégyenbe vallani a félelmet, ahol nem büntetik az őszinteséget, ahol az igazság nem rideg fegyver, hanem világosság. Ha a gyermek megtanulja, hogy Isten előtt lehet őszintének lenni, akkor később is könnyebben tér vissza az imádság nyelvéhez. Jézus szavai ezen a ponton nem engednek könnyelműséget. Az evangéliumokban kemény figyelmeztetés hangzik el azokkal kapcsolatban, akik megbotránkoztatják a kicsinyeket. A gyermekek lelki bántalmazása, hitre hivatkozó megszégyenítése, félelemmel való irányítása nem egyeztethető össze Krisztus lelkületével. Az egyház mindig reformációra szorul. Ez a gyermekekhez való viszonyban is igaz. Újra és újra meg kell kérdezni, hogy közösségeinkben a gyermek valóban áldásként van-e jelen. Nem csak szereplőként ünnepi műsorokon, nem csak jövőbeli gyülekezeti tagként, hanem most jelen való emberként, akire Krisztus tekintete esik. A gyermek lelki életében nagy szerepe van a történetnek. A Biblia történetei nem pusztán erkölcsi példázatok. Nem egyszerű tanmesék jó és rossz viselkedésről. Isten történetet hordozzák, amikor a gyermek hall Ábrahám útjáról, József szenvedéséről, Mózes elhívásáról, Dávid bátorságáról, Rút hűségéről, Dániel álhatatosságáról, Mária engedelmességéről, Jézus születéséről, haláláról és feltámadásáról, akkor nem pusztán régi vallási anyagot kap, egy nagyobb történetbe lép be. Megtanulhatja, hogy az ő élete sem elszigetelt véletlen. Isten története ma is megszólít mindannyiunkat.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, köszönjük Turci Árpád testvérnek ezeket a gondolatokat, és akkor hallgassunk egy kis zenét szokásunk szerint, és utána folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, ismét szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Hadd kérdezzem most akkor tőled, mit taníthat a gyermekkor a hitről, a kegyelemről és az ember valódi rászorultságáról?
1: Pál apostol Timóteusnak írt második levelében ezt olvassuk, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ez a rövid mondat sokat elárul. Timóteus életében a szent írás nem késői dísz volt, hanem korán kapott lelki örökség. A család és gyülekezet számára ez ma is komoly felhívás. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy ne csupán zajt kapjon, ne csupán képernyőt, ne csupán versenyt, és ne csupán fogyasztói mintákat, hanem igét, imádságot, éneket, csendet, áldást. Olyan szavakat, amelyek nem hervadnak el egyetlen trenddel együtt. A gyermekkor azonban nem csak a gyermeknek tanítás, a felnőtteknek is tükör. Jézus nem véletlenül állítja a gyermeket példaként a tanítványok elé. A felnőtt ember gyakran megtanul védekezni, megtanul szerepet játszani, megtanulja elrejteni gyengeségét. Ezer arca van. Megtanulja igazolni önmagát, a gyermek rászorultsága viszont leleplezi a felnőtt önhítségét. A gyermek nem tudja eltartani önmagát, nem tudja megváltani önmagát, és nem tudja biztosítani saját jövőjét. Ezzel nem alacsonyabb rendű, hanem profétai módon mutat rá arra, amit a felnőtt sem kerülhet el. Isten előtt mindannyian rászorulók vagyunk. Kedves hallgató, ez az összefüggés az újjászületéshez is elvezet bennünket. Amikor Jézus arról beszél, hogy valakinek újonnan kell születnie, akkor a felnőtt ember vallási magabiztosságát is megrendíti. Nikodémus tanult ember volt, vallási vezető, mégis azt hallja Jézustól, hogy új születésre van szüksége. A gyermekkor így nem csak biológiai múlt, hanem lelki jelkép is. Arra emlékeztet, hogy Isten országa nem megszerezhető rang, hanem befogadott ajándék. Nem

0: emberi önigazolás eredménye, hanem kegyelem. A keresztény felnőtt nem lenézi a gyermeket, hanem tanul is tőle. Nem a tudatlanságát utánozza, vagy a tapasztalatlanságát emeli eszménnyé, hanem azt a nyitottságot, amely képes elfogadni az ajándékot. Azt a rászorultságot, amely nem szégyelli, hogy segítségre van szüksége. Azt az egyszerűséget, amely még nem akar mindent uralni. A hit érettsége nem a gyermeki bizalom elvesztése, hanem annak megtisztulása. A felnőtt hit nem cinikus, nem kemény, nem önelégült. A felnőtt hit mélyebb, kipróbáltabb, de mégis bizalomra képes. Kedves hallgatóink között bizonyára vannak szülők, nagyszülők, pedagógusok, lelkipásztorok, keresztszülők, gyülekezeti munkatársak. És bizonyára vannak olyanok is, akik gyermekkorukra fájdalommal gondolnak vissza. Fontos kimondani, hogy a keresztény üzenet nem csak az idilli családi képekhez szól, nem csak azokhoz, akik szerető, hitben járó otthonban nőttek fel. Krisztus azokhoz is közelhajol, akiknek gyermekkorát hiányok, sebek, félelmek, megszégyenítések vagy veszteségek terhelték. Az evangélium nem törli ki könnyedén a múltat. Nem mondja, hogy a fájdalom nem számít, de azt hirdeti, hogy az ember története nem zárul le a sebeivel. Isten kegyelme képes új nevet, új irányt, új reménységet adni. Ezért a gyermekkor lelki jelentősége nem marad a múltban. Minden felnőtt hordozza magában a gyermeket, aki egykor volt. Hordozza az első félelmeket, az első örömöket, az első imákat, az első csalódásokat, az első kérdéseket. Ugye, kedves hallgató, ismerős? A keresztény hit fényében ezek nem jelentéktelen emlékek. Isten előtt az egész ember áll. A felnőtt is a maga gyermekkorával együtt. A gyógyulás útján sokszor éppen az történik, hogy az ember megengedi Istennek, hogy ne csak jelenlegi erősségeit, hanem régi törékenységét is megérintse. A gyülekezet gyermekekhez való viszonya ezért a gyülekezet lelki állapotáról is beszél. Ahol a gyermekeket csak elviselik, ott valami hiányzik az evangélium öröméből. Ahol a gyermekeket csupán fegyelmezési problémának látják, ott valami elhomályosult Krisztus tekintetéből. Ahol azonban a gyermekek jelenléte imádságra, türelemre, szolgálatra, tanításra és örömre indítja a közösséget, ott az egyház saját jövőjét sem intézményesen, hanem kegyelemből szemléli. Nem birtokolja a következő nemzedéket, hanem rábízza Istenre, miközben hűségesen elvégzi a maga szolgálatát. A gyermekkor lelki jelentősége végül abban sűrűsödik össze, hogy a gyermek egyszerre ajándék és megbízatás. Ajándék, mivel az élet Isten kezéből érkezik. Megbízatás, mivel a gyermek nem tulajdon. Nem a szülő önmegvalósításának eszköze. Nem a családi büszkeség hordozója. Nem a társadalmi elvárások betöltője. Olyan ember, akit Isten előtt kell szeretni, nevelni, óvni, elengedni és imádságban hordozni. Ez a szemlélet méltóságot ad a gyermeknek, alázatra hívja a felnőttet és reménységet kínál mindazoknak, akik saját gyermekkorukra nem tudnak felhőtlenül visszanézni. Ha tehát ma a gyermekkor lelki jelentőségéről beszélünk, akkor nem csupán pedagógiai kérdést érintünk. Az emberi élet alaprétegéhez érünk, ahhoz a titokhoz, hogy Isten a kicsinyeket sem felejti el, ahhoz az evangéliumi fordulathoz, hogy Krisztus nem a hatalmasok, nem az önmagukban biztosak, nem a hibátlanok felől nyitja meg az ország kapuját, hanem odahívja magához a kicsinyeket. A gyermekkor így jel. Jel a felnőtteknek, jel az egyháznak, és jel az útkeresőknek. azt hirdeti, hogy Isten országában az ember nem teljesítménye szerint kap helyet, hanem kegyelemből. És aki ezt megérti, az talán újra tud imádkozni. Nem magabiztosan, nem szerepet játszva, hanem egyszerűen. Úgy, mint aki tudja, hogy élete kezdettől fogva ajándék, és végső otthona Isten irgalmában van.
1: Na és mit jelent keresztény értelemben felnőtté válni és felelősséget hordozni?
0: A felnőtté válás nem csupán biológiai folyamat. Nem egyszerűen életkor kérdése. A keresztény gondolkodás szerint a valódi érettség lelki természetű. A mai kultúrában különös kettőség figyelhető meg. Egyfelől az emberek rendkívül korán találkoznak súlyos tartalmakkal, felelősségekkel és nyomásokkal, másfelől sokan nehezen vállalnak tartós felelősséget. A keresztény hit szerint az ember nem önmagáért él. Az ember kapcsolatokra teremtetett, Istenre irányuló kapcsolatra, embertársai felé forduló kapcsolatra. Pál apostol a Galatabelieknek írott levél 6. fejezetének 2. igeversében ezt mondja. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. A modern individualizmus sokszor azt sugallja, hogy az ember akkor szabad, ha senkiért nem felelős. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy az ember szeretetre és szolgálatra lett teremtve. A felnőtté válás egyik legfontosabb jele a felelősségvállalás képessége. A hűség, az álhatatosság az, hogy az ember nem csupán saját vágyai körül forog. Az etika különösen hangsúlyozta a hivatás gondolatát. Luther Márton egyik fontos felismerése volt, hogy nem csak a lelkipásztori szolgálat lehet Isten előtti hivatás. A hétköznapi munka is lehet szolgálat. Ez óriási fordulatot jelentett. A földműves munkája, az édesanyja szolgálata, az orvos gyógyítása, a tanár munkája, a kétkezi dolgozó fáradozása, mindez Isten előtt értéket hordoz. A keresztény gondolkodásban a munka nem pusztán pénzkereseti forma, nem csupán gazdasági tevékenység, a munka az ember részvétele a teremtett világ gondozásában. A Teremtés könyvében Isten munkát ad az embernek, még a bűneset előtt. Ez rendkívül fontos felismerés. A munka önmagában nem átok. A bűneset után a munka nehézzé, fáradtságossá és sokszor gyötrelmessé válik. De eredeti rendeltetése szerint az ember alkotó tevékenysége. Ez ma különösen aktuális kérdés. Sok ember kiégve él. Sokan úgy érzik, hogy pusztán fogaskerekek egy hatalmas rendszerben. A keresztény hit azonban azt mondja, hogy az ember értékét nem kizárólag a teljesítménye adja. Az ember nem azért méltó a szeretetre, mert hasznos. Ugyanakkor a Biblia nem támogatja a tétlenség kultúráját sem. A 2. Tesszalonikai levél 3. fejezetének 10. igeverse így hangzik, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mondat sokszor félreértett. Nem a gyengék vagy elesettek ellen szól, nem azokról beszél, akik betegek vagy kiszolgáltatottak, hanem a felelőtlenségről. A keresztény ember számára a munka nem pusztán önmegvalósítás, nem pusztán karrierépítés. A munka szolgálat is.
1: Miért van lehetősége a munkának, és mit üzen erről május 1-e?
0: Amikor a munka ünnepéről beszélünk, fontos, hogy ne pusztán politikai vagy gazdasági szemszögből gondolkodjunk. A keresztény ember számára a munka kérdése mély lelki jelentőséggel bír. A modern világ két véglet között ingadozik. Az egyik véglet a munkamánia. Az ember teljes identitása a teljesítményére épül. A másik véglet a céltalanság és passzivitás. A Biblia egyik végletet sem támogatja. A keresztény munkaetika történelmileg is jelentős hatást gyakorolt Európára. A reformáció hangsúlyozta a felelősséget, a szorgalmat, a becsületességet, és a hivatás komolyan vételét. De itt fontos megállni egy pillanatra. A munkaetika nem azt jelenti, hogy az ember értéke a munka teljesítményével arányos. Ez ma különösen fontos üzenet számunkra. Sok ember összetörik a teljesítménykényszer alatt. Sokan úgy érzik, hogy csak akkor szerethetők, ha folyamatosan bizonyítanak. A Szentírás azonban azt mondja, hogy az ember elsődlegesen nem dolgozó gép, hanem Isten képmása. Ezért van jelentősége a pihenésnek is. A nyugalom napja nem felesleges vallási maradvány. Mély lelki igazságot hordoz. Az ember nem válhat saját munkájának rabszolgájává. A modern ember gyakran úgy él, mintha az egész világ az ő vállán nyugodna. Folyamatos készenlétben, állandó elérhetőségben, állandó stresszben. A világ nem az ember erejétől marad fenn. A pihenés tehát hitvallás is. Annak kimondása, hogy a végső biztonság nem az ember teljesítményében van. Milyen érdekes, hogy a mai ember egyszerre vágyik sikerre és közben mélységesen fáradt. Rengeteg a kiégés, a szorongás, a depresszió, a belső üresség. A keresztény hit nem kínál olcsó megoldásokat. Nem ígér problémamentes életet, hisz mindnyájan tudjuk és tapasztaljuk. De rámutat arra, hogy az ember nem önmagáért él. A munka akkor kerül a helyére, amikor az ember felismeri, hogy életének végső értelme nem a teljesítmény.
1: Hadd kérdezzem, hol található meg az emberi élet valódi értelme a hit szemszögéből? Valamint tér ki arra is, mit jelent az újjászületés, és hogyan kezdődhet új élet Krisztusban?
0: A modern ember egyik legnagyobb kérdése az élet értelme. Sokan próbálják ezt sikerben megtalálni, kapcsolatokban, hatalomban, élményekben, önmegvalósításban. A Szentírás szerint az ember végső értelme Istenben található meg. Ágoston híres mondata ugyan nem bibliai idézet, mégis mélyen összecseng a Szentírás üzenetével. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Az ember alapvető problémája nem csupán erkölcsi gyengeség, hanem Istentől való elszakadottság. Ezért van az, hogy sok ember külső sikerek mellett is mély belső ürességet hordoz. Az ember lelke többre vágyik. A Prédikátor könyve különösen őszintén beszél erről. Gazdagság, munka, tudás, élvezet mind önmagukban elégtelenek. Kedves hallgató, az ember nem saját érdemei alapján állhat meg Isten előtt, ugye? Tudatosítjuk. Az ember megváltásra szorul, ez vezet bennünket vissza Krisztushoz. A keresztény hit középpontjában nem egy erkölcsi rendszer áll, nem filozófia, nem kulturális hagyomány, hanem Jézus Krisztus személye. Az újjászületés ezért nem vallási formalitás, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Az ember nem saját teljesítménye által üdvözül, nem jó cselekedetei összessége menti meg, hanem Krisztus. Ez felszabadító üzenet. Az embernek nem kell folyamatosan bizonyítania a Teremtő Isten előtt. Nem kell vallási versenyben élnie. Nem kell kétségbe esetten saját igazságát építenie. Ez azonban nem közönyhöz vezet. Éppen ellenkezőleg, aki megtapasztalja Isten kegyelmét, az másként kezd élni. Kereszténység egyik legfontosabb fogalma az újjászületés. Sokan félreértik ezt a kifejezést. Egyesek különleges érzelmi élményre gondolnak, mások vallási fanatizmust sejtenek mögötte. A Biblia azonban sokkal mélyebben beszél erről. Az újjászületés annak felismerése, hogy az embernek szüksége van Isten kegyelmére. Szüksége van Krisztusra, szüksége van bűnbocsánatra. A modern ember gyakran nehezen fogadja el a bűn fogalmát. Sokan úgy érzik, hogy ez elavult vallási kategória. Pedig ha őszintén körülnézünk a világban és önmagunkban, láthatjuk az emberi természet töréseit, az önzést, a kapzsiságot, a gyűlöletet, a hazugságot, az erőszakot. A keresztény hit nem idealizálja az embert. de nem is reménytelenül tekint rá. A kereszténység egyik legnagyobb reménysége éppen az, hogy Isten képes új életet adni. Pál apostol a 2. Korintusi levél 5. fejezetének 17. igeversében azt mondja, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember tökéletes lesz. Nem jelenti azt sem, hogy többé nem hibázik. Az újjászületés inkább egy új irány, új szív, új kapcsolat Istennel. Ezért olyan fontos az ige hirdetés. Az ember nem pusztán információt hall, hanem Isten megszólító szavával találkozik. Hisz tudjuk, a hit hallásból van. A rádió műsorunknak is lehet ilyen küldetése. Sőt, ez a küldetése. Nem pusztán szórakoztatni kell a rádiónak, nem pusztán informálni, hanem megszólítani az ember lelkét. Talán vannak most olyan hallgatók, akik hosszú ideje hordoznak belső ürességet. Talán vannak köztünk, akik kívülről rendezett életet élnek, mégis mélyen magányosak. Talán vannak, akik régóta keresnek valamit, de nem tudják pontosan megfogalmazni, mi az. A keresztény hit azt mondja, hogy az ember végső otthona Istenben van.
1: Jó, akkor hogyan kapcsolódik össze a szenvedés, a születés és a keresztény reménység? Beszéljünk arról is, mit jelent az emberi méltóság és a szeretet parancsa keresztény szemszögből. Miért nélkülözhetetlen a család és a közösség az ember életében?
0: A születés öröme mellett jelen van a szenvedés valósága is. Sok család megtapasztalja a veszteséget, vetélést, betegséget, gyászt, félelmet. A Biblia nem hallgat ezekről. A hitben járó ember egyik nagy ereje éppen az őszinteség. A zsoltárok tele vannak fájdalommal, kérdésekkel, kiáltásokkal. A kereszténység nem felszínes optimizmus. Jézus maga is sírt, szenvedett, meghalt. Éppen ezért a keresztény reménység nem olcsó vigasztalás. A feltámadás reménysége abból fakad, hogy Krisztus legyőzte a halált. Ez különösen fontos a születés témájánál is. Az emberi élet törékeny, mulandó, mégis örökké valóság felé nyitott. A modern kultúra gyakran próbálja elrejteni a halál valóságát. A Szentírás azonban szembenéz vele, és éppen ezért tud valódi reménységet adni. Az ember nem pusztán néhány évtizedre születik, a keresztény hit szerint az ember örökké valóságra teremtetett. Ez a felismerés teljesen más fénybe helyezi az életet. Másként kezdünk tekinteni kapcsolatainkra, munkánkra, döntéseinkre, felelősségünkre. A születés és az élet kérdése nem választható el a közösségtől. Az ember nem magányos lénynek teremtetett, ezt is mondjuk ki. A modern társadalomban mégis egyre több az elszigetelt ember. Sok a magányos idős, sok a kapcsolati seb, sok a bizalmatlanság. A gyülekezet ideális esetben olyan közösség, ahol az ember nem marad egyedül, ahol együtt hordozzák a terheket, ahol együtt örülnek az új életnek és együtt sírnak a veszteségek idején, ahol a hit nem pusztán elmélet. Kedves hallgató, mondjuk ki, a család ugyanakkor nem válhat bálvánnyá sem. Sokan idealizálják a családot, miközben rengeteg ember hordoz családi sérüléseket. A Biblia nagyon őszinte a családok történeteiben is. Konfliktusok, árulások, feszültségek jelennek meg. Mégis ott van Isten kegyelme. A keresztény reménység egyik legszebb üzenete az, hogy Isten képes újrakezdeni emberi történeteket. Mindezek tükrében, mindezek ismeretében, a beszélgetésünk fényében azt kívánom, hogy találja meg a kedves hallgató a békességet, amelyet sem siker, sem teljesítmény, sem földi biztonság nem tud megadni. Hálás szívvel köszönöm, hogy velünk tartottak ebben az utazásban. Kívánom azt is, hogy Isten adjon világosságot, reménységet és békességet minden kedves hallgató életébe. Hadd hangozzék végül Pál apostol egyik különösen vigasztaló mondata, amely méltó lezárása lehet mai beszélgetésünknek. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Olvasható a Római Levél 8. fejezetének 38. 39. igeversében. Talán nincs is ennél mélyebb reménység az ember számára, hogy életünk kezdete, gyermekkorunk örömei és sebei, munkánk fáradtsága, hitünk küzdelmei, egész földi utunk végül nem a semmibe hullik, hanem Isten szeretetének kezébe marad. Kérem szeretettel, kedves hallgató, gondoljuk át mindezeket.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen Turci Árpád testvérnek ezeket a gondolatokat, és mindazt, hogy beszéltünk olyan dolgokról, amiről lehet beszélni, de inkább át kell élni, hiszen át kell élnünk a születést, az életet, a munkát, az újjászületést, sok minden dologról beszéltünk, amiről nem csak beszélgetni kell, hanem életünket ehhez kell igazítanunk. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen!
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
1: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 26-a, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi ágytat címe: akinek érzékeny a lelkiismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék, a betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvalló gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Kedves barátom, te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe. Legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen, még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke előtt. Légy türelemmel, én lelkem! Az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással, ma kezdődik a rend. Szó és csend, ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont mától június 26-a és június 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. Téma: új teremtés. A gyermekeket és fiatalokat is várják, hiszen nekik, korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, kreatív foglalkozás, kirándulás, játék, kötetlen beszélgetés most is része a fakultatív programnak. És természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Aki teheti, kérik, jelentkezzen mielőbb, mert ezzel segíti munkájukat. A fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve ha a hitmélyítő hetet hitbeli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel evangélikus missziói otthon, Pilis Csaba, Széchenyi utca 8-12.
1: Kulturális programajánló.
2: 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Tarisznya evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zeng, bong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az zarándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig. Talján Dörögdön, a Tarisznya evangélikus udvarban. Nyári evangélikus pedagógus akadémia. Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik meg a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszín Budapesten több helyszínen. Országos Evangélikus Zenei Tábor. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyűzenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindez Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántor előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz, és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zenéiskolában akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátraverebély Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély Szentkúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a 4 égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Lassanként tovább erősödik a nappali felmelegedés. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható. A jövő hét során egyre erősödő meleg várható, a szél jellemzően gyenge marad, ami tovább fokozhatja a melegség érzetét. Több helyen 40 fok között lesz a csúcs.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítás következik Kodály Zoltán kórus műveiből.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Kodály Zoltán kórus műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kábítószer ellenes világnap. 1987-ben nyilvánította az ENSZ közgyűlése június 26-át a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelem elleni harc napjának. A határozat alapján 1988 óta tartják június 26-án a kábítószerfogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napját, ezzel is felhívják a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire és a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. A világszervezet közgyűlésének döntése alapján a tagállamok nemzetközi kábítószer ellenes programot dolgoztak ki. A droggal kapcsolatba kerülő emberek száma világszerte nő, mintegy 200 millióan fogyasztanak kábítószereket. Az Európai Unió ugyan haladást ért el a kábítószer használatának és kereskedelmének visszaszorításában, de becslések szerint még mindig 25-30 millió európai fogyaszt valamilyen tiltott drogot, a leggyakrabban kannabisz származékot. Magyarországon felmérések szerint a felnőtt lakosság 11%-a használt már valamilyen tiltott szert. A drogok kipróbálásának ideje hazánkban jellemzően a középiskolás évekre tehető, így a szakemberek az iskolai prevencióra helyezik a hangsúlyt. Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátraverebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyéspüspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a 4 égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. 10. rész. Jeruzsálem pusztulása. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és természetesen benneteket is. Az a leckénk címe, hogy Jeruzsálem pusztulása. Egy ilyen leckénél mindig azt szoktuk mondani, hogy történelmi szükségszerűség, mert Babilon ilyen kegyetlen volt, stb. De úgy gondolom, hogy ha Jeremiás könyvét egy kicsit tüzetesebben tanulmányozunk, akkor ez nem egy sorscsapásszerű esemény volt. Nabukodonozor, vagy Nabukadnezár 3-szor foglalt el Jeruzsálemet. Először akkor, amikor Dánieléket elvitték, 606, ez azt akarta, hogy legyen egy Babilonhoz hű uralkodó osztály, tehát elvitték iskolába, a korabeli Harvardra, hogy így mondjam, hogy megtanítsák őket. De a nép továbbra is Egyiptommal akart szövetkezni, jó lehet Ézsaiás már korábban elmondta, hogy ez olyan, mintha egy nátszára támaszkodnának, átfúrja a tenyerüket, és nem lesz semmi. Utána jött még egy elfoglalás, amikor Ezékieléket vitték számüzetésbe, és még mindig nem tanult a nép. És Babilon harmadszor csak azért foglalt el Jeruzsálemet, mert ez az állandó lázongás, állandó szembefordulás a prófétával, Jeremiással, ugye Jeremiás sorsáról tanultunk a múlt héten, ez végső soron oda vitte, hogy egy tüske volt a babiloniai birodalom oldalába Jeruzsálem, és ezért következett be a pusztulás. Az ok? Isten prófétájára nem hallgatott a nép. Ilyen egyszerű. Ezt fogjuk tanulni. Rögtön az aranyszöveget, alapszöveget kérem, hogy olvassátok. Először is Tóth Erzsikét kérem szépen, hogy olvassa ezt a szöveget.
3: És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.
2: Köszönöm szépen, Imre, parancsolj.
4: Ez a nagyon híres Jeremiási levél, amely talán túl is mutat azon a koron, amelyben íródott, hiszen nem gyűlöletre úszít, nem azt mondja, hogy viseljétek el fogcsikorgatva az Isten ítéleteit, hanem azt mondja, hogy igyekezzetek annak a városnak a sálomján, a békességén. Mert annak a városnak a sálomjától függ a ti egyéni békességetek. És azt gondolom, hogy ez egy olyan hallatlan bölcs üzenet, amely Jeremiás bölcsességén is túlhalad, ez az Istentől jövő üzenet, amely azt mondja, hogy lássátok meg, hogy Isten ezeket a büntetéseket a ti érdeketekben, a ti jövőtök érdekében adja, és tanuljátok meg Isten büntetését evangéliumként elfogadni, hogy a jövőtöket meg tudjátok alapozni. Van visszaút, nem a vége, nem a teljes pusztulás, van visszaút, mert 70 év múlva visszatér Izrael a saját földjére.
2: Igen, Imre nem véletlenül mondta a héber sálom szót, tudnék az több, mint hogy békén hagyni a másikat. Itt is a pozitív békességről van szó, kifejtő, hogy a város jólétén munkálkodni kell, tehát az igazi békesség az mindig valamit tenni a másikért, valamit tenni a közért. Marika, parancsolj!
5: És itt a szövegben azt olvassuk, hogy fogságra küldöttelek titeket. Tehát ez nem Babilon nak az erőssége miatt történt a zsidó néppel ez a fogság, hanem az Úr akarata érvényesült. Tehát Babilont eszközként használta fel az Úr, és továbbra is ugye a fogságra vonatkozóan azt mondja, hogy ugye ha a babiloni fogságban azon a helyen, ahova kerültek, munkálkodnak, annak a területnek a jólétért, akkor megáldatnak. Tehát nem büntetni akarta Babilont, hanem eszközként fölhasználta, hogy népe ébredjen rá a bűnére.
2: Köszönöm szépen. Laci, parancsa.
6: Az egyik kérdésem az lenne, hogy mit jelent Jeruzsálem pusztulása? Mert én azt gondolom, hogy innentől kezdve soha nem épült fel úgy, ahogy volt. Tehát lehetséges azt mondani, hogy igen, egy korszak lezárólott, és ugyan visszajön majd a nép, de ez a város meg ez a templom már nem lesz olyan hangulatú, nem lesz olyan szent, mint korábban is volt. Nem tudom, hogy jól értelmezem. A másik pedig azt szeretném, hogy az alapigére hívni a figyelmet, hogy azért jó egy ilyen alapige, mert a pusztulásról beszélünk, de mégis előre gondolkodhatja az embereket az Úr, és azt mondja, hogy igen, ha már bekövetkezett a pusztulás, akkor most már ne azzal foglalkozzatok, majd később erről beszélünk, ezért van az alapigében, hogy nem a pusztulásról szól, hanem hogyha majd elmentek fogságba, akkor elmondja az Úr, hogy mit csináljatok, és hogy éljétek át azt a 70 évet.
4: Csak egy nagyon gyors reakció. Valóban Lászlónak igaza van abban, hogy egy korszak zárult le, idáig ugyanis Jeruzsálemet nem vették be, idáig Jeruzsálem nem pusztult el, mert az izraeliták úgy hitték, hogy ez Isten lábának zsámolya, ez a tökéletesség, és amíg Isten itt van, addig ez nem következhet be, csak azt nem vették észre, amikor Isten eltávozott. Valóban, innentől visszajönnek, fölépítik Jeruzsálemet, nagy fallal, erősített kőfalakkal, és azt mondták, hogy erősítsük meg, hogy nehogy még egyszer elfoglalják Jeruzsálemet. Már nem tudnak úgy hinni, mint előtte hittek, már inkább a falak erejében, mint a szívük hűségében bíznak.
2: És mégis az lesz,
6: amit a vízüzen után.
4: Igen.
2: Mégis az lesz, hogy a második ház dicsősége, mondja a proféta, nagyobb lesz, mint az elsője. Tudnilik, sose a jelkép számít, sose a külső emberi számít, hanem mindig a tartalom számít. És a második templom épp úgy Jézusra mutatott, és Jézus a második templom idején jött el, és a második ház dicsősége ezért nagyobb lett. Nézzük.
6: Azt mondja, nem, hogy a lebontás után 3 nap fölépítem, és akkor áll vissza a dicsősége majd, igen.
2: Így van, de a herodesi templom, most már a templomnál vagyunk, a herodesi templom az építészetileg csodálatosabb volt, mint a salamoni templom. Sokkal nagyobb volt, sokkal, hogy így mondjam, reprezentatívabb volt, mondanánk. Csak éppen a templomnak a tartalmával volt a baj, de hát ez nem a leckénknek a tartalma, menjünk egy kicsit tovább. Nézzük meg az összefoglalását ennek a bevezetőnek, és arra kérlek, Erzsike, hogy olvasd.
7: Isten Babilont használta eszközül, hogy kitöltse haragját a megáltalkodott Júdán. Júda királyai Babilon hűbéresei lettek, és Isten ellen lázadtak. Nabukodonozor hadai elfoglalták Jeruzsálemet, majd 10 000-eket vittek fogságba, és az ország elpusztult.
2: Ebben a leckében tulajdonképpen nem is a templomról, meg a város sorsáról van szó, hanem arról a lelkületről, ami a várost és a templomot ilyen sorsra juttatta. Éppen ezért, ha most a vasárnapi leckénkhez hajtunk, akkor Éppen erről fogunk tanulni. Az a címe, hogy könyhullatás Tammúzért. Tammúz egy pogányisten volt, egy termékenységisten volt, a természet körforgását, az ősszel meghaló, tavasszal föltámadó természetet jelezte a Tammúz kultusz, de nézzük meg először, Ezékiel próféta, aki már fogságban van, fogságból, egész pontosan tudjuk a dátumot is, hogy 591. augusztus-szeptemberében, ez a Elul hónapnak a 9. napján kapja ezt a látomást, ez augusztus-szeptemberben van, nem tudom, most ki kellene számolni, hogy mikor napra meg lehetne mondani, hogy mikor van ez a látomás. És ebből egy részletet olvassunk csak, és Magdikát kérem, hogy olvassa ezt a részletet.
8: És mondanékem, embernek fia, emeld föl csak szemeidet éjszak felé. Fölemelém azért szemeimet éjszak felé, és imé éjszakra az oltár kapujától áll vala, a bosszúság ama bálványa a bejáratnál. És mondanékem, embernek fia, látod-e mit cselekesznek? A nagy utálatosságokat, melyeket Izrael háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szent helyemtől, de még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni. És mondanékem, láttad-e embernek fia, Izrael házának vénei, mit cselekszenek a sötétben, ki az ő képes házában? Mert azt mondják, nem lát minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet.
2: Köszönöm szépen. Emögött az van, hogy Ezékiel, aki fogság van és próbálja tartani az Istenbe vetett hitet a fogságba jutott embereken, ez ugye színe virága volt, a iparosok, a gazdagabb, előkelőbb emberek, akiket először fogságba vittek, a lelki hátterét próbálja ezeknek az embereknek megtenni, és tehát egy látomással mutatja meg, hogy Jeruzsálemben mi is történik tulajdonképpen. Isten házában vagyunk, tehát a templomban, és kiderül, hogy a templomban bálványkultuszok folynak. Ezek a bálványkultuszok hamar Ámon idejében elkezdődött, Manas idejében megsokszorozódott, tanultunk róla, és itt képesházról is van szó, tehát képeket, sőt később aztán mondja, hogy még különböző csúszomászó állatok tisztelete is bejött a templomba, sőt utána a napnak áldozott kocsik és lovak is bejöttek a templomba, amik mind-mind elrontották azt az istentiszteletet, a pogánsággal összekeverték azt az istentiszteletet, ami tulajdonképpen az Istené volt. Edith, parancsolj!
9: Igen, sokszor visszatértünk már arra a gondolatra, hogy ez most vajon történelem, ami számunkra, vagy profétikus jelentése van. És amikor mi erről beszélgettünk, felvetődött az is, hogy a mi életünkben milyen bálványaink vannak a mai napjainkban, a mi hívő életünkben, és arra jutottunk, hogy minden, ami elválaszt Istentől, és ami függőségbe tartja a mi életünket, azok a mi bálványaink a mi életünkben. Tehát ezek lehet személyek, lehetnek olyan rögesz, még téves gondolatok, amelyekhez ragaszkodunk, és ami akaratunkat fejezik ki, ezek a mi hívő életünk mai bálványai.
2: Marian?
10: Visszatérnék még egy gondolat erég a 8. fejezetben, Ezékiel 8. fejezetéhez. Ebben a fejezetben bosszúságról, bosszantásról, ingerlésről, erőszakról olvashatunk, és én megszámoltam, nem tudom, hogy számoltátok-e ti is, egészen pontosan 7-szer olvashatunk arról, hogy utálatosság és az Úrnak az ingerlése, és ebből a 4 alkalommal a nagy jelzővel illeti az utálatosságot, ez azért már valamit jelent, tehát annyira nagyon-nagyon megerősítés céljából írja szerintem, hogy egyszerűen már az Úrnak az ingerlését már nem nagyon lehet talán fokozni. A 70 vérről azt tudjuk egyébként, hogy a kiválasztásuk Mózes idejében történt, és ugye lelki vezetőknek kellett volna tulajdonképpen ezeknek a véneknek lenni. Ehhez képest ugye azt olvashatjuk az írás, a Szentírásba, hogy tömjéneznek a bálványistenek előtt, és igaziból olyan undokságokat cselekesznek, ami tényleg még a pogányoknak is akár dicséretükre vált volna most apostrofálva. És van itt még valami, ami nekem megragadta a figyelmem, hogy a tornác és az oltár között lévő 25 férfi napot imádott. Az egyik kis profétánknál, ha jól emlékszem, Joelnél olvashatunk ilyet, hogy azt írja a Joel proféta, hogy a tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái, és mondják, légy kegyelmes Úram a te népedhez. Tehát az oltár és a tornác között a papoknak tulajdonképpen az Isten irgalmáért, kegyelméért kellett, hogy könyörögjenek, fohászkodjanak. És Ellen White-nak csak egy gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni a Proféták és Királyok című könyvéből. A papok fejedelmei és a nép mindnyájan szaporították a bűnt a pogányok minden undoksága szerint, és megfertőztették az úrházát, amelyet megszentelt Jeruzsálemben.
2: Laci, és utána Gyula, majd utána kérem az összefoglalót felolvasni.
6: Itt két olyan dolog van, amire a kereszténység is azt mondja, hogy el se tudjuk képzelni, hogy ez hogy történik. Ugye Isten azt mondta, csak a 10 parancsolatot nézzük, hogy ne legyenek idegen isteneitek, ne csináljatok se szobrot senkiről, még Istenről se, másról se. Ez az egyik. A másik, hogy utána, amikor fölépítették a templomot, akkor pontosan az Úr maga határozta meg, hogy mi legyen benne. És már azt mondta, hogy más nem lehet. Na most, hogy eljutni egy odáig, hogy nem csak az istenünket cseréljük le, hanem még formailag is, ami egyértelmű szabály volt, hogy a templomba nem lehet bevinni semmi más dolgot, ezt is megszegik, ezért gondoljuk át mi is, és minden gyülekezet gondolja át, hogy bármi, amit beviszünk a gyülekezetbe, nagyon mindig meg kell gondolni, hogy az odavaló, vagy nem odavaló. Bármit beviszünk, meg kell gondolni, hogy odavaló, vagy nem odavaló. Mindig meg kell beszélni nyilván a közösségekbe, de eljutott Izrael egy olyan szintre, ahol ők ennek a problémáját már nem is értették, hogy most mi ezzel a probléma. Tehát olyan szintre eljutottak.
2: Igen, köszönöm, Gyula.
11: Én még egy annyit szeretnék hozzátenni, hogy Isten meg szembesíti az ítélet okával, hogy emiatt lesz elítélve Izrael. Itt is teljes ítélet sorozat, hogy szembesíti Jeremiást is, menj a templomba és nézz végig, hogy mit csinált az én népem. Tehát igaz az igei gondolat, hogy igazak és igazságosak a te ítéleteid, mert Isten mindig és mindig a történelemben és Ószövetségben, tehát végig az ítélet az mindig igaz és igazságos volt, és az is lesz a végidőben is.
2: Igen, köszönöm, Laci, az összefoglalót olvas, és megyünk tovább.
12: A bálványiváltás tetőpontján a papság vezetői és a nép is tisztátalanná tették az úrházát, a jeruzsálemi templomot. Ugyanakkor hazugságaikkal tovább gyalázták Istent.
2: Köszönöm szépen. Tovább megyünk, és Sedékiás királyról, aki ezért felelős, mert ő a nép vezetője, fogunk tanulni a hétfői szakaszban. Először Sedékiás hitetlenségével, hűtlenségével foglalkozunk, és ezért Ezékiel proféta könyve 17. fejezetéből a 15. és 18. verset kérem, hogy olvassuk el először, és arra kérem Tokics Marikát, hogy olvassa.
13: Mégis föllázadt ellene. Elküldte követeit Egyiptomba, hogy az lovakat és sok hadinépet adjon neki. De jó vége lesz-e ennek? Megmenekülhet-e, aki ilyet csinál? Megszegte a szövetséget. Megmenekülhet-e? Nem fog megmenekülni, mert semmi bevette a hűségesküt, és megszegte a szövetséget. Bár kezet adott rá, mégis elkövette ezt.
2: Cidkiáhu, vagyis Sedékiás, mind a két név jó. Ugye megszegte azt a hűséget, őt ugye Nabukodonozor tette uralkodóvá, megszegte a földi szövetséget, de megszegte az isteni szövetséget is, mert a prófétára nem hallgatott. Imre, parancsolj!
14: És kire hallgatott? Egyiptomra. Cidkiá egy ilyen egyiptomániában volt, ez már majdnem, hogy betegességék ment el. Ő úgy gondolta, hogy ő a kis fáraó Júdában, úgy öltözött, ahogy az egyiptomi fáraó, úgy viselkedett, olyan trónt szerkesztett magának. Szóval megtalálta a példaképét az egyiptomi fáraóban, és úgy gondolta, hogy az egyiptomi fáraó majd meg fogja őt segíteni. Nem segítette meg Egyiptom, és ő lehet, hogy szíve mélyén az utolsó pillanatokban inkább az Istenhez fordult volna, de az országnak a vezetői, a hatalmasok, a nagyok, a körbezárt város vezetősége egyszerűen még a királyt is foglyul ejtették. Még a királynak sem volt szabadsága. A király maga módján szívesen megtette volna a behódolást Nabukodonozor előtt, de nem tette, mert a háborús pártiak arra kényszerítették, hogy háború legyen.
2: Edith, parancsolj!
9: Igen, és én úgy olvastam a történetben, én úgy érzékeltem, hogy ő azért figyelt Jeremiás szavára. Tehát ő azért egy kicsit ottan bizonytalankodott nagyon sokszor. De a lényegét én viszont ebben még tovább menve abban látom, hogy megint itt nem Sedékiásról van szerintem szó, hanem az ő döntése a nép sorsára volt döntő befolyással, illetve azt határozta meg. Tehát ő még akármit is gondolt, és az úr akárhogy is fogadta, ami az ő lelkében van, és ami a cselekedetei és az ő következményei voltak, itt a nép sorsát döntötte el az ő döntésképtelensége.
2: Köszönöm szépen. Most ehhez olvassuk el azt, amit ahogyan Jeremiásnak a proféciáját fogadja Sedékiás, vagy Szidkiáhu, ugyanaz csak egyik héberesen, a másik pedig latinosan van mondva, és kérem szépen Csepec Erzsikét, hogy olvass el Jeremiás 38. fejezet 4., 5. és 6. versét.
15: Ezért a vezető emberek ezt mondták a királynak. Meg kell halnia ennek az embernek, mert elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat és az egész népet azzal, hogy ilyeneket hirdet nekik. Hiszen ez az ember a népnek nem a javára, hanem a vesztére törekszik. Cidkijá király így válaszolt. A kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben. Fogták tehát Jeremiást, és beledobták Milkijá király ciszternájában, amely a börtön udvarán volt.
2: Ami a érdekesség ebben, hogy ez a Sedékiás vagy Szidkiáhu hűséges egyik oldalon, hűséges akar lenni Nabukodonozorhoz, hűtlen a prófétához, aki erre a hűségre figyelmezteti, inkább hűséges lesz, idézőjelben mondom, a néphez. A nép lényegében az orránál fogva tudja vezetni, így tudom mondani, és ezért Jeremiást, a prófétát akarják mindenáron eltávolítani. Ne szóljon az Isten igéje, mert az Isten igéje kellemetlen. Ez nagyon sokszor van így. Marika, parancsolj!
5: Eszembe jutott, hogy valójában kisegít a népen, az, aki a hamiság édes bódulatába viszi a népet, és végül is ebbe belehal, vagyis fogságba kerül, vagy pedig az igazságot mondja valaki, és ez néha fáj, és sebet is okoz, de végül is, aki ezt tartja igazságosnak, annak az életet is megígéri az Úr. Sokszor vagyunk úgy, hogy nem tudjuk, hogy ki az igazi ellenség, az, aki bennünket vádol, vagy észreveszi a hibát, a bűnt, és ezáltal a mi érdekünkben szól, hogy javítsuk ki azt, ami elromlott, vagy pedig a másik oldal, ami elaltat, takarja előlünk azt, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogyha nem tartjuk be az Úr törvényét, és nem tehetjük meg, hogy nem mondunk valamelyik oldalra igent.
2: Köszönöm szépen. Marian akar röviden valamit, és utána tovább kell mennünk.
10: Nagyon szépen írja Ellen White a Proféták és királyokban, hogy Jeremiás könnyek között kérelte Sedékiást, hogy hagyjon fel azzal a elgondolásával, amit a tanácsadói adtak neki, mert az életébe és a javaiba kerülhet. És azt írja még, hogy a király rossz irányba indult el, és úgy döntött, hogy azoknak a hamis profétáknak a tanácsát fogja követni, akiket egyébként megvetett és utált. Nagyon érdekes ez is különben. És azt mondja, és Editke az előbb ezt már mondta, és csak megerősíteném, hogy jó lehet, meg volt győződve Jeremiás tanácsának értékéről, de nem volt erkölcsi ereje engedelmeskedni. És azt olvashatjuk még, hogy hogy a gyengesége bűn volt, amelyért félelmetes árat kellett, hogy fizessen. Tudjuk nagyon jól, hogy a fiait a saját szemelátára gyilkolták le, őt megvakították, és nem sokkal a fogságba, Babilonba való elhurcolása után meghalt. Elég csúfos véget érte az élete.
2: Rózsika, kérlek, hogy olvasd.
16: Jeremiást azzal vádolták, hogy figyelmeztetéseivel a vezetők tekintélyét rombolja, továbbá a nép moráját megrontja. Ezért újból és újból életére törtek, el akarták hallgattatni. A gyenge kezű király pedig szabad kezet adott ebben a vezető embereinek.
2: Sándor akar még valamit, adjátok a...
17: És figyelembe véve Jézus földi közbenjárásánál, amikor a pusztában van, és a sátán mondja neki, hogy fölviszi egy magas hegyre, és néki adja az egész királyságot, minden csak borulj le előttem. És akkor mondja Jézus, hogy ne kísérdje az Istenedet, nem borult le, ezzel megerősítette a 10 parancsolatot. Jeremiás idejében a hamis tanítást fogadja el a nép a felelős beosztású személyektől, proféták, papok és királyoknak a hamis tanítását, és ez okozza nekik a vesztüket, hiába figyelmezteti Jeremiás őket Isten által, a hamisat könyvelik el igaznak, és az igazat hamisnak, és ez a vesztük.
2: Ha most megnézzük, van-e még, Laci, akarsz valamit röviden?
6: Csak, mert... Igen, csak röviden az, hogy tehát ez egy ilyen jelképes döntés volt, az összes korábbi döntése, vagyis hogy a nem döntése ezt jellemezte. Nem döntéseit ez jellemezte, hogy nem tudott jó döntéseket hozni, ezért mondta, odaadta a nép,

0: Mesél Jeremiás 39:8-9-et, majd pedig Nyár Istvánt kérem, hogy Jeremiás 40. fejezetéből második, harmadik és a negyedik vers első részét olvassa.
1: A káldeusok felperzselték a királyi palotát, még a köznépházait is, Jeruzsálem várfalait pedig lerombolták. A nép maradékát, akár a városban maradtak életben, akár átpártolók voltak, akik átpártoltak hozzá, tehát a nép maradékát, akik életben maradtak, fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok Babilonba.
0: Köszönöm szépen, és most nézzük meg Jeremiásnak, mi lesz a sorsa. István parancsolj.
2: A testőrparancsnok kivette közülük Jeremiást, és ezt mondta neki. Az Úr, a te Istened kijelentette, hogy milyen veszedelem éri ezt a helyet. Beteljesítette, véghez vitte az Úr, amit kijelentett, mert vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok a szavára. Ezért történt ez veletek. Én tehát még ma leveszem a kezedről a láncot.
0: Köszönöm szépen. Az az érdekes, hogy amikor mindenki fogságba jut, amikor minden elpusztul, akkor Istennek mindig van útja a hűséges szolgát, Jeremiást megmenteni. Az összefoglalót olvassuk el, és utána kérem majd, hogy szóljatok hozzá. Az összefoglalót pedig kérem, hogy Magdika olvassa.
3: Jeremiás úgy dönt, hogy az elpusztított országban marad. Népek között folytatja szolgálatát, akikért oly sokat küzdött és szenvedett. Mert hitt az új kezdetben, hitt egy új szövetség ígéretében.
0: Ez egy gyönyörű, szép kép. Jeremiás elmehetett volna, ott hagyhatta volna népet. Azt mondhatta volna, hogy én mennyit szenvedtem azért, hogy elmondjam, már fiatalkorom óta szenvedek azért, mert az Úr szavát hirdetem. Itt hagyom a népet, hiszen a népet is bünteti az Úr, mondhatta volna ezt. Nem, Jeremiás szolidáris maradt a néppel. Mert a proféta felelős azért, hogy a szolgálati helyéhez hűséges maradjon. Gyula, parancsolj!
4: Egy tanúságot azért fogalmazzuk meg, ahogy a Jóistennek gondot viselt Dánielről és társairól, Jeremiásról vagy Józsefről, úgy gondot visel az ő népéről és a végidőben is. És ez a csodálatos, hogy az Isten a fogságban is teljes mértékű gondot tud viselni a szeretteiről.
0: István, aztán majd Imre.
5: Csak egy rövid gondolatot, ugye a tanulmányunk során sokszor elmondtuk Jeremiásról, hogy milyen nagyon nehéz helyzetben volt. És itt én úgy láttam, hogy végre valami jó. Valami olyan döntési lehetőségek vannak, amik mind a három lehetőség valami jót kínál neki. És ez a döntés nagyon nehéz volt, ugye, mert ugye mind a fogságban maradóknak, mind az otthon maradónak szükségük volt lelki segítségre. Köszönöm. És ami még egy gondolat, ami nagyon fontos, hogy a jövőre orientálta magát, a jövővel foglalkozott, előre nézett, nem hátra.
0: Imre, parancsolj.
6: Folytatnám István gondolatait. Nem azt nézte Jeremiás, hogy mi jó neki. Mert ha azt nézte volna, elment volna a fogságba, mert a király azt mondta, hogy én foglak ruhával ellátni, és a király asztaláról ehetsz életed minden napján, nem lesz gondod és hiányod semmiben, és ehelyett a bizonytalant választja, mert azt mondja, a foglyok, ha kimennek, már ott van Ezékiel, már van, aki gondoskodjon lelkileg, de ki gondoskodik az itt maradt, az Amha Árecről, a föld népéről?
0: Laci?
7: Igen, de végül is azt tette, amit mondottak neki Nabukodonozor, illetve a hadsereg parancsnok, vagy hogy kívták azt a szemét, mert ő azt mondta neki, hogy szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz, de én ajánlom, hogy ide menj el be egy városba. És megtette, elment oda, pedig azt csinálhatta volna, amit akarta, illetve azt gondolta a Babilon, de aztán már kiderül, szegény Jeremiásról, hogy még ott se hagyták békében. De tehát amit ő hirdetett, azt meg is mutatta, hogy ezt így kell csinálni, hogy amit javasol nekem a Babilon királya vagy királysága, azt tegyem meg.
0: A leckénk egyrészt ezután, a tragikus esemény után,

0: Utána reménységről beszél, és én szeretném, hogy a reménységről is ilyen aktívan beszélgethetnénk. Ezért nézzük meg a szerdai igét, amit kérem, hogy Edit olvasson. Jeremiás próféta könyve 29. fejezetéből a 11, 12 és 13, valamint 14. verset.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek.
0: Köszönöm szépen. Ez a reményteljes jövő, ez az, ami a reménységnek az üzenete. Ha a reménység üzenetét nem nézzük, akkor egy tragikus helyzet, elbukott, Isten megmondta előre, ezt így szoktuk mondani, megmondtam előre, de bekövetkezett, stb. De Istennek nem ez a végső szava. Istennek soha nem a történelmi ítéletek a végső szavai, hanem Isten végső szava az, hogy van kiút, és ezt a kiutat kell elfogadni. Erről a reménnyel teljes életről a megváltási terv minden pillanatában beszélhetünk. Ki hitte volna, hogy a reményteljes élet az az, amikor Jézus kimondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Az volt a reménység, nem? Ki hitte volna azt, amikor Jeruzsálem falai leomolottak, stb. Jeremiás is ott van, a fogságból éppen szabadulva, akkor elhangzik a reményteljes üzenet. Ez a reményteljes üzenet mindig ott van, csak meg kell találni, és e szerint kell élni. Mert ez a mi egész életünket át és át járja. És ez a lényege a jeremiási igének. Laci, parancsolj!
2: Csak hát, hogy ennek nagyon komoly feltételei vannak, mert azt mondja az Úr, hogy most válaszolnék nektek, és elmondanám, de csak akkor, ha teljes szívből, teljes odaadással fordultok hozzám. Tehát csak úgy, hogy jó, most imádkozok egyet, ezt mondja az Úr, hogy ez így most már ebben az időben nem megy. Tehát azt mondja, hogy csak ha teljes szívetekből kerestek engem. Hát ezért erről lehet beszélhetni, hogy mit jelent ez. És itt van, hogy mindig megvan a feltétel, de egy idő után már olyan messze eljutottunk az Úrtól, hogy nem találunk vissza, csak a teljes szívből keressük, illetve ő is csak akkor hajlandó bennünket a jó irányba vinni, nem azért, mert az érdekeink miatt tesszük ezt.
0: Köszönöm szépen, ez nagyon fontos volt, parancsolj Imre, és aztán
3: miért Marian. Lehet az Urat félszívvel is keresni? Hogyne? Hát az volt a baj pontosan Izraelnek ebben az időszakában, hogy az Urat félszívvel keresték.
2: És másik felével a másik Isten.
3: Meg a másik uralkodót, meg a másik politikai helyzetet, meg Egyiptomot, meg a többieket. Szóval a kérdés az, hogy ma mit jelent a kereszténységen belül a teljes szívvel az Urat keresni. Ez ma nekünk épp olyan fontos feladat, mint ahogy az izraelitáknak ott és akkor Jeremiásnál ez fontos feladat lett volna.
0: Marian, parancsolj!
4: Amit már Laci említett, csak visszatérnék egy picit, hiszen ez nem egy új keletű dolog, ez a teljes szívedből, mert ezzel már Mózes 5. könyvében is találkozhatunk, emlékeztek rá, a 6. fejezet 4. versében, ami ugye nem a keresésről, megtalálásról szól, hanem az embernek az Isten iránti kötelezettségéről beszél, ami tulajdonképpen mint egy parancsképpen említi meg a Szentírás, hiszen úgy hangzik, hogy szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. A kérdés csak az, hogy mit jelent az, hogy teljes szívedből. A teljes szó, ugye a teli szóból ered, ami azt jelenti, hogy nem fér már bele több, tehát tele van, hiánytalanságot feltételez, és az Isten ilyen maradék nélküli hát keresés, megtalálást és önátadást szeretne tőlünk, vagy legalábbis vár el tőlünk, azt gondolom.
0: Andi, röviden?
5: Röviden. Az a fő tanulság belőle, hogy Izrael a választott nép nem csak az Istenét adta fel, hanem küldetését is. Hogy kereszténység is a mai világban, hogy csak ragaszkodik egy-egy formális dologhoz, de a küldetését nem tölti be, a missziót, a megváltási tervet, akkor teljes kudarchoz kell számolni. Izrael pusztulása ugyanez egyénileg, vagy pedig egy közösségileg, ugyanez a pusztulás vár mindenkire.
0: Eszter olvassa az összefoglalót, aztán majd Laci.
6: Amíg Júda népe a hamis proféták ígéreteiben bízva még Babilon ellen harcol, Jeremiást Isten már a jövő üzenetével bízza meg.
0: Igen. Ez a különbség a hamis proféta és az igazi isteni út között. Laci, parancsolj is.
2: Csak annyit, hogy ez a teljes szívből való odaadás, ez azt jelenti, hogy olyan nehéz lenne, amit az Úr akar adni, elfogadni, hogyha nem teljes szívünkkel térünk, nem tudjuk elfogadni. Azt a szeretetet nem tudjuk, nem is értjük meg. És erre volt példa korábban formailag a templom, nem? Tehát ezért mondta az Úr, hogy ne legyen benne semmi olyan, teljesen tiszta legyen a templom, csak az legyen benne, amit az életünkben, és csak annak kellene lenni, amit az Úr akar, hogy legyen benne, és akkor teljes szívből el tudnánk fogadni azt a rengeteg ajándékot, meg kegyelmet, amit ő akar adni nekünk.
0: Ezt a teljes szívet úgy erősíti az Úr, hogy egész konkrét ígéretet ad. Ezt nézzük a csütörtöki leckében, ezt a konkrét ígéretet, és Gyulát kérem, hogy olvassa Jeremiás könyve 29. fejezet 10. versét.
7: Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jószomat, hogy visszahozzalak titeket e helyre.
0: Hát egész konkrétan elmondja, hogy 70 esztendő, ez adatik, és ezt ki kell használni, ugye úgy, hogy munkálkodunk a város jólétén, ahogy az aranyszövegben láttuk, úgy, hogy megtanuljuk azokat a lelki tanulságokat, amiket az Úr akar, hogy megtanuljuk, és rájövünk végre nagy nehezen arra, hogy a profétának mindig igaza van, nem pedig nekünk van igazunk, és nem pedig a mi taktikai elgondolásainknak, Egyiptom álmunknak, és ki tudja még minek. Tessék, parancsolj!
3: Egy gyors megjegyzés. Izrael az egész szombat szentségének jelentőségét a fogságban, Babilonba ismeri föl. Mert néha el kell az Isten küldjön bennünket a fogságba azért, hogy érezzük, hogy milyen tökéletes szeretettel szeret bennünket az Úr. Mert a szombatot olyan zokszó nélkül áthágták, formailag megtartották, erkölcsileg nem vették komolyan. És ott döbbennek rá arra, hogy a szombat tartja meg az Isten népét. Nem az Isten népének, van egy nagyon szép talmudi idézet, nem az Isten népének kell megtartani a szombatot, hanem a szombat tartja meg az Isten népét. És erre Izrael a fogságban, Babilonban jön rá.
0: Ezt a gondolatot erősíti az összefoglalónk, és kérem szépen Gyöngyikét, hogy olvassa az összefoglalót, a csütörtöki összefoglalót.
8: A választott népnek Isten azt tanácsolja, azt kéri, hogy egy idegen, pogány országban annak a birodalomnak jólétért dolgozzon és imádkozzon, amely tulajdonképpen a fogvatartója, sőt ellensége. Ha a nép hittel elfogadta volna Isten ígéretét, ez számukra a reményt és az ő személyes jelenlétét eredményezte volna.
0: Marian, röviden.
4: Csak eszembe jutott a Jézusnak a hegyi beszédben lévő gondolata, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. És eszembe jutott itt is, mert most pont ez arról szól egyébként, hogy idegen földön is lehet az igaz Istent imádni, pogány földön úgymond, mert hiszen ahogy a Jézus válaszol a samáriai asszonynak, hogy nem helyhez kötött, tehát nem Jeruzsálemben, nem a hegyen, hanem lélekben és igazságban. És itt is szerintem erről szól, hogy pogány földön is lehet az igaz Istent imádni.
0: Ebben a leckében tanultunk lényegében, és ebben összefoglalom, Jeruzsálem pusztulásáról. Jeruzsálemek pusztulnak, de az Isten ígérete az örökre megáll. És az a lényeges, hogyha mi nem akarunk a pusztulás romjai alatt ott maradni, akkor Isten ígéretében bízzunk. És ez mindig igaz. Laci, parancsolj!
2: Csak egy mondatot, aztán még ezt is tett hozzá az összefoglaláshoz, hogy majd a következő leckében megyünk tovább, szövetségekről beszélünk, de aki ez a 70 év még érdekel, az gondoljam vissza majd erre, hogy ez az év és ez az időszak egy olyan profétai időszak kezdetét jelenti, ahol az idő, a dátumok Dánielnek szerepe van, tehát hogy innentől kezdve utána elsősorban Dánielen keresztül az Úr egy egész nagy ívű történelmi proféciai üzenetet fogalmazott meg nekik, de ez majd később.
0: Igen, a lényegében az üdvösség történet egy egység, nincsenek darabjai, egy egység, hiszen az első profétai ige az Éden kapujában elhangzó ellenségeskedést szerzek közted, abban benne van a megváltás, sőt, benne van a megváltás célba jutása. Úgy Jeruzsálem sorsa is, ami megváltói reménységünknek az alapja. Egy pusztulás is lehet a reménység alapja, hogyha Jézus Krisztusban, Istenben, az ő igéjében bízunk. Köszönöm a figyelmet, ennyi fért a leckénkbe, Isten áldja meg a mi szívünkben az ő igéjét.
9: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: A Szövetség.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: A kitartásról. Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. Galaták, 6. fejezet, 9. és 10. vers. Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jó tettekbe. Ha valaki nem engedelmeskednék a levélben adott tanításnak, azt jegyezzétek meg, és kerüljétek a társaságát, hogy észre térjen. De ne bánjatok vele úgy, mint ellenséggel, hanem fedjétek meg, mint testvéreteket. A békesség ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békét, az Úr legyen mindnyájatokkal. Tesszalonikai 2. levél, 3. fejezet, 13-tól 16-ig. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket, tudjátok, hogy hitetek próbájának álhatatosság a gyümölcse. Az álhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá. Jakab levele, 1. fejezet, 2-tól 4. versig. Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul értek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség lelke, vagyis Isten lelke nyugszik rajtatok. Senki közületek ne szenvedjen azért, hogy gyilkos vagy tolvaj, gonosztevő vagy bújtogató. Ha pedig, mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyelje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a névvel. Mert itt van az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten háza népén. De ha mi rajtunk kezdődik, mi lesz a sorsuk azoknak, akik nem hisznek Isten evangéliumában? Ha az igaz is alig menekül meg, hol lesz maradása az istentelennek és a bűnösnek? Ezért azok is, akik Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket a hűséges teremtőnek, azzal is, hogy jót tesznek. Péter 1. levele, 4. fejezet, 12-től 19. versig. Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségetek a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben, hisz tudjátok, hogy testvéreiteket is ezek a szenvedések érik a világban. Péter 1. levele, 5. fejezet, 8-tól 9. versig. A kitartás pozitív haszonnal jár. Boldog az az ember, aki a kísértésben helyt áll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. Jakab levele, 1. fejezet, 12. vers. Ne félj a rád váró szenvedésektől, az ördög néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok 10 napig tart. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koszorúját. Jelenések könyve, 2. fejezet, 10. vers. Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben, a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Rómabeliekhez írt levél, 5. fejezet, 1-től 5. versig. Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. Álhatatosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek. Már csak rövid, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő, és nem késik. Zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 35-től 37. versig. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Máté evangéliuma, 24. fejezet, 13. vers. Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítlak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit. Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye a koszorúdat. Jelenések könyve, 3. fejezet, 10. és 11. vers. A nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket, de aki végig kitart, az üdvözül. Márk evangéliuma, 13. fejezet, 13. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Átok helyett áldás jön. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 48 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Cukkát és a Bálák heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentése törvényei, valamint Bálák Moáb királya volt, aki meg akarta venni Bálámot. 4 Mózes 19.1-től 25.9-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Bálák Moáb királya magához hívatja Bálám prófétát, hogy az megátkozza Izrael népét. Útközben a szamár megmakacsolja magát, mivel meglátja az angyalt, akit az örökkévaló azért küldött, hogy elállja az útjukat. Bálám 3 különböző helyről próbálja meg elmondani átkait, de mindhárom alkalommal áldás hagyja el a száját. Bálám az idők végezetéről és a messiás eljöveteléről is prófétál. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az igazak halála engesztelést hoz a generációjukra. És meghaltott Mirjám, és eltemették ott. És nem volt víz a közösség számára, Mirjámnak, Áron és Mózes nővérének élettörténete bizonyíték arra, hogy minél több jótékonyságot gyakorol egy nő, Isten áldása annál nagyobb lesz a családján. Tanítja írásában Szernóc Ervin rabbi a Cukkát heti szakasz kapcsán. A rabbi Jossé ben Jehuda fia mondta, az egyiptomi kivonulást követően a zsidó népet 3 kiválóság tartotta össze, Mózes, Áron és Mirjám. Isten 3-ójukkal 3 ajándékot adott népének. Mirjámmal adta a kutat, melyből ittak 40 éves pusztai vándorlásuk során, Áronnal adta a felhőt, mely Isten jelenlétének bizonyítéka. Mózessel pedig Isten a mannát adta, ami a nép 40 éves vándorlása alatt táplálékul szolgált. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Nem fog a varázslás Jákóbon, sem bűvölés Izraelen, mert kellő időben megmondják Jákobnak és Izraelnek, amit Isten művel. Idézi a Tórát a Bálák heti szakasszal kapcsolatos írásában, Szernóc Ervin rabbi. Bálák, a moábita király, abban a tudatban, hogy karddal nem lehet legyőzni a zsidókat, felbérelte Bileámot, a midjanita varázslót, kérlek, átkozd meg nekem ezt a népet, talán így erősebb leszek úgy, hogy megverem őt és kiűzhetem az országból. Jonatán rabbi mondta, hűek a barát sebei, de az ellenség csókjai szilárdak. Az átok gyászt hoz, az indokolatlan átok visszafordul az átkozódóra. Ezt Bileám is tudhatta, hiszen Isten előre figyelmeztette. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. De akkor miért vállalta el? Azért, mert 3 olyan tulajdonsága volt, ami megrontja az ember józanságát. A rossz szem, a hivalkodó természet, a dicsekvés. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél, és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Óegyiptomi kapcsolat című műsorban, melyben ezúttal Németországba, pontosabban Gótába látogatunk el, egy ottani egyiptomi gyűjteményről lesz szó. És akivel beszélgetek, Gizi, szeretném megkérni, hogy néhány szóban mutassa be magát.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Fakó Istvánné vagyok, Gizi. A Vámbéri Árnyénz Keleti Szabad Egyetem örökös hallgatója vagyok. Idestóban már 10 éve látogatom az óráit. Épp azért, mert nagyon szeretem és elkötelezett híve vagyok az óegyiptomi kultúrának. Amikor csak tehetem, útjaim során igyekszem fölkeresni, fölkutatni olyan múzeumokat, tárlatokat, kiállításokat, ahol egyiptomi műemlékeket láthatunk. Munkám során kerültem Németországba, azon belül is Gótába, egy türingiai kisvárosba. Gotha, vagy ahogy más néven nevezik, a barokk univerzum. Erfurt és Eisenach között, a Warburg vára között félúton, kb. 20-20 kilométerre található mindkét várostól, tehát méltatlan, hogy kiesik a turistáknak az útvonalából.
3: Milyen ez a város? Hogy néz ki? És milyen érzés benne lakni?
4: A városban, szóval nagyon érdekes módon úgy érzi magát az ember, mintha egy időutazáson venne részt. Csodálatosan megőrzött középkori házak, ezek a tipikus német favázas házikok találhatók. Ugyanakkor a régi városrészben ott barokk kastélyok gyönyörűen felújítva. Tehát nem tudom, mindenbe úgy bővelkedik, de szinte lehet azt mondani, ugye, hogy szokták mondani, hogy a szuperlatívuszok otthon vannak Gothában. Mindenből a legrégebbi, a legjobb, vagy a legkülönlegesebb található ott. A városképet magát a dom tetején álló Friedenstein kastély uralja.
3: Mit lehet tudni a kastélyról?
4: A kastély az nem az uralkodóházról kapta a nevét, hanem a Szászgóta Kóburg hercegeknek a névválasztása volt. Első Ernst a Ludovinger ház kihalása után megörökölte a gotai területet, és Gothát tette meg a hercegségének fővárosának. Ebben az időben zajlott a 30 éves háború, és Ernst ugye a békére vágyását fejezte ki szinte ezzel a névadással. Ugye Friedenstein békekövet jelent, és a régi kastélynak, a lerombolt kastélynak a helyére építette fel az új kastélyt, aminek ezt a Friedenstein nevet adta. Tehát az a hercegségnek az uralkodói, ezek a Szászgóta Altenburg hercegi család tagjai voltak. Hatalmas tudásvágy volt bennük, a művészeteket nagyon patronálták, és nagyon újító jellegű reformokat vezettek be a városkában.
3: Te is voltál ebben a kastélyban, vagy nem látogatható?
4: Látogatható a kastély, ez egy nagy komplexum, ez egy négyszögletes udvar, tehát a korabeli barokk építészetnek a jellegzetes mintáit viseli magán a kastély elrendezése, alacsony tornyokkal, a sarkokon kiemelve, 365 szobával.
3: Azért minden napjára egy
4: minden
3: szoba.
4: Minden napjára jut egy szoba, így van. És hát mostanában ugye különböző kiállítások, múzeumok vannak a kastély területén, így például a világ legrégebbi barokk színháza, az Eckhoff színház, vagy a természettudományi gyűjtemény, és külön van még a hercegi lakosszályok, ahol szintén gyűjtemények vannak. Sajnos magába a múzeumba bemenni nem tudtam, csak körüljárni, meg az udvaron tudtam sétálni, viszont a kastély mögött helyezkedik el a múzeum, a Friedenstein Múzeum, és az mögött van egy hatalmas park, tehát ott a környéken, ott sétáltam leginkább.
3: Szoktak a városból is oda kimenni a parkba?
4: Igen, nagyon népszerű az ott lakók és a turisták körében is. Csodálatos angol kerttel, nagyon különleges fákkal, szinte egy ilyen arborétumszerű gyűjtemény található. A kastélykertben ugye a kor szokásaihoz híven tavacska, kis folyók, különböző ilyen archaizáló épületek vannak, kis görög templom, ilyesmi, és a tó közepén van egy szigetecske. Ennek a szigetnek az a különlegessége, legalábbis az én szemembe az volt, hogy találtam ott egy szfinxet.
3: Szfinxet?
4: Egy szfinxet, igen. Hát sajnos nem ókori egyiptomi szfinx, hanem ez a Sphinx Friedrich Wilhelm Eugen Döll szobrászművész alkotása.
3: Mikor élt ez a szobrászművész?
4: 1800-as évek elején, 1700-as évek végén, a 800-as évek elején. Ez a Sphinx eredetileg, ahogy sikerült kinyomoznom, egy emlékműnek a része volt, a úgynevezett Schwanteich emlékmű, ez ilyen hattyúkeltetőt jelent, és ez egy ilyen vízlépcsőszerűen megcsinált emlékmű volt. A vízlépcsők oldalain ibiszmadarak voltak, Ízisz istennő, szárnyas Ízisz istennő, és a vízesésnek a lezárását egy ilyen oszlopokon nyugvó, ez is ilyen óegyiptomi stílusba kialakított műemlék volt, ilyen homorú párkányzattal megoldott oszlopokon nyugvott a Sphinx. Na most, ahogy a tavat lecsapolták, az összes többi szobor eltűnt, egyedül ez az egy szobor maradt meg, amit ott a szigeten helyeztek el. Úgyhogy mondom, a műalkotásnak több része volt. Volt hieroglifa feliratokat tartalmazók.
3: És tudunk valamit arról, hogy mi lett a sorsa azoknak, amik elkerültek a tóból?
4: Nem, semmit. Ez szörnyű szálán eltűntek a többi szobrok, meg ilyen faragványok.
3: És azt tudjuk, hogy miért kerültek ide pont ilyen egyiptizáló
4: emlékek? Nem, ennek sajnos nem tudtam utána járni, hogy miért pont ide. De szerintem összefüggés lehet, legalábbis úgy gondolom, hogy a szigetnek az elnevezése a Szabotkőművesek szigete. Ugye ezen a szigeten több tagja van a hercegi családnak eltemetve, és hát ugye akkoriban a szabadkőművesség nagyon nagy népszerűség volt, ugye meg ilyen újdonság volt, és hát annak az egyik szimbólumaként gondolom, hogy a Sphinx ugye az ősi egyiptomi kultúrát képviselte, és ugye a szabadkőművesek az egyiptomi kultúrát tartották az egész társaság megalapítójának, tehát a bölcsőjének. Ennek a szobrászművésznek, ennek a Böllnek van egy nagyon érdekes alkotása még, amit szintén gotai sétáim nyomán fedeztem föl, egy piramis.
3: Piramist is épített.
4: Igen.
3: Mekkora ez a piramis?
4: Hát kisebb, mint a római Cestius piramis, a magassága körülbelül olyan 5 méter lehet, a ottani mészkőből van kifaragva. Ez a piramis Adam von Studnitznak épült, egy marsall volt az Ernestinum központban, ott a Zeghoff Színháznak volt a művészeti vezetője. Amikor megrendelte ennek a síremléknek az építését, még ő javában élt, de mindenképpen valami maradandót szeretett volna építeni. És akkor megtervezte ez a volt az udvari szobrász abban az időben, és ugye őt kérte föl, hogy tervezze meg neki ezt a piramist. Úgyhogy 18 évvel később halt meg, és a hambait ott is helyezték el. Tehát ott van egy kőszarkofágban, aranybetűkkel fölírva a neve, tehát szinte belépett a halhatatlanságba, hogy a neve meg van örökítve, és hogy a hambai egy piramisban vannak elhelyezve.
3: Hogy néz ki ez a piramis? Milyen a dőlés szöge? Mint az egyiptomi piramisok, vagy a meroéi piramisokra emlékeztet inkább?
4: Inkább az egyiptomi piramis, tehát Kufu piramisára emlékeztet, kicsit hegyesebb szöggel, de szóval nem annyira hegyesek a szögei, mint a meroé piramisoknak. Úgyhogy...
3: És mekkora kövekből épült? Hát, kisebb káderkövek, vagy olyan nagyméretű kövek?
4: Körülbelül egy olyan 60x40-es kövekből van a külső része. Két oszlop, faragott oszlop van az oldalán, és vasráccsal van a bejárat elválasztva, tehát be lehet tekinteni egy az alapterülete, nem több egy olyan 3 vagy 4 méter x4 méteres területnél.
3: És hogyha bemegy az ember, mit lehet látni belül? Tulajdonképpen egy kicsi kamra van, vagy...
4: Sajnos nem lehet bemenni, ugye a vasrács miatt, de annyira kicsi az a kis fülke, hogy a vasrácson pont úgy szemünkbe ötlik a szarkofágnak a képe.
3: Tehát gyakorlatilag egy akkora terem van, hogy a szarkofág éppen
4: elfér benne, igen.
3: És ember magasságú vagy alacsonyabb?
4: Hát azt nem tudtam rendesen megnézni, az az igazság, mert ugye elég sötét volt, amikor arra jártam, de hát körülbelül egy olyan ember magasságú, tehát biztos, hogy nem nagyobb. Úgyhogy egy kis fülke az egész, ahol egy ilyen körülbelül 1 méterszer 60 centiméteres szarkofág van. Tehát a hambai vannak benne csak.
3: Hol fedezted föl, merre jártad, van Keltedben?
4: Ez az Ernestinum gimnáziumhoz közel, egy kis kertben található meg, ahogy a kastélynak a hátsó felhajtóján, a régi kocsi felhajtóján lejövünk, és annak az útnak a mentén, hogyha szemben állunk az épülettel, akkor jobb oldalt könnyen megtalálható.
3: Ez turista nevezetesség egyébként, vagy el van rejtve, mert azért
4: el van rejtve, mert én ahányszor arra jártam, soha nem láttam ott magamon kívül más. Egy kis park van ott kialakítva, tehát gondolom az ott lakók azok ismerik, de úgy turistákat nem igen láttam arra felé.
3: Készítettél róla fénykép?
4: Igen, úgyhogy azt mellékeltem is, hogyha nem tudom, hogy a kedves hallgatók, akik online hallgatják a műsort, láthatják a képernyőn.
3: Ezt a két dolgot, hogy felfedezted, utána merre felé jártál még a városban?
4: Hát az óvárosi részben, ugye nagyon szép, érdekes a régi városháza, gyönyörűen felújítva, napórával a homlokzatán aranyozott szobrokkal. Ez a városháza annyiból különleges, legalábbis az emléktábláján megemlítik, hogy ott anyakönyvezték annak idején a Bach családnak számos tagját a városházán. De az elődeinek hát ugye egy elég kiterjedt rokonsága volt, de ugyanúgy a zenész családhoz tartoztak, és ott éltek.
3: Van valami nyomuk is a városban, emlékmű formájában, vagy valami olyan épület, amit hozzájuk lehet kötni?
4: Nem, ilyet nem találtam. Ilyet nem messze Gotától, Arstadtban találtam, ahol ugye Johann Sebastian Bach az első állását megkapta. Úgyhogy ott rengeteg emlékmű van, szobor, sőt a templom is róla van elnevezve.
3: És akkor Gótában felfedeztél egy egyiptomi gyűjteményt is.
4: Igen.
3: Az hol van?
4: Közvetlen a kastély mögött van egy hatalmas, impozáns épület, az úgynevezett Herzoglische Múzeum. Ugye ez a hercegi gyűjteményeknek a múzeuma. Ennek is nagyon érdekes története van.
3: Halljuk!
4: Ugye, mikor a hercegek ugye nagy művészet és tudomány pártolók voltak, és ugye a gyűjteményük folyamatosan növekedett, ezért szükséges vált egy olyan épületnek a létrehozása, ahol rendezni tudják. A herceg annak idején úgy tervezte...
3: Mikor élt ez a herceg?
4: Ő az 1800...
3: Közepén,
4: mert ugye 1863-ba került ez az indítvány a parlament elé, a gotai parlament elé, tehát akkor szavazták meg, hogy egyáltalán megépítsék. A múzeum építésével, ugye...
3: Tehát eleve múzeumnak szánták.
4: Eleve múzeumnak szánták, az volt a kérés, hogy a könyvtár kivételével, tehát a a hercegi könyvtár kivételével minden gyűjteménynek megfeleljen. Ugye volt az érmegyűjtemény, a természetrajzi gyűjtemény, a művészeti gyűjtemény, képgaléria és különféle nyomatok gyűjteménye. Ugye ez miatt ez annyira felhalmozódott, hogy muszáj volt. És ez második Ernst, ugye ő már a gotai hercegségnek a koburgiába volt, tehát ez egy nagyon kiterjedt család volt. Az Altenburgok kihaltak, utána lettek a...
3: Hú, nagyon alaposan megismerted itt a család
4: hát
3: történetet.
4: Igyekeztem, hogy utána járjak a dolgoknak, ugye nagyon sok uralkodó váltotta egymást. Mondom, eleinte az Altenburgház, a Százgota Altenburgház része, és utána került, tehát ugye azok a kihalása után a koburgi ágához a családnak.
3: Volt még több ága is, vagy csak ez a kettő?
4: Hét ága volt.
3: Hét?
4: Igen, mert ugye első Ernst, amikor a várost újjáépítette, neki hét fia volt. És
3: lányai?
4: Voltak lányai
3: de
4: is, két
3: szabad.
4: Lánya. Összesen 18 gyermeke volt, de ebből csak hét fiú és két
3: és
4: lány.
3: És hány feleség?
4: Egy asszonyka volt.
3: Egy feleségtől 18 gyerek.
4: Igen.
3: Hát, nem mondom.
4: De hát ez a 18 gyerek, ugye ez nem mind élte meg a felnőtt kort, sokan gyermekkorukban meghaltak. Mondom, hét fiú és két lány volt az, aki a herceg halála akkor még életben volt. És ugye ő nem akarta kizárni az örökségből a fiait, és úgy hagyta meg végrendeletileg, hogy együtt legyenek a hercegség irányítói. De hát a halálát követően második évben, ugye hét egyenlő részre osztották föl a családi birtokot, és akkor így alakult ki a gotai hercegség, így alakult ki a koburgi, a mülhauseni, a tonnai, és a stb. A környező kis településeknek a hercegségei. Mondom, ezek közül ez a kettő volt a leglényegesebb. Ugye az Altenburgok kihaltak, akik a gotát megkapták, és akkor utána a gotai, vagy a koburgiak kapták meg ezt a birtokot. A gotai hercegeknél az volt az érdekes, hogy ez a második Ernst, aki volt, az ő testvére volt Albert, aki később az angliai Viktória királynőnek a férje lett.
3: Hú, ilyen magasra
4: ilyen
3: lépett
4: magas.
3: A család?
4: Igen, hát egy nagyon befolyásos és nagyon gazdag család volt, úgyhogy ugye Viktória királynőt ő nem kérhette meg személy szerint, ugye mert egy királynőt nem illik, úgyhogy az az érdekes dolog állt elő, hogy a királynő kérte meg őt férjéül. Különböző tárgyalások a rangokról, birtokokról azért megelőzték ezt az egész esküvői ceremóniát. Ennek következtében Albertnek le kellett mondani a gotai németországi birtokairól, ugye, hogy nehogy későbbiek folyamán a németek, mint amin igényt tartsanak akár az angol trónra, vagy az angolok a német trónra.
3: Puha, hát ez egy izgalmas
4: igen,
3: dolog
4: úgyhogy...
3: volt.
4: Az a baj, hogy én szóval csak úgy felületesen jártam utána a dolgoknak, azért olyan nagyon nem mélyedtem bele, de így érdekességként úgy megmaradt bennem ez az egész. Na, szóval a lényeg az, hogy ez a második Ernst, ugye Albertnek a testvére, ugye ő örökös nélkül halt meg, és Albertnek az unokái lettek a következő örökösök. Ott tartottunk, hogy a múzeumot, tehát a parlament is jóvá hagyta
3: Az építkezést. Magát az elvet, vagy már volt terv is?
4: A terv is már félig megvolt, de a parlamentnek annyi kikötése volt, hogy a gyűjteménynek a nagy közönség számára is nyitottnak kell lenni. És vasárnaponként ingyenes belépést kell biztosítani a látogatóknak.
3: És volt sok látogató volt?
4: Volt sok látogató a nyitás következtében, mert a tervtől a megvalósulásig 15 év telt el.
3: Hát ez elég hosszú idő.
4: Igen, hosszú idő. Ugye eredetileg 120 ezer tallérra becsülték az építkezés költségeit. Ez a grandiózus munkálatok után 400 ezer tallérra rúgott, tehát több, mint a háromszorosa.
3: Ez lényeges különbség.
4: Igen, és épp ezért az építkezést egy időre abba hagyták 1867-ben.
3: Ezért lett 15 év.
4: Igen, igen. Na most, ugye, hogy mitérők legyenek, csináltak egy új költségvetést, igen ám, de hát ennek a költségeit is ugye valahonnan előre, elő kellett teremteni, és a herceg ennek a 70%-át magára vállalta, és a fennmaradó 30%-ot pedig a parlament szavazta meg, hogy ők fedezik. Folytatták az építkezést, utána megint előállt, hogy megint túllépték a keretet, és ezzel, ennek kapcsán ugye Franz von Neumann, aki az építés vezetője, ott megszüntették a szerződését, és eltiltották az építés irányításától.
3: Mi volt az oka annak, hogy ennyire drágább lett? Infláció volt, fölmentek az árak, megváltozott a terv, vagy egyszerűen rossz helyre került a pénz?
4: Nem, nem került rossz helyre a pénz, csak annyira újszerűek voltak az elképzelései a múzeum épületével kapcsolatban, hogy ez egy ilyen grandiózus munka volt, tehát ott föl kellett az egész területet számolni, ugye ahol előtte konyhakert volt, a hercegi javadalomnak a konyhakertje. Ugye hát a munkálatok is elég nagyméretűek voltak. Maga az épület is nagyméretű volt, és sokba került. Tehát márvány,
3: elszámolták
4: magukat.
3: Jelentősen,
4: igen. De szóval a lényeg az, hogy megfosztották az építés irányításától Neumannt, viszont 15 évvel később, ugye a kezdéstől 1879-ben megnyílt a múzeum, az árt, a kínai, a természettörténeti kabinetekkel, a kép...
3: Tehát művészeti és kínai?
4: Igen, igen. Kínai történetek, képtárral, nyomatok és rajzok, valamint gipszöntvények gyűjteményével. Ez volt az alapgyűjtemény.
3: Ez a kínai gyűjtemény, ez meglepett, hogy ennyi kínai tárgy lehetett, hogy egy egész gyűjtemény volt.
4: Igen, igen, csodálatos. Hát majd mikor részletesebben úgy beszélek a múzeumnak a kiállításairól, ott külön termek vannak a kínai porcelánoknak, faragványoknak, bútoroknak.
3: Úgyhogy na, akkor fejezzük be a múzeum
4: történetét. Igen. Tehát a múzeum története a második világháború végén sajnos súlyos veszteségeket szenvedtek. Nagyon sok műtárgy elpusztult a háború során, nagyon sokat elraboltak, megrongálódtak. A fennmaradó részleg, ami megmaradt, azt meg a Szovjetunióba szállították.
3: Az egészet szakunta.
4: Amit találtak, mindent elvittek, és csak 1956-ba került vissza a gyűjtemény, de akkor sem a teljes kollekció. 56 után természettudományi múzeum lett az épületből, ott maradt a múzeumba, és a többét kibővítették még a régi geológiai, paleontológiai és állattani gyűjteménye. Tehát ez volt a Türingia legnagyobb természettudományi múzeumban. Utána a múzeumot 2010-ben bezárták, a természettudományi tárgyakat átvitték a Friedenstein kastélyban kialakított múzeumba. Egy alapos 9 millió eurós beruházásba kezdtek, megnövelték 2500 négyzetméterre a kiállító teret. Ugye annak idején Franz von Neumann a meglévő, a környező épületekre alapozta a tervét, ugyanakkor a saját ötleteit is megvalósította. A homlokzat tervezésénél Versailles volt a legfontosabb inspiráció, igen. Tehát ez úgy néz ki, hogy a homlokzat közepén a középső rész kiemeli egy reprezentatív főbejárattal, kiemeli a homlokzatot még a sarkokon elhelyezkedő ilyen pavilonszerű épületekkel. Két oldalról lépcső vezet föl a főbejárathoz, ezen két oroszlán várja a kedves...
3: De ez egy normál természetű ábrázolásokról
4: igen,
3: van
4: igen.
3: Szó.
4: Két oroszlán a lépcsőn, és két allegorikus szobor van a bejáratnál. A tetőtér abban az időben ez üvegkupola, hát ez nagy szó volt. Ez csodálatos világítást kölcsönöz a belső térnek is. Belül a kupola alatt található második Erztnek egy életnagyságú szobra. Ez a szobor őt, mint a térszalagrend lovagját ábrázolja. Valóban volt térszalagrendje. Körben egy ilyen oktogon szerű halba, hercegeknek, a korabb elődöknek a belszobrai találhatóak.
3: Az ősök.
4: Így van.
3: Most egy kis szünetet tartunk, zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Gizivel, Fakó Istvánnével, aki Gótába kalauzol el minket, ahol nagyon szép barokk emlékek láthatók, festmények és egy egyiptomi gyűjtemény is található. Erről fogunk most beszélgetni.
1: Ottnak köszönhetően a múzeum épülete minden részletében megmaradt, csak korszerűsítették az egészet. 2013-ban ismét megnyitott a kapuit. Tehát ahhoz, hogy az ember ebbe a múzeumban menjen, ehhez sok időt kell szánni. Hatalmas gyűjteménye van, három szinten vannak elhelyezve a gyűjtemények.
0: A természettudományi gyűjteményen kívül még miket foglalnak magukat? Újabbak is kerültek hozzá, vagy a régiekből kiállítottak olyat, amit mint természettudományi múzeum nem állítottak ki?
1: Igen, tehát a természettudományi rész abszolút nincsen a múzeumban, az ugye a külön múzeumban kapott helyet. Német alföldi, holland festmények vannak, ugye van a kínai kabinet, amiről már beszéltünk. A japán lakművészetnek csodálatos alkotásai találhatóak. Az alaksorban van az egyiptomi gyűjtemény. Én meglátásom szerint a gyűjtemény darabszámához képest elég kicsi. Tehát gondolom csak az ilyen reprezentatív tárgyak vannak kiállítva, nem tudom, hol vannak a többi részek, gondolom raktárba. Antik görög vázáktól kezdve római szobrokig van egy hatalmas parafa modellgyűjtemény, és legyező múzeum részleg. Tehát nagyon-nagyon változatos Hudonnak a szobor alkotásai, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak például.
0: Hányszor jártál ott?
1: Őszintén megmondom, egyszer.
0: Mert úgy beszélsz róla, mint akinek hát, ez állandóan a fejében forog,
1: én nagyon
0: aki
1: sok időt,
0: otthonosan mozogott.
1: Nagyon sok időt töltöttem el ez egy alkalommal a múzeumban, szinte az egész napom ott telt el, mert több évről hegyire végignéztem minden alkotást, csak csodálkoztam mindig, hogy jaj, de szép, jaj, de gyönyörű, jaj, ez is van itt, ilyen is van. Tehát olyan érdekes dolgok vannak kiállítva, hogy a Lukasz Kranachnak a festményei, amik később kerültek vissza a 56 után, 23 darab van kiállítva, több mint a duplája volt eredetileg. Lukasz Kranach idézőjelben nagybetűvel a német festőként tisztelik. Ő volt a 100 festőiskolának a megalapítója. Csodálatos képei vannak. Érdekességként még Kranachhoz, hogy ő volt a keresztapja Luther első szülött gyermekének, és nagyon jó barátságban volt Lutherrel, és az ő lányának a leszármazottai között találjuk meg Goethét. A lányának a 8. nemzedék utáni egyenesági leszármazottja, Goethe a legnagyobb német költő.
0: Hát akkor Goethe gyökere is jó messzire.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: És nem akárhová.
1: Igen.
0: Na, akkor térjünk a múzeum gyűjteményeihez vissza.
1: Jean-Antoine Houdon francia klasszicista szobrászművész alkotása is itt kaptak helyet. Franciaországon kívül itt található a legnagyobb gyűjtemény. Houdon nagyon jó barátságban volt a herceggel, amikor művészeti tanulmányokat folytatott a herceg. Houdon tanította, képezte a herceget, és hálából nagyon sok munkája ott maradt. Nagyon érdekes és említésre méltó az emberi testről készült szoboralkotása. Ennek másolatai a világ számos múzeumában megtalálhatók, de az eredeti az itt van Gótában. Nagyon sokan annak idején, amikor még az anatómia még gyerekcipőbe járt, ugye az egyház tiltása miatt a boncolás meg ilyesmi szóba se kerülhetett. Később az orvosoknak is modellként szolgált az emberi izmoknak az elhelyezkedéséről. Nagyon-nagyon érdekes. Nagyon híres tárgy még, amit a múzeum külön kiemel, azzal reklámozza magát, a Gotai Szerelmes Pár című festmény. Annyiban érdekes, hogy nem liturgikus témájú táblakép ebből az időből. Tényleg ezért mondom, hogy volt a szuperlatívusoknak a helye, mert a gyűjteményekben tényleg egyedi, legrégebbi darabok találhatók meg. Van egy nagyon szép Rubens kép is, Szent Bazilikus ábrázolja. Ez a kép eredetileg egy templom freskójának készült. Hát ugye a templom közben leégett, csak ez az egy kép maradt meg belőle.
0: Tűzvész volt, vagy az egyedi tűzeset?
1: Egy egyedi tűzeset volt. Hát így ennyit a gyűjteményről.
0: Akkor az egyiptomi gyűjteményre térjünk át,
1: jó,
0: hiszen az nagyon izgalmas számunkra.
1: Igen, hát mint ahogy említettem, szóval nekem egy kicsit csalódás volt, hogy nagyon kevés tárgy van kiállítva. Ahhoz képest, hogy ez a legrégebbi Európában, szinte az angol egy időben alakult ki ez a gyűjtemény, mégis a kevésnek tartottam a tárgyat.
0: Egyébként hogy került ide, miért kezdte, és ki kezdte el gyűjteni az egyiptomi tárgyakat?
1: Még a 16. században, még az Altenburgház idején került egy mumia kéz a herceg birtokába, és hát ugye, mint kuriózum, megőrizte, bőrpárnákra fektette, hogy ezzel növelje az értékét. Ez volt az első darabja a gyűjteménynek. A gyűjtemény többi darabja vásárlások útján került a gyűjteménybe.
0: Mi minden van ebben a gyűjteményben?
1: Ez a gyűjtemény körülbelül 1600 halott kultussal kapcsolatos tárgyat, mumiát foglal magával, szobrokat, amuletteket, a IV. Dinasztiától kezdve egész a római korig. A mumiák már a 16. században is áhított darabjai voltak a gyűjteményeknek a hercegi udvarokban. Kíváncsiak voltak, hogyan maradtak meg ezek a testek az örökké valóságnak.
0: Tehát nem gyógyszernek akarták hasznosítani sok helyen?
1: Eleinte még nem. Eleinte csak így kuriózum volt. Ezért sok egyiptomi elutazott Egyiptomba, hogy feltöltsék.
0: Tehát sokan
1: elutazott. Igen, hogy feltöltsék a gyűjteményüket. Második Friedrich 1717-ben kibontott mumia részeket dobozba helyezte, katalogizálta őket anatomika címszó alatt. A mumiák kibontása abban az időben társadalmi esemény volt, hol a szalonokban, hol a nyilvános helyen a piactereken csinálták.
0: Tehát második Friedrich 1717-ben bontotta ki ezeket. Egyszerre mindet, vagy?
1: Egyet bontotta ki, később második Ernst, ugye a másik ágból Hamburgba vásárolt egy mumiát, és ennek a dokumentálását Christian Herzog rögzítette a Mumiográfia Medica című könyvében. Tehát ahogy levették a szalagokat, milyen amuletteket találtak a bandázsok között, amik az elhunyt halott védelmét voltak hivatva szolgálni. Ebben a tanulmányban még a mai napig is vannak magyarázatok a mumifikációról és a mumiapor alkalmazási területeiről, amelyek a gyógyszerészek kenőcsök és egyéb gyógyszerek készítésére használtak. Ez az egyik legkorábbi tudományos munka a mumiákkal kapcsolatban. Ez a mumia, amelyiket így felbontottak, található a múzeumban belépve bal oldalt az első tárlóba, és fölötte vannak az akkor talált kicsi amulettek szintén kiállítva. De ahogy belépünk a terembe, az egyiptomi gyűjtemény termébe, három vitrin található, mind a három egy szarkofágot tartalmaz. Név szerint csak az egyiknek tudjuk a tulajdonosát, ő Tjentjen volt, aki Ámon Isten énekesnője volt. 22. dinasztia korában élt, Tébában találták meg a sírját. Róla a későbbi átfogó CT vizsgálatok megalapították, hogy bérmérgezésben halt meg.
0: Ó, szegény, volt valami sebesülése?
1: Nem, neki nem találtak sérülést, ennyi volt. A másik mumiát, amit megvizsgáltak, annál találtak egy törést az állkapcson, a fogai el voltak törve, és feltételezik, hogy ennek következtében halt meg a másik koporsóban található.
0: Valami fejetér ütésről van itt szó?
1: Valami sérülés lehetett, abban baleset következtében tört el az állkapcsol és a fogai, ahogy kitörtek. Ez a CT vizsgálat különben megállapította, hogy mind a három szarkofágban női múmia található. Ez a fogsérüléses múmia, ez például kitűnt a magasságával.
0: Nagyon.
1: 165 cm magas volt, ugye, hát ami az akkori egyiptomiaknak kirívó magasság. Ő is fiatalon halt meg.
0: Mind a hárman.
1: Mind a hárman fiatalok voltak. Érdekes módon, hogy az ilyen szóbeszédeket, ugye a múmia átkáról, meg ilyesmiket eloszlassák, bakteriológiai vizsgálatokat is végeztek a múmiákon, és hát a rajta található gombaspórákról kimutatták, hogy már teljesen veszélytelenek, életképtelenek a spórák.
0: Baktériumot is találtak?
1: Élő baktériumot nem, nem csak ilyen régebbi. Hát meg még folyamatosan zajlik a kutatás, úgyhogy még nagyon az elején tartanak. Ahogy elhagytuk a múmiákat, ugye ők középen találhatóak, bal oldalt beszéltünk, hogy ott van a kibontott múmia. A következő vitrínben uséptéj tartó ládika van, uséptéknek a gyűjteménye, ott sorakoznak mellette, két szobrocska, ilyen fából faragott szobrocska, és kenőcsös tál, valamint ilyen alabástrom bázák találhatóak.
0: Ez a két szobrocska, ez uséptis szobor, vagy ez egyéb ember
1: Egyéb
0: ábrázolás?
1: ember ábrázolás, sima egyszerű álló szobrok, igen, két álló szobor.
0: És nem festették meg őket.
1: Nem, nem, nem, csak sima natúr állapotban ott vannak. Ezek korai időszakból származnak. Ja, és itt még található egy aranyozott kartonás múmia maszk is.
0: Most még visszatérve akkor a múmiáknál, azt mondtad, hogy az amulettek is szép sorba ott vannak mellette. Milyen
1: Igen.
0: amulettek voltak ezek?
1: Volt zsedoszlop, ami ugye hát az egyik leglényegesebb volt. Skarabeuszok voltak.
0: Szárnyas skarabeuszok.
1: Igen, szárnyas skarabeusz.
0: Jetszem volt például.
1: Igen, igen, igen.
0: És Ízis csomó.
1: Cset csomó is volt.
0: Mennyi amulett volt?
1: Úgy szám szerint nem tudom, de körülbelül egy olyan 10-15 darab. Ezek egész picike, ilyen 1-2 centiméteres.
0: És nem láncra voltak
1: Nem
0: fűzve.
1: Láncra voltak fűzve, hanem különböző helyeken voltak elhelyezve a múmiapója
0: Raktak
1: alatt.
0: Raktak is ki ilyen rajzot, hogy lehessen?
1: Nem, sajnos nincsen. Nem, én legalábbis nem láttam, hogy lett volna ilyen.
0: És kövből vagy fajanszból készültek?
1: Fajansz volt a legtöbb. Ilyen kék színű, volt egy rózsaszín amulett is, ez a csomó, ez például rózsaszín volt most így, ahogy visszaemlékezem rá.
0: Akkor lépjünk tovább a következő vitrínhez.
1: Igen, hát a következő vitrínben relief és szobortöredékeket találunk. Nagyon szépek, egy 18. században élt hivatalnok mészkőből készült, gyönyörűen faragott szobrának a feje. Ez kicsit hasonlít a mi szép művészeti múzeumban lévő szoborfejhez.
0: A kicsi szakállal
1: igen,
0: és a kettős parókával.
1: Igen, tehát ahhoz hasonlít egy kicsit.
0: A korszaknak a vonásait, vagy az egyénnek a vonásait gondolod a hasonlóság
1: A korszaknak a vonásait, tehát hogy arcra nem igen, de ugyanaz a finom kidolgozás a legapróbb részletekig, tehát a paróka fürtjeitől kezdve a szája szögletében megbújó kis mosoly, ezek úgy hasonlítanak ehhez a szoborfejhez. Egy másik előségnek egy fekete gránit ülőszobra van. Érdekességként, hogy nagyon szépen megmunkált darabról van szó, és hurkái úgy látszanak az előkelőségnek, ami olyan érdekes, hogy ugye nem a legszebb pózban ábrázolja, tehát nem egy ilyen idealizált...
0: Nem az a frontális beállítású szobor?
1: Nem, nem, ez, mondom, ez egy ülőszobor, és ugye a köténye felett így gyűrödnek a húrkák, ez nagyon tetszett nekem. Ugyanebben a tárlóban harmadik Kleopátra szobrának szintén egy fejtöredéke található, kicsit arrébb menve ott találunk még ilyen Ptolemaiosz korabeli oroszlán lábának a töredékét, relief töredékeket. Itt találhatóak egy nagyon szép bronz kis plasztikák is.
0: Istenek?
1: Istenek, szisztrumok, tehát így Harpokratesz van, a gyermekét szoptató Ízisz, egy kosfej, szintén ugye Ámon Isten, nek a personifikációja, akkor Nefertum szintén megtalálható. Ezek nagyon pici kis figurák, egy olyan 15 centi
0: Azért az nem olyan
1: nagyságúak,
0: pici.
1: tárgyak vagy kis szobrok. Úgyhogy ilyen szabadon álló valamik. Van egy nagyon szép, egy körülbelül egy ekkora ilyen
0: Olyan 15 centi
1: máttollat.
0: kör. A
1: Igen,
0: mától önmagában 15
1: hát
0: centi.
1: így, de az azért az kisebb, így az körülbelül olyan 8-10 centi körül, de nagyon szépen megformált, kidolgozott munka. Ezek külön egy kis polcon kaptak helyet. Van egy ureus kígyó is, ezek sólyom például papírusznádon, ezek picike darabok, úgyhogy nagyobb állatbúbiák következnek a következő tárlóban. Krokodil, macska, ibisz madarak vannak mumifikálva, az örökké valóságnak felkészítve. A krokodil mumiák nagyon picik, de szinte ez egy ilyen kötekbe van, ezeket még Zetsen hozta Egyiptomból.
0: Egybe van több mumifikálva, vagy az darab.
1: Külön-külön vannak, de így össze vannak kötözve. Tehát egy ilyen kötekben egy olyan kb. 10-15 darab kis krokodil, ilyen bébi krokodil múmia van. Nem.
0: És ezek a kötözések, hogy néz ki ez? Modern, kereskedelmi, vagy eredeti, ősi kötözés
1: Hát
0: leginkább?
1: magát az alsó kötözést nem nagyon lehet kivenni, viszont ilyen zsákvászonszerű anyagba vannak betekerve. Nagyon laza szövésű ilyen kender anyag, és mondom így madzaggal így át van kötve az egész. A fényképen, akik ott vannak a képernyő előtt, azok láthatják is a mumiákat. Hát például a kötözése, a kötözésnek az iránya, egyik ilyen kalászalagban van kötve, a másik meg szorosan, így ilyen spirálszerűen vannak betekerve. Ez is egy olyan különlegesség. Körülbelül ennyi, ami az egyiptomi gyűjtemény.
0: Kéziratok, papíruszok nincsenek?
1: Nincsenek kiállítva, legalábbis én nem láttam. Még egy utolsó fülke van, ahol a Celsius piramisáról készült festmény van, és egy parafa modell szinte. Ugye, amit beszéltünk, hogy annak idején a 18. századból hoztak magukkal az utazók. Hát ez olyan szenvedély volt annak idején, akik így utazgattak, hogy manapság, mikor a hűtőmágneseket, mikor gyűjtjük, viszünk valami emléktárgyat magunkkal, ugyanúgy gyűjtötték ezeket a parafa modelleket. Ebből egy külön kollekció van különben a múzeumban, nagyon szépek a 18. századi ókori római épületromoknak a makettjei, és teljesen valósághűen, élethűen, tehát ugye, hogy bekukucskál a maketbe, hogy még a belső téglákat is szinte
0: Ilyen
1: látni lehet.
0: részletesen
1: Nagyon
0: kidolgozták.
1: részletesen, tehát tényleg művészi színvonalon kidolgozott makettek. És a legvégén a kiállításnak, ugye, ahogy haladunk tovább a ókori gyűjtemény felé, ott található harmadik Szeszoszisznek egy büstje. Úgyhogy ő búcsúzik a látogatóktól az egyiptomi gyűjteményben.
0: Neked melyik volt a kedvenced itt ebben a gyűjteményben?
1: Ebben a gyűjteményben nekem a kedvencem a Tjentjen múmiája volt, nagyon tetszett, és nem tudom, ez szarkofágja.

0: Az antropoid szarkofág, a díszítése is nagyon szép volt. Középen elől a feliratok, oldalain az egyik oldalán két hórusz fiú, a másik oldalán szintén két hórusz fiú van. És maga az arca az tetszett nekem nagyon, hogy olyan bájos volt valahogy. Tehát a múzeumban nagyon sok minden tetszett, de így az egyiptomi gyűjteményben ez volt, ami úgy, nekem kiemelkedő.
1: Jó, akkor most már csak röviden, hogy mi volt még más, ami tetszett a múzeumban, tehát amit úgy különösen érdekesnek tartasz ott.
0: Hát ami még nagyon tetszett, egy érdekes kép. Jézust és Mária Magdolnát ábrázolja, és ez mint egy szerelmes pár úgy vannak ábrázolva végül is, legalábbis azt sugallja a kép. Ugye, amíg nem olvastam el a kép címét, addig arra gondoltam, hogy egy fiatal párnak a képe. Ez nagyon érdekes, hogy semmi szakralitás nem volt benne. Két portré volt az egész, így egymás mellett. Nekem ez volt a kedvenc képem, ami úgy tetszett. Úgyhogy mellette ugye hát a Krana képek közül nagyon tetszett a Luther és Katarina Bóra képe, a Rubens kép is nagyon tetszett. Tehát így nem tudok úgy, de mondom nekem, hogy a képek közül ez a Jézust ábrázoló fénykép volt, ami úgy a legjobban tetszett.
1: Műsorunk a végéhez közeledik. Búcsúzóul még áruld el nekünk, hogy legközelebb miről mesélnél, mert még más egyiptomi gyűjteményeket is megnéztél.
0: Hát igen, elég sokat barangoltam. Legközelebbi adásunkban ide a szomszédba kalandoznék, hogyha lehet, akkor a lengyelországi egyiptomi gyűjteményről. A krakói, igen. Gyűjteményről beszélnek.
1: Lehet természetesen, akkor izgatottan várjuk majd a beszámolódott krakkói kirándulásról, az ottani egyiptomi gyűjteményről. Köszönjük a mostanit, és minden jót kívánunk.
0: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel.
1: Ezzel műsorunk véget ért, jövő héten ismét jelentkezünk.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zeng, bong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az zarándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján Dörögdön, a Tarisznya evangélikus udvarban. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyűzenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindez Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a 4 égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották. Breviáriumok. jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Móra Ferenc 1879. július 19-től 1934. február 8-áig élt. Gyermekkönyvek, mint a Zengő ABC, a Panka versek kedvelt szerzője, író, újságíró, muzeológus. Ismert regényei például az Aranykoporsó, a Rab ember fiai, az Ének a búzamezőkről.
1: Most jöttem igazán rá a nagy számadás napjaiban. Tulajdonképpen soha se csináltam mást, mint ő. Tulipánokat és rozmaringokat hímezgettem. Csak ő drága tűvel, én olcsó tollal, és szolgáló mestere voltam szegény nemzetemnek, hol apró örömöket, hol apró szomorúságokat jelentgetve nekik, de mindig olyan tiszta szívvel és becsületes szándékkal, mint az apám, s azért szíveltek úgy az emberek, mint az apámat. Kedves barátaim, ígérem önöknek, hogy akármi szándéka van velem az Istennek. Az utolsó lélegzetvételemig az maradok, aki voltam.
0: Az emberek nem olyanok, amilyenek lehetnének, hanem olyanok, amilyenek lehetnek.
1: Az ember akkor öregszik meg, mikor mosolyog azon, amin valaha sírt, és nevet azon, amiért valamikor a fogát csikorgatta.
0: Legtöbbször olyankor van az embernek kötelessége, amikor egy másikat akar elmulasztani.
1: Abban mutatkozik meg a műveltségünk, ahogyan a műveletlenekkel bánunk.
0: A bizonyosság ütötte seb begyógyul. A bizonytalanság halálos méreg.
1: Nem az a fájdalmas, ha az embernek forrásvizen kell élnie, hanem az, ha ugyanakkor az ő szeme láttára nála hitványabbak nektárt vedelne.
0: Üres fejjel lehet megélni, üres gyomorral nem.
1: Ha az emberek negyedrészt annyit költenének arra, hogy jót tegyenek másokkal, mint arra, hogy kárt tegyenek maguknak, nyoma se volna a nyomornak.
0: Szép volna az élet, ha minden ember csak fél olyan jó volna, mint amilyennek fele barátját szeretné.
1: Szeressük az emberiséget, de az egyes embertől semmi jót ne várjunk, mert az emberiség csoda, de az egyes ember bestia.

0: Mindenkinek áld a sors fiatal korában olyan kalandot, amire még öregen is szívdobogva gondol vissza.
1: A csókok közt csak az elsőnek és az utolsónak van értéke. A többi hézagpótló.
0: A szerelem az önzés legszebb, s az önzés a szerelem legrútabb formája.
1: Gyakran inkább ragaszkodunk egy asszonyhoz a hűtlenség miatt, amit iránta elkövetünk, s nem a hűségért, amivel irántunk van.
0: Ha a férfi elválik a feleségétől, rendesen hibásak mind a hárman.
1: Csak a boldogtalan szerelmek tartósak.
0: Mi lenne a férfiakból, ha az asszony meg nem könyörülne rajtuk egy-egy hazugsággal?
1: A férfi akkor sem mond igazat, amikor beszél. Az asszony akkor is hazudik, ha hallgat.
0: A férfiak házi állattá tették a nőt, s felpanaszolják neki a takarmányt.
1: Köszönöm, hogy te vagy. Az órát köszönöm, amelyben fényül nyert e világtalan világ. Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém, s árnyául elfogadtál sugárzó életednek.
0: Ha két rokon lélek egymásra találva feltárja belsejét, sorsuk el van döntve.
1: A plátói szerelem olyan őskori állat, amelynek csak a leírása maradt.
0: Az ember nem azt szereti, akit akar, hanem akit tud.
1: A nő addig szép, amíg szeretik.
0: A szeretet az élet.
1: Az a nő, aki habozik, hogy meghozzon-e valami áldozatot azért, akit szeret, ne hozza azt meg.
0: Az a legfájóbb könnyem, amelyik csak folytogat, de nem bírom kisírni. Az a legszebb dalom, amely csupán szívemben zsong, de nem bírom megírni.
1: Édes galambom, jut-e még eszedbe az a mosolygós nyári alkonyat, amikor szép fejet szívemre hajtva elárulád te titkos álmodat?
0: Megtanultam, hogy a kincset a szívében hordozza az ember.
1: Sose rettegjünk és aggódjunk amiatt, ami szívünkben természetes és igaz. Nincs a teremtésnek nagyobb adománya, mintha megengedi valakinek, hogy szívében, ha rövid időre is, a mindenség örök nagy törvényeivel érezzen összhangot.
0: Arra gondolunk legtöbbször, amit legjobban szeretnénk elfelejteni.
1: Van minden szívnek titkos rejteke, amelybe senki nem láthat bele. Hisz magad elől is takargatod, hogy akaratlanul mit tartasz ott.
0: A szív a legfurcsább csavargó. Ne bánjatok durván vele, mert ahonnan elűzték egyszer, hívhatják vissza bár ezerszer, nem látják többet sohasem.

0: Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt, ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, lehúnyt pilláinak töröld le könnyeit. S míg te a gyermekek könnyét törölgeted, egy láthatatlan kéz a csillagok felett letörli vétkeit.
1: Gyermekkönny hamar kicsordul, hamar fölszárad.
0: Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba, ezt teszi a nevelés.
1: Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek mind rosszak, a kék szeműek mind jók, úgy nem lehet különbséget tenni az emberek közt a hitük színe szerint se. Jó volna, ha lehetne, mert akkor könnyebb volna igazságot tenni, de maguk az istenek is igazságtalanok volnának, ha hitük szerint különböztetnék meg a halandókat.
0: Ha majd az íge bételik, s az ígért óra érkezik, az örökkévaló szemén által ragyog egy röpke fény.

0: Nem vagyok nagy regiszterű orgona. Kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag, csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.
1: Az ihlet lovára nehéz felkapaszkodni az embernek, de ha egyszer nyeregben van, akkor nincs leszállhatnékja addig, míg le nem szédül.
0: Nem csak a szerelem teszi álnokká az embert, hanem a regényírás is. Bizonyos, hogy egyik se tartozik az erkölcsjavító foglalkozások közé.
1: Az ember soha se léphet ki önmagából, ezért nincs tárgyilagos művészet és tárgyilagos kritika. Be vagyunk zárva személyünkbe, mint életfogytig való börtönbe, s ez egyike legnagyobb nyomorúságunknak.
0: A legtöbb írónak teleszkóp szeme van, s míg a kötfoltokba kukucskál témáért, nem veszi észre, ami csak karnyújtásnyira van előtte. Ez is igazi tragikum, az író tragikuma.
1: Az ember ott szedi a tudományt, ahol találja. Ennél fogva nem mindig a tudósok könyvéből szedi.
0: Kell legyen az íróban annyi bátorság, hogy olyan véleményt nyilvánítson, ami senkiével se ellenkezik.
1: A legsikeresebb mondatokat akkor írom, mikor legkevésbé vagyok bölcs.
0: Könnyebb egy unalmas könyvet írni, mint elolvasni.
1: Inkább a verseid írnád gondolatban, mint a gondolataid versben.
0: A jó könyveket el kellene tiltani, hogy olvassák is őket.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila. Beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Rám várakozni azt jelenti, reményteljes várakozással fordított felém a figyelmedet, hogy vajon én mit fogok tenni. Ennek következménye pedig az, hogy lényed minden porcikájával bízol bennem, és nem magadtól próbálod megfejteni a dolgokat. Várakozni rám, egész nap, minden nap, ez pontosan az, amilyennek elterveztem az életedet. Úgy teremtettelek, hogy miközben napi teendőidet végzed, mindig tudatában légy a valóságomnak. Sok áldást ígértem azoknak, akik várnak rám. Megújult erőt, felülkerekedést a körülményeiken, újra feléledő reményt, állandó jelenlétem tudatát. Ha vársz rám, ez képessé tesz arra, hogy dicsőíts engem azáltal, hogy mélységes bizalommal rám támaszkodsz, és kész vagy megtenni akaratomat. Abban is segíteni fog, hogy élvezd a közelségemet, hisz jelenlétemben teljes az öröm.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jeremiás síralmai 3. fejezet 24-től 26. vers, Ézsaiás könyve 40. fejezet 31. vers, 16. Zsoltár 11. vers.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! De jó, hogy újra együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együtt létünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

0: szállt fel.
1: És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1826. Melyik a helyes mondat? Hiszek Istenben, vagy hiszek Istennek? Válasz. Nagyon gyakran összekeverjük a két mondatot, hol ezt, hol azt mondjuk, és nem is gondolunk arra, hogy micsoda tartalmi különbség van közöttük. Az első mondat nagyon kegyesen hangzik, hiszek Istenben, és sokan már arra is gondolnak, hogy hip-hop, bent vannak a mennyek országában, mert komolyan is gondolják, amit mondanak. De nézzük csak, mi a jelentése ennek a mondatnak? Ennyi. Én elhiszem, hogy van Isten. Ennyi. Vagyis lennie kell valakinek, aki ezt az egész világ mindenséget ilyen pontos precizitással, ilyen csodálatos szép érzékkel, ilyen szorosan egymáshoz illeszkedő módon megalkotta, ez nem magától lett így, lennie kell egy alkotó szellemnek, és ha így van, akkor azt nevezhetjük akár Istennek is. Tehát ez az ember ennyit mond. Van valami vagy valaki, de közöm nincs hozzá. Ennyi. Na, akkor mi a másik mondat értelme? Hiszek Istenben. Nos, ez a három betű már is új távlatokat nyit a hitéletben, mert mit is jelent? Egyrészt azt, hogy hiszem, van Isten, ő az alkotó, a teremtő. A továbbiakban ez azt is jelenti, hogy hiszek neki, vagyis Istennek. Személyes kapcsolatban vagyok vele, kutatom a szavait, jellemét, a tetteit és azok mozgató rugóit, szeretetét, büntetését, kegyelmét, irgalmát, de ítéletét is. Próbálom őt egyre jobban megérteni, ezért tanulmányozom a Biblián keresztül, hogy milyen helyzetekben, hogy viselkedik, és mit vár tőlünk, emberektől. Figyelek arra, amit mond. Régen szavát törvénynek tartották. Ma másként fogalmazunk, de egy biztos, az új szövetségben is benne vannak Jézus szavai, tanításai alapján, hogy milyen az ideális Isten és ember kapcsolat. És amikor eljön az életemben egy döntési lehetőség, ami lehet naponta többször is, akkor én nem azt nézem, hogy abban a pillanatban nekem mi lenne a legkecsettetőbb, hanem azt nézem, hogy Isten erre vonatkozóan milyen útmutatást adott nekem, és azon az úton indulok el az útelágazásnál, vagyis az Isten útján. Mert elhiszem, hogy nekem az lesz a nyerő, amit ő mond. Mert hiszem és vállalom, hogy Isten nekem mindig jót akar, ha látom ezt előre, ha nem. És még egy fontos dolog. Nem sokra megyek azzal, hogy csak azt hiszem, hogy van Isten, mert ezt a sátán és a démoni világ is egyértelműen állítja. Mert ők látják is magát a Teremtő Istent, a mennyet, és mindent, amit mi még nem. Tehát legyünk nagyon óvatosak. Csak annyiban vagyunk-e kapcsolatban Istennel, mint a sátán és az ördögei, vagy gyermeke vagyok, csinálom, amit mond, vele egy úton haladok, miközben fogja a kezem, és óv, véd engem az utam végéig. Kérdés. A János 1.29-ben melyik János szerepel? A válasz. Tehát most a János evangéliumáról beszélünk, az első bekezdés 29. verséről, amely így hangzik. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szól. Íme, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Több Jánost is ismerünk a Bibliából, például magát János apostolt is, aki írta ezt a szakaszt, de ő nem szokta magát a saját nevén nevezni, inkább csak így írja le a vele történteket, a szeretett tanítvánnyal történt ez meg az. Őszintén mondom, csodálkozom, hogy nincs is több János a Bibliában, de hát, ha az Úr így látta jónak, akkor így lett, holott más nevek, például a Jakab, több szemét is takarhatnak, és még ma is folyik a kutatás, hogy vajon melyik, mikor, hol volt. De ebben az idézett szakaszban választ kapunk fenti kérdésünkre, melyik Jánosról beszélünk. Tehát idéznék is innen ki ő. János, mármint a keresztelő, bizonyságot is tett, amikor a zsidó papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Ő megvallotta és nem tagadta. Ezt mondta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor te vagy az Illés? Ő azt mondta, nem az vagyok. Proféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták neki, ki vagy? Mondd el, hogy választathassunk azoknak, akik elküldtek minket. Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úr útját, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, se Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, Jézusról beszélt, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.

Istenét, a Teremtő Urat, ezért Adonáj megbüntette a népet. Jól van. Ha ti mindig azok után, a bálványistenek után áhítoztok, amit a szomszéd népek imádnak, elhagyva engem, hát akkor menjetek oda és éljetek ott, nézzétek meg milyen. Ezért az Úr fölerősítette az asszír népet, mely zsigerből vad volt, harcra mindig kész, végletekig kegyetlen és durva, romboló. A gyilkolás és fosztogatás volt a fő örömük. Fővárosuk Ninive volt. Nos, le is uralták a hébereket, de mivel kegyetlenkedésükben túlmentek minden határon, azon is, amire az Úr rendelte őket, Isten leejtette a népet, és pusztulásuk elkerülhetetlen volt. Helyettük a babiloni, káldeus nép emelkedett föl, és a médekkel kötött szövetségben nagy hatalmat képviseltek. Az asszírok legerősebb városa Ninive a főváros volt. Mindenki a csodájára járt. A széles várfal helyenként 25 méter magas, kettős fal volt, amelyet egy 50 méter széles védő árok egészített ki. Meg voltak győződve, hogy okosságuk által ez a város bevehetetlen. Önteltek voltak. Mégis leomlott egy támadás során, mert rossz alapra építették. A víz alámosta az alapjait, amely szintén föld volt. Mindez ismét és ismét Jézus tanítására helyezi a hangsúlyt. Minden attól függ, hogy milyen alapra helyezed az életed. Ha a krisztusi szilárd sziklára, jöhet az eső, a víz, semmi baj. De ha homokra, akkor a bűn alámos mindent, és leomlik az életed, mint a város falai. Észre se veszed. Külsőre úgy néz ki, hogy erős, stabil, de belül már rogyadozik, rohad. Egyetlen pillanat alatt képes romokban heverni. Lásd Ninive pusztulása. Melyet ismét a büszkeség, rátartiság, beképzeltség, a magam okosságába való végtelen gyönyörködés és az Isten megvetése okozott. A megy ez nekünk egyedül is, nekünk nincs szükségünk senkire, hát Istenre meg az abszolút nem, gondolkodás volt, a csendben, de biztosan halált okozó körülmény. Na de, vetődik föl a kérdés, akkor Isten őket nem szerette? Hiszen őket is az Úr teremtette, hát az ő alkotásai voltak, korábbi szolgái. De nagyon is szerette őket Isten, sőt, oly annyira, hogy korábban személyes követét, Jónás prófétát küldte hozzájuk, hogy térjenek meg, mert 40 nap után végük van. És akkor az egész város megtért, oly annyira, hogy nem csak a király és a nép fordult a Teremtőhöz, de még az állatokra is daróc ruhát húztak, hogy kifejezzék mélységes bűnbánatukat. De mindez nem tartott sokáig, és ide a teljes pusztulásba vezetett, azért, mert rossz alapokra építkeztek. Ez 1829. kérdésünk. Mondj két olyan proféta szolgát, akinek ellentétes lett a sorsa, és miért? A válasz. Azt hiszem, velem együtt sokan gondolnák azt, hogy ha valaki egy híres profétának a közeli szolgája lesz, na, akkor annak olyannak kell lennie, hogy csak na. De miért? Mert azt gondoljuk, hogy a proféta Isten szemén átnézi őt, így választja ki. Fontos, hogy személyiségének tökéletlenségével ne hátráltassa a prófétát. Ne legyenek róla rossz véleménnyel, mert akkor az gazdájára és rajtát Istenre is kihat. Senki se csámcsogjon botlásain. Én legalábbis így gondolnám elsőre.

0: Hát akkor nézzünk is ennek utána. Van-e olyan proféta szolga, akinek a sorsa az egekbe emelkedik, és van-e olyan, amelynek a sorsát aztán már soha senki nem kívánná, sőt, hanyat homlok menekülnek tőle? Hát vegyük előbb a rosszat, hogy aztán a jóval tudjuk befejezni. Talán Géházi neve sokunknak ismerős. Ő volt a híres Elizeus proféta, aki Illés utódja lett, tehát az ő szolgája. Azt gondolnánk, hogy na, ez aztán egy csodás ember. Nem csak azért, mert kivételes helyzetében Elizeustól tanulhatott, nem csak azért, mert csodáit első kézből látta, nem csak azért, mert olyan kegyelemben volt része, hogy gazdája imájára az Úr megnyitotta a lelki szemeit, és látta, ami a szellemvilágban történik közvetlen körülötte, vagyis mindent összevetve áldott helyzetben volt. Igen ám, de amikor döntési helyzetbe került, a sátán oldalára állt, vagyis nem az Isten, nem a proféta, hanem csak a saját javát nézte. Abban az időben csodálatos módon gyógyította meg Isten Elizeuson keresztül az ellenséges hadsereg parancsnokot, és ezért a proféta semmilyen fizetséget nem fogadott el, mondván, isteni a dicsőség, a hála és a köszönet. Igen ám, de Géházinak nagyon viszketett a tenyere. Titokban a gazdag parancsnok után oson, és hazugsággal szép kis vagyont szerzett tőlem. És amikor gazdája megkérdezte, hogy hol járt és mit csinált, hogy legyen módja megbánni a tettét, bevallani, bűnbocsánatot kapni, akkor Géházinak esze ágába se volt az elrejtett kincsről beszélni. Isten megbüntette őt. A kincsek mellé azonnal megkapta azt a betegséget is, amit az Úr levett a parancsnokról. De nem csak ő, hanem minden utóda is átkozott lett. Nos, mindenki kerülte, aki meglátta őt. A másik eset Báruk története volt. Ő Jeremiás proféta írnoka szolgája volt, és igencsak nagyon nehéz politikai időben voltak ők együtt. A káldeusok elfoglalták az országot, és Jeremiás Isten utasítására megadásra szólította föl a királyt, mert így megmaradhattak volna csupán adófizetőnek. De nem. Szolgája mindent leírt. Fölolvasta a népnek, elvitte a királynak. Ő is üldözött lett, de minden nehézség mellett kitartott Jeremiás és az Úr mellett. Így aztán Nabukodonozor király kiirtotta a királyi családot, a teljes nemességet, lerombolta Jeruzsálemet és a templomot, és elhurcolt mindent és mindenkit, amit csak lehetett. Ezt Báruk is látta és félt, de ezt a jutalmat olvassuk a Jeremiás 45-ben. Most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr, de te ajándékba kapod az életedet, bárhova is mész. Vagyis bárki bármit rombolt az országban, Báruk biztonságban volt. Ezen 830. kérdés. Ki a legnagyobb tanúságtevő a Földön? A válasz. Na, most aztán válogathatunk a sok-sok hűséges embert latolgatva, hogy kire is gondoljunk. Ábrahám, Mózes, Józsué, Illés, Elizeus, Ézsaiás, Péter, János, Timóteus, vagy valaki más? Na, azt javaslom, hogy olvassuk el a János 15-öt, mert mi is állott ebben a fejezetben. Maga Jézus mondta, amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonságot én rólam. de ti is bizonságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Vagyis a legnagyobb, legigazabb tanúságtevő maga Jézus lelke, aki csak azt mondja és azt tanítja, amit a mennyekben lát és hall az atyánál, hát ezért ő a legtökéletesebb tanúságtevő a földön. Így aztán nekünk igencsak van hová fölzárkoznunk, nem igaz? És akkor ime itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1831. Olvasunk-e varázslásról az Új Szövetségben? 1832. kérdés. Mondj olyan személyeket az Új Szövetségből, akiknek a felkínált kegyelem se kellett. 1833. kérdés. Jézus mondta, van nekem más kenyerem. Mit jelent? 1834. kérdés. Mikor került Pál a Gehennára? 1835. kérdés. Bünkösdön kívül hol található még láng nyelv a Bibliában?
1: Szállsd fel, mondjuk együtt!

0: kisöpri a házat, eltűnik a válasz.
1: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
2: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Remek! Nagyon örülök neki! Mi lenne, ha valaki egyszer meglepne bennünket egy nem várt kedves ajándékkal, aminek végtelenül örülnénk? És ez a valaki pontosan tudná, mit akarunk, mire vágyunk, anélkül, hogy megkérdezné. Azért tudja, mivel lepjen meg, mert ismeri szokásainkat, ízlésünket, valósággal olvas gondolatainkban, esetleg néhány elejtett megjegyzésünkre is odafigyel. Valószínű, én is azt mondanám boldogan, amikor kibontanám a szépen becsomagolt ajándékot. Remek, nagyon örülök neki. Igazán kedves tőled, kimondhatatlanul, mód felett örülök neki. Köszönöm. Igen, ilyen és hasonló szavak hagyják el ajkunkat, ha váratlan meglepetésér. Mert remek és nagyszerű érzés megkapni azt, amire vágyunk és igen szeretnénk. Fantasztikusan, rendkívülően jól esik, szinte repesünk az örömtől, ahogy szokták még mondani, majd kibújunk a bőrünkből ilyenkor. Érdekes jelentésű ez a kis szócska. Remek. És elég sok mindent magában foglal. Van úgy, hogy összetett szóként is előfordul, ilyen a remek mű vagy a műremek szavunk. De sokszor megesik, hogy helyette más kifejezéseket alkalmazunk. Például kiváló, pompás, kitűnő, tökéletes, kifogástalan, prima, nagyszerű. Juhász Gyula egyik költeményében így használja. És megnézem a régi mestereknek 100 remekét, amelyen elmerengett tekinteted, mint csillag a homályon. Gárdonyi Géza az Egri csillagok című regényében írja. A rengeteg nagy temploma megmaradt felével is remeke volt az építőművészetnek. Móricz Zsigmond pedig a következőképpen emlékezik vissza. Az édesapám kitűnően írt és fogalmazott. Számolni remekül tudott. Ezek az irodalmi példák is arra utalnak, hogy egy alkotást, egy épületet, esetleg szobrot vagy festményt, sőt egy ember kiváló képességeit, teljesítményeit is jellemezhetjük ezzel a szócskával, ami a maga nemében egészen nagyszerű. Szoktuk mondani azt is valakire. Remekül beszél angolul. Remekül úszik, tornázik. Ugyanakkor van olyan is, hogy ott van az orrunk előtt egy remek lehetőség, de nem is látjuk, nem vesszük észre. De ha kellemesen éreztük magunkat valahol, akkor valószínű megállapítjuk utána. Remek időtöltés volt. Nagyon örülök neki, érdemes volt elmenni. Egy biztos, ha elkezdünk hálásak lenni és értékelni mindent, az egészen kis dolgoktól kezdve a meglehetősen nagyokig, akkor ez a hála egy pozitív harmóniát teremt meg életünkben és kapcsolatainkban. Egyre többet kapunk azokból a dolgokból, melyekért hálásak vagyunk, hiszen nyitottak vagyunk fogadni a jót. Ettől lesz az életünk teljes és boldog. Ami a fejünkben zajlik, az tényleg meghatározhatja a tetteinket és döntéseinket, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. Ha mindig csak negatívan gondolkodunk, akkor egy örökösen depressziós személyé válunk. Ezért sokkal tanácsosabb, ha pozitív gondolatokat hordozunk a fejünkben, még akkor is, ha esetleg vannak problémáink. Örüljünk az apróságoknak is, mert rengeteg van belőlük. Minden pillanat örömteli lehet, ha körülnézünk és szemügyre vesszük a világ számtalan csodáját. Örüljünk a napsütésnek, a friss levegőnek, az üdítő víznek, a tápláló zamatos gyümölcsöknek, a madárcsicsergésnek, a pompázó virágoknak. Gyönyörködjünk a felkelő nap első sugaraiban, az eső utáni szivárvány szépségében, a bárányfelhős égboltnak, és így tovább sorolhatnánk, mi mindenre mondhatjuk azt. Remek, nagyszerű, úgy örülök neki, hogy láthatom. A Biblia tele van pozitív, bátorító, örömre felszólító gondolatokkal.
Érdemes néhányat megemlíteni ezek közül. Dávid a 9. Zsoltár 2.-3. versében így fejezi ki örömét. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos a te nevedet. A 31. Zsoltár 7. és 8. versében pedig ezt írja. Az Úrban bízom én, hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet. A 32. Zsoltár végén a következőképpen szólítja fel az örökkévalóban bízókat. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek mindnyájan ti egyenes lelkűek. Pál apostol a Filippi gyülekezetnek írt levele, amelyet az öröm levelének is tartanak, tele van ilyen felszólítással. Például a 4. fejezet, 4. versében olvashatjuk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Lehetne még tovább sorolni ezekhez hasonló Biblia verseket, amelyek hozzásegítenek mindnyájunkat ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is tudjunk örvendező és hálás emberek lenni, mint akik tudjuk, hogy kegyelmes, szerető Istenünk van, akiben maradéktalanul bízhatunk, mert a rosszat is javunkra képes fordítani. Érdemes kigyűjteni, megtanulni kívülről az ilyen jellegű bátorító verseket a Szentírásból, és másokkal is megosztani az örömüzenetet. Milyen remek, hasznos időtöltés lesz ez számunkra. Fogjunk hozzá, megéri, hiszen a csupa pozitív üzenetnek, ami Istenünktől származik, igazán örülhetünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ágytat címe: akinek érzékeny a lelkiismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék, a betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvalló gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Kedves barátom, te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe. Legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen. Még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke előtt. Légy türelemmel, én lelkem! Az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. Feltöltődni, elcsendesedni, és szót váltani egymással, ma kezdődik a rend. Szó és csend, ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont mától június 26-a és június 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik meg a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája: Jézus, te adj nekünk inni! A helyszín Budapesten, több helyszínen. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél, és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Ma olyan vendégem van, akit nagyon nagy szeretettel és figyelemmel kísértem az 1970-es évek elején. Aztán egyszer csak eltűnt a magyar opera színpadokról, és csak kósza hírek érkeztek nagyszerű külföldi karrierjéről. Akit ma megszólaltatok, a nagyvilágot sikerrel beéneklő Budai Lívia mezzoszoprán opera énekesnő. Nagy szeretettel köszöntelek a Lélek közelben című műsorban.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Nagyon, nagyon-nagyon szép pályát láttam, mert aztán utána néztem, hogy amikor annyira ugye nem nagyon lehetett egy időben hallani rólad, hogy akkor mi mindent csináltál. Először is térjünk vissza a gyermekkorodhoz. Olvastam, hogy zenei családban nőttél fel.
1: Nagyon érdekes volt nálunk a családi élet, ha azt lehet mondani, hogy a gyerekként annak idején nem volt ilyen kis telefon, meg nem volt tulajdonképpen, akkor még televízió sem volt, és az én szüleim, édesapám építészmérnök volt, ő nagyon szerette a zenét, és amikor mi tanultunk, akkor már a kisebbik szobában bent tanultunk a nővéremmel, és ők meg kint halkan zenét hallgattak, és úgy látszik, hogy tanulás közben néha ugye a gyerek mindig nagy füleket mit, hogy vajon esetleg mit beszélnék, vagy mit hallgatnak, és néha szoktuk, hát nem is olyan szörnyű ez az úgynevezett komoly zene. És valahogy úgy hozzászoktunk Verdihez, Wagnerhez, hogy hallgattuk. Édesanyám lánykorában énekelt is, meg hegedült. A nagypapámnak állítólag abszolút hallása volt, ami sajnos az énekeseknek nem mindig jó, de fantasztikusan zongorázott. Őnek is sajnos volt egy testi hibája, amely gyerekparalízise volt, és az egyik lába rövidebb volt ezáltal, és azért nem lett ő állítólag koncert zongorista, mert hogy szégyelt volna kiállni. Hát sajnos ugye vannak érdekes dolgok egy család életében, amire sokat eddig nem beszéltünk, és állítólag van egy Kőszegi Károly nevezetű operaénekes, akiről még nem tudtam kideríteni, mert egy fénykép alapján találtam meg az édesanyám hagyatékai között, aki operaénekes volt. És rá van írva a képre, hogy a Magyar Állami Operaház magánénekese. Ez 1890 valahogy körül, tehát majdnem, hogy az első periódusban színház nyitása után, hogy most ez igaz vagy nem igaz, valamikor kellene időt számni rá, de hát hogy a nyugdíjazás a második felébe erre is sor kerül.
0: Tényleg nagyon érdekes lenne kitalálni. Egyenes utat vezetett a Zeneakadémiára?
1: Érdekes volt, én elkezdtem balettozni, mert nagyon vonzott is a mozgás, meg most már ugye nyíltan beszélhetek róla annak idején, én is ugye eltitkoltam, hogy én kancsalnak születtem, és a bal szememet ugye jobban kellett volna dolgoztatni, úgyhogy ott elhaltak az izmok, és én tulajdonképpen a bal szememre szinte vak voltam, és ilyen biztonsági balansz problémáim voltak, úgyhogy az anyu azért iratott engem be balettra, és hát nagyon szerettem balettozni, és általában nagyon jó érzékem volt hozzá. Amikor már kicsit nagyobbacska voltam, akkor már a tanárnőm, aki látta a tehetségemet, adott lehetőséget, hogy koreografáltam, meg dolgoztam a kicsikkel, és valahol tulajdonképpen én balett tanárnő szerettem volna lenni, mert ugye elég későn kezdtem, nem 6 éves koromban, de egy véletlen baleset folytán, ahol kicsit kifizamítottam a bokámat, akkor otthon kínomba azokat a lemezeket, amiket előtte édesapám még hallgatták, azokat, miután otthon szobafogságra voltam ítélve, akkor föltettem, és akkor velük énekeltem. És akkor jöttem rá tulajdonképpen, hogy ezek szerint van hangom, de hát én soha nem gondoltam volna arra, hogy én énekes legyek. És akkor a szomszédok, akik tanáremberek voltak, ők szóltak anyukámnak, hogy amikor jön haza munkából, jöjjön már egy kicsit korábban haza, mert a Lilikének, ahogy engem hívtak, vagy Bogárnak, hogy milyen szép hangja van, és akkor az anyu mondta, hogy ó, de hát a Lili balettozik, neki nincs hangja. És akkor a szomszédok által mégiscsak kiderült, és akkor anyukám utána elvittek, hogy voltam 17 éves, elvitt Nyíregyházán a zeneiskolába, mert ugye ott nőttem föl, ugyan Esztergomban születtem, de hát állandóan költöztünk, és ott meghallgatott a tanárnő, és akkor egy évig tanultam nála, és utána volt, aki mit tud, amit azt hiszem, hogy már sokszor beszéltünk róla, ahol a Kincses Veronikában voltunk együtt a döntőben. Ő nyerte meg, én lettem a második, de utána felvételiztünk a Zeneakadémiára, és mind a kettőnket fölvettek. És ez volt 68-ban.
0: Igen, erre nagyon-nagyon-nagyon emlékszem, mert én is 68-ban jelentkeztem a Zeneakadémiára, de én karvezetői szakra. No, És aztán akkor elvégezted a Zene Akadémiát, és 1973-ban az első szereped Maszkányi Parasz Becsület, Lucia. Hogy kerültél az operába? Könnyedén, vagy jelentkezni kellett? Hogy volt?
1: Az egy érdekes dolog volt, hogy a harmadik év után az Elne Akadémián úgy volt, hogy újból felvételizni kellett mindenkinek, és van, aki nem volt olyan rátermett esetlő, ő ment a tanári szakra, de aki rátermette volt, az ment úgymond az opera szakra, és mellette a tanárit is végezte. És én akkor elvégeztem ezt a két évi operatanszakot, és utána, hát ha úgy mondjuk, akkor tényleg rögtön bekerültünk a színházhoz, úgy mint egy vagy két évi, most nem tudom pontosan, mint ösztöndíjas magánénekesek, és utána neveztek ki bennünket. Na most az az érdekes, hogy ugye akkor én 23 éves voltam, és akkor énekeltem az 50 vagy 60 éves Lucia mamát, hát mondjuk elég nehéz, hogy én voltam a Mátyás Máriának, meg a Déri Gabrielának majdnem a lánya, és az anyát énekeltem. Szóval ez egy mindig egy nehéz.
0: Igen.
1: Hogy aki mezzó és alt szerepek, ugye a kis szerepek azok általában mindig alt és mezzók.
0: Igen.
1: És azt kapta meg mindig, aki ugye kezdi a pályát, és hát gondolom, hogy több ilyen kis szerepet kaptam, de hát szerettem volna ugye nagyobbakat, és ugye arra vágytam, és én nagyon sok énekversenyen részt vettem, ahol mindig ilyen előéneklés által ugye kikerültem, hoztam valami díjat, vagy itt nyertem, vagy ott nyertem, de ugye nem kaptam nagyobb lehetőséget Magyarországon. És úgy látszik, hogy ez a belső vágy, hogy igenis én meg akarom mutatni, hogy többre vagyok képes, ez hajtott, és végül is hát így landoltam aztán külföldön.
0: Igen, mert 1976-ban az Erkel énekversenynek voltál a győztese, és 77-ig voltál az Operaház magánénekese, és koncert és oratórium énekes is. És 77-ben mentél Németországba. Ez hogy volt akkor? Bocsánat, hogy ilyenre rákérdezek, de akkor még diszidálni kellett, vagy férjhez mentél, vagy hogy jutottál ki Németországba?
1: Hát sajnos, akkor, amikor én elhagytam Magyarországot, én megpróbáltam legálisan kimenni, mert édesapám elég idős volt akkor már, és túl volt egy kisebb agyvérzésen, és nem akartam őket itt hagyni, és megpróbáltam legálisan, de azt mondták, hogy rám szükség van. És hát én azt mondtam, hogy ha csak arra van rám szükség, hogy én kis szerepeket énekeljek, vagy akkor, hogyha valaki nem tudja elénekelni, akkor utána hozzám vág egy próba minden nélkül, akkor megpróbálok saját lábamra állni, és egy vendégfilmet énekeltem Grazban, az egy koncert volt, és ott hallott ez a Gelsenkircheni Színháznak az igazgatója, oda jött a koncert után, és azt mondta, hogy szeretne engem szerződtetni. Hát akkor semmit nem beszéltem németül, és hát teljesen oda voltam, hogy mi lenne, vagy hogy lenne, de hát miután fölajánlott egy 3 éves szerződést, és azt mondtam, hogy ha ilyen lehetőség van, hogy ezt és ezt a nagy szerepeket énekelhetem, miért ne próbáljam ki, és legálisan nem ment, tehát én augusztusban úgy mentem el, mint turista, és nem jöttem haza, és ennek megfelelően bizony kaptam 2,5 év börtönbüntetést, tehát én tulajdonképpen diszidáltam.
0: No, ez nagyon érdekes.
1: Azt szoktam mondani, amikor már kín voltam, és már többször énekeltem trubadur azucsénát, amikor egyszer megkérdeztek, hogy Kelet-Berlinbe kellett volna énekelni, ugye akkor még szét volt választva.
0: Igen.
1: Berlin, és akkor mondtam, hogy én éneklek szívesen azucsénát, de én a magyar változatot fogom énekelni. És kérdezték, hogy mi van magyar változat, és igen, mondom, az egy kicsit hosszú lesz, mert ha én elmentem volna abban az időbe Kelet-Berlinbe, akkor bizony le tudtak volna kapcsolni, és
0: akkor le kellett volna üljed ezt a 2 évet, azt hiszem, mert akkor még olyan időket éltünk.
1: Igaz? Sajnos, igen.
0: Igen. No, aztán jött 1978, elfogadtad te azt a németországi szerződést, és már is a Covent Gardenben találtad magad, ahol azucsénát énekelhettél Verdi trubadúrjából. És méghozzá Carlo Bergonzi volt a partnered. Mesélj erről!
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Abban az időben nagy sztár volt Jelena Obraztsova, és ő azt hiszem, hogy beteg lett, vagy nem engedték ki, ugye ott is sokszor a politika sokat játszott, ebben szerepet, és miután én ebben az időben már ott nagy szerepeket énekeltem Gelsenkirchenben, kértek, hogy jöjjek át Londonba, és énekeljek elő, és akkor eldöntik, hogy csinálhatom-e vagy se. Hát oda mentem, előénekeltem, és rögtön szerződtettek, úgyhogy ez egy olyan fantasztikus lépése volt a karrieremnek, mert ugye ez egy óriási nagy dobás, hogy
0: hát hogyne.
1: aki onnan Magyarország őrcsenki, egy évvel ezelőtt még azt sem tudta, hogy létezek vagy sem. Nagyon jól sikerült, elénekeltem 6 előadást, és utána aztán szerződtetek a Müncheni Staatsoperhez, és hát egyik szerződés hozta aztán a másikat maga után.
0: Igen, és akkor talált meg téged Eboli szerepe Münchenben. És ráadásul nem csak magyarul, hanem németül, olaszul és francia nyelven is. Ezeket hogyan tanultad meg?
1: Ez nagyon érdekes az, hogy ugye annak ide Magyarországon mindent eredeti nyelven énekeltünk, és ugye az Ebolit én nem tanultam az egész szerepet, csak a nagy áriát magyarul, és utána, amikor kimentem Németországba, akkor tudom, hogy az egy óriási, hogy mondjam, fába vágtam a fejszémet, mert ott németül kellett énekelni, abban az időben, még 77-78-ban. De ahogy az előbb mondtam, hogy nem beszéltem még németül, és hát megtanultam a szöveget, de hát tudtam nagyon jól, hogy miről éneklek, de hát nagyon nehéz németül egy olasz operát énekelni, és tudom, hogy rengeteget nevettünk, hogy egyszerűen kimondhatatlan szövegek voltak számomra, hogy ami olaszul olyan szép triolában kijön, hogy du sollst verdammt sein, azt nem tudod elénekelni, ti maledico, du sollst verdammt
0: sein. Igen, igen.
1: Tehát ahogy én kihangsúlyoznám, egyszerűen nagyon-nagyon őrült nehézségeken ment, de hát jól sikerült minden, tehát hál' Istennek valami 30 vagy 40 előadást leénekeltem ott németül. Aztán az érdekesség folytán ugye sokszor vendégszerepeltem, és egyszer elő is fordult velem Kölnben, hogy valamit ott a szerencsétlen Tebaldo, aki ott matatott ott a lanttal, és egy olaszul szóltam volna neki, oda szóltam neki németül, és azt hiszem, hogy az egyik ismerősöm, aki sokszor annak idején hozott vitt kocsival, az azt mondja, hogy a verejték ütötte őt ki, amikor meghallotta, hogy egyszer csak olaszból egy mondatot mondtam németül, de nagyon hát, és rajta kívül azt hiszem, hogy senki nem vette észre.
0: És utána vissza tudtál kattanni az olasz nyelvre?
1: Igen, hát az olasz az fantasztikus, az olasz nagyon jó, olaszul nagyon jó énekelni, ugyanúgy, mint a magyar, nagyon jó dallamos és szenzációs olaszul énekelni szerintem. De érdekes módon, hogy állítólag Verdi ugye franciára írta az eredetit, és a Covent Gardenbe egy pár évvel később visszamentem vendégszerepelni ebbe a úgynevezett francia verzióba.
0: Uh-huh.
1: Énekeltem magyarul, németül, olaszul és franciául. Ezt a szerepet énekeltem a legtöbbet a életemben, azért is mondom, hogy nekem Verdi a legfantasztikusabb és legfontosabb zeneszerzőm, mert szinte neki köszönhetem a repertoáromnak a 95%-át. Ugye az Amneris az Aidából, az Eboli a Don Carlosból, Preciosilla, Azucena, Ulrika, tehát hogyha ezeket a szerepeket veszem, ez mind egy zseniális zeneszerző volt Verdi.
0: Igen, igen. No és következett New York. Hát a Metropolitan Operában milyen volt belépni? És hát Luciano Pavarotti és Joan Sutherland társaként, atya ég, ilyenkor csipkedem magamat ezektől a nevektől, szóval ez fantasztikus. Na ezt hogy élted meg?
1: Ezt érzem meg a legnehezebben, mert azt hiszem, hogy mindenkinek az életében a tetőpontnak kell, hogy legyen ő a Metropolitanben énekeljen. Én nekem az volt a pehjem, hogy tulajdonképpen ez a produkció, ez már eleve úgy volt, most ezt csúnyán mondom, halálra ítélve, hogy ez a lemeztársaságoknak volt a versengése, és a különböző zenei mafiáknak. Most képzeld el azt a szituációt, hogy a Sutherland a Deccával, az RCA-vel, a Nucci, aki a baritonista, akkor menő baritonista, az is a nem tudom, hogy milyen lemeztársaságokkal. Mindenkinek volt valahol szerződése, csak én nekem nem volt. Tehát csak én voltam az ismeretlen, és ugye rajtam csattant az ostor, mert állítólag annak idején a 80-as, 90-es évek elején ugye volt ez az oroszokat nem engedték Amerikába.
0: Igen, igen.
1: Az Obrasszó évekig nem mehetett Amerikába, és ahogy a Covent Garden neki köszönhetem, hogy ott én ugrottam be helyette, itt meg őt akarták először.
0: Uh-huh.
1: Kiderült, hogy hát tulajdonképpen leénekeltem 5 előadást az első szériát, de utána rögtön az volt, hogy benyomták az Obrasszovát, tehát tulajdonképpen elég szomorú volt a sorsom, mert mert egyik oldalban szerencsém volt, hogy az Obraztsovát le tudtam váltani Londonba, itt viszont miután ő visszajött, hát ő sokkal nagyobb szár volt, mint én, tehát le kellett nyelni a békát, hogy ugye végre örültek, hogy felszabadult ez a zárlat, és hogy ő vissza tudott menni a medbe, úgyhogy. De nagyon érdekes volt, én megmondom őszintén, hogy én féltem a Metropolitántől, mert én nekem mindig olyan érzésem volt, hogy olyan helyeken, ahol szeretnek, és látom, hogy pozitívan segítenek, és hát egyengetik az utamat, azokban a színházakban csodákra voltam képes. És ott, ahol éreztem, hogy valahol útban vagyok, vagy nem szeretnek, ott valahogy ugyanúgy, ahogy ugye Magyarországról ez bennem volt, ahol nem szerettek, ugyanúgy görcsbe kerültem. Szóval ez egy nagyon érdekes, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez sikerülhetett volna sokkal jobban, mert akkor már nem tudom én hány azucsinán túl voltam, tehát nem az, hogy nem tudtam a szerepet, vagy valami, de nem voltam igazán olyan formában, mint ahogy máskor szoktam. Szóval ezt most ennyi időtávlatából nagyon őszintén mondom, hogy nem tudtam, nyomott engem ez a sok nagy sztár, a Pavarotti, meg a Sutherland, meg a Bonit, szóval, és nagyon rossz szituáció volt, mert pont ez alatt az idő alatt vestek össze a próbaidő alatt a Sutherland és a Pavarotti, úgyhogy őrült rossz hangulata volt az egész próbaidőnek, úgyhogy sajnos ez nem a... Hát el kell fogadni.
0: Igen, igen. Hogy élted meg ezeket a sikereket és kudarcokat? Mert ezek óriási dolgok voltak mind a két oldalról.
1: Nézd, az nagyon érdekes, hogy ha végignézem az életemet, akkor olyan nagy színházakban, mint a Covent Garden, London, vagy a Scala, vagy New York, vagy hát New York is, de München, Párizs, Frankfurt, Verona, Firenze, Marseille, nem tudok mit olyan sorolni, olyan nagy város, ahol Rio de Janeiro, ahol nem léptem volna föl, tehát a világ minden nagy színházában megfordultam, és nem egyszer, hanem rendszeresen énekeltem. És most mondom azt, hogy énekeltem ezeket a nagy nehéz Verdi szerepeket, mondom az Ebolita, az Amneriszt, az Azucinát, és hát tényleg nagy sztárokkal, mert a Domingótól Pavarotti, Mirella Freni, Capuccilli, Gruzon, etc., tehát nagy sztárokkal énekeltem együtt, tehát nem hoztam szégyent se magamra, se a magyarokra, úgyhogy mindig azt mondom, hogy egy jól fizetett magyar turista voltam, aki az egész világon bizonyítottam, hogy mit tudok. Többségben tényleg úgy tudom elmondani, hogy a karrierem a 35 év, már 35-től 40, most az utolsó 5-6 évben már inkább kisebb szerepeket énekeltem, ami olyan kisebb szerep, hogy ugye a koromhoz méltem kisebb, tehát a Pik Dáma gróf nője, vagy a Karmelitákban a Haldokló Pejernő, tehát olyan, ami karakterszerepek, de ezt mindig jónak találom, hogy a medzóknak van nagyon sok olyan lehetőségük, hogy a nagy szerepeket után át tudjanak állni ezekre a karakterszerepekre.
0: Igen. A müncheni bemutatkozásodkor úgy írtak rólad, hogy Stern der Woche, tehát nem, hogy a hétnek a csillaga, azt hiszem, hogyha jól fordítom, és ezzel a címmel tüntetett ki az Abendzeitung című lap. Ez például...
1: Arra büszke vagyok, mert amikor először énekeltem, azt csak az, aki színpadon volt, azt tudja igazán, hogy ugye Magyarországon általában nincs az, hogyha valaki kimegy egy tapsrendnél, hogy akkor főleg németeknél, meg ugye Angliában is, hogy mint hogyha egy orkán szeren, hogyha valami oda, hogy az egész szinte közönség brávózik. Ugye Magyarországon megszoktuk, hogy egy idő után bejön ez az ütemes taps, de nincsenek ezek a brávózások, áriák közben, vagy valami, és emlékszem rá, hogy leénekeltem az első, hogy én szoktam hívni a csilingelő áriát, ami jó nehéz, mert egy ilyen koloratúr az első ária, és a kitartott hang után ott ugye állva maradok, és hát olyan brávózás volt, hogy én magam meg voltam lepődve, hogy én nem gondoltam arra, mert ezek, amikor legelőször énekeltem, ezeket úgy hívták, hogy információzgástél, hogy az ember elmegy, énekel egy előadást, aránylag kevés gázsér, és akkor ha jó, és megfelel, tehát nem előéneklés, ez sokkal jobb, mint egy előéneklés. És elénekelsz egy ilyen előadást, ha bizonyítottál, és erre fölkaptam én ezt a 5 éves, vagy 6 éves, már nem tudom pontosan, azt hiszem, hogy 5-et írtam alá, és utána írtam még alá egy vagy kettőt, már nem tudom pontosan, 92-ig voltam hivatalosan szerződtetve, de annyit jelent, hogy a nagy árja után, hát amikor kimentem, szinte lefújtak a színpadról, úgyhogy ez valami olyan hihetetlen élmény volt, ez csak azt tudja, mivel ez megtörténik, hogy ezt nem lehet megszokni sajnos. Megkaptam még emlékszem rá, hogy annak idején olyan nagy sztárok voltak azon a héten, a Lucia Pop akkor sokat énekelt ott, meg most nem tudom, hirtelen egy bolgár énekes, a Dimitrova, és ő előttük kapta meg ezt, hogy a hét csillagot, tehát én voltam azon a héten úgymond a kiválóság, aki megérdemelte ezt a kitüntetést, és utána ettől kezdve aztán tényleg a színháznak voltam az egyik úgymond csillaga sztárja.
0: Igen, volt-e olyan, hogy azt érezted, hogy féltékenyek a sikereidre, vagy benned volt-e valaha ilyen érzés?
1: Tulajdonképpen én el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen hát azért jöttem el Magyarországról, mert én úgy éreztem, hogy valaki mást jobban preferáltak előttem, és jobbnak tartottak, és én úgy éreztem, hogy én jobb vagyok jobb. Végül is hát be is bizonyítottam, hogy ugye én tudtam olyan szerepeket elénekelni, amit a másik hölgy nem tudott elénekelni. De most ez olyan, hogy én azt mondom, hogy nem lehet két embert összehasonlítani soha, mert néha, amikor hallom, hogy ezt ehhez hasonlítál, az ahhoz.
0: Mindenki más és más.
1: És különböző egyéniségek vagyunk. Az, amit nagyon sajnálok, hogy az, ami bennem volt, az a színpadi talent, ami mind a mai napig, hogy egy szerepet meg tudok formálni, ami annyit jelent, hogy vannak rengetegen, akik csodálatosan énekelnek. Mondjuk a mezzo szerepeknek a legtöbbje tényleg olyan, hogy egy színészi bravúr is tud lenni. Most ez vonatkozik tényleg egy Amnerisre, egy Ebolira, vagy egy Azucinára, tehát ott nem csak az a lényege, hogy valaki leénekelje ezt a szerepet, hanem tényleg a szószoros értelmében el kell játszani. Na most ez az, amit én érdekesnek találtam, hogy a színpadi játékú órákon, amik ugye, hogy mondtam, hogy két évig voltunk a Zeneakadémián, hogy ennyire nem tudtunk kibontakozni, vagy ennyire fantáziatlannak látott akkor a Mikó, mert egyszer-kétszer megkérdezte, hogy meg tudja ezt maga csinálni, és akkor nem hiszem el, hogy és ugyanakkor már kint külföldön, ugye, ahogy mondtam, a versenyek által már énekeltem kint Carment, meg Amneriszt, ugye a szófiai versenyen, és ott is úgymond még hát fiatal voltam, és ugye nem voltam tökéletes, és sok hibával minden, de mégis érezte a közönség is, meg mindenki, hogy micsoda talentum vagyok, tehát nem csak maga a hang, hanem egy színpadra termett valaki.
0: Igen, Placido Domingo azt mondta neked egy előadás után, hogy ha ne adj úristen, egyszer elvesztenéd azt a gyönyörű hangodat, színésznőként is megélhetnél az egész világon. No, most egy kicsikét...
1: Végre valaki mondta, és le is írta aztán egy ilyen interjúban, mert az volt az aranyos, hogy most, amikor néha beszélünk arról, hogy például a legutoljára, amit énekeltem, ez a Karmelitákban, ez a perjelnő, hogy ez is tulajdonképpen nem az énekesi bravúr, mert a éneklésben nem is olyan komplikált, hanem az, hogy meghalni a színpadon egy olyan valakinek, akinek hát úgy hiszem, hogy rákos lehetett, mert hosszan szenved a darabban, vagy a másik darab, ami szeretek meghalni a színpadon, a Pigdám, a Grófnő, a szívinfarktuskat. De ő ez a perjelnő, ő tényleg kéri a morfiumot, és kéri, hogy segítsenek rajta. Na most ezt, ha valaki olyan énekli el, aki nem tudja átélni, hogy milyen borzasztó lehet, akinek fájdalmai vannak, és meg van írva a zenében ezek a nyögések, meg ezek amikor valakinek ilyen görcsösen fájdalma van, az annak nem szabad ilyen szerepet énekelni. Ez is szoktam én mondani, hogy vannak szerepek, például én nekem sajnos nem volt gyerekem, nincs gyerekem, de például az Azucinában is, amikor az Azucina énekli, hogy a saját fiamat öltem meg, és verem a mellemet, hogy igen, a saját fiamat öltem meg, hogy azt nem lehet csak úgy énekelni, hogy igen, az én fiamat megöltem, és nézek csak a levegőbe, és csak szétárom a karomat, szóval, ha én azt nem érzem benne, pedig nekem nem volt gyerekem, és mégis jobban el tudom énekelni, milyen borzasztó lehet egy anyának, hogy a saját gyerekét elveszítse.
0: Pontosan. Hát közben a műsorunknak az első résznek a végéhez érkeztünk, és mit fogunk tőled hallani? Mert szeretnénk egy zenét bejátszani.
1: Arról majd a második részben is szívesen mesélek, amit választottam, a Punkieri Giocondából a Laurának az áriáját.
0: Kedves hallgatókat pedig invitálom, hogy pár perc múlva következik a második rész, akkor is hallgassanak majd bennünket.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a Lélek közelben műsor második felét. Vendégem a nagyszerű világot járt Budai Lívia, akit arra kérek, hogy meséljen erről az áriáról, amit az előbb hallottunk, Dzsokondáról.
1: Ez az egyik kedvenc szerepem volt, a Dzsokonda, Laura szerepe. Nagyon érdekes, hogy amikor fölkértek rá, akkor általában megkérdezik, hogy szeretem-e énekelni, vagy hogy elfogadom-e, vagy valami, és hogy Domingo fog-e énekelni az Encót, ez volt 81-ben és Berlin. És hát én pofátlanul, akkor ugye az ember fiatal, akkor voltam 31 éves, azt mondtam, hogy hát persze, soha nem énekeltem, de hát még színpadon, de ismertem a darabot. Hát aztán, amikor a premier után kiderült, hogy sose énekeltem, hát a szívinfarktus kapott, majdnem a szívinfarktus, mert ugye az egy rettentően riszki valami volt, hogy egy ilyen nagy szárokkal, mint a Angeles Gurin, meg a Domingo, meg a Fortune, meg Jesus Lopez Cobos dirigálta, de hát ugye fiatal vagy, és rátermett, és hát hangilag nagyon jó volt. Hát így szintén ugyanaz volt, hogy amíg van egy ária, az, amit most ugye hallottatok, ezután, amikor az a szép kitartott magas hang van, hát akkor

0: utána énekeltem még Barcelonában a Carrerassal, aki a másik kedvenc terroristám volt, Barcelonában meg Madridban, és végül is ebből a szerepből csináltuk meg a lemezfelvételt, ahol a lemezfelvételen is eredetileg Domingo lett volna, azt a Marton Éva éneklés adta, és én vagyok a Laura, úgyhogy azt a Patané dirigálta. De ez egy csoda jó szerep, most hál' Istennek a Budapesti Operaházban is bemutatták tavaly, és többször megnéztem én is nosztalgiából, ugye most már nem az én szerepem, most már nem énekelnék ilyet, de akkor az csodálatos élmény volt, és örök szerelem marad ez a szerep. Még most jutott eszembe, hogy a legnagyobb szenzáció, hogy mert tudtam, hogy még énekeltem másod is, Veronában énekeltem 89-ben, és ott meg a második nagy tenorista, akit én nagyon szerettem, olasz, a Bonisoli, aki egy nagy, magas, nagyon csinos fiú volt, és emlékszem rá, hogy egy hajónak a tetején áll, amikor mielőtt én, mint a szerelmét várja, és olyan jó erőben volt, hogy őrült nagy ilyen krinolinos ruha volt, és hát ahhoz, hogy egy hajó lépcsőn kellett, 6 lépcsőn kellett fölmenni a hajónak a tetejére, és úgy látszik, hogy vagy nem voltam elég gyors, vagy nem akarta kiválni még a krinolinot, megfogott egy kézzel, és szinte azt a 6 lépcsőt nem fölhúzott. Úgy emlékszem rá, hogy minden szerepről az embernek van valami sztória, mert mindig valami apróság történik, de ettől jók az élő előadások.
1: Azt akartam kérdezni, mert arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mind a három tenorral énekeltél. Ők milyenek voltak emberként? Melyik volt neked a legszimpatikusabb, és kivel voltál a legjobb kapcsolatban? És milyenek voltak egyáltalán? Hisztizősek, nyugodtak? Hogy valamit mesélj róluk.
0: Ez nagyon érdekes, Pavarotti volt tulajdonképpen hangilag a legtökéletesebb abban az időben, tehát amikor ugye azt mondja a három tenora, Pavarotti, Carreras és Domingo, de ő volt a legkevésbé kellemes kolléga, mert ő nagyon saját magát, ő tényleg egy sztár volt, egy divó volt, aki csak saját magát érdekelt, és nem volt egy kellemes partner a színpadon. A Domingo, ő fantasztikus jó, amellett, hogy egy nagyon sármos férfi volt, és nagyon kedves volt a legalábbis hát akkor a 80-as években velünk, akik énekeltem vele, Carment is, Monte Carlo-ban, meg Münchenben Aidát, és nagyon-nagyon jó kolléga volt. Ő volt az, aki egy előadás előtt bejött, és megkérdezte, hogy hogy vagy, hozott egy 100 virágot, valami, szóval ő tényleg nagyon cser kolléga volt. A Carreras, őt nagyon sokszor kaptam partnerül a Don Carlosban, és ő fantasztikus, hogy milyen szívvel énekelt, és ő benne, tehát tulajdonképpen a három körül azt mondanom, hogy a Carreras, a Domingo és utána Pavarotti. A Domingónak nagyon sokszor, ha most ezt így nem szép mondani, de sokszor izgultam, hogy na, kijön az a magasság, vagy nem jön ki az a magasság. Szóval nagyon sokszor ugye megszokjuk azt, hogy a lemezeken ugye milyen fantasztikusan énekelnek, de az élő előadásokon bizony sokszor voltak problémák, úgyhogy ez mindegyikünknek ugye ez a élő előadás, az élő előadás, úgy kell.
1: Hogy bírtad lélek jelenléttel ezeket a nagy tétű előadásokat?
0: De például olyan előfordult, hogy emlékszem rá, hogy amikor az elején beszéltünk ugye a szememről, hogy a müncheni Aida, ami szintén Domingóval énekeltem, és emlékszem, hogy az volt a legnagyobb szenzáció, hogy akkor már édesanyámik is kijöhettek, és a apukám ült a, hát, legyen a kis szívét, végig sírta az egész előadást, hát ez egy fantasztikus élmény volt neki, és főleg az, hogy ugye a Domingóval énekelt az ő kislánya, és az volt, hogy az ítélkező képbe, amikor a Domingo lemegy a sírba, tehát úgy volt kiépítve, hogy volt egy ilyen lépcső, és azt a lépcsőt ugye azt bezárják, és akkor utána jön a negyedik felvonás, amikor ők már a sírban lenéneklik azt a duettet a Aidával. És elfelejtettek nekem szólni, hogy van egy ilyen vékony dummy zsinórszerűség, amivel ugye behúzzák azt a lépcsőt, és utána azon lehet tovább mozogni. És ugye én a szememmel én azt nem láttam, úgy látszik, hogy hát ilyenkor derült ki néha egy pillanatban, hogy ugye nem volt mindig tökéletes a szemem. És hát majdnem elestem benne, de olyan ügyesen tudtam elesni, hogy mindenki azt mondta, hogy szenzációs volt, hogy csinálom, mint hogyha utána akartam volna zuhanni, ugye, mert a Domingo ott hagy engem, mint Radames, és nem akarja az én szerelmemet elfogadni, hát a híres Amneris Radames duetben, tehát mint hogyha utána ugrani akartam volna oda a lukba, hogy

0: hogy belehalok abba, hogy engem nem választott. Hogy néha a rosszból is valami ötletet produkálni, de ez nagyon érdekes, hogy a színpadi jelenlét, tehát ahhoz, hogy valaki színpadon valami jót tudjon csinálni, néha rettentően föl is kell találnunk magunkat, mert például olyan erőfordult egy Sámson és Delila előadáson, amit szerettem volna, hogy beszéljünk arról, hogy a sok olasz opera mellett énekeltem nagyon sok franciát, de a kedvencemet, például a Kárment nem énekelhettem abban az időben, szinte a 90-es években eleget, mert abban az időben az volt a divat, hogy minden gebe csajok, ahogy szoktam mondani, akinek se elő, se hátul nem volt semmi, én meg ugye mindig egy ilyen kis magyar, ilyen kis töltött galamb voltam, mert nem voltam soha vékony, de nem voltam olyan gebe, akik akkor sztárolták az ilyen fiúsabb Kármeneket. De visszatérve a Sámson és Delilára, hogy a harmadik felvonásban állunk ott egy Brüsszelben a színpadon, és van egy jelenet, ahol mielőtt szerencsétlen Sámson ugye oda kerül a két között, hogy összedöltse az egész templomat, ugye az imádkozunk és megháláljuk, hogy minden jó sikerül, stb. És az én fájtlam tüzet fogott.
1: Hú!
0: Volt ott a színpad közepén, és egyszer csak ott állok a baritonistával, aki rettentő jóhomorú srác volt, aki a főpapot énekelte, és látom, hogy egyszer csak az ő palását, hogy rádobja az én hátamra éneklés közben. Hát mondom, ez megzavarodott? Hát mondom, mi baja van nekem erre, amikor leénekeltünk, oda sugja nekem, hogy comment tu veux Delila, a Seigneur à la point, hogy akarod a Delila, jól megsülve vagy?
1: Bocsánat, de ez tényleg nagyon jó.
0: De ez olyan jó volt. Na mondom, mert normális körülmények között a főpap nem ölelgetheti ott a Delilát. Ha ő akkor nem segít, akkor
1: sült lett volna.
0: Ott mi történt velünk.
1: Igen.
0: De volt egy pár tényleg úgymond baki, ami attól lesz élő, és igazán jó egy előadás.
1: Mennyit kell készülnöd egy előadás előtt?
0: Attól függ, hogy egy olyan szerepet, amit még soha nem énekeltél, hogy azt kell este eljátszanod, vagy olyan, amit már 100-szor vagy 200-szor már énekeltél. Amit már nagyon sokat énekelt az ember, azért kell gyakorolni, de benn maradnak, hogy mi szoktuk mondani, egy-két disznóság, hogy pontatlanságok, vagy valami, tehát mindenféleképpen készülni kell rá. Most én szerintem az a szisztéma, ami most van, az a mostani generációnak, akik most a úgymond szabadúszók, bizonyos fokig rossz nekik, mert ugye mindenki, tehát nem állandó fizetésből élnek, hanem ők is estékre vannak fizetve, tehát egy sokkal bizonytalanabb az életük most.
1: Igen.
0: A blogba éneklik el az előadásokat, tehát régebben ugye az volt az én időmben, hogy elvállaltam egy szerződést mondjuk Brüsszelben vagy Münchenben, és akkor két vagy három hét, tehát most az utóbbi időben már egész 4-5 hét próbaidők voltak, és utána egy másik egy hónap, amikor az alatt el vannak kosztva az előadások, de azok akkor csak ezeket az előadásokat énekeljük. Tehát 2-3 nap differenciával. Tehát benne van az embernek a torkában most. Annak idején, hogyha arra gondolok, hogy aki egy repertoár színházban volt, hogy mondjuk hétfőn kell énekelni neki egy Amneris, és akkor szerdán egy esetleg egy Úrikát, és akkor vasárnap megint egy Ebolit, szóval nagyon nehéz lehet.
1: Az váltani nagyon nehéz lehet, igen.
0: Igen, tehát én úgy érzem, hogy nekem ebből a szempontból előnyem volt például az, hogy amikor énekeltem egy hosszú szériában, mert sok német szerepet is énekeltem, ugye a hangomnál fogva a Tristánban, például egy Brangénét, vagy egy Ortrudot, vagy egy Kundrit elénekelni közben nem tudtam volna egy Amneris vagy egy Kárment elénekelni. Tehát tulajdonképpen begyakorolsz egy szerepet, és akkor azt a szerepet, tehát ha azt nem éneklem egy vagy két évig, és utána újból kell valahol énekelni, akkor azt újból megint egy-két héttel előtte, azt ugye vissza kell...
1: Be kell dolgozni, igen, be kell járatni.
0: Igen, be kell járatni, tehát vissza, és nagyon érdekes, hogy bizonyos dolgok, ezt mindig szokták mondani annak idején, hogy tanulj meg egy szerepet, és tedd félre. És az olyan érdekes, hogy például két évvel ezelőtt, amikor énekeltem ezt a Kármelitákat, akkor hát rengeteget gyakoroltam, mert nagyon jót akartam énekelni, és tudom, hogy fél évig, akkor még Kanadában laktam, és fél évig próbáltunk, és gyakoroltunk mindent, és hát nagyon jó sikerült, hál' Istennek, és nagy vízhangja volt. Ugye most lett volna újból a darab, sajnos emiatt a koronavírus miatt ugye elmaradtak az előadások, és ezzel szerettem volna a karrieremet, a 43 év karrieremet és a 70. születésnapomat megünnepelni, És érdekes módon, amikor most előszedtem a szerepet, olyan egyszerűbbnek tűnt, és sokkal, sokkal könnyebbnek, mint amikor 6 hónapig gyakoroltam, mert egyszerűen nem volt a torkomban.
1: Persze, mert van az a bizonyos megismerés, és újra ráismerés technikája, és az bizony nagyon jó.
0: Igen, úgyhogy azért nagyon jó, hogyha az ember olyan szerepeket, amit többször énekelt, ugye tisztogatjuk a szerepeket, tehát amikor ha újból előveszük, akkor újból találunk, hogy mit lehet, tehát mind állandó tanulás az életünk.
1: No, 1986-ban jöttél vissza Magyarországra az opera színpadra, Don Carlos volt, és a partnerei Tokodi Ilona, Ilosfalvi Róbert, Begányi Ferenc, Polgár Laci, őket említeném. Ennek milyen érzése volt? Mert a világ legkülönfélébb opera színpadain énekeltél, van-e kedvenc helyed, vagy kedvenc közönséged, és milyen érzés volt ide hazajönni?
0: Erre az előadásra azt tudom mondani, ha valamit sajnálok életemben, hogy ezt nem vettek fel, az egyik kolléganőmnek, Ötvös Csillának a férje titokban néha egy-egy előadást fölveti, sajnos ez volt az első, amikor otthon voltam, és ebből semmi felvételünk nincs. Audio felvétel, hangfelvételünk van. Ez egy olyan, hát erre is például megkaphattuk volna a csillagórát, de mindegyikünk. Ez egy olyan fantasztikus előadás volt, lehet, hogy azért miután ugye én jöttem haza, mint először, mint vendégként, és hát ugye az otthoni sztárok, a Tokodi, Polgár, Begányi, és
1: Ilosfalvi, igen.
0: Ilosfalvi, aki kinti és otthoni sztár is volt. Annyira fantasztikus atmoszférája van most is, hogyha néha visszahallgatom ezt a felvételt, mert ezt néha meg szoktam hallgatni, hogy emlékszem rá, hogy a Erkel Színházban ott a két oldalt volt aránylag közel a zenekari árok fölött volt, ahol az újságírók voltak, és amikor aztán kijöttek a kritikák, és tényleg hát nagyon jó kritikát kaptam, és hát rettenten izgultam, mondanom csak, hogy először hazudok, hogy mindenki azt fogja hallgatni, hogy na, vajon tényleg ilyen jó-e, vagy hogy csinál-e valami hibát, vagy sem, hát tudod, ez a tipikus, hogy na.
1: Igen.
0: És a Várnai Péter sajnos azóta már meghalt, és akkor azt mondta ott, hogy semmi nem, ott volt egy, van egy pillanat, amikor azt mondta, hogy a hideg szaladt a hátán, amikor a Eboli csak egy mondat mond, és abban benne volt az a szerepe, az a hatalma, és minden, amikor megkérdezi tőle a póza, hogy mit akarsz csinálni, és akkor csak elfordítottam a fejem, és lebigyeztettem a szám, és azt mondtam, hogy nulla.
1: Igen.
0: Abban nullában benne volt az, hogy na, nem tudod az én hatalmamat, mert ugye ő a királynak az ágyasa volt, tehát ő mindent el tudott érni. És akkor, amikor vége volt az előadásnak, akkor a Várnai Péter azt mondta, hogy na, ezt jó kiutálták a virágkarrierbe. És ez egy szállóige, ez most így csúnya, hogy az én szájamból mondom, de ez tényleg ez egy szállóige lett, mert annak idején ugye nem gondolták, hogy én egyáltalán ilyen szerepeket el fogok tudni énekelni. És tényleg ezekkel az írtó nehéz szerepekkel jártam a világot, és hát mondom, ez egy felejthetetlen élmény volt, de az nagyon érdekes, hogy mindenki a szólisták olaszul énekeltek, és akkor még a kórus magyarul énekelt.
1: Uh-huh.
0: Még a régi időkben, hogy előfordult, hogy csak később állt aztán a kórusát, hogy ők aztán meg kellett tanulni nekik mindent eredeti nyelven, de ez mind a mai napig ez a előadások előadása volt. Nagyon sok, ugye 280 körül énekeltem Ebolit, tehát ez rengeteg, és abban volt pár modern is, és volt egy pár régi mód is, de én szerintem ez a magyarországi, ez a csodálatos kosztümök, ami volt a Márk Tivadarnak a kosztümje és a mikorrendezés, ez egy gyönyörű produkció volt. Most lett volna júniusban, csinálnak egy új Don Carlost, és a szívem vérzett, mert én azt szerettem volna, hogy ez mindig megmaradjon, ahogy a bohém élet is, hogy maradjon meg, és az meg is maradt, és annak is két változata van. De én nagyon szerettem a elegáns kosztümökben énekelni. Ugyanakkor volt például olyan modern rendezés Kasszelban, meg Kölnben, ahol benfekszem az ágyba, kinyílik a színpad, amikor a soha nem szeretett az Elegyamájmám óta, amikor énekli a basszus, és benfekszem az ágyba, és végig ott, miután hát én vagyok, aki elárulja a királynét, és a kis ékszerdobozát oda viszi a fülöknek, Tehát ott vagyok a színpadon végig, tehát sok minden variációs lehetőség van. Én elfogadtam mindent, mert ugye az ember csak valahol van, hogy szerintem a modern színházi játszás valahol elment nagyon-nagyon-nagyon rossz irányba. Most már olyan rendezések vannak, hogy az ember már rá se ismer a darabra.
1: Sokszor ez bizony borzasztó, igen.
0: És a legnagyobb problémám nekem, például most ez alatt a legutolsó, amit hát utoljára akartam elénekelni, a Pigdám a grófnőt Áhenban, hogy a rendezőnő hát abszolút nem, hát nem tudom miért akart valami annyira különlegeset csinálni, tehát egész mást rendezett, mint amiről a darab szól. Na most hát elég sokáig próbáltam én is meggyőzni, és már azon voltam, hogy hazajövök, és a végül is aztán a koronavírus mentett meg, mert bedobtam a kulcsot, két előadást nem énekeltem, és azt mondtam, hogy ezt nem csinálom tovább, egyszerűen nincs értelme, mert nem ez a darab. Szóval csak annak tudom elmondani, aki ugye ismeri, tudja, hogy a grófnő, aki nem akarja elárulni a titkát, és ugye tudja, hogy ha elárulja a titkát, akkor a Hermann a tenoron meg fog halni.
1: Igen.
0: És ugye ő ugye reszket ott a saját életéért, és reszket, és hát nem akarja. Na most ez a rendezőnő azt akarta, hogy ez a 80 éves nő, hogy ennek egész idő alatt erotikus fantáziája legyen, és a tenor, amikor bejön, ahelyett, hogy megfenyegetni, elkezdi őt simogatni, meg taperolni, meg nem tudom mit csinálni. Szóval egyszerűen nem hittem el, hát mondtam neki, egy 80 éves nőnek nem állandóan nincs erotikus fantázia, ez a nő, ez fél, ez tudja, hogy meg fog halni, és ez mégis úgy van, hogy a halál annyit jelentett számára, hogy egyszerűen leülök, lehajtom a fejem.
1: Uh-huh.
0: Semmi nem történik, most normális körülmények között, szóval egyszerűen ez egy játék szerep. Na most én is azt kérdeztem, hogy ha valaki nem érti meg, tehát egész más rendez, mert azt mondtam, hogy ha valaki, amiről a darab szól, és valami más évben, vagy más hogy a századba beteszi, de azt rendezi, amiről a darab szól, akkor az ellen semmi kifogásom nincsen. Mert én rengeteg modern produkciót, és éppen azért szerettek a rendezők, mert ugye mindent meg tudtam csinálni. És nagyon sok nagyon érdekes modern produkciókat, és nagyon szerettem őket. De legyen értelme, csak az a baj, hogy most már egy csomó olyan dolog van, hogy egyszerűen tényleg néha csak a fejemet forgatom, amikor néha látom a Medzon, vagy a különböző opera közvetítéseken, hogy...
1: Hát tulajdonképpen nem a darabot, hanem önmagukat próbálják megvalósítani, és ez nagyon szomorú. No, lépjünk egy kicsit tovább. 1995-ben Apró Attila portréfilmet készített rólad, aztán 1999-ben Énekes sorsok címmel László Zsuzsa készített veled portréfilmet. Meg hát ki ne hagyjuk azt, hogy 2010-ben az ottavai nagykövetségen Vastag Pál nagykövet úr Pro Kultúra Hungária díjat adott át neked, és azt hiszem, hogy két évvel később Osváth Júlia díjat is kaptál, és azt mondták, amikor itt Budapesten 2013-ban énekeltél a Falstaffban, hogy a Mrs. Quickly-ként fellépő budai Lívia mélységei és magasságai nagyszerűek, színpadi jelenléte is szuggesztív. És még kaptál egy olyan díjat is, hogy hűség a hazához, és én ezt nagyon-nagyon úgy érzem, hogy igazán megérdemelted. Már csak azt kérdezném, hogy van-e kedvenc szereped, és van-e olyan, amit szerettél volna, és mégiscsak kimaradt? Tehát a kedvenc szerepre tudom is a választ, gondolom, hogy Eboli talán. De van-e olyan, amit szerettél volna, és mégis kimaradt?
0: Úgy érzem, hogy nincsen, mert olyan szerencsés voltam, ha esetleg most egy kis propagandát csinálok magamnak a www.liviabudai.com, van egy nagyon jó weboldalam, azon a kislány, aki csinálta a weboldalt, összeszedte az olasz, francia, német, egyéb szerepeket, tehát tulajdonképpen az egész világon minden, ami létezik, ami mezzóra, az egész Wagner repertoárat végigénekeltem, Strauss, a Klütemnestrától kezdve minden, és semmi nincs, amit el szerettem volna még énekelni. Tehát tulajdonképpen, ha úgy mondom, akkor szerencsés vagyok, mert mindent el tudtam énekelni. És általában úgy van, hogy, jó időben is jöttek a szerepek, tehát amikor már kezdtem úgymond idősebb lenni, 45-50 éves koromban, akkor kezdtem Klütemnestrát, meg olyan szerepeket, meg ezt a Pigdáma, meg amilyen anyaszerep, vagy már nem annyira, hogy mondjam, hangot megkívánott, tehát mint egy Amneris vagy az Ebolit, ahhoz nagyon top formába kell lenni, és az én úgy érzem, hogy én nem akarnék a színpadon egy 60 éves Ebolit, vagy egy 60 éves Kárment látni. Ez most az én privát véleményem, de hát az akármennyire csinos vagy jól tartja valaki magát, akkor is az látszik, hogy az mégiscsak 60 éves.
1: Hát akkor nagyon-nagyon boldog szakmai életed volt, én úgy gondolom minden nehézség ellenére. Úgyhogy nem is maradt más hátra, mint hogy majd meghallgassunk egy operát Don Carlosból. Melyik lesz az?
0: Eboli áriája, a Ódon fatale.
1: Igen, akkor csak azt mondom neked még búcsúzásként, azaz kérdezem, hogy jól tudom-e, hogy júniusban lesz a 70. születésnapod.
0: Igen, igen, ez az érdekes, hogy 60. születésnapomra kaptam meg a Pro Arte Cultura Hungarica díjat, aminek nagyon büszke voltam, és valahogy titokban azt gondoltam, ez most kicsit múlis, hogy 70 éves koromban valakinek eszébe fogok jutni, de úgy látszik, azt már elfelejtették, de az, ami még, ahogy most szóltad a egy-két díjam közül, hogy a Hűsége hazához, az viszont meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jól esett, mert én világ életemben annak ellenére, hogy ahogy beszéltünk róla, hogy ugyan diszidálnom kellett, tehát el kellett hagynom, de én úgy érzem, hogy én az országomat, de én úgy érzem, hogy én a világ életemben magyar voltam, és magyar is maradtam mindig, és külföldön is mindig az volt, hogy a Die Ungarische und der Hungarian, tehát a mindenütt ott volt, hogy a magyar Budai Lívia, és amire nagyon büszke voltam, és nagyon sok, hogyha daleseket énekeltem, nagyon sokszor énekeltem Kodály, de nagyon sokat énekeltem Bartók Kék Szakállat is külföldön, és hát az óriási élmény volt, hogy az ember az anyanyelvén tudjon énekelni. És én a férjemmel úgy döntöttünk, hogy hiába nagyon szép helyen laktunk Kanadában, és gyönyörű volt a külföldi élet minden, de kicsit úgy döntöttük, hogy hazajövünk Magyarországra. Még azt a rövid időt hazajöttünk meghalni. És büszkék vagyunk, hogy magyarok vagyunk, mert a magyarok tényleg fantasztikus, tehetséges nép. Egyet sajnálom, hogy most a jelen pillanatban kicsit öljük egymást, de remélhetőleg ez is el fog aztán egy idő után tűnni, és jobban fogjuk egymást szeretni, mert sokkal szebb lehetne az életünk, hogyha szeretnénk egymást.
1: Így van, hát akkor nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked, és gratulálok ehhez a csodálatos életműhöz, és akkor hallgassuk az operát.
0: Nagyon szépen köszönöm.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kábítószerellenes világnap. 1987-ben nyilvánította az ENSZ közgyűlése június 26-át a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelem elleni harc napjának. A határozat alapján 1988 óta tartják június 26-án a kábítószerfogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napját, ezzel is felhívják a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire és a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. A világszervezet közgyűlésének döntése alapján a tagállamok nemzetközi kábítószer ellenes programot dolgoztak ki. A droggal kapcsolatba kerülő emberek száma világszerte nő, mintegy 200 millióan fogyasztanak kábítószereket, az Európai Unió ugyan haladást ért el a kábítószer használatának és kereskedelmének visszaszorításában, de becslések szerint még mindig 25-30 millió európai fogyaszt valamilyen tiltott drogot, a leggyakrabban kannabisz származékot. Magyarországon felmérések szerint a felnőtt lakosság 11%-a használt már valamilyen tiltott szert. A drogok kipróbálásának ideje hazánkban jellemzően a középiskolás évekre tehető, így a szakemberek az iskolai prevencióra helyezik a hangsúlyt. Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátraverebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a katolikus püspöki konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Sezták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a 4 égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Ma pénteken is derült napos, száraz idő érkezett, a légmozgás is mérsékelt marad, és már 32-38 fokuk van. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és nagy szeretettel köszöntöm Bíró László püspök urat, akinek többféle funkciója van. Kapcsolatunk természetesen nem mai, hát azt lehet mondani, hogy több mint 50 éves.
2: Elképzelhető.
1: És annak örülök, hogy elfogadta a beszélgetést, és hogy megosztja majd azt a életpályát, az ő munkásságát, és hát minden olyan szép dolgot, ami számára is, és mások számára is hasznos volt, és lehet is. Hát ugye ne én mutassalak be téged, hanem te mégis ki is az a Bíró László, és hogy került oda, hogy most a tábori püspökség vezetője, a család, a püspök karon belül a családért való felelős püspök, és mondhatnák még sokféle funkciót, rektor funkció, és így tovább. Meg azért kötődik egy kicsit Kalocsa Kecskeméthez is, de mégis pécsi, úgyhogy talán onnan, hogy ha jól emlékszem, akkor egy szekszárdi születésű fiatalember ül velem szembe, Isten éltessen.
2: Köszönöm szépen a meghívást is, és valóban Szekszárdon születtem, tovább nem áll a ritmus. Ugye szent év volt, amikor megszülettem, azt el szeretem mondani, mert 1955 írtam, és akkor 12. Pius pápa meghirdette az Úr Jézus születésének 1950. évfordulóját és szent évű nyilvánította. Úgyhogy szent évben születtem, és a másik nevezetessége a születésemnek, hogy október 31-én a reformáció ünnepén születtem, tehát valahol már az ökuménét hordoztam a vérembe, és a reformáció is mindig ünnepli a születésnapomat, ezek a sajátos dátumok az életemben. Ugye szeretem elmondani, hogy paraszti családban születtem, megélhettem a beadást, a TS agitálást, hát egyik sem volt nagyon lírai történet, ugye mikor a padlás lesöprések voltak, a szegény apám ugye nem termett annyi, amennyit le kellett adnia, és meg kellett vennie a leadáshoz a gabonát. A sajátunkat megtartottuk magunknak. Persze akkor a paraszt embernek pénze nem volt. Úgy volt neki élelme is, hogy ügyeskedni próbáltak szegényként, hogy a beadásra megvették a gabonát, a család fenntartására megtartották a sajátjukat. Emlékszem a gyerekkori disznóvágásokra, mikor jöttek.
1: Lehetett egyáltalán disznót vágni? Engedéllyel, igen?
2: Engedéllyel, szigorúan megmondva, hogy hányot, és kijöttek ellenőrizni, hogy annyi alkatrésze volt-e a disznónak, amennyit bejelentettek. Persze a paraszt embert nem kellett féttenie senkinek se, mert volt magához való esze, bejelentették, amit be kellett jelenteni, és mikor az ellenőr kijött, addig eltették egymásnál, elosztották a disznó alkatrészeit. Igen, és akkor utána ittak rá egy pálinkát, és összehorták újra a disznót, és nagyot nevettek. Ez egy nagyon-nagyon szép időszak. Ami megmaradt még bennem ebből az időszakban, sokat tudnék persze mesélni, az a rokoni baráti összetartás. Szóval, amikor valamelyik megijedt volna, hogy miből tartja a családját, erre a mondatra emlékszem, hogy ne busuljál, amíg nekem lesz, addig neked is lesz.
1: Na ez igen.
2: Szóval egy olyan szolidáris lelkület volt
1: érdekes,
2: ez.
1: Érdekes, hogy ma ezt...
2: Ezt már nem lehet így, ha írásban szerződést kötnek, akkor se tartják ezt meg. Annak idején meg egyszerűen becsületből ez így működött. És persze az emberben lehet, hogy szépülnek az emlékek, de azért sok mosolyra emlékszem, tisztaságra, derűre emlékszem, és egymás iránti bizalomra emlékszem. Mindenki ugyanabban a bajban leledzett, de mindenki kész volt segíteni a másiknak, és valahol mégsem a nyomor az aggódás maradt meg az emberben, hanem a biztonság, amit az akkori nagy család, baráti kör jelentett. Egy homogén kultúra volt, ugye Szekszárdnak ez az alsó város nevű része, amihez most is ragaszkodom is, vagy lokálpatriótája vagyok, az alsó utcának, ahogy szoktuk odahaza mondani. Ez egy...
1: Régi ház megvan még?
2: Azt nem, az a Kádár rendszer utolsó húzása volt, hogy lebontották azt a részt, és ékes panel házak épültek a helyén. Úgyhogy emléktáblát nem tudunk oda hölni, ahol születtem. Szegény apám, ez úgy volt, ugye, mert volt a régi parasztház, aztán apám megépítette, akkor azt bontották le, aztán apám is belehadt szinte. Hát ez egy külön szám, ugye.
1: Hányan voltatok ti testvérek?
2: Ketten voltunk bátyámmal. Ugye ez egy külön szám, hogy 50-es évekből kilábultak apámék. Hát először is kim volt, egyik öreg apám az kim volt a Szibériában 4 évig az első háborúban, Galíciába ment el katonának. Aztán a más apám az el volt a Dónnál, szerencsémre láblövés kapott, így hazajött, és akkor ugye hazajött, megházasodott, ugye mindenféle parasztember a semből is gyűjtöttek maguknak, és még 59-ben földet vett a legszebb dűlőbe. Ugye úgy képzelte, hogy Lapi, így mondták, Lapi dűlőben majd az öreg korában megtartja magának, a gyerekeké meg lesz a hegyi szőlő, akkor majd nem tudja azt művelni. Hát ezt a Lapi dűlőt is elvették ugye 60-ban, hosszas agitálás után. Hát az is egy emlék az embernek, hogy reggel 7-kor odajött az agitátor, mindig kettesével jártak, ugye mint Jézus küldte a tanítványokat, és akkor váltották egymást, azt hiszem 2 órakor, és este 10-ig ott ültek, télvíz idején januárban. Az agitátorok előtt zajlott az egész január hónap, nem tájítottak. Ez is egy szomorú történet volt tulajdonképpen. És akkor önként beléptek a TSZ-be. Apám 3 évig bírta a kiképzés, aztán kilépett, aztán hát igazából földön futóvá vált. Mindenfajta ilyen utolsó munkákat volt kénytelen elvállalni, mert ugye hát hatelemje volt.
1: Te neki. Ott jártál iskolába, ugye Szekszárdon?
2: Ott jártam Szekszárdon iskolába, az általános iskolába. Hát ott is nagyon szép kalandok voltak persze. Hát az úgy megfelelt és felekezeti iskolának, mert még a tanítók a régiek voltak. Ezt elmesélem, hogyha van rá idő, mert kedves epizódok ezek az ember életében. Temettem a tanítónénimet, ugye 99 éves korában, és sokszor elmesélte, ugye 38-ban végzett a néptanítóképzőbe Pécset, akkor disponálták még a pedagógusokat, hogy el kell itt, amikor visszatért a délvidék, Szabadka mellé valami tanyára, és akkor onnan haza szökött a háború ideje alatt, és akkor valamiféle közmunkát kapott a Szekszárdon a polgármesteri hivatalban, aztán 50-ben végre elmehetett abba az iskolába tanítani, ahol ő is kisgyerekként tanult, és később én is. Elmondta, hogy 50 januárjának került oda, és hát a kisiskolásokkal valami dolgozatot iratott. Ezen a címen ugye egy paraszti firtel volt, hogy disznóvágás és a tél. És az egyik 5. dolgozatot javítottam, a férjem együtt fölrögtem, mert mindegyik dolgozat ezzel fejeződött be, mindezt a nagy sztalinertásnak köszönhetjük. Ugye azt mondja, szívesen kihúztam volna pirosra ezt a mondatot, de nem tettem meg. És akkor mondja, hogy hát behívták ugye a pártra, hogy eltársnő, vagy misére jár, vagy leadja a diplomáját, és leadja a diplomáját, vagy nem jár misére. Hazamentem, nem tudtam azt mondani, hogy mit csináljak. Aludni se tudtam. Leadjam a diplomámat. És ezt csak megvilágosítottam. Azt mondja, hát a diploma meg a misé az nem egyenértékű, és nem adtam le a diplomát. Egész életében szépen hűségesen járt templomba. Ez volt az én első tanítónéni, hála Istennek.
1: És ott érettségiztél Szekszárdon?
2: Nem, olyat nem tettem ottan. De fölvételiztem a helyi gimnáziumba. Ugye, föl is vettek. Persze, mert parasz gyerek voltam, nyilván szakközépiskolába. De én közben titokban már a Bencéseknél jelentkeztem gimnáziumba. és annak is története van, nem tudom, érdemes elmesélni, hogy hogyan kellett titokba tartani, és hogyan tagadták le, amikor már nyilvános volt, hogy oda megyek, hogy ilyen gimnázium nincs is, mondta a kántor tanítóból lett igazgató az általános iskolába. Ne tessék mondani, már föl vagyok véve.
1: Ez Győr?
2: Győr volt, igen. Győri Bencéseknél végeztem 4 évet. Áldott időszak volt, sok szép és jó.
1: Kolzenszky Rihárdot, azt hiszem, hogy...
2: Ő gyakorló tanárként
1: ott
2: még...
1: Ott ismerte
2: meg. Igen, gyakorló tanárként még tanított is engem. Hát helyettesként ugye jött be Jevtusenko kötetekkel, meg mindennel. Értékes ember volt már akkor is.
1: Most itt az, hogy te Bencéseknél végeztél, de itt már eldöntötted, hogy ugye a papi pályát választod?
2: Igen, ezt nem tudom, de 4 évesen voltam, hogy pap szerettem volna lenni, azt tudom.
1: Ja, tehát akkor itt már korábban el...
2: Úgyhogy mindig el szoktam mesélni, és hálába emlékezem a anyai nagymamámról, aki 54 anna napján halt meg, júliusában, tehát én nem voltam még 4 éves, és ő volt az, aki egy zsebnaptárba fölragasztotta édesanyám hittanórán kapott szent képeit, amik hát csipkész szériek voltak, gicsesek voltak, de nekem nagyon szépek voltak, és abból miséztem, az volt az én imakönyvem. Ugye Rákosi rendszerben voltam kisgyerek, akkor nem volt semmiféle katolikus kiadás, ugye a szocialista embereszménybe ez nem fér bele. Így hát az volt az én imakönyvem, misekönyvem, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ez az imakönyv elkészült, valószínűleg ez is benne van a papi hivatásomban, és sok minden más tényező. De ez a nagymama, Isten nyugtassa, is benne van. Aztán végig sok jó pappa volt találkozás, ott hittanórákon. Azt is el szeretem mesélni, hogy ott a kisiskolában, ugye én jezsuita hittanra jártam, ugye 56 után, mert volt egy jezsuita páter, nemrégiben temettük, ugye Hevenesi János atyát, aki ott volt harangozó és pénzbeszedő, Szekszárdon, és 50 után elkezdett hittan tanítani, és úgy maradt. Nekem meg kellett várni a bátyámot, az óvodából kijöve, és így a Hevenesi atya jezsuita hittanjára járhattam már óvodás koromban, egy áldott lélek.
1: Látod, ezt nem tudtam róla.
2: Igen, aztán utána is hát egy áldott jó hitoktató, Szalai János bácsi, szóval sok jó hitoktatóval volt dolgom, sok jó káplánnal.
1: Érettségi után végül is a papi pályát hol kezdted tanulni? Végül is teológiát, győri teológiát.
2: Győrött kezdtem. 9 évig voltam Győrött. Uh-huh. Ott tanultam a teológiát is. És akkor ugye a szent évek azok végig kísérnek, mert előkészítő szent év volt 1974-ben, és Cserháti Püspök úr ugye úgy határozott, hogy Szekszárdon szentel fel is egy ilyen szent évi előkészítő találkozót rendezett arra az alkalomra, úgyhogy a Szekszárd Delvás templomban kereszteltek is, szenteltek pappá, ott voltam új misé, és sok minden
1: azért
2: szép élmény.
1: Azért ez egy nagy élmény volt, hogy szekszárdi születési gyereket pappá Szekszárdon.
2: Igen, tehát a gyökereim azok erősek, és, uh-huh. és örülök neki, hogy ott lettem, és vagyok valahol otthon.
1: És akkor végül is ugye Cserháti József püspök úr nevét most már csak emlékként mondjuk, de én magam is személyesen ismertem, te pedig szolgáltad. Ez végül is hogy indult?
2: Ugye, mondottam, 74-ben lettem pappa, utána elkerültem Mágocsra, Tónabaranya határán kis település. Ugye ott voltam káplán, aztán Szigetváron voltam rövidke ideig, 8 hónapig, és Pécset voltam sok esztendőn keresztül. És ott kezdtem káplánként a Székesegyházban, és onnan vitt át a püspök úr titkárnak, Cserháti püspök úr is, míg a 10. évet megkezdtem mellette titkárként, és aztán visszakerültem plébánosnak a Székesegyházba. Az egy érdekes.
1: Nagyon ide. Szeretett téged.
2: Igen, én is tiszteltem, szóval egy nagyon jó eszű ember volt. De próbált lavírozni abban a nagyon nehéz időszakban. Éppen egy pap kollégát temettem most ott a Pécsi Egyház megyében, aki annak idején megkérdezte, hogy mi akarsz lenni, és neki mondhattam el kis kamasz fejjel, hogy pap szeretnék lenni, és így nyitom a papság fele. Na, őt temettem, és ugye a temetési beszédben, hogy eszembe jutott a Cserháti püspöknek egy mondata, mindig mondogatott a papoknak, testvérek, ami megmaradt a diktatúrában is számunkra, az az oltár és a szószék. Ezt a kettőt kell nagyon megbecsülni. És az akkori papság, a becsületesek, azok ezt nagyon szépen tudták tenni, a misézést, és törekedtek az ige hirdetésre. Nehéz időszak volt, mert a zsinat irodalom alig jött be. A papok érezték azt, hogy a tridentinum utáni nyelv már alig érthetők az emberek számára. Próbálták szerintként keresni a nyelvet a szószéken, hogyan tudják megszólítani az embereket. Ugye a diktatúra sokakat félrevitt, másokat megmakacsolt. Szóval nagyon sokféleképpen élték meg az emberek ezt az időszakot, a papok is. És a Cseráti püspök úr ezt ebben a keserves világban próbálta tartani a lelket a papságban is, ugyanakkor a politikai vezetéssel is próbált valamiféle kapcsolatot találni, de mondom, hogy mégse volt, mégse a végkiárosító közé tartozott, hanem próbált lavírozni. És sokat idézgette az őt szentelő püspököt, hogy a modus vivendit kell keresnünk, ugye nem irritálni azt, ami van. Nagyon sok szép epizód maradt a
1: könyvét szolgálból. Dedikálta nekem is egy alkalommal, amikor meglátogattam, és abban tényleg sok mindent leír az ő nem könnyű időszakáról. Valahol azért ugye a püspöki karnak is azért egyik jeles személyiségévé is vált. Azt hiszem a gazdaság ügyeket, vagy mi volt, aminél...
2: A titkára volt sokáig, aztán Szent István társat is átvett. Ez akkor úgy volt egy időszak, amikor mindent ugye csinált. A Magyar Feri bácsi, az új embernek a főszerkesztője, ugye ő volt a világi vonal vivője, Cseráti a klerikális vonalnak a vivője, és a Magyar Feri bácsi az új ember főszerkesztője, talán 70 éves születésnapjára Cseráti püspök úrnak írta a köszöntőjébe, hogy Cseráti püspök úr az a főpap, aki bement a bozótosba, megtépte a főpapi ruháját, sokszor még a testét is megvérezte a bozót, de próbált utat törni a bozótba. Sokféleképpen értelmezi a történelem, majd az idő kiforogja, szokták mondani, hogy mi lesz az ő végső értékelése. Egy nagyon bonyolult, küzdelmes élet volt az, amit ő tett, és ahogyan próbált védeni papot is. Persze aztán el tudott ejteni embereket, ez biztos sérelmes is volt azok számára. Ugyanakkor még nagyon ember tudott maradni az elesett emberhez is. Tudta fölemelni őket, tudott megbocsájtani. Ez nagyon sok szép epizód van.
1: Pécset te ugye egyszer káplánként, majd plébánosként, azért a Székesegyház plébános azért egy rang. Pécset akárhogy is veszük. Ha jól emlékszem, az ifjúság volt neked a fő egyik, az ifjúság összefogása, ez volt az egyik fő. Meg ebből a korodból találkoztál a Platti családdal is. Hiszen a mi ismeretségünk ugye innen indul, hogy mi 46-ba Ungváról menekülve Németbolyba kezdtünk, majd Pécsvárad, Mecseknádas, Pécs, tehát végigjártuk a különböző helyeket, és édesapámnak a elhelyezésével kapcsolatban. De hát az a személy, akit az előbb talán említettél, vagy kint, Kalász Gyula, az nekem volt Németbolyba káplánom, aki fölkészített a bérmálásra. Később vele találkoztam a püspökségen, mint a gazdaság ügyeket. Tehát sok közös ismerősünk volt, és hát most már néhány valóban a volt, de az emlékei azok mindig megmaradnak. Te mire emlékszel itt ebben az időben? Azt hiszem az öcsém volt az, aki a legtöbbet járt hozzád, mivel én 59-ben elkerültem Pécsről, és azóta csak ilyen hazajáró lélek vagyok.
2: De... Igen, szóval István volt ugye még talán 8-os, vagy főstagatos korában hittanosom, és maradt végig még egyetemista korában is hittanosom, és hát eskedtem is őket annak idején, tehát így kerültem édesapáikkal is kapcsolatba, sőt még őt is eskedtem, édesapáikat is, a második házasságnál. Szóval sok szép emléket, sőt kaptam festményt is édesapától is, meg a második feleségétől is. Úgyhogy hogy meg is vannak.
1: Szóval valami kis Platti emlék azért ott van, van a körülötted.
2: Van, van. Elkísértik az életemet a Plattiak, amit talán nem tudom, hogy temetni, nem temettem-e valamelyiket.
1: Igen. Hát, igen. És aztán édesapám egy elég szép, talán 20 képből álló
2: kollekciót
1: adott át, akkor a Pius templomnak volt a plébánosa, és ő írta alá, de akkor már a püspökséghez. Valahol ott kell legyen azért ezek az öme, hát elsősorban az ő szakrális és egyáltalán vallásos életének a emlékei is benne természetesen.
2: Igen, szívú tárképre emlékszem, még a Cserháti püspökünknek is ajándékozott.
1: Igen. Egy. Hát meg az, hogy 91-ben, amikor a II. János pápa Pécset is ugye magyarországi látogatás misézett, akkor Krakkóról festett egy képet, és azt is ott áthatta. Te már akkor nem voltál ott, ha jól emlékszem.
2: De ott voltam.
1: De hogy még ott volt.
2: Még emlékszem is arra a képre.
1: Igen.
2: Nem hiszem, az a szimultán kép.
1: Igen, igen, igen. Ja, egy igen. Valóban Krakkóról egy szimultán, jó mondod, igen, igen, egy szimultán kép, igen, igen. Amiben a legjellegzetesebb épp, és nem véletlenül direkt arra festette, hogy a Szent Atya, és hát a Szent Atya meg is áldoztatta őt is, engem is, feleségemet is, lányomat is, tehát gyakorlatilag azt jelentette, hogy nekünk Pécs azért sok vonatkozásban azért, hogy is mondjam, a második otthonunk volt, mert végül is ugye egy, ma úgy mondanám, migráns család volt, aki Ungváron menekülve, de már nem mehetett vissza, mert ugye elcsatoltak, meg elvettek mindent, és újra kezdték életüket. Az ottani németbói apácák, ha nem segítettek, akkor lehet, hogy a hat gyerekes család nem biztos, hogy sokáig élt volna, de hát, ahogy te mondod, az emberek összefogtak és segítettek egymáson, még azokat is, akik akkor kerültek oda, nem egy könnyű időszak után. Na, de nem mi rólunk van szó, hanem arról van szó, hogy neked a pályád végül is ugye Pécsről...
2: Pécs volt az én igazi papnevelő intézetem. Igen. Szóval ott tanultam meg sok mindent. Sok mindent. Picikét a hatósági világot az egyházon belül, a kommunikációt az állami körökkel. Aztán ott kerültem kapcsolatba a házaspárokkal és az ifjúsággal. Szóval ezek ugye az embernek az emlékeiben szinte megmosolyogni való. Annak idején az egyházügyi hivatal két fejezetet húzott ki a pasztorális jegyzetből. Az egyik volt az ifjúság pasztoráció, azt nem hagyjuk az egyháznak jelszóval, a másik a házasság pasztoráció, azt is ők nagyon értették, úgyhogy ezt a kettő fejezetet húzták csak ki a pasztorális jegyzetből, és ez a kettő mégis a munkának a fő területe volt, ez volt a tiltott.
1: De mai napig.
2: Igen, és ez maradt az életemnek a két hordozója, a ifjúság pasztoráció, és már abból inkább kivénhedek, és a család pasztoráció az, ami még megvan. Aztán még hozzájött a börtön pasztoráció, tehát ez...
1: Igen, ja. Igen, hát... Ja. De mégis itt azért az életedben történt egy Pécstől való eltávolodás, nem igen. Véglegesen, hanem csak időszakosan, mert azért az a járó lélek vagy te is.
2: Igen, tehát a gyökereim ugye ott is vannak, mint Szekszárdon is. Aztán akkor elkerültem Kalocsa-Kecskemétre, ugye ott voltam egy évet gyakorlatilag, aztán a központi szemináriumnak a rektorra vettem 15 éven keresztül, és most a katonai püspökségen dolgozom.
1: De akkor már segédpüspökként, nem?
2: Igen, igen, igen.
1: És akkor aztán végül is megmaradtál de jure ott, de de facto máshol látod el a feladatot.
2: Igen, igen, igen.
1: Végül is.
2: Ugye a Kalocsához anyult a kötődés, hogy ha hetente lejártam misézni Kecskemétre.
1: És hát ugye említettem azt, hogy természetesen a úgynevezett tábor lelkészségnek a katolikus egyház részvé első számú embere vagy püspök is. Dr. Kelemen József volt beszélgető társam, tulajdonképpen ő meg arról beszélt, hogy a katonaságon belül hogy alakult az egész úgynevezett tábor lelkészség. Ennek nehézségei, örömei, és az egy veled való és más egyházak vezetőivel való találkozás is. Erről fogunk majd beszélni, egy kis szünetet tartunk, és utána azért ezek az élmények, hogy te hogy láttad tulajdonképpen, és hogy élted meg, ezt a feladatot, amit most már elég régóta csinálsz.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Bíró László püspök úrral a beszélgetést, táborelkészség. Annyit talán előzetesen, hogy az 1990-es 4-es törvény, amit a lelkiismeret és vallásszabadság egyházról szóló törvénybe még nem lehetett beletenni a táborelkészséget. Annak ellenére, hogy már akkor felmerült, hogy hogyan lehetne ezt, mivel a honvédelmi törvény az egy állam az államba egy külön csomag volt, ezért csak annyi, hogy a honvédség alkalmazottja is járhatnak templomba, de ott, ahol élnek, és nem a, hogy is mondjam, hát, vagy lelki életet életnek, de nem a táboron belül. Na de hát ennek azért mégiscsak voltak történelmi hagyományai, ezt előbb-utóbb módosítani kellett, és hát itt indult meg aztán az, hogy ez később a módosításra került, és akkor indultak be. Te ez erre hogy emlékszel, erre az időszak?
1: Igen, hát 94-ben ugye nevezték ki az első püspököt, ugye a tábori püspökség érje Ladosi Gáspár személyében, együtt kaptunk kinevezést, ugye, együtt szent, hát egy hét különbséggel együtt szentelődtünk, ugye együtt voltunk lelki gyakorlaton Szegeden a Ladosi püspök úrral. Ugye érdekesség az, hogy ő egyen alattam járt a gimnáziumba, és neki adtam át a Győri Bencéseknél az önképzőkörnek az elnökségét. Úgyhogy váltottuk egymást többszörösen. És akkor ugye azontól, hogy láttam a házat egyszer, Ladosi Gáspár megmutatta a püspökséget, hát nem sok mindent tudtam az egészről, mert ugye én Kalocsán voltam akkor, és egy évig, és mikor bekerültem Pestre, akkor találkoztam a Gáspár atyával, de hát akkor meg volt, nagyjából készen volt minden. Tehát én a kész terméket láttam, és amikor ide kerültem a püspökségre, igazából hát ezt kell csak folytatnom. Tehát ugye a 94 óta sok minden eltelt. Ugye először, mint ahogy mondtad is, meg volt a törvény, adta lehetőség, hát nagyon-nagyon idegen volt, hogy visszafele tudom köngyölni az eseményeket. Tehát az agitpropos fiúnak nézték a tábori lelkészt, és persze, ugye csak a változott az idő, és mostan papnak gondoljuk,

0: sokakban. Csak nagyon nehéz volt egy megtört hagyományból újra hagyományt teremteni. Tehát kilépni, akkor először ugye egy ilyen liturgikus szolgát láttok az agitropos korszak után, akkor pusztán liturgikus szolgát láttok a lelkészben, a papban, tehát ugye mindent megszentelni, és most tartunk ott, hogy lassan-lassan, nagyon lassan bele tudunk épülni a képzési programokba, tehát úgy lassan beleszervesül a tábori lelkész a katonai szolgálatba. Tényleg a lelkészeink közül sokan nagyon szépen együtt vannak a katonák. Ugye pont ez a lényege a tábori lelkészi szolgálatnak. Ugye a katona az egy mobil ember. Tehát jól hangzik, hogy a helyi közösségébe gyakorolja a hitét, de amikor kint volt 6 hónapra Afganisztánból, vagy most éppen kint van Irakban 6 hónapon, vagy nem van a Balkánon 6 hónapot, akkor nagyon nehéz neki gyakorolni a helyi közösségben a hitét, és a tábori lelkészek velük mennek, és nagyon érdekes a kötődése a tábori lelkészhez a katonának. Az ember egy olvas ilyen első vagy második háborús időkből, tábori lelkészek naplójából, nagyon érdekes történeteket mondanak, írnak le a kollégák. Éppen nemrégiben egy könyvbemutatót tartottam egy pap kollégának a távoli, a napló följegyzése az első háborúból, éppen az ukrán fronton volt kint a kolléga is, és leírja, hogy valamelyik katonának a felesége megírta a férjének, hogy többet ne írjál, mert mit tudom, a Pistibe megszerelmesültem, és vele élek együtt. És a szegény kis katona mutatta a lelkésznek ezt a lapot. Mai napig is van egy ilyen szerepe a papnak, hogy amikor nagyon nehézé válik egy katonának a helyzete, akkor mégis valami nagy bizalommal van a pap irán, még ha talán meg sincs keresztélve, hogy nem sok köze van a valláshoz, akkor is valami ős bizalmat hordoznak az emberek a pap iránt. És ez ma is megtalálható a misszióban.
1: Laci, hadd kérdezem, hogy a tiszt képzésbe azért ezt a fajta szolgálat, tehát hogy a hadseregen belüli nem katona szolgálatot tanítják, kapnak megfelelő muníciót, hogy mi várható, ha csapathoz kerül, ha bárhova kerül, és kivel kell együtt az emberre, mert ugye valamikor nevelőtiszteleket képeztek, ahogy te mondtad, agitropos, politikai nevelőtisztek voltak. Most nem nevelőtisztek, hanem van egy olyan társ, aki együtt próbálja segíteni mindazt, hogy abból az emberből, aki ott van, ott szolgál, és választotta azt a pályát, abból valóban tisztességes, hazáját szerető ember váljon. Gondolom, hogy ebben tudtok segíteni.
0: Ez majd nagyon szép dolog, hogy egyfajta kiképzésen részt vesz a lelkész is, és vannak a bizonyos pontgyűjtések a különböző gyakorlatokból, tehát azért sorstársak is a katonákkal, és mikor egy kiképzésen vannak akár a külföldi misszióval kapcsolatosan, akkor ott vannak közöttük, és ez adja meg a bizalmat igazából a lelkész fele, és a lelkész is ezen keresztül tud jelen lenni, megbarátkozni a katonákkal. Tehát a missziók azok nagyon fontos szolgálati helyei a tábori lelkésznek, ugye, mert velük van a kiképzésen, a visszaszűrésen, tehát együtt él a katonákkal, és ez az egész katonai lelkészetnek a célja. Tehát itt nincsen plebániaház, nincsen templom, ami kápolnáink azok vannak, de nem ott van az ereje a tábori lelkészi szolgálatnak, hanem a jelenlét, a közelség, ez a tábori lelkész. Tehát igazából személyes kapcsolatra épül ez a szolgálat, és egyfajta természetes tekintélyre. És mondom még azt, hogy hűröm, az előbb mondtam, hogy valahol az emberekben ott van, ha nem is kiforrottam, vagy kiművelten, de ott van a transzcendens iránti éhség, vágy, nagyon sok érdekesre tudni kell mesélni.
1: Úgyhogy nem könnyű feladat. Mondok neked egy érdekes. Bence József volt rendőrfőkapitány, régi barátság kötött össze bennünket, és mondtam neki, hogy nálatok az van kiírva, hogy

0: hogy védünk és szolgálunk. A védelem az logikus, hogy az a tietek, de a szolgálat szóba azért vannak társak, ezekkel együtt kellene a megelőzés és az utógondozás. Ezek az egyházak és lehetnek az önkormányzatok is. Ezek is az emberek szolgálatára hivatottak, az emberek bizalmából léteznek. Tehát kik lehetnek a partnerek, akik azt mondja, igazad van, és akkor összehoztam a négy nagy egyház vezetőivel, Teve utcában, talán még most is ott van az első emeleten egy imaház, egy imaterem, amit végül is a négy egyház felekezet szenteltől, és hát most egy görögkatolikus esperes időnként Szent György napja, meg egyéb ünnepeken azért próbálja az ott élő embereknek ezt a fajta szolgálatot, amit te ugye természetesen egy zártabb egységbe csinált, de hát ott sok ember megfordul, és hát olyan, hogy is mondjam, pszichés problémája lehetnek, hogy miért vagyok itt, mi lesz velem, és akkor jön, lehetne a lelkipásztor, hogy elviselje azt, és ezt ugyanúgy tudom, el tudom képzelni egy rendőrőrsön is, hogyha valakit bevisznek, ha van neki lelkipásztora, azzal szeretné megosztani azt, hogy mégis mi vár rá, hogy tudja ezt elviselni. Szóval azért mondom, két különböző fajta, de valahol, ha lenne sorkatolni szolgálat, akkor ott lenne egy másik missziós tevékenysége az ott lévő lelkésznek, de mivel nincs, hanem zsoldosok vannak idézőjelben, azoknak sem mindegy, hogy ezt a rendszert, ezt a zárt, de ugyanakkor egy nagyon fegyelmet igénylő rendszerbe hogyan tudja önmagát elhelyezni és elviselni. Hát ez egy pedagógia, és hát természetesen a lelki gondozás szolgálata. Úgyhogy ez egy szép feladat. Ezen kívül te természetesen csinálsz a családdal. És erről egy pár gondolatot, hogy azt mióta, és a püspök karon belül ezt végül is az egész országra kiterjedően milyen programokkal tudod
1: összefogni. Tehát ugye 94-ben szentéltek püspökké, és 94-et az ENSZ-el együtt a II. János Pál pápa meghirdette a család évének.
0: Igen.
1: És előtte talán tavasszal halt meg Ács István püspök úr, ő volt egy nagy adó ideig a családreferens püspök, és éppen ez a szolgált üresen, gazda nélkül állt, és mindjárt szentelésen napján seregi érsek úr mondotta, hogy te vagy a családreferens püspök.
0: Ja, mert ő volt akkor a
1: püspök annak elnöke, és így lettem családreferens püspök, ugye most már 24 éve, és szép szolgált. Mindig is közel állt hozzám a család, Pécsi koromtól kezdve, a volt házascsoportom több is, úgyhogy közel állt hozzám. Most ami a dolgom, tulajdonképpen próbáltunk egy struktúrát adni a magyar családpasztorációnak. Ugye minden egyházmegyétől kértem családreferens házaspárt, és azok kértek föl egy papot, akivel együtt végzik az egyházmegyei szolgálatot. Ugye a mi egyházunknak a struktúrája sajátos, a püspök az nem áll fölötte a többi püspöknek, hanem mindegyik egyházmegye önálló.
0: Igen.
1: Tehát amit tudok tenni, az a referenseken keresztüli katalizálása a családpasztorációnak. Tehát találkozom a referensekkel, időnként tavasszal is, ősszel, papokkal, van közös együttlétünk, konferenciázásunk. Sok esztendő óta, ugye, és most épp 25 éve csináljuk a Mária Besnyői család kongresszusunkat, ami mindig egy olyan szintén katalizálása akar lenni a családpasztorációnak. Különböző előadókon keresztül szeretnénk úgy életbe tartani a családpasztorációnak a felelősség tudatát tulajdonképpen a magyar egyházban. Persze hát a világ egyházzal is van egyfajta kapcsolattartás a családpasztoráció ügyében. Szóval nagyjából ezeket tudja az ember
0: tenni. Ez, ami két évig volt Vatikánban, ez a szinódus, a család szinódus, aminek ugye első számú megbízottja éppen Erdő Péter Biboros úr volt. Gondolom, ennek a lebontása is neked azért valahogy jelentős feladatot ad.
1: Igen, tehát az Amoris Laetitiának a közelebb húzása a magyar egyházhoz, ez van évek óta, tudom, megjelentettük. Én sajnálom, hogy sokan beszélnek úgy erről a pápai dokumentumról, apostoli buzításról, hogy nem is olvasták. De nagy hangon beszélnek róla. Igen, pedig sok-sok szép és értékes gondolatot tartalmaz, és csak a vitathatót emelik mindig ki, és újra meg újra azt szajkozzák. Egyik újságíró másolja a másikat, meg sok minden más. Szóval örülök, hogy ez a kezünkbe van, és ugye második János Pál pápa után a legjelentősebb egyházi megnyilatkozás a házasság és a család pasztoráció ügyében. Nagyon sokat beszélünk erről, meg hát a konferenciákat is mostanában erre építjük, és még mindig a idén ez Dublinban a nagy világ találkozó, ugye augusztus végén, ott is ugyanez lesz még a téma, az Amoris Laetitia, tehát egy kimeríthetetlen mélységű dokumentum.
0: Igen, hát ez egy komoly feladat. Azért lejuttatni egészen odáig, hogy ahol a gond az, hogy szétesnek a családok, hogyan lehetne végül is azért az új nemzedéknek legalább a család, a házasság és a család fontosságát, szükségességét és természetesen tisztességes végvitelét vinni, ez gondolom, hogy ez az igazi misszió, azt hiszem, hogy a te munkádban, amit te Pécset csináltál természetes módon, itt azért ez a koordináció azért nem biztos, hogy olyan simán megy, mint a közben.
1: Persze, hogy nem. De én azért mégis a bizakodó vagyok, tehát mindig a család válságáról szokás beszélni, de én látok egy csomó nagyon szép és értékes családot. Sokat tesznek a magyar családért a lelkiségi mozgalmak, és azért az se utolsó szempont, hogy Magyarország családbarát próbál lenni. Tehát azért a törvénykezésünkben, a családsegítésben egy csomó nagyon konkrét segítséget kap a család, ami egy olyan milliót teremt a család számára, hogy talán tudunk fölébredni abból a család iránti közömbös magatartásból, ami tényleg hát kialakult itt az évtizedek során. Ébredést érzek azért mostan, nem kell még készítenünk a család sírfőjét, tehát szoktam mondani, úgyhogy él a család, innenek örülök.
0: Igen, hát nekünk az 50 éves házasság évfordulónkor újra összeadott bennünket Korzensz Kirhárd és Kis László atya a Hévízi Szent Élek templomba. Hát most már az 56. Úgyhogy reméljük, hogy megérjük a 60-ast is. Úgyhogy természetesen kell példák, de hát nem mindennapi eseményekről beszélünk. Bár az volna az igazi, hogy ez ilyen töretlen legyen. Tehát tulajdonképpen két feladatod már van, de van neked egy harmadik, sőt egy negyedik is. A harmadik az oktatásba való részvételed, hiszen teológiai professzor is vagy, ha így
1: lesz. Nem voltam, de szeminári rektor voltam.
0: Vagy szeminári rektor.
1: Szeminári rektor voltam, kispapokkal foglalkoztam 15 éven keresztül, hogy azt talantot letettem, és ami reszortom van még, az a börtönpasztoráció.
0: Börtönpasztorációnak is vagy a...
1: Igen, felelőse.
0: Felelőse.
1: Igen.
0: Hát egy ilyen börtönpasztorációban résztvevő, szenzációs grafikai érzékkel rendelkező Stiv Zolival is szintén csináltam interjút, akkor, amikor még a Vatikán nuncius mellett volt titkár, aztán később került vissza a saját egyház megyébe. De természetesen számomra, mint én pedagógus és rajztanár is vagyok, tehát az ő manuális készséget, arra mondom, sőt nyitottam is neki kiállítást, hogy azzal lehet igazán, mint ahogy hittankönyvekben is ő azért illusztrációkat készít, a gyerekeket megfogni az ő kis angyalaival és az ő rajzaival, ami a gyerekek vizuális 99% vizuális jobban megértik mondjuk a Bibliának bizonyos történetiségeit is. Úgyhogy Zoli is egy missziót csinál, most egy más missziót is amellett. És hát végül is ez az alap dolga. Annyit azért visszatérnénk a tábor lelkészségre, hogy ott nem mondtad, hogy körülbelül hány ember, hány, aki szolgál a világ különböző részén és Magyarországon.
1: Tehát katolikus papa.
0: Katolikusban, igen.
1: Katolikus papa 13-on vagyunk, mostan ez a keret számunk. Picikét talán sikerül ezen változtatni. Ennyien látjuk el azt, hogy nagyon kevés.
0: Ez kevés?
1: Nagyon kevés.
0: De mind múlik ez?
1: Sok minden összetevője van. Tehát az is tény, hogy pap hiány van általánosan is.
0: Hát igen.
1: Ez is tény. Másrészt pedig a katonaságnál is. Hát ott is elvi nehéz. Ez van egy szigorú, ugye számbéri meghatározása az egyházi státuszoknak, és azt szerint, tehát ugye minden felekezetnek megvan a keret száma, és azt szerint történnek a kinevezések, de az igazság az, hogy egyházmegyék is nagyon nehezen tudnak kölcsönadni papokat, tehát hiába emelni a katonaság is a számot, nagyon nehéz betölteni akkor meg. Hál' Istennek most, úgy mindig vannak azért jelentkezők, akik ezt a szolgálatot fel akarják vállalni, és felelősséget éreznek a katonákért. Általában egy érdekes papitárság, ez fiatalos, sok a papjaim is, és most nagyon-nagyon helytállóak.
0: Igen, érdekes. Én úgy gondolkoztam, hogy ha valaki ezt a pályát választja, hogy táborlelkész, ez egy kicsit hasonló, mint egy szerzetes élet.
1: Igen.
0: Mert végül is arról van szó, hogy valami...
1: Még annyira se nyáspolgári. Szóval azért a jó papjainknak azért vándor életük van ám azért. Katonaládába pakolni, és akkor menni 6 hónapra, és ez egy rotációban történik.
0: Mindig 6 hónapra mennek igen, ezek a misszió?
1: Igen. Most mi megtarkítja a világot a határ menti ugye, pasztoráció, ez is egy külön, tehát megvan a rotációja a külföldi misszióknak, ugye, és még az országon belül a határ menti szolgálatok, tehát elég sokat élnek ők ládában.
0: És hát mondani. Ugye itt ráadásul az, hogy nyelveket kell tudni.
1: Igen, hát az angolra törekszenek a kollégák, és aztán értenek szót külföldi misszióba.
0: Nem egy könnyű pálya, de lehet, hogy vonzó talán.
1: Igen. Van azért kolléga, aki már nem gyerek, és még mindig van benne készség a misszióra. Persze, aki ezt vállalja, akkor azt csinálja.
0: Hát igen.
1: Nem is kérdés.
0: És te a püspöki karon belül ezen kívül, amíg annyit nem beszéltük, hogy végül is neked van egy katonai rangod is.
1: Nincsen.
0: Vagy volt.
1: Nincsen. Sose de, volt. Nem elődeimnek, volt. Elődeimnek volt.
0: Ja, az elődeimnek
1: volt. Elődeimnek volt, most nincsen.
0: Ja igen, mert önálló püspökség jön létre, akkor nem kell hozzá.
1: Igen, tehát a papjaim az mind katonák.
0: Az katonák.
1: Igen, de én most nem vagyok az.
0: De azt hiszem Ladocsi Gárfának ő.
1: Igen, aki... igen. Szóval ennek hosszú a története és bonyolult a története. A lényege az, hogy a nyugati országoknál sok, ugye kikötötték annak idején konkordátumilag, hogy a tábori püspök ne legyen katona. Ugye, mert a Hitlerájból egy nagyon rossz emléke volt annak a korszaknak, amikor Hitler direkt parancsolt a tábori püspöknek. És hogy megőrizhesse a püspök a függetlenségét, ezért ők törekedtek arra Ausztria, Franciaország, Németország, Benelux államoknál is, hogy a katona, a tábori püspök az ne legyen katona. A papjai igen, ott is nagyon különböző megoldások vannak, a papjai katonák, de a püspök nem az. Egyfajta függetlenség ez a tábori püspökségnek a katonaságtól, és ez a függetlenség fejeződik ki abban, hogyha a tábori püspök nem katona. Mm-hmm. Tehát nem a katonai kötelékbe tartozom, persze is egy bonyolultabb kérdés, hanem az egyházhoz.
0: Igen.
1: Van ebben egy saját logika, igen. Ugye egyfajta függetlensége van a tábori püspöknek.
0: Mindegyik érintett egyház felekezetnek ugyanígy van?
1: Nem. Különböző módon alakult, hogy a református kollégám az itt volt már ezredes, és úgy nevezték ki tábori püspöknek, és lett tábornok belőle. Ő az egyetlen, aki most katonai rangot visel, a rabbi kollégák is ugye civilként vészik a szolgálatot. Uh-huh. tehát alakult ez ki.
0: Mert itt végül is van a református, aki egyben evangélikus.
1: Igen, ők váltokoznak. Váltokoznak az evangélikusat, és egy rotációban van a evangélikus, illetve a református, és éppen református püspökosodos.
0: Végül is azt lehet mondani, hogy négy egyház képviselői vannak jelen.
1: Igen, igen.
0: Jó, hát a protestantizmusnak sok ágát képviselheti, ugye az evangélikus vagy a református, hiszen közös találkozások is van. Még annyit akartam mondani, hogy végül is te ugye papnak készültél, és eljutottál egy ilyen civil élet, tehát érintő feladathoz. Hol tudod gyakorolni esetleg azt, hogy azt mondod, hogy szívesen elmész egy hitoktatás, vagy szívesen elmenni akár egy bérmálásra? Tehát ez csak meghívásos alapon, vagy van ennek valami rendszere?
1: Nem, meghívásos alapon.
0: Csak meghívás?
1: Meghívásos alapon, igen. Tehát úgy aztán sokszor megkérnek a püspök kollégák is, tehát mikor nem győzik már valamelyik szolgálatot. Tehát sok érdekes, ilyen rendkívül szolgálat van az embernek.
0: Most neked a szolgálatod az a szabadságtéren, ugye?
1: Ott van a központunk.
0: És hogyha azt mondod, hogy most elmész misézni, akkor hova?
1: Ugye van egy kápolnám.
0: Ja, ott van kápolnám.
1: Naponta ott misézem. És van egy, itt a városban, a Belváros templomban szoktam misézni este. Aha. Fél 9-kor, vasárnaponként az altemplomban. Úgyhogy hát szolgálati lehetőség nagyon sok van. Rengeteg fölkérés és minden. Csak a rendbe győzze.
0: És végül is Pécs és Szekszárd, azért gondolom, hogy a te úgymond életedbe évente legalább egy 8-10-szer azért megjelenik a programodban, nem?
1: Szekszárd az gyakrabban. Pécset ugye kevés szolgálatot vállalok, mert oda költözhetnék, tehát nem tudok esküvőt vállalni, temetést vállalni, ugye, mert hát nem győzném, mert rengeteg kötődésem van. Van egy a legősibb házas csoportomnak már 40 éves, őnek is szoktam évente tartani lelki gyakorlatot. Igazából rendszeresen mondjuk csak ennyi, ami van, tehát persze azért Pécset vagyok sokat.
0: Aranyos püspök úr, meg Laci Kálma, nem haragszol, hogy végül is a régi barátságból adod. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad gondolataidat, gondjaidat, örömeidet a nézőkkel és a rádióhallgatóival. És hát sok sikert kívánok neked ehhez a nem könnyű feladathoz. Természetesen lelki gyakorlatot beszélt. Ez a sorozat, ez a Párbeszéd az emberért, egyházak szerepe a mai társadalomban most már talán te vagy a 99. Ezt sokan használják lelki gyakorlatra, és kivesznek belőle egy-egy személyt, hiszen itt Magyarország színes vallási kultúrájának személyiségeit, történelmi személyiségeit mutatja be. Ez a jövő nemzedék számára talán adhat egy példát, és hát köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Átok helyett áldás jön. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 48 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Cukkát és a Bálák heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentése törvényei, valamint Bálák Moáb királya volt, aki meg akarta venni Bálámot. 4 Mózes 19.1-től 25.9-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Bálák, Moáb királya, magához hívatja Bálám prófétát, hogy az megátkozza Izrael népét. Útközben a szamár megmakacsolja magát, mivel meglátja az angyalt, akit az örökkévaló azért küldött, hogy elállja az útjukat. Bálám 3 különböző helyről próbálja meg elmondani átkait, de mindhárom alkalommal áldás hagyja el a száját. Bálám az idők végezetéről és a messiás eljöveteléről is prófétál. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az igazak halála engesztelést hoz a generációjukra. És meghaltott Mirjám, és eltemették ott. És nem volt víz a közösség számára, Mirjámnak, Áron és Mózes nővérének élettörténete bizonyíték arra, hogy minél több jótékonyságot gyakorol egy nő, Isten áldása annál nagyobb lesz a családján. Tanítja írásában Szernóth Ervin rabbi a Cukkát heti szakasz kapcsán. A rabbi Jossé ben Jehuda fia mondta, az egyiptomi kivonulást követően a zsidó népet 3 kiválóság tartotta össze, Mózes, Áron és Mirjám. Isten 3-ójukkal 3 ajándékot adott népének. Mirjámmal adta a kutat, melyből ittak 40 éves pusztai vándorlásuk során, Áronnal adta a felhőt, mely Isten jelenlétének bizonyítéka. Mózessel pedig Isten a mannát adta, ami a nép 40 éves vándorlása alatt táplálékul szolgált. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Nem fog a varázslás Jákóbon, sem bűvölés Izraelen, mert kellő időben megmondják Jákobnak és Izraelnek, amit Isten művel. Idézi a Tórát a Bálák heti szakasszal kapcsolatos írásában, Szernóth Ervin rabbi. Bálák, a moábita király, abban a tudatban, hogy karddal nem lehet legyőzni a zsidókat, felbérelte Bileámot, a midjanita varázslót, kérlek, átkozd meg nekem ezt a népet, talán így erősebb leszek úgy, hogy megverem őt és kiűzhetem az országból. Jonatán rabbi mondta, hűek a barát sebei, de az ellenség csókjai szilárdak. Az átok gyászt hoz, az indokolatlan átok visszafordul az átkozódóra. Ezt Bileám is tudhatta, hiszen Isten előre figyelmeztette. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. De akkor miért vállalta el? Azért, mert 3 olyan tulajdonsága volt, ami megrontja az ember józanságát. A rossz szem, a hívalkodó természet, a dicsekvés. Az időjárásról. Melegedő nyár. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható. Vasárnap folytatódik a derült, napos száraz idő, a légmozgás gyenge marad, és 34-39 fokra emelkedik a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, sok érdekességgel lesz dolgunk, magazinunk legvégén pedig fogunk egy olyan témával is foglalkozni, amely tulajdonképpen mindenkit érint, akinek okos telefonja, illetve mobiltelefonja van. Lehallgat bennünket a mobiltelefonunk, vagy nem hallgat le, és hogyha igen, akkor azt a benne lévő mikrofonnak köszönhetjük, vagy esetleg valami másnak. Természetesen tudományos szempontból fogjuk mindezt megvizsgálni. Én Strasser Andrea vagyok, tehát üdvözlök újfent mindenkit, és azt mondom, hogy vágjunk is bele, a robotika témakörével fogjuk kezdeni, ugyanis a Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Egy 6000 méter magas vulkán sikeres megmászását követően jöhet a legnagyobb próbatétel, ahol értékes tapasztalatokat lehet majd szerezni a jelenlegi rendszerek hardveres és szoftveres képességeiről, írja a bitport.hu. Egy robot nemrégiben feljutott egy 6200 méter magasságú kialudt vulkára, bár mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az utat csak részben tette meg önállóan, mert a csúcsra vezető 16 órás túra egyes szakaszain, a 30 fokosnál enyhébb emelkedőkön a saját lábán sétált ugyan, de a többi szakaszon felcipelték. Ez a teljesítmény azonban így is figyelemre méltó az emberszabású robottól, ami a róla készült felvételeken egy speciális bakancsban és egy erre a célra készült melegítő kabátban nyomul a havas hegyoldalon. A beszámolók szerint a projektet újabb mérföldkőnek tekintik azokban a kísérletekben, amelyeknek a célja a kétlábú robotok ellenőrzött környezeteken túli, akár a világ legzordabb környezeteiben való tesztelése, a mostani túrára pedig felkészülésként tekintenek a végső próba a Mount Everest megmászása előtt. Ennek során majd arra keresik a választ, hogy a humanoid robotokból hasznos eszköz lehet-e olyan környezetekben, ahol az emberek jelentős kockázatokkal néznek szembe, és a hagyományos gépek is nehezen boldogulnak. A projekt és az ötlet egyébként abból a gyakorlati kihívásból született, hogy a vadonban például sok helyen támaszkodnak rengeteg kamerából és érzékelőből álló hálózatokra az állatok megfigyeléséhez, az illegális fakitermelés és az orvvadászat kiszűréséhez, vagy a környezeti változások monitorozásához. Ezeknél pedig sokkal rugalmasabb alternatívát kínálhatnak a szintén kamerákkal és érzékelőkkel, valamint műholdas kapcsolattal és fedélzeti mesterséges intelligenciával felszerelt mobil robot platformok. Ezek a rendszerek a kutatók elképzelései szerint önállóan járőrözhetnének és gyűjthetnének információt nagy területeken, a napenergiára és a műholdas internetre támaszkodva.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: A nyári időszakban, az utóbbi években szinte mindig előkerül az ózonréteg állapota, és egyébként nem véletlenül csak az utóbbi években, mondhatnánk, évtizedekben foglalkoznak ezzel. Tulajdonképpen 500 évvel ezelőtt az emberiség még nem is tudott arról, hogy létezik ózonréteg. Magát a réteget az 1900-as évek elején azonosították, de hogy megértsük magának az ózonrétegnek a működését, és azt, hogy miért fontos különösképpen a nyári hónapokban számunkra, na és mi a helyzet azzal a bizonyos ózonlyukkal, vizsgáljuk meg az egész kérdést tudományos szempontból. Az ózonréteg a stratoszféra ózontartalmú része, az ózon, így az ózonréteg képes bizonyos frekvenciájú ultraibolya sugárzást elnyelni. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy az ózon magas napvédő faktor száma nélkül nem létezne a szárazföldi élet. Az ultraibolya sugárzás darabokra törné az élő szervezetet DNS-ét, és felbontaná a sejtjeikben lévő kémiai kötéseket. Az ózon a Föld légkörében egyébként pont az ultraibolya sugárzás hatására keletkezik, a 242 nanométernél rövidebb hullámhosszú UV-sugarak a légköri oxigén molekuláit különálló oxigén atomokra bontják. Ezek az atomok más oxigén molekulákkal egyesülve ózont hoznak létre. Az élővilág szempontjából tehát az ózonréteg fontos szerepet tölt be a szervezetekre káros, napból érkező ultraibolya sugárzást nyeli el, míg az oxigén csak 0,28 mikronnál rövidebb hullámhosszú UV-sugarakat képes blokkolni, addig az ózon hatékonyan fogja fel a 0,28 és 0,32 mikron értékek közötti sugárzást. A légkört elérő 0,4 mikronnál rövidebb hullámhosszú sugárzás 95%-át képes elnyelni az ózon. Keletkezéséről azt mondja a tudomány mai állása, hogy a Föld légkörében az idők során együtt nőtt az ózon mennyisége az oxigén mennyiségével, és ezzel párhuzamosan az ózon maximális koncentrációja is egyre felsőbb rétegekbe került, így érve el a jelenleg körülbelül 20-25 kilométeres magasságot. Ami pedig a felfedezését illeti, úgy szokták mondani, hogy az ózon rétegnek több felfedezője is van. Egy francia fizikus, Charles Fabry 1913-ban fedezte fel úgymond az ózon réteget, de a tulajdonságait egy brit meteorológus, G.M.B. Dobson fedezte fel, aki egy egyszerű spektrométerrel mérte meg a stratoszféra beli ózon mennyiséget, ami pedig az ózon lyukat illeti. Először az 1970-es években tapasztaltak ózon koncentráció csökkenést, méghozzá az Antarktisz feletti stratoszférában. A mérések olyan gyors ütemű csökkenést jeleztek, hogy míg 1955-ben 320 Dobson egységet mértek, addig 1975-re ez 280-ra, majd 1995-ben 90-re süllyedt. Mivel más régiókban a mérések folyamán nem tapasztaltak csökkenést, ezért közel egy évtizedig mérési hibaként könyvelték el az antarktiszi eredményeket. Bár már 1974-ben három tudós kimutatta, hogy a fogyatkozás valóságos jelenség, és rámutattak, hogy az okozóit a mesterséges eredetű vegyszerek körében kell keresni. A felfedezésért a három tudóst, Paul Crutzen holland meteorológust, Sherwood Rolandet amerikai kémikust, és Mario Molinát mexikói kémikust kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak 1995-ben. Szóval ez a nagyon rövid története az ózon rétegnek, illetve a tudomány mai állása szerint ma már az ózonlyukkal, illetve az ózon réteg megmentésével nagyon sokat foglalkozunk, átlagemberként is rengeteg mindent tehetünk. Például kerülni kell a régi típusú ózonkárosító hajtógázas sprék használatát. Oda kell figyelni rá, hogy például, ha egy hűtőgépet vásárolunk, az milyen gázzal működik, és a benzines, illetve dízeles autók, illetve gépjárművek után bizony át kell térnünk az elektromos hajtású gépjárművekre, állítja a tudomány mai állása.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Folytassuk a következőkben is nyárhoz kapcsolódó témával, vajon miért lesz szinte szúnyogmágnes bizonyos emberekből, van, akit alig csípnek meg a szúnyogok, míg mások a rovarok valóságos céltáblái, elsősorban a nyári hónapokban, de mi állhat a jelenség hátterében? Nos, bár a szúnyogok ősidők óta megkeserítik az életünket, a kutatók csak mostanában kezdték el megérteni a vonzalmuk hátterét, írja a National Geographic, a kulcs a kémia. A szúnyogok ugyanis már több tíz méteres távolságból képesek érzékelni a kilélegzett széndioxidot, a vegyület elsők között kelti fel a figyelmüket, közelebb érve az emberhez azonban egyre fontosabbá válik számukra a testszag, a testhőmérséklet és a bőr körüli páratartalom. A nőstény szúnyogok, ugye tudjuk, hogy csak ők szívnak vért, rendkívül érzékeny érzékszerveikkel, ezek kombinációja alapján döntenek arról, hogy kit támadjanak meg. Friedrich Simard francia kutató kiemeli ugyanakkor, hogy a szúnyog mágnesekkel kapcsolatos több népszerű elképzelésnek nincs tudományos alapja, vagyis nincs meggyőző bizonyíték például arra, hogy a vércsoport, illetve a szem, a haj vagy a bőrszín határozná meg, hogy mennyire vonzó valaki a rovarok számára. A döntő tényező ehelyett inkább az emberi test által kibocsátott illatanyagok összetétele lehet. Ezek jelentős részét a bőrön élő mikroorganizmusok állítják elő. Fajunk 300, illetve 1000 különböző szaganyagot bocsát ki, az elmúlt időszakban pedig egyre több szakértő kezdett el foglalkozni a kérdéssel, hogy ezek közül melyek vonzzák a szúnyogokat. Nos, a kutatók még vizsgálják ezt a területet, de az biztosan elmondható, hogy akik például alkoholt fogyasztanak, ők növelik a csípések kockázatát, illetve a sör is emeli a testhőmérsékletet és fokozza a széndioxid kibocsátást, megváltoztatja a bőr szagát. Egy hollandiai vizsgálatban azok a résztvevők, akik az előző 24 órában sört ittak, átlagosan 35%-kal nagyobb eséllyel kaptak szúnyogcsípést, és hogy hogyan védekezhetünk legjobban a vérszívók ellen? A tudomány mai állása nem mond újat ezzel kapcsolatban. Laza, bőrt takaró ruházat, szúnyogháló, rovarriasztó. Lépünk át egy másik témára. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. A Világbank washingtoni központjában mutatták be az új távérzékelési adatokra épülő térinformatikai adatbázist, amely a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál, közölte a csillagászat.hu. A világvárosai ugyanis soha nem látott ütemben növekednek. Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség közel 70%-a városi környezetben él majd. A folyamat komoly kihívásokat teremt, mivel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Az új megfigyelőrendszerrel a felhasználók 10 méteres felszíni felbontásban fél évente frissített adatok segítségével követhetik a települések terjeszkedését világszerte a 2016 és 26 közötti időszakban. Ez lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy mikor, milyen gyorsan és pontosan hol jelennek meg új lakó vagy ipari területek. A térképi adatbázisból a csillagászati portál illusztrációul egy magyarországi helyszínt is bemutat, a Göd városát ábrázoló felvételeken szemléletesen kirajzolódik, hogy az elmúlt években hogyan növekedett óriásira a helyi akkumulátorgyár épület együttese, írja a Rakéta.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő, mondhatnám azt is, hogy nem mindennapi mentő akcióra készül a NASA, ugyanis egy több mint 20 éve szolgáló űrteleszkópot kellene még időben magasabb pályára emelni. Az űrteleszkópot 2004. novemberében állították föld körüli pályára. Ez az eszköz a NASA űrtávcsöve, amely eredetileg a gamma kitörések, vagyis az univerzum legnagyobb energiájú robbanásainak megfigyelésére készült, de az elmúlt két évtizedben más nagy energiájú kozmikus jelenségek kutatásában is fontos szerepet kapott. Az eszköz továbbra is értékes, csak éppen egyre nagyobb bajban van, ugyanis a pálya magassága a felső légköri fékező hatás miatt folyamatosan csökken. Ez minden alacsony földkörüli pályán keringő műholdnál természetes folyamat egyébként, ennek az eszköznek a helyzetét viszont a fokozott naptevékenység is rontotta. A nap aktivitása ugyanis felmelegíti és kitágítja a Föld felső légkörét, így a ritka gázrészecskék nagyobb fékező erőt fejtenek ki a műholdakra. Ennek az eszköznek pedig nincs saját hajtóműve, amely korrigálni tudná a pályáját, ezért külső segítség nélkül előbb-utóbb visszatér a légkörbe és elég. A NASA ezért bízott meg egy arizóniai vállalatot egy különleges, robotizált szerviz küldetéssel. Egy új űreszköz arra készül, hogy pályára állása után utolérje ezt a bizonyos Swiftet, átvizsgálja a lehetséges kapcsolódási pontokat, majd három robotkarjával rögzíti az űrtávcsövet, ezután pedig hónapokon át fokozatosan magasabb pályára emeli. Ez volna a küldetés maga. És hogy jön képbe egy 52 éves repülőgép? Nos, egy háromhajtóműves utasszállító repülőgépről van szó, amely a 70-es évek egyik technikailag fejlett típusa volt, 1974-ben készült, majd évekkel később teljesen új feladatot kapott, ugyanis rakétaindító platformá alakították, a törzs alá külön felfüggesztési és oldórendszert építettek, megerősítették a szerkezetet, és a fedélzeten kialakították a rakétaindításhoz szükséges kezelőállásokat. Nos, ez az 52 éves repülőgép indítaná tulajdonképpen el azt az eszközt, amely segítene helyreállítani a több mint 20 éve szolgáló űrteleszkóp pályamagasságát. Miközben a NASA többek között ezen a projekten dolgozik, addig Kína már másban utazik, konkrétan megérkezett Kína űrszondája, a Taiwan 2, egy földközeli aszteroida közelébe, amelyre hamarosan megkísérelhet leszállni is. A szakértők szerint ezzel korábban ismeretlen részleteket tárhatnak majd fel a Holddal kapcsolatban, és hasznos információkat szolgáltathatnak az űrkutatás, illetve az aszteroida védelem ágazatainak, írja a 24.hu tudományos rovata. A Taiwan 2 űrszondát 2025. május 29-én bocsátották fel, küldetésének célja pedig az, hogy mintákat juttasson a Földre a 2016 H03 jelű kisbolygóról, amelynek átmérője nagyjából 40 és 100 méter közötti lehet. Nem tudom, ki hallott már arról, hogy ezt az égitestet a Föld második holdjának is szokták nevezni, mivel bár technikailag a nap körül kering, köröket tesz meg a bolygón körül is. No de vissza ehhez az apró aszteroidához, a Föld második holdjához, amennyiben a felszíne nem elég szilárd, úgy a Taiwan 2 felette lebegve gyűjti majd be a mintákat. Ha viszont landolhat rajta, egy fúró segítségével az aszteroida mélyebb rétegeiből is szerezhet anyagokat. Ilyesmit korábban egyébként csak filmen láttunk, amennyiben az Armageddon című filmből mindenkinek beugrott a jelenet, viszont a valóságban egy űrszonda sem hajtott még végre fúrást egy aszteroidán.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: A nyár kapcsán az ózonrétegről, annak felfedezéséről és megóvásáról már volt szó mai magazinunkban, de egy másik témát is ígértem. Állítólag megépül az emberiség fekete doboza, amely rögzíti majd a klímakatasztrófa felé vezető utat. 5 évvel a projekt bejelentése után közölték, hogy a fekete doboz decemberre biztosan készen lesz. Nem tudom, hogy ki hallott az elmúlt években az emberiség fekete dobozáról, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről fog szólni ez a szerkezet, mekkora lesz és mire fog szolgálni. Azt ugye tudjuk, hogy a repülőgépeken fekete doboz található, amely minden olyan információt rögzít, amely a fedélzeten történik, és ha véletlenül beüt a baj, a katasztrófa okait ezekből az adatokból lehet rekonstruálni. Egy átlagos repülőgép átlagos fekete doboza, körülbelül cipős doboz méretű, vagy inkább mondhatnánk úgy is, hogy uzsonnás doboz méretű. Az emberiség fekete doboza ezzel szemben 16 méter hosszú lesz, 4 méter magas, és tulajdonképpen egy acélszerkezetről van szó, amelyet Ausztráliában egy tasmániai repülőtér szélén fognak elhelyezni. Egy olyan robusztus téglalap alakú acélszerkezetről van szó, amely elméletileg elpusztíthatatlan. És hogy hogyan fog működni? A projekt weboldala szerint a szerkezet tetején üveg mögé rejtett napelemek kapnak helyet, az egész szerkezetnek pedig az lesz a funkciója, hogy az emberiség minden lépését rögzítse, amely a klímakatasztrófa felé vezet, írja a HVG tudományos rovata. A szerkezet folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációi számára tárol majd. És hogy hogyan gyűjti majd az adatokat? Természetesen az internethez kapcsolódva folyamatosan gyűjti majd a klímával, a környezeti mutatókkal és a társadalmi működéssel összefüggő információkat. Az algoritmusok által kiválasztott adatok és tudományos mérések tulajdonképpen így kerülnek egyetlen egy hatalmas tárhelyre, megörökítve a Föld állapotát. Az összegyűjtött információkat a gránitsziklák mélyére épített, masszív acélszerkezetben helyezik el, amely ellenáll tehát az extrém külső hatásoknak is. A felépítésének köszönhetően a lemezekről az adatok leolvashatóak maradnak akkor is, ha a globális emberi civilizáció egyszer összeomlik, állítják a kutatók, és ha már itt tartunk, a napokban jelent meg egy friss tanulmány is, amelyet a Greenpeace rendelt meg. A tanulmányt a Hamburgi Egyetem készítette, és az derül ki belőle, hogy 2025-ben hány embernek kellett elhagynia a lakóhelyét természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események miatt. Már is mondom a számokat, 2024-ben 9,9 millió emberről volt szó, 2025-ben már 13,6 millió emberről. Egyébként országhatárokon belüli mozgást néztek, vagyis a friss publikáció szerzői a belső migrációt nyomon követő nemzetközi központ adatait felhasználva állapította meg a számokat. A szakemberek hangsúlyozzák, a klímaváltozás növeli az időjárással összefüggő szélsőséges események gyakoriságát és intenzitását, különösen a déli országokban, vagyis a világ szegényebb, főként afrikai, latin-amerikai és ázsiai régiókban található országaiban. A jelentésben Afganisztánt emelték ki példaként, a tanulmány szerint Kabul, vagyis Afganisztán fővárosa lehet a világ első olyan nagyvárosa, amely kifogy az ivóvízből.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem a mobilonkon keresztüli lehallgatással kapcsolatban, ugye mindenkinek ismerős a szituáció, beszélgetünk valakivel valamiről, a mobilunk ott van valahol a táskánkban, a zsebünkben, vagy akár a kezünkben, és amikor legközelebb ránézünk egy social media felületre mondjuk, vagy megnyitjuk az egyik kereső Google alkalmazást mondjuk, pontosan olyan weboldalt, pontosan olyan ismerőst, vagy olyan hirdetést dob fel, amiről beszéltünk. Voltak már egyébként dokumentált esetek, amikor kiderült, hogy egy-egy alkalmazás vagy hangasszisztens akkor is hallgatózott, amikor nem lett volna szabad, csak hogy a nagyobb veszélyt nem a mobilok mikrofonjai jelentik. A vészharangot több szervezet is kongatja, mivel a hirdetések mögött álló rendszerek túl sokat tudnak rólunk, írja tudás.hu. Az év elején a Google 68 millió dolláros perenkívüli egyességet kötött, miután felmerült a vád, hogy az okos asszisztense hivatlan vendégként hallgatott bele a felhasználók magánéletébe. A gyanú szerint az alkalmazás nem figyelt állandóan, viszont gyakran tévesen aktiválódott. A vállalatóriás tagadja a szándékos visszaélést, az eset viszont nagyon hasonló a tavalyi Apple Siri perhez, az almás cég szerint náluk is csak technikai hiba miatt fordulhatott elő, hogy az alkalmazásuk néha kéretlenül is bekapcsolta a mikrofont, hogy elkerüljék a pereskedést, a vállalatóriás itt 95 millió dollárt fizetett ki, a társaság állítása szerint a Siri adatokat nem használták marketing profilok építésére. Egy biztos, ezeknek az eseteknek az alapján az átlag ember a mobiltelefonjában lévő mikrofontól fél, viszont friss kutatások szerint a hirdetésszervezőknek nincs is szükségük a hallgatózásra, mivel anélkül is pontos képet tudnak rólunk festeni. Ugyanis, míg mi a mikrofon miatt aggódunk, a Google közben gyűjti a digitális mozaik darabkáit, egyedi azonosítókat, rendszeraktivitást és az alkalmazások közötti interakciókat. A reklámipar valódi ereje nem a nyers hangban, hanem az összefűzött adatokban rejlik, állítják a szakértők. Az EFF nevű szervezet, vagyis az Electronic Frontier Foundation, a digitális polgárjogok védelmére szakosodott nemzetközi szervezet egy 2026-os elemzésében rávilágít, hogy a hirdetési licitek során kiszivárgó apró információkból, mint például a tartózkodási helyünk vagy az érdeklődési körünk, egy olyan megfigyelő hálózat épült, amelyet adatbrókerek, megfigyelés technológiai cégek és állami szervek is fel tudnak használni a követésünkre. A tanulmány konkrét példaként említi az amerikai vám és határvédelmi ügynökséget és a bevándorlási és vámügyi hivatalt. A hatóságoknak nem szükséges feltétlenül bírói engedély a követésünkhöz, egyszerűen vásárlóként lépnek be az adatpiacra, és megveszik a digitális lábnyomunkat, amelyet mi magunk szórtunk szét az ingyenes alkalmazások használatával. A rendszer félelmetes ereje a visszamenőleges követésben rejlik, mivel az adatok évekre tárolódnak, egyetlen azonosító alapján bizonyos esetekben következtetni lehet az emberek politikai kötődésére, vagy épp az egészségügyi állapotára is. A jelentés legfontosabb tanulsága, hogy a digitális hirdetési rendszerből kinőtt egy olyan adatpiac, amelyből ki lehet építeni egy megfigyelési infrastruktúrát. Bár általában mindig igyekszem tudományos magazinunk végére valami jobb hírt hozni, ez jutott már a tudományos magazinunk végére értünk. Remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is. Én Strasser Andi vagyok, és búcsúzom mára, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Egy keresztény anyuka mesélte el nekem a tanulságos történetét. A 3 hónapos kisbabám álmosan odabújt hozzám a tejjel teli kis pocakjával, és szuszogni kezdett. Gyengéden megsimogattam a haját, miközben hátradőltem és behunytam a szemem. Az elmúlt néhány hónapban összefolytak az álmatlan éjszakák, a vég nélküli etetések és a számtalan pelenkacsere. A pihenés kényes téma volt az anyaság új világában, mesélte nekem tovább ez a keresztény anyuka. Van kedved holnap gyülekezetbe menni? Már 3 hónap is telt el. Mesélte, hogy a férje ezt kérdezte tőle, megzavarva a gondolatait, melyek azonnal elárulták, miért lenne ez rossz ötlet. Hogy miért? Mert nagyon fáradt vagyok. Miért tennék ki egy apró emberkét még több bacilusnak? Néha semmit sem értek a prédikációból. Miért nem maradok inkább itt a kényelmes fotelben, etetem a babát, és hallgatom online az

meglepően jó érzés volt visszatérni. Jó volt látni a barátainkat, akik óval és hával árasztották el a kisfiunkat. Miközben már mindenki megtalálta a helyét, észrevettem egy látogatót, aki bizonytalanul ácsorgott hátul, mert nem tudta, hova is üljön. Gyere, csatlakozz hozzánk, hívtam, és ő hálásan követett a mi padunkhoz. Amikor eljött a közös ebéd ideje, és vidáman kézről kézre adták a babánkat, jó érzés volt az asztalokat fürkészni újabb arcok után, és eldönteni, ki mellé üljünk le, hogy jobban megismerjük egymást.

Ahogy a végén a férjemmel beszálltunk a kocsiba, folytatta az anyuka a történetet, rájöttem, mennyivel boldogabb vagyok most, mint néhány órával korábban, mikor még csak kifelé vonszoltam magam a házból. Most először döbbentem rá, hogy mi nem imaházba járunk, hanem mi vagyunk az imaház. Egy család, különböző erősségekkel és szükségletekkel, akik együtt utaznak a mennyei otthonuk felé.

Nem azért megyünk, hogy kapjunk, hanem hogy adjunk valamit. És ezáltal sokkal többet kapunk cserébe. Abban a pillanatban kialudt az én központuságom reflektora, és aki mindent feláldozott értem, Jézus ragyogott fel nekem fényesen.

Assisi Szent Ferenc írta időtlen imájában. Ó, isteni mester! Add, hogy ne arra törekedjek, hogy engem vígasztaljanak, hanem én vígasztaljak másokat. Hogy ne arra törekedjek, hogy engem megértsenek, hanem hogy én értsek meg másokat. Ne arra törekedjek, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert ha adunk, kapunk. A megbocsátásban kapunk bűnbocsánatot, és a halálban születünk örök életre.

nagyobb boldogság adni, mint kapni. Apostolok cselekedetei, 20. fejezet, 35. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Olivia Shirley írta Texasból, az Egyesült Államokból. Csodálatosan megalkotva. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Zsoltárok könyvének 139. fejezetének 16. verse. Két nappal születése után a kislányom agyvérzést kapott. Helikopterrel egy nagyobb kórházba vitték, hogy kockázatos műtétet hajtsanak végre rajta, mi pedig csak kétségbe esetten imádkozni tudtunk. Könyörögtem az Úrnak, hogy megtartassam a kislányom. A lányom életben maradt, és egy hét múlva ki is engedték a kórházból, azonban nem volt hajlandó enni. Két évig szondán keresztül kapta a szükséges tápanyagokat. Az orvosok sosem találtak igazi magyarázatot arra, miért nem volt hajlandó enni, és ez még nehezebbé tette, hogy elfogadjam a csövet. Kértem a barátaimat, hogy imádkozzanak a kislányomért, azért, hogy magától tudjon enni. Egyikük emlékeztetett, hogy mindannyian csodálatosak vagyunk. Ez világított rá arra, hogy a lányom élete értékes, fontos és tökéletes, szonda ide vagy oda. Történetesen a cső egy hatalmas áldásnak bizonyult. A lányom megkapott minden szükséges tápanyagot, hogy erős és egészséges legyen. A történetünk pedig segített, hogy kapcsolódhassak olyan anyáknahoz, akik hasonló próbákat éltek át gyermekeikkel, tanácsot, támogatást és bátorságot nyújtva nekik. Képes lettem dicsekedni erőtlenségemmel, a Krisztus ereje által. Istenünk, köszönjük, hogy szent lelked által megmutathatjuk fényedet a világnak, és dicsőíthetünk téged. Amen. Napi gondolat. Semmi nem állíthat meg, hogy Isten akarata szerint éljek. Imádkozzunk a mesterségesen táplált csecsemőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ma Taliska Zoltán igehirdetését hallgatjuk meg, amelyben rámutat arra, hogy Pál apostol tanításában Isten igéjének megértése és megcselekvése elválaszthatatlan egymástól. Ez persze csak akkor sikerülhet nekünk igazán, ha az Úr Jézus uralma alatt élünk.
2: Testvéreim, az ige hirdetés a Kolossébeliekhez írott levél első részéből, a 9. verstől, Isten szent lelke ezt mondja Pál apostolon keresztül. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg Isten akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Testvéreim, az efézusi és a kolossei levél első fele körülbelül nagyon mély és komoly lelki dolgokat tisztáz. Miközben nem téveszthetjük szem elől azt, hogy hitre jutottakhoz szól az apostol, aközben mégis azt látjuk, hogy tisztázza a hit egyetlen alapját képező krisztusi váltságmunka egyedülálló és páratlan voltát, és mindent megtesz azért, hogy a Krisztus által Istennel megbékéltek, megerősödjünk és növekedjünk. Isten ismeretében így az Úrhoz méltóan élhessünk. Testvéreim, miért fontos a Krisztusban bízók életében a bölcsesség és a belátás? Ugye ezt a két szót használja itten az apostol. Könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Egy nagyon fontos dolgot kell itt látnunk. Pál tanításában Isten akaratának a megértése és a megcselekvése elválaszthatatlan egymástól. A megértése és a megcselekvése. Ha Krisztus az életünk vezetője, az értékrendünk meghatározója, az nem jelenti azt, mintha nem ebben a világban élnénk. Persze, hogy könnyebb lenne hitre jutni, hitre jutással ebből az ilyen, olyan, amolyan erőszakos, gonosz, ellenséges, önző, stb. Milyen világból eltűnni rögtön az Isten világába. De itt élünk ebben a világban, éppen ezért testvéreim Pál apostol számára is, és azt gondolom, hogy mindenkor Krisztust követő embere számára nagyon fontos kérdés az, hogy miként jelenik meg Isten akarata az életünkön keresztül, ebben az összetett világunkban, a mindennapi életünk dolgaiban. Hogyan élhetünk az Isten nélkül önhatalmúan a nagy világot, a makrokozmoszt, meg a kis világunkat, személyes világunkat, a mikrokozmoszt a maga akarata szerint berendezni akaró környezetünkben, mert a világ mindig beszeretné rendezni a mi életünket, tehát hogy élhetünk itt valóságosan Isten gyermekeiként? Mindenben Pál azt mondja, és ez nagyon fontos dolog, Isten nem hagyott minket magunkra. Nem nekünk kell erőlködnünk, nem nekünk kell küszködnünk, nem nekünk kell izzadnunk. Isten nem hagyott minket magunkra. Lelki bölcsességgel ajándékoz meg, és a lelki összefüggéseket feltárja gyermekei előtt, hogy mindezt megérthessük, és megcselekedhessük. Ez nem néhány nagy koponya kiváltsága, nem professzoroké csupán, hanem minden Krisztust követőnek elkészített isteni ajándéka. Egyúttal természetesen felelősségünk is, és tegyük fel a kérdést, hogy méltóan élünk, méltóan élsz, méltóan éleke dicsőséges megváltónkhoz, Urunkhoz, Krisztushoz. Csak azt nevezhetjük keresztjén életnek, krisztusi, Krisztushoz tartozó életnek, amelyik Krisztushoz hasonló. Mi nem vagyunk Krisztus, ez teljesen egyértelmű dolog, ilyet soha ne gondoljunk, de ami Krisztushoz hasonlít egyre jobban bennünk, az Krisztushoz méltó. Az egész életünknek ez a küldetése, úgy élnünk a körülöttünk levők között és előtt, hogy abból felragyoghasson, ha kell szavakkal, de ha kell szavak nélkül is, hogy mi az Isten örök terve, rendje azzal az emberrel, akit Krisztusban megváltott az önmagának élésből, abból, ami a lelkünket örökre elpusztítaná. Csak a megváltott életekből ragyog fel a kegyelem csodája. Ez a kegyelem számomra mindig a legnagyobb dolog Krisztus által. Megragad bennünket, és nem enged tovább menni. A magunk feje, meg a magunk gondolatai, meg a magunk időnkénti butasága, vagy nem tudom mi minden után. És a kegyelem nem csak megragad, hanem visz bennünket. A kegyelem visz. A kegyelemben van egy olyan Istentől küldött erő, amelyik minden emberi erőnél hatalmasabb. És ez a kegyelem meg is tart minket az Istennek kedves életben. Ha ezt megértjük, és meg akarjuk cselekedni, akkor ez nyilvánvalóan úgy megy végbe az életünkbe, hogy szívből alárendeljük az életünket és a döntéseinket megváltó Urunknak, Krisztusnak. Mert akkor lesz az életünk Krisztushoz hasonló, Krisztusnak tetsző. Azonban nem olcsó kegyelmet hirdetünk. A Biblia sehol nem mondja azt, hogy ez a kegyelem olcsó. Sem azért, mert Krisztus az életét adta érte, sem azért, mert ez egy olyan harcmentes, rózsaszín, egyszerű dolog, ami csak úgy megy egyből csettintése, nem testvéreim. Ez harcban állhat azzal, ami nekünk tetszik. De megint csak azt mondom, hogy itt is Krisztus jön a segítségünkre, mert ezt a harcot Krisztusunk győztesen megvívta. A Gecsemánéban is ne az én akaratom legyen meg, hanem úgy legyen, ahogy te akarod, és a Golgota keresztjén is, ahol már mindenben az Isten akarata ment végbe az ő életével, és ő győzött, ezért vele mi is győzünk. A magunkra való nemet mondás kegyelem nélkül nem megy. Kegyelem nélkül nem megy. És a magunkra, a kívánságainkra, elvárásainkra való nemetmondás az a tisztogatás, amiről az Úr Jézus a János 15-ben beszél, hogy az Atya a gyümölcstelen dolgokat kivágja az életünkből, mint a metszőollóval levágják a gyümölcstelen szőlővesszőt, mert az nem terem. Csak Isten egyre gazdagabb megismerése táplálja és erősíti értelmünket, lelkünket abban, hogy Isten szerint cselekedjünk, amit a Szentírás gyümölcsnek és a hitből fakadó háládatosság jó cselekedeteinek nevez. Mindez Isten megismerése, a tőle való bölcsesség és belátás nélkül lehetetlen. De miért lehetséges így élnünk, ahogy Pál apostol mondja? Azt mondja, erre ő maga felel, azért, mert Isten Krisztus áldozata árán megszabadított a sötétség hatalmából. Megszabadított. Hányan éltük már át a saját teljes tehetetlenségünket, amikor az ember valamiből szeretne kijönni, valamit már régen ott szeretne hagyni, valamire már gondolni se szeretne, nem akar vele többet találkozni se. Na üszd ki ezt a fejedből, meg a lelkedből, ha tudod, én testvéreim a saját életem tapasztalatából tudom, hogy Semmi. Tehetetlen vagyok ezekkel a dolgokkal szemben. De nekem is egyszer felragyogott Isten szabadítása. Isten tökéletes szabadságát Krisztusban láthatjuk meg. Mert testvéreim, Krisztus azt mondta magáról, hogy nincs bennem a világ fejedelmétől semmi. Szabad vagyok a világ fejedelmétől. Aki szabad a világ fejedelmétől, az szabad a világ kívánságaitól és befolyásától. Aki szabad önmagától, azt nem tudja lelkünk igazi ellensége, a sötétség fejedelme a saját ördögi akarata szerint rángatni, hiszen Krisztus megszabadított a kötelékeinkből. Ő vitt át minket szeretett fia országába. Nem a bűn uralma alatti területen él a hívő ember, hanem Jézus Krisztus uralma alatti területen. A gonoszságnak, önzésnek kiszolgáltatva éled még az életedet? A dicsőségvágynak és a hiúságnak kiszolgáltatva éled még az életedet? Nem gondolod, hogy ha azt mondod, hogy átvitt engemet az ő szeretett fia országába, akkor a te életed ennek teljesen ellent mond. Teljesen ellent mond. Miért nem élsz Isten gyermekeként Krisztus szeretett szabadságában? Miért nem élsz? Oda teszel mindent Krisztus kezébe, mert tudod, hogy hozzátartozol örökre és elválaszthatatlanul. Amilyen tökéletes Krisztus mindenek fölött való uralma, a mennyei világ ezt nem vitatja, ez csak a föld vitatja, az ember vitatja. De most gondoljunk abba bele, hogy ez a tökéletes valaki egy ugyanilyen tökéletes munkát vitt véghez itt a földön. Ez a megváltás munkája. Ugyanolyan tökéletes munkát vitt véghez itt a földön. Ezért nincs miért aggódnunk, kétségeskednünk, félnünk, és hadd ne soroljam most ezeket a dolgokat, attól, hogy valóban szabadok vagyunk-e, akik a Krisztus váltsághalála által nyerünk szabadítást, váltsághalála és élete árán leszünk Isten gyermekeivé, és akik őt szeretnénk követni. Azért nem kell félnünk és aggódnunk, mert Krisztus váltsága tökéletes. Mivel Istenként vitte véghez, ezért csak a hitetlen ember tud a váltság elégséges és örökre érvényes voltában kételkedni. Az atya megerősítette minden módon. Amikor elkezdte a messiási munkálkodását megkeresztelésekor, azt mondta az atya, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor ott van az Úr Jézus a kereszten, akkor meg kimondhatja azt, hogy elvégeztetett. Isten azt, hogy a váltságmunka örök, tökéletes isteni mű, mivel pecsételt el? Krisztus feltámasztásával. A feltámadás a pecsét azon, hogy Krisztus váltságmunkája, a bűnbocsánat, az örök ítélete helyett gyermekeinek örökre megkegyelmező Isten a kegyelmébe vett minket. Hát testvéreim, ez egy örök, tökéletes, elégséges és örökre érvényes váltságmunka. Boldog örömmel valhatjuk akkor azt, hogy minden esetben, amiben én benne élek, ahogy a hétköznapjaimban harcolom az életem harcát és benne a hitem harcát is, minden esetben a győztes Krisztus a bizodalmunk és a reménységünk.
1: Taliska Zoltán elhangzott tanítása alapján megérthettük szép és egyben igencsak nehéz küldetésünket, miszerint úgy kell élnünk, hogy a környezetünk számára felragyogjon a kegyelem csodája. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket, és természetesen visszavárjuk Önöket a MERA műsorai elé azok hallgatására. Áldott hetet kívánnak Zika Klára és Nemes Egyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Átok helyett áldás jön. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 48 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Cukkát és a Bálák heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentése törvényei, valamint Bálák Moáb királya volt, aki meg akarta venni Bálámot. 4 Mózes 19.1-től 25.9-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Bálák, Moáb királya, magához hívatja Bálám prófétát, hogy az megátkozza Izrael népét. Útközben a szamár megmakacsolja magát, mivel meglátja az angyalt, akit az örökkévaló azért küldött, hogy elállja az útjukat. Bálám 3 különböző helyről próbálja meg elmondani átkait, de mindhárom alkalommal áldás hagyja el a száját. Bálám az idők végezetéről és a messiás eljöveteléről is prófétál. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az igazak halála engesztelést hoz a generációjukra. És meghaltott Mirjám, és eltemették ott. És nem volt víz a közösség számára. Mirjámnak, Áron és Mózes nővérének élettörténete bizonyíték arra, hogy minél több jótékonyságot gyakorol egy nő, Isten áldása annál nagyobb lesz a családján. Tanítja írásában Szernóth Ervin rabbi a Cukkát heti szakasz kapcsán. A rabbi Jossé ben Jehuda fia mondta, az egyiptomi kivonulást követően a zsidó népet 3 kiválóság tartotta össze, Mózes, Áron és Mirjám. Isten 3-ójukkal 3 ajándékot adott népének. Mirjámmal adta a kutat, melyből ittak 40 éves pusztai vándorlásuk során, Áronnal adta a felhőt, mely Isten jelenlétének bizonyítéka. Mózessel pedig Isten a mannát adta, ami a nép 40 éves vándorlása alatt táplálékul szolgált. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Nem fog a varázslás Jákobon, sem bűvölés Izraelen, mert kellő időben megmondják Jákobnak és Izraelnek, amit Isten művel. Idézi a Tórát a Bálák heti szakasszal kapcsolatos írásában Szernóth Ervin rabbi. Bálák, a moábita király, abban a tudatban, hogy karddal nem lehet legyőzni a zsidókat, felbérelte Bileámot, a midjanita varázslót. Kérlek, átkozd meg nekem ezt a népet, talán így erősebb leszek úgy, hogy megverem őt és kiűzhetem az országból. Jonatán rabbi mondta, hűek a barát sebei, de az ellenség csókjai szilárdak. Az átok gyászt hoz, az indokolatlan átok visszafordul az átkozódóra. Ezt Bileám is tudhatta, hiszen Isten előre figyelmeztette, ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. De akkor miért vállalta el? Azért, mert három olyan tulajdonsága volt, ami megrontja az ember józanságát. A rossz szem, a hívalkodó természet, a dicsekvés. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással, ma kezdődik a rend. Szó és csend, ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont mától június 26-a és június 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata.
0: Kulturális programajánló.
1: XXVIII. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Tarisznya evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zeng, bong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az zarándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig. Talján Dörögdön, a Tarisznya evangélikus udvarban. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyű zenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindez Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz, június 28-a és július 5-e között. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántor előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátraverebély Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyéspüspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély Szentkúti Kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a 4 égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Lassanként tovább erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható. Vasárnap folytatódik a derült, napos száraz idő, a légmozgás gyenge marad, és 34-39 fokra emelkedik a csúcs. A jövő hét során egyre erősödő meleg várható, a szél jellemzően gyenge marad, ami tovább fokozhatja a melegség érzetét. Több helyen 40 fok között lesz a csúcs.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A csupasz valóság. A megpróbáltatás olyan, mint az erős szél. Mindent letép rólunk, ami letéphető. Tehát olyannak látjuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk. Arthur Gordon.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallja. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy ott tartottunk, egy Apollós nevű ember érkezik Efézusba, és kezd el prédikálni a Krisztus dolgairól, Jézusról, az Úr útjáról, és elmondtuk vele kapcsolatban, hogy alexandriai származású. Ez az Alexandria Egyiptom területén keresendő, egy óriási település volt, ha csak abból indulunk ki, hogy a feljegyzések szerint körülbelül 1 millió héber származású lakost tartottak abban az időben Alexandriában nyilván, könyvtára pedig egészen megdöbbentő mennyiségű irodalmi alkotásnak és tudományos alkotásnak is volt őrzője, és amikor az tűzvészben megsemmisült, akkor olyan jelentőségű iratok tűntek el eredeti vagy hiteles elsődleges másolatokban, mint Szofoklésznek a művei, Arisztotelésznek a művei. Ez csak azért izgalmas a mi szempontunkból, mert mindezeket az írásokat, vagy azoknak a másolatát soha nem kérdőjelezi meg azóta se senki, szemben a Szentírással, amelyiknek rengeteg töredéke eredeti nyelven, vagy éppen fordításokban megmaradt, és ráadásul azok a töredékek döntő mértékben egyeznek, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Alexandria ma úgy mondanánk egyetemi város, kulturális központ, hatalmas tudás és hatalmas szellemi kincs összpontosult ebben a városban, és itt kapta a neveltetését és a képzését is. Ez a bizonyos Apollós, aki minden tekintetben tudós koponyának minősül. De hogy egy kicsit fölfrissítsük ezt a történetet, lapozunk vissza az Apostolok Cselekedetei 18. fejezetéhez, és a 18. fejezet 24. versétől olvasom. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is, amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Az elmúlt alkalommal eddig eljutottunk, és beszéltünk egy kicsit Apollós alázatáról, aki tudományos felkészültsége, és hogy is olvastuk a Bibliában? Írásakban való jártassága ellenére nem utasítja el Akvilla és Priscillának a helyreigazító törekvéseit. Azt talán a múltkor elmulasztottam elmondani, hogy abban az időben, ha valakiről azt mondták, hogy írásokban jártas, az nem azt jelentette, hogy helyel közel ismeri a Szentírást és a főbb történeteit el tudja mondani. Az írásokban jártas az abban az időben azt jelentette, hogy például egy vita helyzetben nyitja a tekercseket egymás után, és valahogy a tekercs szinte ott nyílik, ahol az érveléshez használandó igék vannak, és ezeket az igéket egyébként jobbára mindenféle papírusz nélkül is, azaz fejből kiválóan tudja idézni, tartalmában mindenképpen, de a leggyakrabban szó szerint. Tehát egy nagyon magas felkészültségi emberről beszélünk, de ma beszélnünk kell arról az Akvilláról és Priscilláról, aki ezt nem csak merészelte megtenni, hanem úgy tűnik, hogy kötelességének érezte. Kezdjük ott, hogy Akvilla és Priscilla hogy kerül a zsinagógába. Hiszen ők már korábban átélték Korintusban, amit átéltek, Pál apostol elvezette őket az Úr Jézus Krisztus megismerésére, azt is átélték, hogy gyakorlatilag kitessékelik Pált a zsinagógából, az ottani zsinagógai elöljáróval együtt egy gyülekezet alapul, nem messze a zsinagógától, át kellett élniük azt, hogy mit jelent másfél éven keresztül rendszeres tanítást kapni az Isten igéjéből, tehát nagyon intenzív felkészítést kaptak, csak tessék arra gondolni, hogy ettől ők még hivatásos takácsmesterek. Nem teológusok, nem olyan emberek, akiknek van valamiféle bélyeggel ellátott, vagy pecséttel ellátott papírja arra nézve, hogy melyik egyetemen kapták a különböző fokozatukat, és amikor megtudják, hogy Apollós a zsinagógában érvel, úgy tűnik, hogy félretesznek mindent, és elmennek a zsinagógába meghallgatni, hogy ez ki ez az ember? Híre ment, hogy Apollós ideérkezett, és van valaki, aki beszél az Úr útjáról, Jézusról beszél a hébereknek, hát akkor meg akarják hallgatni. Ez eddig rendben is van, általában beülni egy padba, vagy bevonulni egy zsinagógába, és valahol a hátsó sorba eltűnni nem olyan bonyolult dolog. De oda menni az előadóhoz, bemutatkozni, meghívni magunkhoz, és azt mondani utána már családi közösségben, hogy akkor álljunk meg egy picit, mindaz, amit elmondtál, nagyszerű volt, csak hiányos. Erre mondhatja valaki, hogy na jó, de ők mondhatták, hogy mi viszont Pál apostoltól tanultuk meg az Úr útját, aki egy igazán nagy tekintély. Hát itt van egy kis fejvakargatni valóm, mert hogy Apolló szempontjából ki is az a Pál apostol? Alapvetően az alexandriaiak és a jeruzsálemiek között hosszú-hosszú-hosszú évtizedek óta, akkor már évszázados szembenállás van a tudományos vallás értelmezés szempontjából is, teljesen másfajta stílus, teljesen más rabbinikus irányzatok, és ráadásul a tarzuszi Pál Alexandriában nem járt, nem ismerős, nem elfogadott, nem tekintély. Ehhez képest Aquila és Priscilla, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy őket külön a Szentírás nem igen említi, tehát ez a férj és feleség minden áldott alkalmat megragad arra, hogy ők segítsenek tovább, és veszik a bátorságot, és elmondják, hogy hogy is van tovább. Mit olvasunk Apollósról? Azt olvassuk, hogy csak a János keresztségét ismeri, helyesen tanítja a Jézusról szóló igéket, buzgó lélekkel, tanítást kapott már korábban az Úr útjáról, és ehhez kapcsolódik most Aquila és Priscilla. Itt most hadd vessük föl az ige hallgatóknak a felelősségét. Létezik-e ilyen? És lehet, vélem hallani onnan a készülékek túloldaláról, hogy de az más. És akkor könnyű volt. Hát mindig könnyű annak, aki nem én vagyok, ez egy régi törvényszerűség, de szeretném megkérdezni, hogy vajon van-e ma az ige hallgatónak felelőssége? Vagy mindegy, hogy mi hangzik el? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon meredek kérdés, mert én magam is találkoztam olyan okoskodókkal, akik mindenhez értettek, és mindenhez jobban értettek mindenkinél. Természetesen nem erről van szó. De van-e olyan felelőssége az ige hallgatónak, hogy esetleg azt mondja, testvér, ami elhangzott, az jó, de szükség lenne arra, hogy a testvér tovább gondolja ezeket a dolgokat, vagy testvérem, te gondol tovább ezeket a dolgokat. Nézd, mi ezt láttuk meg Isten igéjéből. Vannak alapfeltételek, azért szeretném ezt mondani. Az első dolog az írás ismerete. Soha nem lehet odaállítani valakihez, és azt mondani, hogy nekem van egy gondolatom. Illetve dehogy nem, a legtöbbször ezt kéne mondani, de meg kéne tudni mutatni, hogy milyen alapon van az a gondolatom. Mi van az Isten igéjében? Mert ha nem az, akkor bajban vagyok. Ha pedig az van az Isten igéjében, akkor meg akkor vagyok bajban, ha csendben maradtam. Mert hogy, ha valami olyasmi hangzik el tartósan egy gyülekezetben, egy szószékről, ami nem vethető össze az Isten igéjével, nem áll meg az igének a mérlegén, így is szoktuk ezt mondani, az gyakorlatilag tévtanítás, vagy a tévtanításhoz vezető állapot. És akkor mi fog történni? Hát akkor elferdül egy egész gyülekezetnek az útja. És hogyha elferdül egy gyülekezetnek az útja, akkor az az út hol fog végződni? Én is ismerem a csípőből jövő tüzelésnek a lehetőségét, és ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy majd Isten kegyelmes lesz, és nem fog ezzel foglalkozni. Biztosan? Ma, amikor például a szájentológián alapuló lelki gondozás úgy terjed, mint a pest is a keresztények körében, biztosak vagyunk abban, hogy nem fogja Isten számon kérni tőlünk, akik ismerjük Isten igéjét, hogy nem tettük szóvá ezt a fajta torzulást? Biztosak vagyunk benne, hogy fejet kell hajtani mindenféle úgynevezett tudományos érvelés előtt, amikor Isten igéje alkalomattán egészen más utat mutat, egészen mást tanít. Aquila és Priscilla rendkívül bátor, mert kockáztatják vele, hogy esetleg Apollós azt fogja mondani, hogy tessék engem békén hagyni. De nem kockáztatják vele azt, hogy elmulasztják az őrálló felelősségét gyakorolni. És ez nem csak arra vonatkozik az őrálló felelőssége, hogy szóljon, hogy testvérem, nyakig jársz valamiben, ami úgy, ahogy van, bűn. Arra is vonatkozik az őrálló felelőssége, hogy elmondja, hogy Istennek az útja erre vezet, és mi most majdnem arra megyünk. Na de tessék csak arra gondolni, ez a vasutasok által már nagyon régen kifejlesztett módszer, hogy az sín előbb-utóbb majdnem arra megy, mint addig. Ezt hívják váltónak. És az elején, az első métereken, akár csak néhány centi, egy jó másfél-két vonatnyi a különbség. De ettől még a keleti pályaudvarról elindulva, el lehet jutni Pécsre is, meg Debrecenbe is, és ugye az a kettő nem ugyanarra van. Csak megfelelően kell kapcsolgatni a váltót. És lelki értelemben is ugyanez a helyzet. Hogyha valaki eltolja a váltót, akkor ebből óriási eltérés lehet. Apollós egyébként, mint ahogy ezt az elmúlt alkalommal említettük, rendkívül alázatos, rendkívül visszafogott, és rendkívül jó tanulási készséggel van megáldva. A tanulási készség az nem pusztán agybeli képesség. A készség az annak a bemutatása is, hogy nem csak képes vagyok tanulni, hanem akarok is tanulni. Befektetem az időt, az erőt, mindent, ami szükséges. Néha félreteszem a büszkeségemet, mert az is lehet nagyon szükséges. És mi lesz ennek az eredménye? Tessék nézni, így folytatja a 27. verstől Lukács atyánk fia a beszámolót, amikor pedig át akart menni Achájába, mármint Apollós, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Mi is történik? A testvérek úgy indítják tovább, és gondolom, hogy ebben Aquila és Priscilla jelentős mértékben benne van, hogy ők maguk is tudják, hogy aki megérkezett, az jelentősen nagyobb értékként távozik közülünk. Amikor teológiára mentem, egy idős lelkipásztor leültetett beszélgetni. És azt mondta, hogy el ne felejtsd, fiam, aki oda bekerül, ha kavics volt, akkor ki fog jönni úgy, mint egy darab csiszolt kő. Ha gyémánt volt, akkor kijöhet úgy, mint brilliáns. Ez nagyon meredek kép, én tudom, de összesen arra akart utalni, hogy a teológia tudása, tanulása nem változtatja meg a minőséget belül. Csak azt tudja kezelni, aki vagyok. Azután sok tapasztalat hozzáadódott ehhez, és tudom azt, hogy Isten kegyelméből sok minden történhet még akár egy teológián is. Én is ismerek olyan teológusokat, akik az alatt, az idő alatt megtérésre jutottak, amíg teológiát kezdtek el tanulni. Ez néha nagyon megdöbbentő, de néha ez is szükséges lehet. Olyat is ismerek, aki hitét vesztette, amikor teológiát kezdett tanulni. Ez is megdöbbentő, de sajnos ez is előfordulhat. De Apollós úgy indul tovább, hogy a testvérek azt mondják, érdemes őt tovább ajánlani. És írnak a testvéreknek. Azaz, miközben ajánlólevél nélkül érkezik Apollós Efézusba, keresztény ajánlólevéllel megy tovább. És tessék csak nézni, amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Nyereség! Megérkezik arra a területre, ahol korábban Pál apostol hosszú-hosszú időn keresztül dolgozott. Ugye csak a békében eltöltött idő, egy másfél éves időszak, amíg Pál tanít, és egészen biztos vagyok benne, hogy az a tanítás, amit Pál elvégzett, az megkérdőjelezhetetlen volt. És mégis amikor jön Apollós, hát ezt most, ha nem haragszanak, egy kicsit nyersebben fogom fogalmazni, a korintusi zsidók hasra esnek az alexandriai kiválóság előtt, olyan értelemben, hogy megjött a hűha testvér, csak arra nem számítanak, hogy ez a hűha most Jézusról fog beszélni. És ráadásul egy elképesztő évrendszerrel rendelkezik, a képzése alapján az érvelés technikája egészen megdöbbentő, és ide van írva, együtt olvastuk, segített azoknak, akik a kegyelem által hívőké lettek, hiszen azoknak azért a családtagjai, rokonai, ismerősei sokan mindmáig a zsinagógában voltak, és a nyilvánosság előtt cáfolta a héber érvelést, ellenben az írások alapján bizonyította, hogy Jézus a Krisztus. Talán, aki ismeri a Szentírást, azt mondja, hogy nem biztos, hogy véletlen, hogy később olyan irányzat alakult ki a korintusi gyülekezetben, amely ilyeneket kezdett mondani, hogy én Pálé vagyok, én meg Apollósé. Majd hozzá kapcsolódik egy harmadik irány, én Kéfásé, aztán még egy negyedik is majd, én pedig a Krisztusé. Ők nem tudom igazából, hogy mindenek felett valónak, vagy mindenkihez képest alázatosnak tartották magukat, de mindenképpen volt egy ilyen negyedik irány. És azt is tudjuk, hogy Pál és Apollós ebben a vitában nem óhajtott egymással szembefordulni és kijátszani egymást egymással szemben, de akkor, amikor Apollós odaért, óriási segítségként érkezett. Eszembe jut, amit az Úr Jézus mondott egy helyzetben, amikor arra várt az Úr Jézus, hogy elment az a bizonyos samaritánus nő, és mindjárt ki fog jönni sikár egész városa. És mi fog történni? Hát a tanítványok majd azt fogják hinni, hogy ide jöttünk, mondott az Úr Jézus néhány mondatot, és megtér mindenki. Hát ezek szerint ez így működik.

beszélt Jézus, aki mindjárt jönni fog, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ebben a tekintetben pedig az az igazság, hogy más a vető, és más az arató. És azért fontos, hogy a vető és az arató együtt örvendezzen. Nem azért, hogy irigykedjen. Apollós egyébként most úgy tűnik, hogy Korintusban aratásba is kezd, na de ki volt a vető? Hát a tarzusi Pál. És majd Pál is fog aratni Efézusban, és ki volt a vető? Na hát, Apollós. Mert hogy a lelki munkában, ebben a különleges szolgálatban normális esetben a tanítványok egymás keze alá dolgoznak, nem pedig egymás ellen munkálkodnak. Milyen megdöbbentő az, hogy Korintusban egy új lendületet kaphat a misszió munka. És az is milyen megdöbbentő, hogy közben majd Efézusban is egy másik lendületet vesz a misszió munka. Mert Apollós munkáját ott azért arra nem tudta fölhasználni az Úr, hogy akár Aquila, Priscilla és az ott levő néhány tanítvánnyal együtt egy olyan ébredésszerű folyamat induljon be. De tessék csak nézni. A 19. fejezetbe átlapozva ezt olvassuk. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket elérkezett Efézusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek. Hiszen még azt se hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük. Akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Mi is történik Efézusban? Megérkezik Pál, és ott van ez a különös kis tanítványcsoport, történetesen még a számuk is egyezik a Krisztus tanítványoknak a számával, és amikor Pál fölteszi nekik a kérdést, hogy ti hívők vagytok, azt látom, de vettetek-e szent lelket, akkor egy elképesztően megdöbbentő válasz érkezik. Azt se tudjuk, hogy van szent lélek. Ne haragudjanak, kedves hallgatóim, tudják, ez a nehéz esetek, és ebben a nehéz esetekben én néha nehéz dolgokat kell, hogy fölvessek. Hát nem mindegy. Lett volna Efézusban egy olyan másfajta ús gyülekezet vagy ista. Hát van olyan gyülekezet, ahol működik a Szentlélek, másik gyülekezetben nem működik a Szentlélek. Kereszténynek valljuk magunkat, aztán kész, nem? Az a lényeg, ne arról beszéljünk, ami elválaszt, hanem ami összeköt. Na most az a helyzet, hogy miközben ennek az utóbbi mondatnak bizonyos helyzetekben van értelme, de nagyon sok helyzetben ez üres kifogás, hogy nehogy meg kelljen nézni, hogy és mit mond az Isten igéje. És Pál apostol nem kezd vitatkozni, csak fölteszi az alapkérdést. Jó, akkor menjünk a KH-hoz, ahogy mi magyarok szoktuk mondani. Akkor hogy keresztelkedtetek meg? És ők azt mondják, hát János keresztségével. Ami azt jelenti, hogy eljutott hozzánk a megtérésre szóló üzenet. És mi várjuk a Mesiást. Akartuk, hogy a Mesiás, amikor jön, minket készen találjon. És Pál elindulva ebből azt mondja, amikor János keresztelt, akkor megtérést követelt. De azt mondta, hogy abban kell hinni, annak kell hinni, arra kell rábízni az életünket, aki majd utána jön. És nyilvánvalóan elmagyarázta a különbséget, nyilván elmagyarázta azt, hogy mit jelent Jézus tanítványaként élni, de olyan megdöbbentő, hogy ezek az emberek nem mondták azt, hogy hát jöhettél volna néhány hónappal korábban, most már mindegy, nekünk jó lesz így is. Nem, azt mondják, hogy akkor készek vagyunk. A kereszténység egy különös vallás. Az engedelmesség vallása. Nem néhány tanítónak vagyunk engedelmesek, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hanem a Krisztusnak vagyunk engedelmesek. És Efézusban ez egy nagyon gyönyörű kép arra nézve, hogy hogy is őrizte a Szentlélek a gyülekezet egységét. Egyébként az apostolok cselekedetei egészen eddig a 19. fejezetig újra és

0: újra olyan helyzetekre mutat rá, amikor támadt feszültség ebből, abból, amabból, de a gyülekezet egységes maradt, mert a Szentlélek őrizte ezt az egységet. Sajnos úgy gondolhatjuk, hogy ez nem olyan lényeges. Ma már nyilvánvaló, nem lehet visszacsinálni a nagyon sokféle különbözőségünket, mert ezeket ráadásul közben szentté is avattuk. De érdemes megnézni, hogy a Szentírás mennyire nyomatékkal hangsúlyozza, hogy az apostolok azt a nyomot követték, azt a módot követték, azt a tanítást követték, amit Krisztus akár a misszióparancsban rájuk hagyott. És érdekes módon, ezen a módon, ezekkel a módszerekkel a kereszténység fejlődött, növekedett, gyarapodott, gazdagodott, és újra új közösségek jöttek létre Krisztus megismerésére. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 26-a. Pataki Fűsős János református lelkésznek 1600 és 1629 között tartott rövid élete. Sárospatakról indult 1616-ban Heidelbergbe, majd Marburgba ment tanulni. Hazajövetele után 1622-ben Ungvári, 1624 táján Sárospataki, végül 1629 körül szatmári lelkészként szolgált. Munkái: Positiones psychicae de elementis in genere, Disputatio metaphysica sub presidio, és a barokkosan hosszú című Királyoknak tüköre, melyben ábrázatjuk szépen ragyog és tündöklik az fejedelmeknek és egyéb uralkodóknak kedvekért példájul irattatott és formáltatott, Bethlen Gábor fejedelemnek ajánlva.
2: Kanizsai Pálffy János, református lelkész, költő, Samarján vállalt rektorságot. 1609-ben beiratkozott a Heidelbergi Egyetemre, itt diáktársa volt többek között Pécsei Király Imre és Samarjai Máté János is. 1611-ben komáromi tanár, 12-ben pápai lelkész lett, két év múlva esperes. 1626-ban Németújvárra távozott lelkésznek, ahol szintén volt esperes is. 1629 márciusában a dunántúli egyházkerület a Körmendi zsinaton püspökének választotta. Amikor gróf Batthyány Ádám 1633-ban áttért a katolikus hitre, a birtokát képező Németújvárról elűzte őt. Ekkor a kiskomáromi lelkészi állást foglalta el. Elsőként ő szervezett presbitériumot hazánkban, pápán, 1615-ben. 1630-ban az ugyanott tartott zsinattal egész kerületében kötelezőnek mondatta ki presbitériumok fölállítását. Mint énekszerző is jelentős lehetett, erre utal két fennmaradt éneke. Munkái többek között De Sacramentis in genere, De Concilis Ecclesiasticis, arany temjénező.
1: Simándi Bodó Mihály a Heidelbergi Egyetemről hazatérve 1622-ben Óbudán, 1625-ben Ráckevén lett lelkész, s a következő évben püspökévé választotta az Alsó-Duna melléki egyházkerület. A Külső-Somogyi Egyházmegye ugyanez évben csatlakozott kerületéhez. Tevékeny püspöksége alatt a kerületben történteket megörökítették. 1633-tól Derecskén, 1634 júniusától Hajdunánáson, illetve följegyzések szerint Beregszászon lelkészkedett, és esperes is volt.
2: 1835-ben ezen a napon született Hermann Otto természettudós, zoológus, ornitológus, ichtiológus, arachnológus, néprajzkutató, régész, politikus, polihisztor. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának is nevezték. Talán legnépszerűbb műve a Madarak hasznáról és káráról című könyve. További számos műve között említjük a Magyar Halászat könyve első és második, és a Magyarország pókfaunája első, második és harmadik köteteket. 1877-ben alapította és 10 évig szerkesztette a természettudományi füzeteket, továbbá 93-ban alapította és haláláig szerkesztette a ma is megjelenő Aquila madártani folyóiratot. 1893-ban ő hozta létre a Magyar Ornitológiai Központot, amelynek haláláig igazgatója volt, és részt vett a Magyar Néprajzi Társaság megalapításában is. Fontos szerepet játszott az Állatvédő Egyesület 1883-as megalapításában, és elkészítette a magyar állattartás történeti összefoglalóját és szakszótárát. Megszívlelendő a figyelmeztetése ma is. Jól tudod te, édes népem, hogy csak értelem és szorgalom árán tarthatod meg hazádat, hogy számbeli csekély voltodat csak eszed pallérozásával pótolhatod meg, hogy értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülőanyjához, a természethez, mely alkotó, de romboló hatalmával is oktat, vezérel, hogy megtalálhassad a magad és cseléded kenyerét, hazád földjén boldogulásodat.
1: Claudio Abbado, 1933-as születésű olasz zongoraművész, karmester. Vezényelte a bécsi filharmonikusokat, a milánói Scala és a bécsi Staatsoper zenekarát, nálunk is többször dirigált. 1968-tól 86-ig a Scala igazgatója volt. 89-ben Herbert von Karajan utódjaként került a berlini filharmonikusok élére, majd átvette a salzburgi ünnepi játékok vezetését is. Ő hívta életre az Európai Unió ifjúsági zenekarát, majd a Gustav Mahler ifjúsági zenekart.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az íge, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. János 12:48.
1: Gondoljuk ma végig, mennyi módon vesz részt életünkben Isten szava. A Biblia Isten igéje. Szent, tévedhetetlen, csalhatatlan és tökéletesen hiteles. Hasznos a tanításunkra, a feddésünkre, a megjobbításunkra, az igazságba való nevelődésünkre. Formál és fölkészít, hogy készek legyünk minden jó cselekedet elvégzésére. Az ige irányunknak lámpás, az ösvényünknek világosság. Bölcsebbé tesz bennünket az ellenségeinknél. Az élet viharai közepette stabilitást biztosít számunkra. Ha megismerjük, tökéletesen hisszük és magunkévá éljük az ige igazságát, szabadok leszünk. Ha a szívünkbe rejtve hordozzuk, megőriz a kísértések idején. Ha megmaradunk benne, valódi tanítvánnyá lehetünk. Ha kellő időben gondolkodunk az igén, a siker kapujába vezet. Ha megtartjuk, amire kér, figyelmeztet és okít, jutalmat nyerünk, és teljessé lesz a szeretetünk. Az ige Isten szava, amely élő és ható, és megítéli a gondolatainkat. Tökéletesen igaz, és nincs benne semmi hamisság vagy tévedés. A tökéletes igazságot tartalmazza Istenről és az emberről egyaránt. Mindent megtudhatunk belőle a bűnről. Megismerteti a hívő lelket a megváltással. Sejtésünk lehet általa a mennyről és a pokolról. Az Efézusiakhoz írott levél 6. fejezet 17. verse így nevezi. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. A 19. Zsoltár 11. versében líraian verseli a zsoltáros, hogy Isten igéi kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín aranynál is, és édesebbek a méznél, még a szín méznél is. A 119-ben pedig teljes bizonysággal szól. Uram, örökké megmarad a te ígéd a mennyben.
0: Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe, hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék. Kérem, hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell. Engedd, hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, hogy értelmem éber és friss legyen az igazság, és csak az igazság befogadására. Tedd lehetővé, hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Hálás szívvel köszönöm, hogy megadtad nekünk a könyvek könyvét, Szent Bibliádat, melyben megismerhetjük áldott szándékaidat, mindenható törvényeidet. Hiszem azt, hogy ígéd igazánál semmi sem igazabb. Tudom, itt vagy velem, ígédben. Itt vagy mellettem, és vigyázod életem, ó kegyelmes Istenem. Ígéd olyan, mint egy csodálatos ablak, amit kinyitok a szívemben, és az ablakon át elszáll hozzád minden gondom. Ígéd ablakán besüt a napsugár, a lelkembe érkezik bocsánatod, szereteted ereje, vigasztalása. Köszönöm alázattal, hogy ígéd tanítása szerint te kezdted el a munkát bennem, részesítettél kegyelmed ajándékaiban. Kérlek, segíts, hogy tovább adhassam tanításaidat, hiszen a közösen megélt íge élő víz segít, gyógyít, tisztogat másokat is. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy is zeng, bong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az zarándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján-Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdetik idén is az evangélikus könnyűzenei tábort. Ha szeretsz zenélni, fejlődnél a hangszereden, vagy kipróbálnád magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól, interaktív, ifis alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várnak rájuk, ahol együtt gondolkodhatnak, töltekezhetnek és kapcsolódhatnak, mindez Kőszeg gyönyörű, természetközeli környezetében. A tábor Kőszegen lesz június 28-a és július 5-e között. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a 4 égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható. Vasárnap folytatódik a derült, napos száraz idő, a légmozgás gyenge marad, és 34-39 fokra emelkedik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőket! Mi atyánk tanulmányozását folytatjuk, már több előadásban foglalkoztunk vele. Mi atyánknak a hetedik kérelméhez érkeztünk, egyben az utolsó kérelem is. Milyen rendhagyó, hogy a hetes szám még a mi atyánkban is megtalálható. Nem öt, nem nyolc kérelemből áll, hanem pontosan hétből. Mi egy kis bizonyos értelemben visszatekintést teszünk ez alkalommal, és szeretnék a hetedik kérelemmel is megismerkedni, mit is jelent gyakorlatilag a hetedik kérelem, de ezért kezdjük el az elejétől a mi atyánkot. Jézus Krisztus azt mondta, ti azért így imádkozzatok. A mi atyánkban hét kérelem van, hét kérelemből hat és fél lelki tartalmú és fél testi tartalmú. Vaj, ha a mi atyánk imánk, valóságban minden imánk az lenne, mint a mi atyánk. Ilyen összefüggésben lenne. Többet imádkozzunk, kedves nézők, lelki dolgokért, és kevesebbet testi dolgokért. Próbáljuk meg, ezt Jézus Krisztus így tanítja a mi atyánkban. És hogyha ezt szem előtt tartjuk, és nem csak szem előtt tartjuk, ezt gyakoroljuk, csodálatos dolgok fognak velünk történni. Majd utána nagyon érdemes megfigyelni, a mi atyánk hét kérelmének a szerkezetét. Mert ugye így kezdődik, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, első szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ha mi Isten segítségével megszenteljük az Isten nevét, és ez hogy lehetséges, ha tőle kapott erővel élünk a Szentírás szerint, nem hozunk szégyent Istenünkre, atyánkra, akkor azzal megszenteljük a mindenható Isten nevét. Ha mi készülünk Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére, jöjjön el a te országod, és hogyha ugyanúgy teljesítjük az Isten akaratát a harmadik kérelem szerint, ahogyan az angyalok, az Istenhez hű maradt mennyei angyalok, a más bolygók lakói, ahogy teljesítik az Isten akaratát, ha mi is ugyanolyan hűségesen cselekedjük, akkor a következő négy kérelmet Isten teljesíti. Add meg a mi mindennapi kenyerünket, bocsásd meg a mi vétkeinket, ne védj minket kísértésbe, tehát nem bízz bennünket, és szabadíts meg a gonosztól, ami gyakorlatilag a hetedik kérelem, amivel ma szeretnénk foglalkozni. Azonban még egy nagyon komoly összefüggést szeretnék hozni a mi atyánk és a tíz parancsolat között. A mi atyánkot Jézus Krisztus mondta el. A tíz parancsolatot a Sínai hegyen Jézus Krisztus hirdette ki. Mind a kettő egyenértékű. Ahogy a tíz parancsolat az Isten országának alappillére, alaptörvénye, és azt nekünk itt a földön be kell tartanunk, ha Isten országának örökösei akarunk lenni, ugyanúgy Jézus Krisztus a mi atyánkba beleötvözte a mennyek országának alapelveit, és hogyha be akarunk jutni Isten országába, akkor nem csak a tíz parancsolat szerint élünk, hanem a mi atyánk szerint is élünk, és a mi atyánknak hét kérelmét magunkévá tesszük, gyakoroljuk a mi hétköznapi szürke életünkben. Elmondok egy tapasztalatot, egy történetet. Feleségemet Pesten találtam, onnan hoztam magammal, és amikor meghalt az édesanyja, az anyósom, akkor bizonyos dolgokat a nagykövetségen kellett rendezni, és egy nagyon érdekes jelenetnek voltam szemtanúi. Kinyitották a nagykövetséget, mindenki átadta a kérelmét, amiért ment, a vízumkérelem, mi más dolgokat mentünk hitelesíteni, és mindenki várt, hogy majd jelentkeznek a tolóablaknál a hivatalnokok. Megnyílt a tolóablak, és megszólít egy arab férfit, oda megy, nem messze voltam a tolóablaktól, hallom angolul beszélnek, és azt mondja. Azt kérte, hogy átutazási vízumot adjanak neki Jugoszlávián még abban az időben. És azt, a vízum $10 került, és azt mondta a hivatalnok ennek az arab férfinek, hogy ön csak akkor kaphatja meg a vízumot, ha $100 hajlandó fizetni. És az arab férfi azt mondta, hogy semmi gond, én kifizetem a $100. Bezárult a tolóablak, nem sokára megint megnyílt,
Hivatalnok ugyanúgy szólítja ezt az arab férfit, oda megy hozzá, és azt mondja, oda megy a férfi a tolóablakhoz, és azt mondja neki a hivatalnok, ön csak akkor kaphat átutazást Jugoszlávián, hogyha hajlandó 500 dollárt fizetni. Azt mondta, semmi gond, én kifizetem az 500 dollárt is. Visszaadta neki az útlevelet vízum nélkül. Azt mondta, ha önnek megér fizetni 500 dollárt, hogy átutazzon egy országon, akkor ön nem kaphat átutazási vízumot. Miért nem kapott? Azért, mert gyanús személy volt. Azért, mert ez az arab férfi nem ért összhangban az Isten nem ért összhangban a jugoszláv alkotmány, jugoszláv törvényekkel összhangba, és ezért nem utazhatott át. És ebből megtanultam, mint lelkész valamit számomra. Ha mi ezen a földön megtartjuk Isten 10 parancsolatát, és élünk a mi atyánk 7 kérelme szerint, akkor mi tiszteletbe tartjuk az Isten országának alappilléreit, és mi Isten országának örökösei lehetünk. Azonban a mai kémakörünk, a mai kérelmünk, az 7. kérelem, de szabadíts meg a gonosztól. Mit jelent ez? Először tisztázzunk egy fogalmat. A gonosz az személy, vagy eszme? Mert azt mondja, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. A gonosz a személy, vagy eszme? El kell mondanom, kedves nézők, hogy lehet mind a kettő. Mert a gonosz először is a sátán. És ebben a kérelemben az is benne van, hogy csak Isten segítségével vagyunk képesek megszabadulni a gonosztól, a személytől, a sátántól és sátán fennhatósága alól. Saját erőnkből ne is próbáljuk. Nem fog menni. Sajnos nagyon sok keresztény önmagában túlságosan bízik, és azt mondja, hogy ha majd én elhatározom, akkor én követem Jézus Krisztust, és bebizonyítom az egész világnak, hogy nekem van erőm győzni sátán kísértései felett. Egyszer egy ember azt mondta, ha én döntök Krisztus mellett, és elhatározom, hogy én Jézust fogom követni, akkor én bebizonyítom mindenkinek, hogy én saját erőmből igazi keresztény leszek. De senkinek nem ment, még annak se sikerült. Mi Isten segítségével vívhatjuk a csatát a gonosz ellen, a sátán ellen. Azonban ahogy van egy személy, sátán, akit gonosznak nevezünk, használjuk ezt még emberekre vonatkozóan is, hogy ezek gonosz emberek, úgy van eszme, ami nevezhetünk gonosznak, ami gyakorlatilag nem más, mint sátán agyterméke, de nem tőle származik egyenesen, hanem ezt az agyterméket átülteti az emberek agyába, és az embereket szólaltatja meg, mint ahogy Éva esetében nem a sátán szólalt meg, és nem azt mondta Éden kertjében Évának, hogy tudod mit, Éva, én vagyok a bukott angyal fejedelem, és most eljöttelek téged bűnre csábítani. Nem ezt tette. Megszólaltatta a kígyót. És a kígyón keresztül szólalt meg. És a kígyó volt az az eszköz. Hát sátánnak, mint gonosznak. Van nagyon sok eszköze a földön. Ebben az esetben emberekre utalok. Nagyon sok eszköze a földön, akiket felhasznál, akiktől mi nem félünk annyira, mint talán magától a sátántól. De, ahogy már említettem, most egy gondolat erejéig újból visszatérek, Krisztus és a sátán között az elménkért folyik a harc. Ezért hadd olvassam ma a Szentírásból, Máté evangélium a 15. részéből a 19. verset, amely gyakorlatilag erre utal és erre hívja fel a figyelmet Jézus Krisztus mindannyiunk számára. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert. Sátán nagyon jól tudja, hogy ha ő uralja az elménket, akkor megfertőzteti az elmét, és a megfertőztetett elme alkalmatlanná lesz az Isten igazsága megértésére,
és az Isten igazságának elfogadására, meg gyakorlására. Még egy ígét szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy szabadíts meg minket a gonosztól olvasni, ezt Korintus beliekhez írott második levélben találjuk, a 4. rész 4. versében. Ez egy rendhagyó, nyugodt szívvel mondhatom az egész Szentírásban, még egy ilyen megfogalmazás nincs. Olvasom. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Többes számba indítja a fejtegetést Pál apostol, akikben e világ istene. Tehát nem a Teremtő Isten, nem az Atya, nem Jézus Krisztus, és nem a Szentlélek. Kit nevez itt Pál apostol e világ istenének? A sátánt. Honnan tudjuk, hogy az e világ istene ebben a szövegben a sátánt jelképezi, és Pál apostol így nevezi meg? Azért, mert a tettei bizonyítják, hogy az e világ istene kicsoda. Azt olvassuk az igében, megvakította a hitetlenek elméjét. Elhomályosította. Elsötétítette. Hát kedves nézők, lépten nyomon találkozunk ilyen emberekkel. Az a vallásos hívő ember, aki azt ejti ki az ajkán, hogy mindegy, kérem, hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk, mit tudunk megállapítani erről az emberről, aki ilyen kijelentést tesz? Milyen az ő elméje? Ha már mindegy, akkor az nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között. Nem különbözteti meg az igazságot a hamisságtól, a világosságot a sötétségtől. És itt azt mondja, hogy az e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét. Képtelenné tette, hogy különbséget tegyenek a jó és a rossz között. Hallották már önök ezt a megjegyzést, hogy amit az előbb hoztam, hogy mindegy, hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk? Hát ez szinte szálló ige a keresztény emberek ajkán. És ez tragédia. Hát kedves nézők, engedjék meg, hogy feltegyem a kérdést. Hát kinek mindegy? Hát ki ne? Egyik vejem patológián dolgozik, patológus. És néha, amikor hazajön a munkából, azt kérdezem tőle, hogy jöttél ki ma a páciensekkel. Elmosolyodik, és azt mondja, hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az én kezem alatt én vágok, belsejét kiszedem az embereknek, az agyát kiveszem, és egy sem jajgat, és az én kezem alatt nem hal meg egy páciens sem, egy beteg sem. Milyen lelki állapotban van az az ember, aki azt mondja, hogy mindegy, hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk? Milyen lelki állapotban van? Halott. Azt olvastuk az igéből, hogy megvakította a hitetlenek elméjét. Milyen összefüggésben? Hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumát, aki, nem ami, aki az Isten képe. Hát akkor ki az Isten képe? Csak Jézus Krisztus mondhatta önmagáról, hogy aki látott engem, látta az Atyát. Akkor ki az Isten képe? Jézus Krisztus. És a sátánról mit olvasunk? Hogy az e világ istene miért vakította meg a hitetlenek elméjét? Hogy mit ne lássanak? A Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát. Aki az Isten képe? Ne ismerjék meg sem Jézus Krisztust igazán, és ne ismerjék meg Jézus Krisztus evangéliumi igazságát. Sajnos a keresztények nagy része nem olvas Bibliát. Nem is ismeri, nincs személyes meggyőződése az evangéliumról. Azt, amit itt-ott csipeget különböző alkalmakkor, a szép kevés ahhoz, hogy Jézus Krisztusról és az ő életéről, arról a csodálatos örömhírről tiszta képet alkosson magának. De kedves nézők, mit is, mifelett elmékedünk mi? De szabadíts meg a gonosztól.
hogy tud bennünket, a mi drága jó Istenünk, megszabadítani a gonosztól? Mi a feltétele annak? Először is nekünk nem csak beleegyeznünk kell, hanem kérnünk kell, hogy Jézus Krisztus szabadítson meg bennünket a gonosztól. Nem egy emberrel találkoztam az életben, aki azt mondja, hogy hát ha Isten azt akarja, hogy én üdvözüljek, és megszabaduljak a gonosztól, akkor ő majd megszabadít. Ha Isten úgy rendelkezett, ugye a predesztinációt, az eleve elrendelést, van, aki hiszi, bár a Biblia egyáltalán nem tanítja, és ha Isten úgy rendelkezett, hogy én elveszek, akkor hiába küszködök, hiába kapálódzok, hiába törekszek, mint hiába. Valóságban nem így van. Isten minden embert, sőt még az angyalokat is szabad akaratú lényként teremtette. Ha Isten eleve elrendelte volna az angyalok sorsát, akkor nem lett volna lázadás a mennyben. Ha eleve elrendelte volna minden embernek az életét Isten Ádámtól fogva egészen napjainkig, akkor nem volna bűn a földön. Azonban mi az, amit Isten szeretne? Az, amit Jézus Krisztus az utolsó kérelemben mondott el, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Szabadíts meg a gonosz eszmétől, a bűnös eszmétől, a téveszmétől, de szabadíts meg minket Sátán fennhatósága alól. És mit akar gyakorlatilag Isten? Timóteushoz írt első levél, második rész, negyedik versében találjuk kifejtve, kijelentve Isten részéről a következőt. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Kedves nézők, mit akar Isten? Hogy hány ember üdvözüljön? Azt olvastuk, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Hát akkor hadd kérdezzem, miért nem fog üdvözülni minden ember? Azért, mert Isten nem akarja, vagy azért, mert mi nem akarjuk? Mert senki sem fog üdvözülni azért, mert vallásos, vagy imádkozik, vagy Bibliát olvas, vagy templomba járó ember, vagy ünnepeket megtart, legalább az esztendős ünnepeket. Ez nem elegendő a cél eléréséhez. Egyik oldalról ott van, Isten vágy, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És nem csak, hogy üdvözüljön, az igazság ismeretére eljusson, ami azt jelenti, hogy gyakorolja az isteni elveket. És miért nem jutnak el az igazság ismeretére az emberek többsége? Mert ők nem akarják azt. Kedves nézők, a mi atyánk hetedik kérelme, szabadíts meg minket a gonosztól. Ezt csak mondjuk, vagy vágyjuk is ezt? Vajon ez-e a szívünknek a vágyódása, hogy Istenem, szabadíts meg engemet Sátán hatalma alól, szabadíts meg Istenem engemet a különböző téveszméktől. Nekem nincs szükségem se Sátánra, sem a téveszmékre. Istenem, nekem rád van szükségem, és a te tiszta igazságodra, amelyet ígédben meghagytál. Engemet nem érdekelnek emberi eszmék. Nagyon szeretném, hogy megértsük egymást, ami az örök életet illeti. Ami a fizikát, matematikát, földrajzot és a tudományágakat illeti. Persze, hogy érdekel bennünket, mert egy keresztény ember nem lehet szűk látókörű, sőt, nagyon is széles látókörűnek kell lenni. De ami az örök élet elveit illeti, abból nincsen kettő. Nincs két forrás, csak egyetlen egy, ez pedig a Szentírás. Ezért, amikor itt azt olvassuk, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözül, akkor ebben a gondolatkörben gondolkodjunk úgy, hogy bennünket semmilyen más emberi téveszme, ördögi alattomosan, agyafurtan kigondolt felfogások, tézisek nem érdekelnek. Ha mi atyánk szerint akarunk élni, ha Istent akarjuk követni, ha Isten országának örökösei akarunk lenni, akkor csak ez jöhet számításba, és semmi más. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Erre a minden szóval kapcsolatban
szeretnék még egy ígét olvasni. Timóteushoz itt második levélben, és itt a második levél első részéből a 9. verset. Isten minden embert hív az örök életre. És nem is akármilyen hívással szólít meg bennünket. Itt az első rész 9. verse egy csodálatos kijelentés így hangzik. Aki megtart minket, és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatot nékünk Krisztus Jézusban, örök időknek előtte. Milyen hívással hív bennünket Isten? Szent hívással, egy rendhagyó hívással. Isten azt szeretné, hogy mi mindannyian Isten országának örökösei legyünk. Nem egy sima hívással, hát ha akarsz, követsz engem, ha akarsz, nem követsz, hanem egy meleg szeretettel megfogalmazott hívással, hogy én szívem vágya, hogy te engemet kövessél. Ne a bűn útján jársz, mert akkor el fogsz veszni örökre. Én elküldtem Jézus Krisztust a földre, és ő meghalt, és lefizette a válságdíjat. Indulj el Jézus lábnyomába, embertársam, ha Isten országának örököse akarsz lenni. Készek vagyunk mi ezt megtenni? Vagy csak imádkozzuk a mi atyánkot? Csak soroljuk egymás után a kérelmeket, annélkül, hogy azt mélyen átgondolnánk, mélyen megélnénk, gyakorolnánk. Én azért szentelek ennyi időt a mi atyánk kérelmeinek. Azért boncolgatok majdnem minden kérelmet két alkalommal, két előadásban, hogy mi tisztán lássuk, tisztán értsük a mi atyánk üzenetét, a mi atyánk tartalmát, a mi atyánk felhívását, hogy mi az életünkben helyes döntést hozhassunk. És azt a helyes döntést ne csak meghozzuk, hanem azt gyakoroljuk is. Éljük is. Jézus Krisztus ezt mondta János 3.16-ban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az Atya elküldte Jézus Krisztust. Jézus Krisztus mindent vállalt. Jézus Krisztus mindent vállalt azért, hogy megmentsen bennünket az örök pusztulástól. Vajon mi készek vagyunk-e erre? Mi elmondjuk a mi atyánkban, szabadíts meg minket a gonosztól. Mi ezt egyszerűen kimondjuk, de valóban vágyódunk mi megszabadulni a gonosztól? Vágyódunk mi megszabadulni rossz szokásainktól, csúnya szavainktól, akármilyenek legyenek azok? Vágyódunk mi megszabadulni Sátán fennhatósága alól, a téveszmék meg fennhatósága alól, vagy csak mondjuk? Hadd hozzak a Bibliából egy rendhagyó kijelentést, Tituskhoz írt levél második részének a 11. verséből. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Hány embernek jelent meg az Isten üdvözítő kegyelme? Minden embernek. Hány embert akar megszabadítani a mi drága jó Istenünk a gonosztól? Minden embert. És megszabadul minden ember? Nem. De kedves nézők, mi nem vagyunk felelősek az egész világért, hogy azok megszabadulnak-e vagy nem. Nekem egy kérdésem van. Ön, aki velem együtt gondolja át mi atyánk minden kérelmét, felébredt az ön szíve vágya, szívében a vágy, hogy szeretne megszabadulni a gonosztól? Ha igen, akkor én azt tudom mondani, az a kívánságom minden kedves néző felé, aki nézi ezt az előadást, hogy Isten segítse meg önöket, és engem is, hogy a mi atyánk 7. kérelme ne csak kérelem maradjon, hanem a mi személyes megtapasztalásunk. Istenem,
szabadíts meg engemet mindattól, ami rossz. Hogy Jézus Krisztus áldozata által lehetővé legyen számomra az örök élet elnyerése. Isten segítse meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

Folytatódik tovább a Mi Atyánk ima tanulmányozás sorozat, amely a Mi Atyánk gondszolgatásával foglalkozik. Szeretném az utolsó kérelemnek, utolsó gondolatmenetére felhívni figyelmüket, a hetedik kérelemnek a legvégső szakasza, vagyis a hetedik kérelem pontosabban, szabadíts meg minket a gonosztól. Már eddig foglalkoztunk azzal, hogy a gonosz a személy, a sátán, ugyanakkor lehet téves eszme, sátántól kigondolt eszmefuttatás, vagy bármi más, ami nem egyezik meg a Szentírással, ez mind abba a kategóriába tartozik, hogy gonosz. Azonban ma Isten segítségével egy nagyon jó hírt szeretnék hozni, pont a Mi Atyánknak hetedik kérelmére vonatkozóan. Szabadíts meg minket a gonosztól. Amikor Jézus Krisztus elmondta ezt az imát, tehát a Mi Atyánkot, akkor még nem történt meg a gonosztól való szabadítás. Tudnélik, Jézus Krisztus még nem halt meg a Golgotai kereszten. A váltságdíjat ő fizette le, érettünk és helyettünk szenvedte el a Golgotai kereszten. Amikor Jézus Krisztus a Mi Atyánkot mondja, akkor még a kereszt előtt volt, ő maga is. És amikor a Mi Atyánkban tanít bennünket imádkozni a mindenható Istenhez, akkor az utolsó kérelemben ezt ötvözi bele, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Azonban Jézus Krisztus nem sokkal halála előtt, pontosabban az utolsó vacsora után, mert az utolsó vacsorát azt János evangélista 13. részében írta le, az evangéliumának 13. részében, a 14. rész 30. versében, tehát amikor Jézus Krisztus tanítványaival az utolsó vacsora után megy Gecsemáné kertje felé, akkor többek között a tanítványokkal való beszélgetésben ezt mondja. Íme jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Miért fizethette le Jézus Krisztus a váltságdíjat érettünk? Mert ő benne nem volt bűn. Kit nevez Jézus Krisztus e világ fejedelmének? A sátánt. És ezért, mivel Jézus Krisztus kimondhatta, hogy jön a sátán, jön az e világ fejedelme, de én bennem nincs bűn, én bennem nincsen semmi része a sátánnak, az én áldozatom elegendő lesz minden egyes ember bűnéért. Azonban nagyon különös dolgot szeretnék a szabadítással, a gonosztól való szabadítással kapcsolatban mondani. Jézus Krisztus lefizette a váltságdíjat a Golgotai kereszten. Azonban Jézus Krisztus bennünk is győzedelmeskedni akar a sátán felett, a rossz felett. Így olvassuk Rómabeliekhez írott levél 16. rész 20. versében. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Hogyan fogalmazta meg Isten lelkétől ikletve Pál apostol? A békességnek Istene megrontja a sátánt, legyőzi a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Azonban, hogy ezt a Biblia kijelentését jól megértsük, először egy másik fogalmat kell tisztáznunk. Ha Jézus Krisztus itt van mellettem, akár jobb oldalt, akár bal oldalt, akkor is meg tudja rontani Jézus Krisztus a sátánt az én lábam alatt? Nem. Ezzel Jézus Krisztus, amit földi szolgálat alatt elmondott, azt mondja János evangélium a 14. rész 23. versében, hogy aki megtartja az én beszédemet, az én szeretem.

az Istennek igazságát, és meghívjuk, hogy a Szentlélek töltse be a mi lényünket, és éljen bennünk, akkor Jézus Krisztus meg tudja sorontani a sátánt a mi lábaink alatt hamar. Hogy is hangzik a hetedik kérelem? Szabadíts meg minket a gonosztól. Jézus Krisztus belülről akarja megújítani az embert. De hogyan megy ez a megújítás? Péter apostol az ő levelében azt tárja elénk a második levélben, hogy ő a rossz helyébe be akarja építeni a jót. A bűnös szokások helyébe szeretné beépíteni a nemes erényeket, nemes szokásokat, tiszta gondolatokat. Tudnélik, azért nem csak szemléletváltás kereszténynek lenni, hanem jellemformálás, jellemváltozás. Ezért a keresztény élet, a keresztény ember, az nem szokásokat gyakorol, nem emberi rendeléseket cselekszik, hanem az isteni elveket építjük be a mi jellemünkbe Isten segítségével, és elfoglalják az isteni jellemtulajdonságok a bűnös ember jellemtulajdonságainak a helyét. Tehát egész szemléletváltás és egész jellemváltozás. Tehát a keresztény élet jellemépítésből áll Jézus Krisztus jellem mintájára. És kedves nézők, amikor mi imádkozzuk a mi atyánkot, ahogy már olyan sokszor hangsúlyoztuk, hogy a mi atyánkot nem csak imádkozni kell, a mi atyánk szerint élni kell. Szeretném olvasni Péter apostol második leveléből először az első rész 5-től a 7-ig terjedő verseket, egy egész sor erényt sorol fel az apostol, amely így hangzik. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítsatok, aki hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, vagyis testvéri szeretetet, a testvéri szeretet mellé pedig isteni szeretetet. Ez egy csodálatos felsorolás. Nagyon sok biblia magyarázó ezt a 8 erényt, amiről itt olvastunk most, a megszentelődés lépcsőfokainak nevezi. És a jellemépítésnek csodálatos módszerét tárja elénk Péter apostol. Itt azt mondja, hogy ehhez tegyétek ezt. Szó szerint azt mondja, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok. Mit? Jó cselekedetet. Jó cselekedet mellé ragasztatok tudományt. Tehát egyszerűen olyan, mint a ház építése. Téglát téglára építenek, és így épül fel a ház. A jellemház is erények téglájából áll, és úgy épül fel. És hogyha mi részt veszünk, mint keresztény emberek ebben a jellemépítésben, akkor a mi jellemházunk szépen kiépül Jézus Krisztus mintájára. De mi kell, hogy megtörténjen? A 7 kérelemnek a gyakorlása. A 7 kérelemnek a megtapasztalása. Szabadíts meg minket a gonosztól, miután Isten segítségével megszabadít bennünket a Szentlélek Isten a rossztól, bűnös gondolatoktól, csúnya szavaktól, rágalmazásoktól, bűnös életmódtól, helyébe beplántálja ezeket az erényeket, amelyekről itt olvastunk, itt összesen 8 erény van felsorolva, azonban nagyon szeretném tovább fűzni, tovább olvasni a Szentírásból ezt a fejtegetést, amely valóban rendhagyó. Olvassuk a 8. és a 9. verset. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak, tehát gyarapodhat a testvéri szeretet, gyarapodhat a hit, gyarapodhat a felebaráti szeretet, gyarapodhat, ahogy itt

olvassuk a mértékletesség, a kegyesség, a türelem, a bűnbocsánatkészség, és így tovább. Azt mondja, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hívalkodókká, sem gyümölstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus ismeretére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtvén a régi bűnöktől való megtisztulást. Két irányba vezeti Péter apostol a gondolatmenetet. Először azt mondja, ha ezek megvannak bennünk, és gyarapodnak, akkor mi gyümölcstermő keresztények leszünk. Ez mindjárt emlékeztet bennünket János apostol evangéliumában, 15. részben, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, az én atyám pedig a szőlőműves. És azt mondja, hogy az én atyám a szőlőműves, amely vesszőn nem talál termést, azt lemetsz, nem méltó, hogy Krisztusra legyen építve. Itt azt mondja azonban, ha ezek megvannak bennetek, akkor a Jézus Krisztus ismeretére nézve gyümölcsöt fogtok teremni. De tovább azt mondja, akiben pedig nincsenek meg ezek, az vak, rövidlátó, elfeledkezett a régi bűnöktől való megtisztulásról. Szeretnénk lelki vakok lenni? Biztosan, hogy nem. Szeretnénk rövidlátóak lenni? Természetes, hogy nem. De ez egy összetétel. Azt mondja itt az ige, az vak, rövidlátó és nem tisztult meg a régi bűnöktől. Isten szeretne bennünket megtisztítani. Miért? Mert hogyha megtisztul jellemünk a mi bűneinktől, akkor a sátánnak nem lesz bennünk támpontja. Hadd mondjak el egy történetet. Egy ember árulta a házát. Jöttek a vevők egyik, másik, egyel megegyezett, elkészítették a szerződést, és azt mondta az eladó, tehát a tulajdonos, hogy én eladom a házat, de a legbelső szobában ott van egy hatalmas 20-as szög, körülbelül ilyen maga hatalmas szög, azt szeretném, ha belefoglalnánk a szerződésbe, hogy az továbbra is az enyém marad. Vevi úgy volt vele, hogy egy szeg ide, egy szeg oda, őt nem érdekli, belefoglalta a szerződésbe. Egy szép nap megjelenik a volt tulaj. És azt mondja, hogy szeretném látni a szeget. Tessék befáradni. Megnézte, ment tovább. Ez még valahogy elviselhető volt. Egyszer nagyon sáros időben esett az eső, megérkezett a volt tulajdonos. Az én szegemet, amit nem adtam el, azt szeretném látni. Úgy sáros, piszkos csizmával bement, megnézte a szöget, végig járta az egész házat, azzal a sáros csizmával is elment. Hát az új tulajdonos még ezt is valahogy elviselte. De egyszer éjfél után jelentkezett is, döngette az ajtót, nyisd ki, én nekem jogom van az én szegemhez. És bement, megnézte és elment tovább. Van-e vajon ilyen bűnszeg, ami jellemű? Ezért olvassuk a Szentírást. Ezért mondja Isten szava, hogy mi nekünk belülről kell, hogy megszabaduljunk bűneinktől, hogy a sátánnak ne legyen joga többé hozzánk, mert hogyha a Szentlélek betölti nemes erényekkel a megbocsátott bűnöknek a helyét, akkor gyakorlatilag mi megszabadulunk sátán ellenőrzése és fennhatósága alól. Miért? Mert többé nincs joga hozzánk. Mert mi teljesen Istené vagyunk. Mi bűntől megtisztultak vagyunk. De ha mi megelégszünk csak a vallásos formákkal, akkor mi továbbra is, ahogy olvastuk az ígében, vakok leszünk, rövidlátók. Miért? Mert nem szabadultunk meg a mi bűneinktől. Itt szeretnék még két ígét olvasni, a 10. és a 11. verset, amely így hangzik. Annak okáért, testvéreim, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztástokat erőssé tenni,
mert ha ezeket cselekszitek, nem botlotok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek a mi úrunk Jézus Krisztus, megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Mit mond, ha mi igyekszünk, ha ez a mi küzdelmünk nem lankad, nem adjuk fel a küzdelmet, megtörtént a bűnbocsánat, megtörtént a Szentlélek segítségével a krisztusi jellem beépítése életünkben. És ahogy olvastuk, hogy ezekben gyarapodjatok, ezek a nemes dolgok, ezek épüljenek fel bennetek, és hogyha ez megvan, akkor Isten segítségével mi győzelelmes keresztény emberek vagyunk. Szabadíts meg minket a gonosztól. Ez nem csak egy kérelem. Ennek a megtapasztalása, ami sorsdöntő, és ami célra vezető. Kedves nézők, én arra kérem önöket, soha, soha, és harmadszor is kimondom, soha ne elégedjünk meg vallásos szokások gyakorlásával, mert az magában nem vezet üdvösségre. Nem a szokásokat kell cselekednünk. Nekünk a bibliai elvek szerint kell élnünk, a bibliai elveket kell gyakorolnunk. Ezzel kapcsolatban szeretném fellapozni a 19. Zsoltárt, és itt a 19. Zsoltárból olvasni a 13. és a 14. verset. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Milyen bűnöktől? A titkos bűnöktől. Kedves nézők, felnőtt emberek lévén el tudunk mi titkolni sok mindent férjünktől, feleségünktől, gyermekeinktől, rokonainktól, szüleinktől. Igen. Lehet, hogy senkinek nem beszélünk róla, csak a bűnös gondolatokat itt forgatjuk az agyunkba. De ki az, akitől a legparányibb bűnt sem vagyunk képesek elrejteni? Istentől. És végső soron, mint felnőtt keresztény emberek, hát kinek adunk mi számot, ami életvitelünket kért? Nem Istennek? De igen. Akkor szívleljük meg a Zsoltárosnak ezt a tanácsát, itt a 19. Zsoltár 13. versében. Miért könyörög a Zsoltáros? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Kedves nézők, engedjék meg, hogy feltegyek egy kérdést. Van önöknek titkos bűnük? Lerendeztek minden bűnüket a mindenható Istennel? A Zsoltáros ezért imádkozik. És ezektől legnehezebb megszabadulni, mert ezt végsősorban senki sem tudja, hogy mi agyunkban mit forgatunk, vagy esetleg elkövettünk valakit, valamilyen bűnt, de azt gyakorlatilag senki nem tudja meg. Talán csak az, akivel elkövettük, vagy az, akivel megtettük. De Isten tudja, tovább megy. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, a szándékos bűnöktől. Ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Milyen bűntípusokról beszél a Zsoltáros? A titkos bűnöktől tisztíts meg, és a másik azt mondja, hogy a szándékosoktól. És hogyha a titkos bűnöktől és a szándékosoktól megtisztít bennünket Isten, akkor azt mondja, hogy ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Amiből azt látjuk, hogy a Zsoltáros saját tapasztalatát mondja el, hogy bezzeg sok titkos bűne volt a Zsoltárosnak is, sok olyan szándékos bűne volt, amit tudatosan tudta, és úgy cselekedte meg, tudta, hogy rossz, és mégis megtette. Azonban azt mondja, amikor rádöbben ezekre a dolgokra, hogy Istenem, te szabadíts meg engemet a szándékosoktól, te szabadíts meg engemet a titkos bűnöktől. Kedves nézők, ez a keresztény élet. Ez vezet célra. Isten segítségével így tudunk győzedelmeskedni, és így készülhetünk el Isten országa számára, hogy örököljük azt, amikor Jézus Krisztus eljön másodszor az egek felhőjében. Azonban
Van egy olyan kijelentés a Szentírásban, amit nagyon szeretném, ha közösen együtt még átgondolnánk, Jakab levelében, a Jakab levelének a 4. részében, a 7. és a 8. versben. Itt Isten egy rendhagyó dolgot mond el. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. 3 dologról beszél. Engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ez a sorrend változhatatlan. Nem várhatjuk azt, hogy mi bűnben élünk, és Istentől kapunk erőt, hogy ellenálljunk a sátán kísértéseinek, és amikor bűnben élünk, amikor cselekesszük azt, ami az ördögtől van, és az ördög el fog futni tőlünk, ilyen nincs. Ne is gondolkodjunk így. Az első lépés az, amiről eddig beszéltünk, amiről eddig tanultunk a Szentírásból. Mit mondott Jézus Krisztus a mi atyánk utolsó kérelmében? Szabadíts meg minket a gonosztól. Hogyan tud megszabadítani? Ha mi engedelmeskedünk az Istennek. Ez az első lépés a győzelem útján. Addig, amíg mi nem engedelmeskedünk a mindenható Istennek, nem is számíthatunk Isten segítségére. Tehát az első lépés, engedelmeskedjetek az Istennek, ha mi úgy élünk, ahogy Isten a Szentírásban tanít bennünket, akkor Istentől kérhetünk, és kaphatunk mennyei erőt. Akkor a Szentlélek betölti a mi lényünket. És a Szentlélek bennünk lakozása folytán felruház bennünket mennyei erővel, hogy legyen előnk ellenállni a sátánnak, és amikor a sátán látja azt, hogy Jézus Krisztus a Szentlélek által bennünk lakozik, akkor ő elfut tőlünk. Szeretném egy gyermektörténettel bebizonyítani, szemléltetni. Egy 11-12 éves kislányt megkérdeztek, mondd, hogy tudsz te ellenállni sátán kísértéseinek? A kislánya gyermeki, gyermekded módon, gyermeki őszintességgel azt mondja, ó, hát az nagyon könnyű. Na jó, de te ezt hogy teszed? Én? Nagyon egyszerűen. Amikor hallom azt, hogy valaki kopogtat a szívem ajtaján, és nem csak kopogtat, hanem dörömből, akkor nem én megyek ajtót nyitni neki, hanem a szívemben lakozó Jézus Krisztust kérem meg, hogy Jézusom, nézd már meg, hogy ki dörömből olyan kegyetlenül a szívem ajtaján. Jézus Krisztus oda megy, kinyitja a szívem ajtaját, és kívül a sátánban. És amikor a sátán látja, hogy az én szívemben Jézus Krisztus lakozik, akkor azt mondja Jézus Krisztusnak, bocsánat, nem jó helyen járok, és gyorsan tovább siet. Ugye, hogy milyen hatalmas tanítás. Gyermeki őszintesség, de annak a megvilágítása, amiről itt olvasunk a Szentírásban. Tehát még egyszer összefoglalom, mert a 8. verset is szeretném közelebb hozni számunkra. Engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Kedves nézők, készek vagyunk az első lépést megtenni? Az egész folyamat, amiről mi tanulunk ma, gyakorlatilag ide csúcsosodik ki. Ez a végkifejlete. De most olvassuk ezek után el. Mi engedelmeskedünk, Istentől erőt kapunk, hogy ellenálljunk, sátának sátán elfut tőletek, tőlünk, és most jön a 8. vers. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Közeledjetek Istenhez. Kinek kell megtenni az első lépést? Nekünk. Miért? Azért, mert Isten Jézus Krisztus feláldozásával a Golgotán mindent megtett, amit megtehetett a mi üdvösségünkért. Most rajtunk a sor, most nekünk kell lépnünk, nekünk kell elindulnunk, nekünk kell döntenünk, hogy akarjuk-e azt, hogy a Szentlélek Isten bennünk lakozzon, akarjuk-e azt,
hogy Isten megtisztítson szent lelke által a mi rossz szokásainktól, bűnös hajlamainktól, amit a sátán beépített már jellemünkbe, vagy örököltünk szüleinktől. Most rajtunk a lépés. Kedves nézők, készek vagyunk mi megtenni ezt a lépést? Készek vagyunk közeledni Istenhez? De milyen csodálatos ez! Azt mondja, hogy közeledjetek az Istenhez. És ha mi megteszük a lépés Isten felé, akkor az igében azt olvastuk, hogy ő is közeledni fog hozzánk. Rajtunk a sor. Készek vagyunk-e megtenni? Hogy miből áll ez a közeledés Istenhez? A továbbiakban a 8. versben fejtegeti. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétszívűek. A kéz megtisztítása az egyenes, becsületes élet. És tisztítsátok meg a ti szíveteket, ti kétszívűek. Ismerős ez a kifejezés, hogy két laki ember? Úgy gondolom, hogy igen. A keresztény ember nem lehet két laki ember. Ezt itt szívem mélyéből kívánom. Isten segítsen meg bennünket, hogy döntsük el, engedelmeskedjünk az Istennek, álljunk ellen az ördögnek, és elfut tőlünk, közeledjünk az Istenhez, és ő közeledni fog hozzánk. Szívem mélyéből kívánom, ez legyen mindannyiunk tapasztalata. Isten kegyelméből. Amen.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi ágytat címe: akinek érzékeny a lelkiismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az ígéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék, a betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvalló gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Kedves barátom, te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe. Legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen, még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke előtt. Légy türelemmel, én lelkem! Az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. Feltöltődni, elcsendesedni, és szót váltani egymással, ma kezdődik a rend. Szó és csend, ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont mától június 26-a és június 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni! Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik meg a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája: Jézus, te adj nekünk inni! A helyszín Budapesten, több helyszínen. Az időjárásról. Melegedő nyár. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható. Vasárnap folytatódik a derült, napos, száraz idő, a légmozgás gyenge marad, és 34-39 fokra emelkedik a csúcs.
0: Híreinket hallották. Együttműködő partnerünk, A Pax TV adása következik.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Ebben a műsorban rendszeresen házaspárokat invitálunk, méghozzá hívő keresztény házaspárokat, és éppen azért hívjuk meg őket, hogy azok, akik nem keresztény hátterűek, lássák azt ezen a műsoron keresztül, hogy a keresztény házaspárokat is ugyanúgy érintik az életnek a kihívásai, de azáltal, hogy élő hitük van Istenben, mondhatnám, hogy élő hitünk van Istenben, ezáltal milyen segítséget nyerünk éppen a kihívásoknak a megoldására, és talán ez mindenki számára tanulság lehet, és ugyanakkor ezekből le tudjuk szűrni, hogy Isten mennyire személyesen tud bennünket vezetni, segíteni az életünk folyamán. Úgyhogy ilyenkor megkérdezzük őket a címből adódóan is a Love Story-ról, tehát hogy hogyan találkoztak, és családi életükről, a szolgálatukról, a munkájukról. Úgyhogy most is ezt fogjuk hallani, és szeretettel köszöntjük a stúdiónkban vendégeinket, Ficsor Donátot és kedves feleségét Barbarát, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Mert számomra ez még egy külön izgalmas dolog, mert majd meg fogják hallani, hogy ők egy olyan munkában vannak, ami nekem szívem csücske, a teremtés bizonyítékait tárják a nemzetközi hallgatóság elé, hogy az elavult és tudománytalan evolúciós elmélet lekerüljön a porondról, és a valóság, az igazság megjelenjék, azaz, hogy Isten a teremtője a világ mindenségnek. Úgyhogy ebben dolgoznak, és én ennek nagyon örülök, úgyhogy ezért nekem ez egy külön öröm, hogy elfogadtátok és eljöttetek, úgyhogy én át is adom a szót nektek, de előtte még a feleségem kérdez.
3: Már is nagyon jól érezzük magunkat, azt gondolom, egy ilyen felvezetés után, de kezdjük az elejéről. Hogyan indult a Love Story-tok?
4: Én már egészen 10 éves koromban elkezdtem imádkozni és készülni a házasságra. Aztán nem ilyen gyorsan haladtak a dolgok. 24-25 éves forma voltam, amikor azt mondtam Istennek, hogy hát, hogyha még mindig nem mutattad meg nekem, hogy kit vegyek feleségül, akkor most én kilépek hitben, és elindulok, és azzal a bizalommal, hogy te fogod vezetni a lépteimet, figyelem, hogy merre vezetsz. Uh-huh. Így léptem ki én hitben egy irányba, és aztán eközben egészen hamarosan képbe került Barbara is, aki egy csendes napon futott össze velem.
2: Közbevágok, ez a hitbeli kilépés hogy történt, hogy
3: tehát mit csináltál?
2: Gyakorlatban ez mit Igen. jelentett?
4: Igen, Aha. köszönöm szépen. Ez azt jelentette, hogy egy ismerős hívő lány felé elkezdtem közeledni, teljesen nyílt szándékkal, elmondtam neki, hogy érdeklődést érzek a szívemben iránta, és szeretnék vele jobban megismerkedni azért, hogy megtudjuk, hogy Isten esetleg egymásnak szánt-e bennünket.
3: De ez nem a Barbara volt.
4: Ez nem a Barbara volt.
3: Igen.
2: Na ezért, bocsánat, ezért kérdeztem bele, mert
4: ő egy másik odaszánt életű hívő lány volt, és amikor kiléptem ő felé, igen, ez a pontosítás fontos volt, hogy érthető legyen a történet, aközben Barbara egy levelet írt a szolgálatunk felé, az Örömhír Alapítvány részére, hogy azt az indítatást kapta Istentől, hogy egy korábbi fogadalmának megfelelően, hogy egy évet az Úrnak szán teljes időben, ezt a fogadalmát az Örömhír Alapítványnál töltse be.
3: Wow.
4: És amikor én hallottam ennek a hírét, akkor eszembe jutott Istennek egy korábbi vezetése, amit addigra már úgy feledésbe merült az életembe, vagy a gondolataimba, hogy ő azt mondta nekem, hogy az Ábrahám feleséget keres a fiának című történetből. Azt mondta, hogy majd az Úr angyala előtted megy, mondta a szolgájának, hogy feleséget hoz a fiamnak arról a vidékről, de az én fiamat oda nem viheted vissza. És amikor én hallottam ezt a levelet felolvasni, hogy ez a kvázi ismeretlen lány azt írja, hogy ő ide fog jönni egy évre szolgálni, én már akkor ismertem őt, futólag találkoztunk néha konferenciáinkon, sőt, azt hiszem, voltak olyan hetek, amikor együtt szolgáltunk is, de én nem gondolkoztam ő benne úgy, mint lehetséges feleség jelöltben. És amikor hallottam ezt a levelet felolvasni, akkor úgy leizzadtam, és belém hasított ez az ige, és úgy éreztem, hogy tudom, hogy Isten szól most hozzám, hogy ő az. És ő hozza most nekem ide a feleségemet. De ez nagyon nagy dilemmát okozott nekem, hiszen közben egy másik lánynak kezdtem éppen már udvarolni, és nagyon összezavarodtam, hogy most mit csinálok. Én, aki hosszú évek óta készülök arra, hogy Isten szerint példamutatóan lépjek majd házasságra, most itt vagyok, hogy két lány is képben van, és abszolút nem tudom, hogy most mit csináljak. És ebben az összezavarodott állapotomban Isten szólt hozzám. Akárhova mentem, akármit hallgattam, akármilyen prédikáció került elő, abban a pár napban vagy pár hétben, azt hiszem egymástól függetlenül négy különböző forrásból jött az a kijelentés Istentől, hogy te pedig most állj meg. Ti most maradjatok veszteg. És nézzétek végig, hogy hogy szabadítalak meg titeket, stb. Áldozd fel a te egyetlenedet, mondta Ábrahámnak Izsákra, és még valami negyedik formában is kaptam ezt a vezetést, és már akkor nem tudtam kisöpörni a gondolatot, hogy Isten azt akarja, hogy én most álljak meg, és várjam meg, hogy ő folytassa az intézkedést. Én kiléptem hitbe, megmozgattam az állóvizet, és Isten azt mondja, hogy na most állj meg. Lehet, hogy azért mondta, hogy nem jól csinálod, vagy lehet, hogy egyszerűen tényleg csak ennek itt volt az ideje, hogy én is valamit tegyek, és most viszont azt mondta, hogy álljak meg, és megálltam. És akkor szerintem itt átadom a szót Barbarának.

0: hogy folytatódik, vagyis hogy hogy kezdődik, inkább így kérdezném benned a love story.
1: Én egy nagy szerelmi csalódáson voltam éppen túl, vagy úgy is mondhatjuk, hogy kerestem a helyemet. Szolgálatban, társkeresésben, szóval egy útkeresésben voltam. És volt egy nagyon jó imatársam, ő már az Úrhoz költözött, egy idősebb hölgy, nagyon-nagyon szerettem, és hozzájártam, és ő tudott minden lelki dolgomról, és azt mondta nekem, hogy el kell, hogy vigyelek téged János Almára, az Örömhír Alapítvány csendes napjára. És elmentem erre a csendes napra, és a fiatalok beszámolóját hallgattam, ahol Ficsor Donát ült velem szemben, és az egész beszámoló alatt hozzám beszélt. És elég zavarban éreztem magam.
0: Tehát így a szemedbe?
1: A szemembe.
2: Okay. Na de kvázi, bocsánat, hogy az üzenete szólt hozzád, vagy, vagy neked adresszáltad?
1: Nem, az rám nézett szemben folyamatosan, mint később kiderült. Ez az ő részéről nem volt tudatos, viszont én már kezdtem magam zavarba érezni, hogy hát azért máshoz is kommunikálhatna, ne csak nekem, de, de én ezt nagyon így éltem meg akkor. És elkezdett valami mozogni a szívemben, és valahogy úgy fogalmaztam ezt meg később, hogy ő volt az a fiú, akinél nem azt mondom, hogy azonnal, hogy na igen, de nem volt a lelkemben nem. Még máskor éreztem azt, hogy ez nem biztos, hogy jó irány. Ez nem, valahol a lelkem úgy érezte, hogy nem jó irány. Ő vele kapcsolatban ezt nem éreztem. És hát elmondtam ennek az imatársamnak, aki velem volt, és ő azt mondta, hogy ő ezt tudta. És elkezdtem forgatni ezt a dolgot a szívemben. Volt olyan, amikor álmodtam is egy igét, a királyi mennyegzőből három növény, a mirha, aloé, kasszia, és ő volt ezekhez a növényekhez társítva, és volt egy másik fiú, aki akkor szintén még nőtlen volt, és kapcsolódott valamilyen módon az Örömhír Alapítványhoz, és vele kapcsolatban a kámfort álmodtam, és elég érdekes volt, megnéztem, hogy ez a királyi mennyegzőben szerepel ez a három növény, és azért egy csalódáson túl az ember már óvatosabb, ezért nagyon forgattam magamban ezt a dolgot, megosztva ezzel a szimatársammal, és valahogy az első találkozáskor az ő édesanyja felajánlott nekem szolgálati lehetőséget, hogy menjek el táborba, a gyerektáborba, tanítónak, és később elmondta, hogy ez ő magát is meglepte, mert nem szokott ilyet, hogy így első találkozáskor valakit meghív ő hozzájuk szolgálni, és én meg örömmel ezt elfogadtam, tehát így időnként elmentem az alapítványhoz táborba, vagy egy csendes napra szolgálni.
0: Tehát akkor ez nem egy év volt, hanem esetleg több is, nem dátumot kérdezek.
1: Igen, tehát ez egy hosszabb idő volt. De ez alatt mi Donáttal nem kommunikáltunk, bár az igaz, hogy egyszer csak legnagyobb meglepetésemre ilyen elég hivatalos, szolgálattal kapcsolatos levél érkezett tőle, de csak szolgálat, semmi több. És ez meglepett, de valahol mégis azt éreztem, hogy az Úr vezet. És elmondtam az Irénke néninek, az imatársamnak, és hát ő nagyon-nagyon örült, hogy sinem vagyunk, jól halad ez a dolog, bár még semmit nem beszéltünk Donáttal, de biztosan az Úr kezemben benne van. És pár levél után, ilyen hivatalos szolgálati levél után, egyszer csak azt írta Donát, hogy álljunk meg a levelezéssel.
0: Ó, aha.
1: ami, hát oda mentem szintén imádkozni, hogy akkor az most mi?
0: Igen.
1: Most mi van? Uh-huh. Most elindultunk, most úgy tűnt, meg álmodtam, meg uh-huh. a szívemben egyre inkább
2: de érzem, akkor, az, bocsánat, előtte te már megírtad azt a levelet, hogy szeretnél szolgálni az alapítványnál?
1: Nem.
2: Ott adtál a szót Donát neked.
1: Nem. Uh-huh. Igen. Nem. Sőt, azért is volt nehéz később, mert én tartottam a szüleivel a kapcsolatot, meg az egyik testvérével, és az egyik testvér el is kottyantotta, hogy ő megy valahova, jaj, de erről nem szabad beszélni, és számomra elég nyilvánvaló volt, hogy akkor ez biztos egy lány felé nyitás. Bennem viszont dolgozott az Úr, hogy amit megfogadtam, hogy egy évet Istennek adok az életemből a misszióba önként, ezt valahol el kell töltenem, szolgáltam már a VISZ-nél, az OM-nél, sok felé, és gondolkoztam, hogy hogy. És egyszer csak az a kép jött elém, egy hajó képe, ahogy megáll egy kikötőben, és azt hozta elém Isten, hogy ha ebbe a hajóba én nem szállok be, akkor lehet, hogy soha többé nem lesz rá lehetőségem, hogy beszálljak ebbe a hajóba. És ekkor írtam meg azt a levelet, azért már volt egy kis szolgálati kapcsolódás, néhányszor már szolgáltunk együtt, hogy így vezetett az Úr. Uh-huh. Viszont amikor én ezt megtettem, azzal tettem meg, azzal a döntéssel, hogy nekem azt az egy évet akkor is végig kell szolgálnom, hogyha Isten neki más feleséget hoz, és mégis én értettem félre. És ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, hogy ebben a kettősségben, hogy egyrészt éreztem, hogy ő, és oda kell mennem, másrészt ott volt bennem az a félelem, hogy mi van, ha megint rosszul értettem, mi van, hogyha ez bekövetkezik, amitől félek, és úgy kell végig szolgálnom egy évet, hogy még végig is nézem.
0: Ez kemény lett volna, az biztos, igen.

0: És mindeközben a te szíved hogy alakult?
1: Nagyon nehéz volt nekem ez, hogy megálljak, mert tudtam arról, hogy korábban volt egy vőlegénye, aki aztán a jegyességüket felbontotta, és hogy ez milyen komoly kudarcot és válságot hozott az életébe, és ott volt bennem, hogy hát, hogyha velem kapcsolatban is már esetleg kezdett hasonlóan gondolkozni, és én most megállok, akkor milyen vihart indítok el az életébe. Persze nem volt kimondva közöttünk még semmi, ezért az is ott volt bennem, hogy de ha nem gondolt semmire, és én most megírom, hogy hagyjuk abba, akkor azzal indítok el éppen vihart, hogy mit hagyjunk abba.
0: És ez így is történt.
1: És ahogy vívódtam így Istennel, azt éreztem, hogy túlvariálom a dolgot, Isten kért tőlem valamit, és hogyha én annak engedelmeskedek, akkor áldás fog származni belőle, hogyha meg okoskodok, és félelemből nem úgy csinálom, meg tompítva csinálom, stb., akkor nem fog áldás származni belőle. Mert azon trükköztem, hogy hát oké, megállok, de nem mondom ezt ki, csak úgy szépen elhagyom a kommunikációt, és Isten mondta, hogy nem. Azt akarom, hogy mondd ki, vállalt föl, mondd ki, hogy vezettelek, és azt kértem, hogy... És ezután született meg ez a levél. És a levél megírása után egy jó pár nap eltelt, mire választ kaptam, és a válasz úgy szólt, hogy mindenben teljesen egyetértek veled.
0: Wow.
1: És ahogy ezt olvastam, egy bátorság költözött belém, hogy akármilyen nehéz dolgot is írtam, tudunk szellemben együtt mozdulni. És nem tudtam, hogy milyen nehéz időszak következik. Elmondhatom, hogy egy kegyetlen nehéz időszak következett. Ezután jött például az ő második diplomázásának az időszaka. Én tudtam, hogy ő készül, stb. És éreztem a szívembe, hogy én most nem hívhatom föl, nem kérdezhetem meg, hogy na, hogy állsz, hogy sikerült, stb., hanem csak leshetem, hogy valahonnan kapok-e hírt róla, de még akkor se jelezhetek vissza neki. Miért? Egyszerűen, mert Isten a szívembe ezt ültette el, hogy te most nem csinálhatsz semmit, hanem mindent rám kell bíznod. És ez azért is nehéz volt, mert fiatal hívőként több olyan házasságot is láttam hívő körökben, ahol hívő fiatallal házasságot kötött, hitáltal, vagy abból a hitből kiindulva, hogy Isten őt mutatta nekem házastársul, és láttam, hogy a házasságuk zátonyra futott. És én elhatároztam, hogy én bár nagyon hiszek az Úrban, és mindenek fölé ezt helyezem, de én a józan paraszti eszemet is szeretném használni, és én tényleg szeretnék jó
2: nőségű. A józan paraszti eszet is adta, igen.
1: És közben Isten egy olyan útra vezetett, ahol azt kérte, hogy tegyen félre az én feltételeimet, az én kikötéseimet arra vonatkozóan, hogy milyen legyen az a feleség, és ráadásul ne is csináljak most már semmit, hanem teljesen bízzam rá. És végül is azt kellett megtennem, hogy bár arra készültem, Uram, hogy majd én jó erősen kézbe fogom az én házasságépítésemet, most mégis teljesen tegyem le a te kezedbe, és mondjam azt, hogy legyen meg a te akaratod. És hogyha 1, 2, 3, 4, akárhány pontban is nem olyan lányt vezetsz most felém, amilyenről én gondoltam, hogy a hozzám illő társ lenne, el tudom-e hinni, hogy ő az. Hát úgy emlékeim szerint egy olyan 2-3 hónap lehetett az, amíg ez a harc dúlt bennem, és amikor le tudtam tenni a fegyvert Istennel szembe, és azt mondtam, hogy igen. Barbara az, ő lesz az, és ő lesz a feleségem, csak hát ekkor már abban a helyzetben voltunk, amikor az Isten azt mondta, hogy ne csinálj semmit. Azt, hogy add oda a te egyetlenedet, és hát persze próbáltam reménykedni, hogy majd ez is olyan sztori lesz, mint Ábrahámé, hogy végül visszakapja, de hát nem volt ilyen ígéret előre, hogy majd visszakapja, csak elkérte Isten, tőlem is elkérte, és ez egy, azt hiszem, több mint egy éves időszak volt, amíg nem kommunikáltunk egymással, közben jött oda mondjuk fél időben a mi alapítványunkhoz szolgálni. Hát az, hogy úgy odajön, és nap mint nap találkozunk, együtt szolgálunk, hogy közben pedig ne csináljak semmit, hát mondom, hát Istenem, ez már azért mindennek a teteje, ezt hogy fogom kibírni?
0: Aha.
1: És hát mind a ketten jócskán megfeszítettük magunkat akkor nem tudtuk, mert nem beszélgettünk egymással, de utólag már tudjuk, hogy ezt egyáltalán meg tudjuk csinálni, és időközben voltak már olyan gondolataim nekem is, hogy azért ugye nem ennyire barátságtalan ez a lány, uram, mint ahogy most viselkedik. Közben persze én is kitaláltam, hogy hát ha ő is úgy van, mint én, akkor nyilván próbál alkalmazkodni ahhoz, amit én is mutatok ő felé, de ez sok-sok kétséget hozott nap, mint nap, és Isten újból megpróbálta azt a meggyőződésemet, hogy most akkor hol tartok. Tudom, hogy tőle van ez a személyi választás, hogy Barbara lesz a feleségem, vagy nem. És jöttek különféle ilyen viharok, amik megtépázták ezt a meggyőződést, amik miatt elgondolkoztam, hogy nem mégiscsak a saját eszemet követem, és nem tévútra megyek ezzel, hogy Barbarát úgy tekintem, mint akit Isten nekem rendelt. És ilyenkor mindig újra meg újra kerestem Isten vezetését az igében, rengeteg könyvet olvastam ebben az időszakban a témában, nagyon sokat dicsőítettem a csendes magányomba az Urat, és nagyon, nagyon intenzív, erőteljes, dicsőséges kapcsolatot éltem meg az Úrral.
2: Ugye, amikor az ember szükségben van, akkor megéljük a ima közösségnek a mélységét Istennel.
1: Így van.
2: De persze nem csak akkor, de akkor fokozottan. Ja.
1: Így van, és augusztusban tettem föl egy reggel egy nagyon konkrét kérdést Istennek, hogy Uram, csak én csinálom ezt az egészet, én kavarom ezeket a viharokat magam körül, vagy te csinálod ezt. És akkor utána, hogy a Bibliát olvastam, konkrétan ott nyílt ki egy Ézsaiás ígénél, hiszen én tettem mindent, ami veletek történt. És ez egy annyira,
0: konkrét.
1: Hogy most is belezsibbadok, ahogy kimondom, ez egy annyira konkrét és félreérthetetlen válasz volt, hogy amikor ezt elolvastam, attól a pillanattól kezdve nem volt bennem kérdés, hogy Isten vezetett, nem én kavarok magam körül, de nem oldotta fel továbbra sem azt, hogy ne csinálj semmit. Úgyhogy még továbbra sem csinálhattam semmit.

0: És akkor mikor indult el, hogy tört meg ez az időszak az életetekben? Ki törte meg? Te vagy Donát?
1: Hát még azért itt annyit hadd mondjunk el, hogy volt egy nagyon, ebben a hallgatásban egy nagyon kellemetlen szituáció, illetve hát akkor tűnt kellemetlennek, később visszanézve ez egy érdekes fejlemény volt.
0: Kíváncsian várjuk.
1: Én még nem voltam az alapítványnál, imádkoztam, és úgy láttam magam előtt egy házat, három fenyőfával. És volt arról szó, ahogy ott önkénteskedtem, hogy esetleg édesanyám is oda költözik, és Donát szüleivel néztünk a faluban házakat. Én már az ima sétám során egyszer jártam így a faluban körbe, és emlékeztem, hogy volt egy ilyen ház, ahol ugyanazt láttam, mint amit imádkozás közben három fenyőfával, és egyszer csak elértünk egy ilyen házhoz, és föltéptem a kocsiőtöt, és mondtam, álljunk meg, ez az a ház, ez az, itt, ez, kié ez a ház?
0: Aha.
1: És akkor látom, olyan kicsit kellemetlenül Donát apukája, hogy hát Barbara, de úgy ugye olyan ügyesen megoldja a helyzeteket. Hát Barbara jól érzett, hogy ez az alapítványhoz tartozik, kapcsolódik ez a házat, ez a Donát háza.
0: Azt a mindenit.
1: És akkor így éreztem, hogy ez most nagyon ciki helyzet, most akkor itt mit is kéne mondani. Szóval ez egy érdekes szituáció volt, úgy félretettük, és mint kiderült később, Donát akkor nem tudta ezt még meg, hogy ez történt, csak a szülei tudtak róla, meg hát az én édesanyám, meg én. És hát így én is a napi szenvedésemet éltem át, hogy találkozunk, nem találkozunk, megint nem szólt hozzám, nem is biztos, hogy köszönt.
0: Aha, húha.
1: És közben meg azért én itt szeretném az Úr munkáját tenni, ami szintén nem volt könnyű, mert egy nagy harc volt bennem, ugye két diploma után, és az volt a feladatom, hogy mondjuk most söprögessem föl az alapítvány épületei körül a betonjárdát. És akkor néha ez olyan nehéz volt nekem, de azt mondtam, Uram, én ezt vállaltam, én ezt akartam, én ezt csinálom. De Isten ebben sok mindent kiformált bennem, tehát tanított ezáltal is, és az ember tanítja ezekben a dolgokban is Isten, és nagyon kemény volt az, amikor én egyedül laktam az alapítványnak az épületében. És amikor például a Donát családja, vagy más családok is egy-egy vasárnap összejöttek, és én nem mehettem a családomhoz, hanem egyedül, vagy egy ünnep során ott egyedül abban a szobában, azokkal a félelmekkel, hogy mi lesz velem, mi lesz a jövőmmel, jól értettem-e az Urat, ráadásul most még egyedül is vagyok, senkivel nem tudom megbeszélni. Ezek azért nagyon nagy lelki viharok voltak bennem, és volt, amikor azért a padlóra küldött szó szerint, és ott sírtam, hogy akkor most mi van Istenem, hogy én itt egyedül, másoknak milyen jó. De ezekben is nagyon sokat megtapasztalhattam Isten gondoskodását. Én nem kértem fizetést ezért az önkéntes szolgáltért, mert hogy önkéntes vagyok, sőt, az ebédemet is én akartam állni, és megtapasztalhattam, hogy Isten végig gondot viselt rólam. És fölértékelődtek dolgok.
2: Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen fordulatokban gazdag a love story-tok, hogy így mondjam, és még ugye nincs is véget, a műsor idő sajnos véges, de én még bujkább bennem végig az a kérdés, mivel te dobtad fel a labdát, Donát, hogy hát bocsánat, mi lett a másik hölgyel? Már elnézést, aki felé hitbe léptél, már ne haragudj, hogy így rákérdezek, de szerintem, ha valaki végigkövette az adásunkat eddig, akkor biztos benne is bújkál egy hasonló kérdés, úgyhogy, és ez egy nyílt műsor, úgyhogy ilyenekről beszélünk.
3: Nagyon jó a kérdés. amikor azt mondta Isten, hogy én most álljak meg, azt azért mondta, hogy azt a zavarodott helyzetet le tudja bennem tisztázni, hogy két lány is ott van a gondolataimban, és nem látom, hogy mi Isten akarata. És én akkor mind a két lányjal egy időben megálltam. Először annak a lehetőségét kerestem, hogy szóban tudjam ezt megbeszélni, de mivel az nem akart alakulni, ezért nem vártam tovább, és mind a két lánynak levelet írtam. Uh-huh. Egy időben. Uh-huh. Előre megírtam a két levelet, és enter, enter. Én tényleg a szívem legmélyéről becsületesen, Isten uh-huh. előtt, meg emberek előtt is akartam ezt az egész uh-huh. dolgot csinálni, és őtőle is kaptam természetesen választ, ami pedig inkább abba az irányba erősített meg, hogy valószínűen nem teljesen egy irányba vezet bennünket Isten. De ugye utána egy hosszú várakozási idő jött, egy hosszú vívódással, aminek a végére megkaptam azt a választ, hogy igen, tényleg jól értem, és a Barbara az, Isten csinálja az egészet, csak még várnom kell. Na de hogy akkor ugorjunk egy nagyot
0: igen,
3: időben.
0: Ugorjunk.
2: Igen,
3: ugorjunk. Október-novemberben kezdett bennem már ez a jég oldódni, és hogyha mondjuk kért egy bicikli pumpát, mert lapos volt a bicikli kereke, akkor már nem pumpát adtam, hanem oda szaladtam és fölpumpáltam a bicikliét, nem tudom, észrevette.
0: Valószínű.
3: és egyre többször voltak olyan szituációk, amikor egy pici lépést tettem felé, vagy vele együtt töltött időben, akkor is, hogyha nem kettesben, vagy nem személyesen. Uh-huh. És ahogy ezt az oldódást éreztem, ez reménnyel töltött meg, és december 23-án hajnalban azt az igét olvastam a 2 Mózes 14-ből, ami azelőtt megállított, ugye, mert a 2 Mózes 14-ben van az írva, hogy ti pedig most álljatok uh-huh. veszteg. Uh-huh. De egy picit később azt mondja Isten Mózesnek, hogy miért kiáltasz én hozzám. Emeld fel a botodat, és hasítsd ketté a tengert. Na és december 23-án reggel ezt olvastam, miért kiáltasz én hozzám, emeld fel a botodat, aha. és hasítsd ketté a tengert. Előtte napokban már jöttek a jelenésekből igék, hogy ímé nyitott ajtót adtam elég, aha. amit senki sem zárhat be, stb. Nem ugrottam rögtön, de mikor ez volt, hogy te pedig most hasítsd ketté a tengert, uh-huh. akkor tudtam, hogy a lámpa zöld. Uh-huh. Ahogy addig több mint egy éven keresztül tudtam, hogy piros, akármit csinálok is, aznap reggel tudtam, hogy zöld. És gondoltam, hogy na oké, akkor most rohanok, aha. és megkérem a kezét.
0: Aha.
3: És rohanok, és kiderül, hogy elutazott a hajnali busszal a családjához karácsonyi szünetre. Hát mondom, ilyen nincs.
0: Aha. Még egy picit várni kellett.
3: És ezeket a napokat tudtam tényleg arra szánni, hogy ez úgy lecsillapodjon bennem, és kitaláljam, hogy hogy is legyen. Aztán tudtam, hogy szilveszterre fog visszajönni. És akkor, mivel ugye boltok zárva vannak, így legalább időbe be tudtam szerezni a vörös rózsát,

0: ezt, ezt nem, ezt nem, ezt nem. Aha. És később tudtam meg, hogy nem volt lehetősége, mert az egyik gyülekezeti néni, mikor szeretett volna hozzám jönni, karon ragadt, hogy Donátkám, vigyél át a másik gyülekezetbe is.
1: Aha.
0: És hát még tartott az ifjúsági alkalom, és oda jött hozzám, hogy...
2: Bocsánat, tehát én elmentem sofőrködni éjfélkor egy idős néninek, és mire visszaértem...
1: Nem volt Barbara.
2: Barbara még ott volt, de hát ja. Már minden más volt, hát milyen ciki lett volna, meg milyen feltűnő, hogy én egyedül oda megyek, és a Barbarának ja. Még aha. Boldog új évet kívánok, aki addig még pont foglalt volt a többiekkel, így hát nem sikerült.
0: És az ifjúsági végén megkérdezte, hogy beszélhetünk-e ma Isten tisztelet előtt vagy után. Hát gondoltam, inkább előtte leessünk túl rajta. És az volt bennem, hogy két dolog miatt jöhet. Az egyik, vagy megkéri a kezem, vagy van annyira intelligens, hogy elmondja, hogy ugye nem gondolkodsz bennem. Na de akkor most kitakarítsam a szobát, nagyon szépre, vagy ne? Hogy öltözzek föl? Meggyújtsam a gyertyát? Vagy ne? Mert hát milyen ciki, ha én szépen fölöltözök, meggyújtom a gyertyát, ő meg elmondja, hogy ugye nem gondolkodsz benne. Tehát mondom, szépen fölöltözhetek, mert utána úgyis gyülekezet. Hát a szobámat kitakaríthatom, az nem gond. De a gyertyát gyújtsak, vacilla, hát meggyújtom. És mondtam, úgy is tudni fogom az első percben, hogy miért. Ahogy megpillantom, tudni fogom, hogy
1: gyorsan miért. Elfújod a gyertyát.
0: És hát iszonyatosan izgultam, hát nem is nagyon tudtam aludni, mert hát mit csináljak, hiába voltam fönt egész éjszaka, most idejön, hát nem bírok én aludni, és hogy meghallottam 3 órakor a lépteit, mondottam, kinyitom az ajtót, és tudni fogom. És hogy kinyitottam, belépett,
1: Vörös Rózsa.
0: Vörös Rózsa. Az a háta mögött
1: ja.
0: Volt.
1: Ó, még az sem. Oké.
0: Okay. Igen. Az a háta mögött volt, de boldog új évet kívánt.
1: Aha.
0: Ezzel kezdte, és akkor innen én már azért tudtam, hogy a boldog új évet kívánt, azért hát, hogy nem olyan nagy fordulatot vesz a dolog. És utána elmondta, hogy Isten őt hogy vezette, és meg tudja, hogy ez engem váratlanul ért, hiszen nem beszélgettünk erről. Mit gondolok? És akkor elmondtam, hogy engem is Isten vezetett, én is így gondolom, de szeretnék kérni még 3 napot.
1: Uff, szóval akkor te se adtad könnyen.
2: Nekem pedig az volt a romantikus álmom, hogy egy térden állós lánykérést fogok majd csinálni, de hát ilyen előzmények után azért nekem is elég kockázatos volt, hiszen én se tudtam, hogy mire számítsak. Most hát egy térdenállós lánykérést ennyi idő némaság után megkockáztatok, és kapok egy hirtelen hideg zuhanyt, hát az sem egyszerű. Úgyhogy hát nem volt térdenállós lánykérés, viszont ő 3 nap türelmi időt
3: na de
2: kért.
3: Hát a Rózsa azért csak
2: a Rózsa meg
3: jelentett
2: volt,
3: valamit.
2: Jelentett valamit. És akkor 3 nap múlva mentem a válaszért, és gondoltam, hogy na hát, hogyha pozitív lesz a válasz, akkor majd most lehet, hogy még összejön ez az idilli körülmény is. És mentem a válaszért, és vártam a választ. És aztán egyszer csak a Barbara súgott, hogy kérdezd meg még egyszer.
1: Hát ez tényleg különleges.
2: És akkor tudtam, hogy ez az a pillanat.
1: Aha. És akkor megjött a térdelés?
2: És akkor jött a térdelés, és jött az igen.
1: Aha.
2: És ekkor mesélte el azt, és ez a csattanója a történetnek, az egyik fő csattanója, hogy egyébként ő neki volt egy ilyen esete az én házamnál. És ezt még úgy el akarja mesélni. És akkor úgy megint leizzadtam, és akkor elmondtam neki, ugye ekkor már túl voltunk az igenen,
1: igen.
2: Hogy milyen érdekes, hogy ezt elmondja, mert én egy jelet kértem az Úrtól. És ez a jel úgy hangzott, próbáltam olyan valószínűtlen jelet kérni, ami tényleg csak akkor valósul meg, ha azt Isten teszi, emberi logikával nem várható, hogyha azt az én lepukkant, nagyon rossz állapotú ápolat,

0: ingatlan, kidőlt-bedőlt kerítésű, leszakadt redőnyű házamat.
1: Aha.
0: Ő kinézi magának, hogy ő ott akar élni.
1: Mm.
0: Természetesen csak akkor él az egész, ha nem tudja, hogy az enyém, ezt én nem tudom, de hát ezt nyilván őszintén meg tudjuk beszélni. Szóval, ha nem tudja, hogy az enyém, és kinézi, hogy ő abban akar élni, na ez egy jó nagy jel lenne nekem Istentől. Nem szabom ezt feltételül, és mivel minden más vezetésből megértettem Isten akaratát, léptem, de ezt egy olyan pecsétként szívesen vettem volna. És akkor elmondta ezt, hát mondom, kész. Én ezt értem Istentől jelül, úgyhogy akkor megvan még egy ilyen nagy pecsét utólag az egészre, mint egy jelkérés, és hát innentől kezdve felgyorsultak az események, januárban eljegyeztük egymást, és megvártuk azt az időt, amíg az ő fogadalma az egyéves szolgálatra letelt, és júliusban kötöttünk házasságot.

0: Akkor most az évforduló. Ja, most volt az
1: 14-én
0: évforduló.
1: Voltunk.
0: Igen. Ezt láttuk Facebookon, igen. És azt írtad ki, hogy újra 54, de hány éve? Hány
1: 16.
0: 16 éve.
2: Gratulálom.
0: Egyetlen egy olyan love story-nk volt, úgy emlékszem, amikor semmi másról nem beszéltünk, csak a love story-ról. Ez a Fóris Attila meg a Rita love story-ja volt. Ők is ilyen nagyon részletesen.
3: Mint ahogy ti.
0: Körülbelül itt tartunk, 6 percünk van a műsorból, max 7. De hogyha egy picit azért gyorsíthatnánk, hogy akkor megvolt, és hány gyereketek van, és mit csináltok, a teremtés elméletről nem valószínű, hogy ebben a műsorban fogunk, de visszajöttök akkor majd.
2: De egyébként a kedves nézők láthatták, meg még fogjuk ismételni is, a televízióban, Pax TV-ben, amit fölvettünk ugye a teremtés konferenciáról, úgyhogy abban te is beszélsz, meg a
0: Barbara is.
2: Barbara is, meg a meghívott vendégek is, úgyhogy tehát, hogy mivel foglalkoztok, az abból nyilvánvaló, úgyhogy most ebben a műsorban reklámozzuk azt a műsort, teremtés konferencia felvétel is fogjuk is ismételni, de azért nyilvánvalóan beszéltek róla, összefoglalva.
0: Hány gyermeketek van?
1: 4 gyermekünk született.
0: Ezt nem lehet kinézni belőletek, eszméletlen. Gratulálok.
1: Azután, hogy Barbara nagyon beteg volt gyermekkorában, ez egyáltalán egy óriási csoda. És a harmadik után egy picit hosszabb szünet következett, ami nagyon megviselte őt, de Isten vezetett bennünket egy idő után, hogy vállalhatunk még gyermeket, mert az ő akarata, és így született meg a negyedik gyermekünk is. Igazából tényleg ez alatt a 16 év alatt olyan sok csodát éltünk meg. A hétköznapok szürkeségében sokszor nem úgy veszi az ember észre ezeket a csodákat, mert a küzdelmekkel, a fáradtsággal, a betegségekkel, a gyerekneveléssel, a munkával, néha az egyet nem értéssel, vagy a más irányok
0: fókuszban
1: tartásával ugye, úgy megszürkülnek ezek. De amikor visszanézünk, mindig rácsodálkozunk, hogy milyen különlegesen hozta Isten össze az életünkben ebben a 16 évben, amit közösen töltöttünk már, az időpontokat, az eseményeket, azt, hogy hogyan teremtett lehetőségeket valamire, amire addig esély sem látszott, hogyan vitt bele minket, sokszor egymáson keresztül. Én vittem bele valamibe őt, vagy más dologba éppen ő vitt bele engem, hogyan egészítjük ki egymást, hogyan tudjuk segíteni, támogatni egymást. Igazából mi egy olyan pár vagyunk, akik nagyon sok mindent együtt csinálunk. Igaz, hogy a munkánk az külön érvényesül, ő tanárként dolgozik egy iskolában, én pedig most már főállásban az Örömhír Alapítványt vezetem, de azon kívül, amikor szolgálunk, vagy bármi más is csinálunk, egy olyan pár vagyunk, akik nagyon szeretünk együtt dolgozni, és igényeljük egymás segítségét, mert vannak hiányosságaink, küzdelmeink, és nagyon jól tudunk szerintem egymásnak segíteni ezekben. Mind a ketten kreatív, önálló emberek vagyunk. Na ez is vezet néha súrlódásokhoz, amikor két erős egyéniség menne a valamilyen irányba, és úgy érezzük, hogy a másik nem eléggé segíti azt az irányt, amit most én szerintem fontos lenne, és viszont ő pont ugyanígy érzi, viszont ez ugyanúgy erősség is.
0: Igen.
1: És azt látjuk, hogy amikor ragaszkodunk valamihez, az egy emberi reakció, de amikor fölismerjük benne Istennek a kezét, hogy Isten tud használni valamit, például mondjuk, hogy neki van egy belső indítatása arra, hogy tanuljon, most éppen 2 évet tanult, ami egy ilyen szempontból nehéz időszak volt a 4 gyerekkel, a házasságban is, minden tekintetben, ráadásul én közben eltörtem a lábamat, műtöttek, szóval egy jó nehéz időszak volt mögöttünk, és emberileg föl lehet tenni kérdéseket, hogy kell ez, miért kell, jól döntöttünk, szabadott tesztbe vállalni? De minden ilyenben megtapasztaljuk azt, hogy Isten utána olyan irányba vezeti az életünket, amit mi előre nem láttunk, és kiderül, hogy na azért kellett ez, hogy. Még most sem látunk mindent az utolsó néhány évből, de amikor ilyeneket készít Isten, az a tapasztalatunk, hogy később mindig kiderül, hogy miért kellett annak úgy történni, és ez csodálatos.

0: és ezt a teremtés elméletet, a Creation magazint, meg minden, ami ebben jár, abszolút együtt csináljátok, ha jól tudom.
1: Igen. Uh-huh. Nem csak mi természetesen, mások is segítenek bennünket.
2: Meg hát arról a múzeumról is csináljunk újra egy kis reklámot, ami ott van a szomszédházban, vagy szembetelken.
0: Sajnos nem találjuk a régi anyagot, úgyhogy ezért bocsánat.
2: Hogy arról is mondanátok egy pár szót, mert az mint látvány, tehát kvázi én szeretném, hogy ugye a kedves nézők is tudjanak róla, ha akarnak bővebb ismereteket szerezni, akkor mit találnak ebben a múzeumban?
0: Hogy el is mehetnek meglátogatni, igaz?
1: Ez a Hollósi Búvárbirodalom. Ez egy bibliai világszemléletű természettudományos tér, ahol keresztény családok, csoportok, iskolai osztályok, gyülekezeti csoportok úgy érezhetik jól magukat, hogy közben egy csomó érdekességet is látnak, és nem kell félretenniük azt a bibliai meggyőződésüket, amivel egyébként a mindennapjaikat élik, mert ebben a természettudományos térben nem találnak a bibliai világszemléleten kívüli utalásokat, és hát egyre több ilyen csoport jön. Van szabadulószobánk is, most már 2. Felfedező túrákat indítottunk, amikkel önállóan is érdekesen tudják bejárni a teret különféle tematikus témáknak a feldolgozása mentén, mindenféle korosztálynak, úgyhogy tényleg várunk mindenkit a Hollósi Búvárbirodalomba.
2: Igen, és a Creation magazint adjátok ki, ugye? Most már jó pár évfolyamon túl vagytok. Úgy tudom, ez negyed évente jelenik meg ez a kiadvány? Vagy?
1: Évente jelenik meg.
2: Évente.
1: És 4 jelent meg eddig, 4
0: akkor
1: éven
0: így
1: át.
0: A 4-es.
1: És most az 5-en dolgozunk.
2: Uh-huh. Jó, és ez hol lehet kapni? Mert nagyon tartalmas cikkek vannak benne, hát én is forgattam.
1: A firemedia.hu oldalon, egy webáruházban mindenki elérheti.
2: Nagyszerű. Hát nagyon köszönjük, és bennem pont ugyanez volt, amit a Lilla mondott, csak én nem emlékeztem, hogy volt már egy ilyen házas pár, akivel gyakorlatilag az egész időt a Love Story-val töltöttünk, és néhány perc maradt a végén, hogy ja, egyébként ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg van gyerekünk is, meg minden, de annyira izgalmas volt a Love Story, és nagyon köszönjük, hogy ezt ilyen őszintén elmondtátok, és azt hiszem, ez is nagyon tanulság volt mind a hívők számára, mind a nem hívők számára, hogy mennyire fontos az, hogy Istentől vegyük el, ki legyen a társunk, és mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk Istenre, az ő vezetésére, hogyan tudjuk elvenni, és köszönjük, hogy ebbe a részletekig menően bepillantást engedtetek, és én egy mondatodat nagyon szeretném kiemelni, hogy rájöttél egy ponton, hogy te nagyon túlbonyolítod a dolgokat, és én köszönöm ezt az egy mondatot, nem magamra nézve, hanem mint én is lelki gondozó, lelkipásztor, meg mit tudom én. Sokszor azt látom, hogy annyira túl bonyolítják a kérdést, és a választ is te megadtad, ugye, hogy szorosan figyelni, hogy Isten hogy vezet bennünket, és köszönjük, hogy az egész életetekre,
0: igen,
2: ezt, ahogy elmondtátok, hogy ennek tükrébe léptetek, úgymond a bizonytalanra is, hogy nem tudni, milyennek a végső célja, csak egyszerűen engedelmeskedni Istennek. Úgyhogy nagyon köszönjük, és nagyon élveztem én személyesen, és Isten áldja meg Önöket, viszontlátásra!

0: Love Story
1: és azután.
2: Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.
3: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kábítószer ellenes világnap. 1987-ben nyilvánította az ENSZ közgyűlése június 26-át a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelem elleni harc napjának. A határozat alapján 1988 óta tartják június 26-án a kábítószerfogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napját, ezzel is felhívják a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire és a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. A világszervezet közgyűlésének döntése alapján a tagállamok nemzetközi kábítószer ellenes programot dolgoztak ki. A droggal kapcsolatba kerülő emberek száma világszerte nő, mintegy 200 millióan fogyasztanak kábítószereket. Az Európai Unió ugyan haladást ért el a kábítószer használatának és kereskedelmének visszaszorításában, de becslések szerint még mindig 25-30 millió európai fogyaszt valamilyen tiltott drogot, a leggyakrabban kannabisz származékot. Magyarországon felmérések szerint a felnőtt lakosság 11%-a használt már valamilyen tiltott szert. A drogok kipróbálásának ideje hazánkban jellemzően a középiskolás évekre tehető, így a szakemberek az iskolai prevencióra helyezik a hangsúlyt. Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátraverebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál, ahogy a hagyományá vált náluk, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a katolikus püspöki konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Kocsis Fülöp megáldotta a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok új pihenőházát a Tiszatónál. Átadták a hajdúdorogi főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg június 17-én. Az ünnepélyes átadó a házszentelés szertartásával kezdődött, amelyet a metropolita vezetett Seszták István főhelynök és Szakállas Csaba püspöki szertartó asszisztenciájával. Kocsis Fülöp olajjal kente meg a 4 égtáj irányában elhelyezett kereszteket, majd megszentelte az ingatlan minden helyiségét. Az időjárásról. Melegedő nyár. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható. Vasárnap folytatódik a derült, napos száraz idő, a légmozgás gyenge marad, és 34-39 fokra emelkedik a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A csupasz valóság. A megpróbáltatás olyan, mint az erős szél. Mindent letép rólunk, ami letéphető. Tehát olyannak látjuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk. Arthur Gordon.

0: Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az íge, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. János 12:48.
1: Gondoljuk ma végig, mennyi módon vesz részt életünkben Isten szava. A Biblia Isten igéje. Szent, tévedhetetlen, csalhatatlan és tökéletesen hiteles. Hasznos a tanításunkra, a feddésünkre, a megjobbításunkra, az igazságba való nevelődésünkre. Formál és fölkészít, hogy készek legyünk minden jó cselekedet elvégzésére. Az ige irányunknak lámpás, az ösvényünknek világosság. Bölcsebbé tesz bennünket az ellenségeinknél. Az élet viharai közepette stabilitást biztosít számunkra. Ha megismerjük, tökéletesen hisszük és magunkévá éljük az ige igazságát, szabadok leszünk. Ha a szívünkbe rejtve hordozzuk, megőriz a kísértések idején. Ha megmaradunk benne, valódi tanítvánnyá lehetünk. Ha kellő időben gondolkodunk az igén, a siker kapujába vezet. Ha megtartjuk, amire kér, figyelmeztet és okít, jutalmat nyerünk, és teljessé lesz a szeretetünk. Az ige Isten szava, amely élő és ható, és megítéli a gondolatainkat. Tökéletesen igaz, és nincs benne semmi hamisság vagy tévedés. A tökéletes igazságot tartalmazza Istenről és az emberről egyaránt. Mindent megtudhatunk belőle a bűnről. Megismerteti a hívő lelket a megváltással. Sejtésünk lehet általa a mennyről és a pokolról. Az Efézusiakhoz írott levél 6. fejezet 17. verse így nevezi. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. A 19. Zsoltár 11. versében líraian verseli a zsoltáros, hogy Isten igéi kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. A 119-ben pedig teljes bizonysággal szól. Uram, örökké megmarad a te ígéd a mennyben.
0: Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe, hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék. Kérem, hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell. Engedd, hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, hogy értelmem éber és friss legyen az igazság, és csak az igazság befogadására. Tedd lehetővé, hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Hálás szívvel köszönöm, hogy megadtad nekünk a könyvek könyvét, Szent Bibliádat, melyben megismerhetjük áldott szándékaidat, mindenható törvényeidet. Hiszem azt, hogy ígéd igazánál semmi sem igazabb. tudom, itt vagy velem, ígédben. Itt vagy mellettem, és vigyázod életem, ó, kegyelmes Istenem. Ígéd olyan, mint egy csodálatos ablak, amit kinyitok a szívemben, és az ablakon át elszáll hozzád minden gondom. Ígéd ablakán besüt a napsugár, a lelkembe érkezik bocsánatod, szereteted ereje, vigasztalása. Köszönöm alázattal, hogy ígéd tanítása szerint te kezdted el a munkát bennem, részesítettél kegyelmed ajándékaiban. Kérlek, segíts, hogy tovább adhassam tanításaidat, hiszen a közösen megélt íge élő víz, segít, gyógyít, tisztogat másokat is. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Egy nagyon érdekes részéhez érkeztünk a jelenések könyvének. Amivel konkrétan foglalkozunk, az a jelenések könyve 12. része, onnan a 7-től a 18-ig terjedő versek. Olvassuk el ezeket előbb. Így szól ez. Ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, ki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennünk lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállott hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld száját és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsolatait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, és odaállt a tenger fövenyére. Kezdjük az elején azzal, hogy miért is evangélium a jelenések könyve. Tegyünk egy gyors látogatást Törökországba, hajdanán ennek a résznek az ős kereszténységhez nagyon sok köze volt. Bizonyára önök között van olyan, aki járt már Kappadóciában. Egy rendkívüli holdbéli táj, a természet erői formálták ilyenné. A terület alatt ugyanis van egy titkos város. Ez a föld alatti város kiváló védelmet nyújtott a keresztényeknek üldözések idején. Akkor jött a veszély, jött a keresztény üldözés, behúzódtak ezekbe a föld alatti katakombákba a keresztények, elzárták a bejáratot, egy-egy ilyen kőnek 500 kiló a tömege, amivel lezárják belülről a bejáratot, és úgy rendezkedtek, hogy hosszú hónapokig képesek voltak itt élni. Egyes számítások szerint 20 ezer ember képes volt a föld alatti városokba élni. Gondoljanak erre, 20 ezer ember. Kérdés, hogy miért menekültek a föld alá? Mi volt ennek az oka? Fellángoltak a császárok vagy a helytartók rendeletei miatt. Ha jött az üldözés, a keresztényeknek túlélésre kellett helyet keresni, és valamilyen evangéliumi üzenetet, ami ehhez a mottót megadja. Hát nagyon érdekes, hogy éppen a jelenések könyvének a 12. fejezetét látták evangéliumnak a 3., 4. és az 5. századi keresztények. Hogy lehet ebből evangélium? Kérdezhetnénk. Az ős keresztények a menekülés üzenetét látták a jelenések könyvében. Mert a jelenések könyve evangélium. a kimenekvés útját keresték a Jelenések könyvében, és így megtalálták, hogy hogyan menekülhetnek meg a római üldözések elől. Maradjunk tehát annál, hogy magyarázzuk úgy a Jelenések könyvét, hogy az evangélium legyen olyan üzenete, ami segít bennünket a bizonyos kérdéseink megválaszolásában. Néhány elvet azért felsorolok, hogy hogyan lehet megközelíteni a Jelenések könyvét, és ebből szinte mindegyikkel fogunk most foglalkozni. Az egyik az allegória volt, amikor minden szót megpróbálunk megmagyarázni, mit jelentenek ezek a kifejezések. A másik, amivel én többet szeretnék majd foglalkozni, az úgynevezett képelmélet. Mit jelentenek egyes képek, vagy egyes kifejezések, amik a Jelenések könyvében vannak? Ez nagyon érdekes lesz majd. Talán az idő és esemény elmélet, ez a magyarázati elv azt mondja, hogy meg kell magyarázni, hogy mi mikor történik, vagy fog történni. Van, ami a múltban történik, van, ami a jelenben. Más dolgokra azt mondják az írásmagyarázók, hogy a jövőben fognak történni. És így ezeket az eseményeket időrendi sorrendben kell értelmezni. És van egy negyedik szempont, kortörténet. Vannak olyan írásmagyarázók, akik mindent csak a saját korában értelmeznek, a Jelenések könyve saját korában. Tehát ami éppen akkor történt, azokra hogyan ad választ. Nincs jó vagy rossz írásmagyarázati módszer, csak akkor, hogyha nem evangélium. Akkor rossz, ha pedig az evangéliumhoz vezet, akkor helyes. Így többféle módszert fogunk megnézni, hogy megtaláljuk, hol van az evangélium elrejtve a Jelenések könyvében, és azon belül a 12. rész második felében.

Így beszélünk a második pontunkról is most, hogy az idő és a kép fogalma hogyan található meg a Jelenések könyve 12. fejezetében. Hogyan függenek össze bizonyos képek bizonyos idősíkokkal? Vagyis mi miért és mikor történik a felolvasott szakaszon belül. Az ókori ember, a Jelenések könyve írása idején nem úgy gondolkozott az időről, mint ahogyan mi modern emberek gondolkozunk. Mi úgy gondolkozunk, hogy van egy időszámegyenesünk, és ugye a pont jelzi azt az időpontot, ami éppen most van. Ehhez képest visszafelé a múltba történő eseményekről beszélünk, előre pedig a jövőről beszélünk. És azt mondjuk, hogy a biztos a mai nap, a jelen. De nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő héten. Ezért azt mondjuk, hogy a jövő kiszámíthatatlan, nem biztos, csak a jelenen biztos. Ragadjuk meg az alkalmat, élvezzük az életet a jelenben, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap. És a múlt, ugye sokan azt mondják, hogy a múlt biztos, mert már megtörtént, de ugye ha valaki történelmet tanult, nagyon jól tudja, hogy ez egyáltalán nem így van. A történelem az mindig valamilyenféle magyarázata a múltnak, így teljesen bizonytalan. Az ókori ember nem így gondolkozott az időről, sőt, hogyha az idő fogalmakat megnéznénk a Bibliában, nagyon nehéz lenne a mi gondolkodásunkkal azokat összeegyeztetni. Az ókori ember azt mondta, hogy a jelen nem biztos, hogy állandó. A jövő az állandó, és ugye erre a Jelenések könyve azt mondja, hogy van egy omega, és van egy múlt, az is állandó, az pedig az alfa. És ugye egy kicsit a Jelenések könyve elejére gondolunk, egy kép azonnal eszünkbe juthat, hogy mind a kettő Jézus kezében van, a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Az ókori ember, vagy ószövetség embere alfája, vagy valamely alfája, mert több kiinduló pontja volt az életének, a 10 parancsolat első parancsolata. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Azt mondta a bibliai ember, hogy na ez biztos. Van a múltban egy pont, Isten, ő az, aki szabadító, aki kihozott a szolgálat házából. Ez egy fix pont, ehhez ragaszkodhatunk. A jövő, egy nagyon szép ószövetségi példa, Jób, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Biztos az, hogy egyszer meg kell állni az Isten színe előtt, ez pedig a jövő. És nem csak úgy gondoltak erre, hogy egyszer, mint nép meg kell állni Isten előtt, hanem nekem, mint embernek, mint Jobbnak, biztos, hogy meg kell állnom egyszer az Isten ítélő széke előtt. Ezért a jelen nem állandó, függ attól, hogy mi történt velem a múltba, és függ attól, hogy hogyan viszonyulok a jövőhöz. Na, ez az ószövetségi, ókori ember gondolkodása. Úgy, ahogyan jelképesen a görög ABC-ben az alfa az első betű, és az omega az utolsó betű, mind a kettő állandó, úgy a kezdet és a vég is állandó. Ebből az idő fogalomból következik az, hogy a mi időszemléletünk egészen más, mint az ókori emberi. Mi azt mondjuk, hogy olvasunk egy könyvet, egy regényt, vagy egy fejezetét a könyvnek, akár legyen az a Biblia egy bizonyos fejezete, és azt mondjuk, hogy van egy esemény, második esemény, harmadik esemény, negyedik esemény és a többi, és végül eljutunk a befejezéshez, és megpróbáljuk megérteni azt, hogy miről szól az a szakasz, amit olvasunk. Hát ez a Bibliában nem mindig így van. Hadd mondjak egy példát. Elővesszük az Ószövetséget, Mózes első könyvét, és egy bizonyos ponton arról olvasunk, hogy van Ádám és Éva, ő az első emberpár. Szóval olvasunk arról, hogy Ádám és Éva gyermeke volt Káin és Ábel, szóval Káin megölte Ábelt, csak Káin maradt a földön, és Káin családot alapított. Nem tudom, hogy valaha valaki megkérdezte már azt a Bibliától, vagy önmagától, hogy hogyan alapított családot Káin, ha nem voltak asszonyok a földön? Tőlem nagyon sokszor megkérdezték. A válasz nagyon egyszerű, nem mindig abban a sorrendben mond el a Biblia mindent, mint ahogyan a mi logikánk szerint gondolkozunk a történésekről.
a teremtés történetében Ádám és Éva története az első. Aztán beszél Káinról, beszél Áberről, beszél a testvérgyilkosságról, és a harmadik pontban mondja azt, hogy Káin házasságot kötött. Majd veszük a következő fejezeteit a Mózes első könyvének, és visszamegy az időbe, és elmagyarázza, hogy igen, de Ádámnak és Évának voltak még fiai és lányai, és utána beszél arról az eseményről, ami azután következett, ami Káin és a utódjai életében történt. Tehát egymás mellett haladnak az események, és mi már rég túljutottunk a Bibliánkban azon a fejezeten, ahol várnánk a választ, de ő időbe visszamegy, hogy elmagyarázza, hogy hogyan történhetett ez meg. És a Jelenések könyve idő szempontjából még ennél is összetettebb. Olyan, mint egy spirál, ahol az idő teljes egészében összekeveredik, és hogyha próbálnánk úgy olvasni a Jelenések könyvét, hogy arra számítanánk, hogy ezek az események, amiket olvasunk, sorba egymás után következnének, akkor teljesen összekeveredne logikai szempontból, és biztos, hogy téves következtetésekre jutnánk.

aki 81-ben, Krisztus után 81-ben került hatalomra, 96-ban ölték meg. Ő volt Domitianus, és ő volt, aki indirekt módon, ha lehet így használni ezt a szót, ihletője volt másodlagosan a Jelenések könyvének. Az egyiptomi Isten királyság ötletét leképezve nagyon sok római császár gondolkozott azon, hogy hogyan tudná magát isteni rangba titulálni. A görögök is ebbe a kísértésbe szenvedtek. Domitianus császár volt az, aki Törökország földrajzi adottságait kihasználva, az akkori Kis-Ázsia provincia földrajzi adottságait kihasználva, látva azt, hogy ott nagyobb városok vannak, és több ember él egy bizonyos területen, egy kultuszt indított el, egy szobrot állítatott Efézusban, aminek a talapzatán egy szöveg volt, hogy Domitianus császár és Isten. Elrendelte, hogy tisztelni kell őt, mint Istent, tehát egyfajta istentiszteleti szertartást kellett a templomában lefolytatni. Mivel a keresztények nagy része nem volt hajlandó istenként tisztelni a császár, semmilyen féle embert, ezért Domitianus egy keresztény üldözést indított el azok ellen, akik nem áldoztak a templomába. Ez az üldözés nehezítette az üzenet terjedését. János apostol, aki hiteles személy volt, és talán azt lehet mondani, hogy ebben az időben a leghitelesebb személy volt, az utolsó, aki látta Jézust és még élt, kerül Pátmoszra azért, mert nem hajlandó a császárnak, mint Istennek hódolni. János apostol ekkor már több mint 70 éves, öreg ember. Talán az életre is másképpen gondol, mint fiatal korában. És ott van ő, akitől választ várnak, hogy most valamilyen üzenetben mondja el, hogy mi fog történni. A keresztények elmenekülnek a környező városokba, többen nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi embert érintett ez a helyi üldözés. De minden esetre a keresztényekben és János apostolban is ott volt a nagy kérdés, hogy mi lesz veled most, kereszténység? Mi lesz a következő lépés, mi fog történni?

A 10 parancsolatban a keresztények pontosan ugyanúgy hittek és hisznek, mint ahogyan az ószövetségi ember is hitt. És az első parancsolat az kimondja, hogy ne legyen előttünk más Isten. Ez a kiinduló pont, amire azt mondtam, hogy az ókori embernek, vagy ószövetségi embernek az egyik alfája volt. Jött Domitianus, és azt mondta, hogy ő is Isten. És akkor a gyakorlatban ott volt ez a kérdés a levegőben, hogy ki az Isten? Jézus Krisztus, vagy Domitianus? Érdemes-e fejet hajtani a császár előtt? Végül is nem sok dolog. Fejet hajtunk, tovább lépünk, elmegyünk a császár templomába is, elmegyünk a katakombákba is, és éljük a keresztény életünket, mint ahogy tették is nagyon sokan. Hogyan viszonyuljunk egyáltalán ez a helyzethez? És ugye a Jelenések könyve elején 7 városról, 7 gyülekezetről olvasunk. Már ez a 7 üzenet utal arra, hogy 7féle lelkület, 7féle hozzáállás, 7féle magatartás volt a kereszténység részéről, ahogyan ezt a helyzetet tudta kezelni. És most jön az, hogy a Jelenések könyve többszörös időspirál, a 12. rész, a válaszok fejezete, csak sorba kellene rakni azokat a válaszokat, amik valamilyen kérdésekre választ adnak. Ugye a Jelenések könyve eleje, nagyjából azt lehet mondani, hogy a 12. rész kezdetéig a földi eseményekkel foglalkozik. Bemutatja, hogy mi van a földön, ugye a 7 gyülekezet, aztán különböző azt követő eseményekről olvasunk. Majd a 12. rész után, különösen a 13., 14. résztől a mennyei eseményekről olvasunk.

ha párhuzamosan egymás mellé tesszük a kettőt, akkor az azt jelenti, hogy addig, amíg a Földön viszályok vannak, addig, amíg a Földön üldözések vannak, mi történik akközben a mennybe? És az egész kettő közötti válaszfejezet a 12., 13., 14. rész, és még a 15. résznek egy bizonyos szakasza is ehhez a válaszhoz tartozik, ami arra a kérdésre válaszol, hogy miért történnek az események másképpen a Földön, mint ahogyan a mennyben. És ezért a Jelenések könyve egyszerre tud válasz lenni a múltra, vagy múltban, tud válasz lenni a jelenben, a jelenlegi helyzetre, és most a saját jelenünkre gondoljunk, tehát ez nagyon fontos, és egyszerre tud válasz lenni a majdani jövőben, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz 10 év múlva, de bizonyos kérdésekre pontosan ugyanolyan választ fog adni a 10 év múlva történt dolgokra is, ha még leszünk, ugye, akkor egyáltalán. Tehát olyan általános kérdésekre válaszol, amiket mindig feltesznek az emberek. Hát mik ezek az örök kérdések? Például miért van szenvedés a Földön? Nem? Számtalanszor megkérdezték tőlem, amióta lelkészként dolgozok. Lelkész úr, mondja el, hogy miért van ennyi szenvedés? Miért kell ártatlan embereknek szenvedni? Hogy miért van bűn? Miért van az, hogy egyes dolgokra azt mondjuk, hogy rossz, más dolgokra azt mondjuk, hogy jó. Miért kell, hogy így történjenek a dolgok? Vagy miért vannak a vallások között feszültségek? Vannak ilyenek? Ma is vannak. Voltak is, és talán elmondhatjuk nagy bizonyossággal, hogy lesznek is. Itt vannak ezek a kérdések. Sőt, nagyon radikálisan kérdezte tőlem egyszer valaki, miért nem szünteti meg Isten a rosszat egyszer s mind, és ha rosszat megszüntetné, megszűnnének a járulékos dolgok is már, és hát milyen nagyszerű lenne, nem kellene nagyon sok dologgal szembenéznünk. Na hát ezekre a kérdésekre a Jelenések 12. fejezete egyszerre ad egy bizonyos választ és több választ. Az egy válasz minden kérdést megválaszol, a több válasz pedig részletesen elemzi, és részletesen válaszolja meg az egyes kérdéseket. Hát nézzük meg, melyik az egy nagy válasz. Ugye a 9. versben van ez, hogy és levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, ki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Ugye, ha valaki megkérdezi, hogy miért van szenvedés földön, és miért nincs a mennybe, hát azért, mert a felelős hol van? Földön. Ugye ez az egy nagy válasz. De ezzel nem elégszik meg, hanem részletezi. És ha valaki valaha olvasta ezt a fejezetet, vagy ezt az egy bizonyos verset, a 12. rész 9. versét, nem tudom, hogy gondolkozott-e már azon, hogy miért van olyan sok neve a gonosznak felsorolva. Mert nem egy néven nevezik fel meg, hanem több néven. Hát minden név egy bizonyos kép. És hadd mutassam meg ezeket a képeket. Az egyik kép a gonoszról azt mondja, hogy ő a hatalmas sárkány, aki Mihállyal harcol. A gonosz, aki Krisztus ellenfele. Ez az első kép. Aztán azt mondja a második képként, hogy na ez a sárkány az ősi kígyó. Ugye ezt már a kappadóciai keresztényeknél is mondtam, és mutattam a képet hozzá, hogy az ősi kígyó természetesen automatikusan az édeni eseményekre utal, és mindenki arra gondol. Tehát az a gonosz, aki az ember kísértője, a bűn okozója. Tehát van egy harmadik kép, az ördög. Ugye ez a magyar biblia fordításból nem derül ki, hogy ez miért más, mint a többi, de a görög szóban az ördög az diabolos, és a egyéb nyelvekben is mondják diabolónak az ördögöt. A diabolos szóról szóra, betűről betűre, hogyha minden részletét elemzünk, azt jelenti, hogy szétdobáló. Valaki, aki mindent szétdobál. Mit dobál szét? Szeretetből ellenségeskedést csinál, a jó házasságból rossz házasságot, a békés vallási kapcsolatokból feszültséget, nemzet és nemzet ellen támad, ugye idézhetjük Jézus szavait a Máté 24-ből, mindent szétdobál. Tehát ez a harmadik kép. Negyedik kép, sátánnak nevezi,
És erre azt mondja, azonos diabolosszal, a szétdobálóval, ugye a sátán az héber szó, a diabolosz görög szó. Ha az eredeti héber szót megnézzük, az vádolót, ellenséget jelent, olyan szemét, aki szemben áll velem, az eredeti szó. Így különböző szavakkal, különböző nevekkel illeti egy ugyanazon gonoszt, azért, hogy a képek, amik mögöttük vannak, beszéljenek az embernek. Ugye most jön az, hogy a mi gondolkodásunk szerint ezek a képek egymás után következnek, ahogyan felsorolja a jelenések könyve. Van ugye a sárkány, a kígyó, az ördög, majd a sátán. Tehát négyféle kép, négyféle megnevezés. De használjuk rá ezt az időspirál elméletet, keverjük össze, és gondolkodjunk egy kicsit. Ugye először, hát valószínűleg, hogyha időrendi sorrendben haladunk, bár nem látunk bele az isteni időrendbe, akkor a sárkánynak kellett előbb lennie, aki szembe áll Isten fiával, ki először ott van a mennyben. Aztán melyik lehet a második kép? Ugye, hogyha sorrendben haladunk a Bibliában, akkor a Genezisnél, a teremtés történetnél nyitjuk ki, ott a kígyóval találkozunk. Ő az, aki megjelenik elsőként az Édenben. Aztán olvassuk tovább az Ószövetséget, sátán a vádoló, akár Jób könyvét is emlegethetjük, vagy említhetjük, és végül pedig mind szétdobáló, mind diabolosz, már az Új Szövetségben található meg ebben a formában, vagy az Ószövetség görög nyelvű fordításában. Ugye nagyon fontos, hogy valami miatt kiemeli ezt a tulajdonságát a vádolónak a jelenések könyve. De az összes problémáért egy felelős van, akinek többféle megnevezése és többféle formája található a Bibliában. Itt most egyszerre megjelenik, és azt mondja, hogy na, ő a felelős.

Most már csak az a kérdés, hogy hogy ad ez bizonyos dolgokra nekem választ. Ugye vannak örökös kérdések, például miért van szenvedés a Földön? Milyen választ ad rá a Jelenések könyve adott része? Hát azért, mert a sárkány nincs a mennybe. Te azt mondja, hogy milyen jó, most lett meg az Isten üdvössége, mert hogy onnan levettetett a sárkány, nincs ott, de akkor az azt jelenti, hogy itt van. És ugye nem kell azt feltételezni, hogy itt más tesz, mint amit ott tenne. Ugye ez az egyik válasz. Szóval miért van bűn? Hát azért, mert ez a sárkány azonos a kígyóval, egy és ugyanaz, és ki volt az, aki rávette az embert, hogy ő étkezzen? Kígyó, nem? Már az első ember párt az Édenbe. Harmadik kérdés, miért van a vallások közt küzdelem? Hát azért, mert Mihály, amit most ugye külön nem magyaráznék el, mert biztos foglalkoztak már vele az elődeim, Krisztust jelenti. Hát Mihály sárkánnyal harcol. Hát van egyfajta küzdelem, és ez a mennyben kezdődött. Tehát ez a harc természetesen a Földön is folytatódik, és ugye erre van az, hogy az asszony és az asszony utódai között folyik a harc. Emlékszünk rá, hogy az asszony két dolgot is jelentett. És ugye a harmadik kérdés, miért nem szünteti meg Isten a rosszat? Na ez az a kérdés, amire viszont már hosszabban válaszol, és itt jön az, ahol a negyedik pontról is beszélnünk kell, hogy hol van az evangéliumi üzenet ebben a küzdelemben. A nagy válasz az evangélium, és ez ugyanúgy, ahogy itt képekről, vagy képeken keresztül a rosszról olvasunk, így a jóról is olvasunk. Tehát ugye ez a fejezet egyszerre ad egy és több választ bizonyos kérdésekre. Most nézzük meg, hogy mi ez a több válasz. Itt a 10. versben kezdődik ez. Ugye hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, ki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Hát mi az evangélium? Ugye a 8. vers arról számol be, hogy Sátán nem tudott győzni a mennyben, ezért nem volt maradása. Akkor automatikusan azt teszi fel kérdésként az ember, hogy jó, de mi következik ebből? 10. vers válaszol rá, hogy ebből az következik, hogy Isten birtokában van az üdvösség. Tudnélik, hogy kinek adja? 10. vers második része azt mondja, hogy Krisztusé a hatalom, az erő, a királyság. Tehát azok a legfontosabb dolgok, amit valószínűleg Sátán szeretett volna magához ragadni a mennybe, de nem sikerült neki, ezért vetették le onnan. És még azt is megnevező, hogy kik a győztesek. Nagyon érdekes, hogy ha a földi történéseket látjuk, akkor az ember nagyon sokszor vesztesnek érzi magát. Én vagyok minden problémában a vesztes, szoktuk mondani sokszor. A Jelenések könyve ezen része azt mondja, hogy kik a győztesek. Azok az emberek, akik a bárány vérével és a bizonyságtétel igéjével rendelkeznek. Szimbolikusan azt mondja, hogy aki elfogadja, hogy Krisztus az övé, és aki megvallja Krisztust. És erre van egy szó, amit nem szeretünk használni, mert a mi magyar szóhasználatunkban erősen kifakult a jelentése, hogy mártír. De az a mártír, amit a Jelenések könyve mártírnak mond, nem azonos azzal, amit mi nagyon sokszor mártírnak szoktunk mondani. Kik a Jelenések könyve mártírjai? Jézus beszél arról, még a Máté evangéliuma írja ezt le, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Mártírok azok voltak, akik felvállalták, hogy megvallják Krisztust minden körülmények között. De nem volt szükségszerű, hogy minden mártírt tűzön égessenek meg, vagy üldözzenek. Nem volt minden esetben ez így. Mártír volt természetesen János apostol is, aki viszontagságos körülmények között jutott a Pátmosz szigetére. És mártírok voltak azok, akiknek bujdosni kellett a római hatalom elől. De mártír volt mindenki, akinek negatív előnye szár, vagy hátránya származott Krisztus vérének a megvallásából. Ilyen értelemben használja
a jelenések könyve ezt a fogalmat. Az üzenet tehát a következő, a mártír nem negatív fogalom, és nem jelenti automatikusan az életünk elvesztését. A mártírkodás nem jelenti ezt. Mártír bárki lehet, és pozitív értelemben. A mártírság viszont a jelenések 12 szerint garancia a győzelemre, mert az üdvösség Isten birtoka. A hatalmat, az erőt, a királyságot odaadja Krisztusnak, és én Krisztus vérét megvallom, a bizonyságtétel igéjével rendelkezem, így mondja a jelenések könyve ezen része, akkor ez a garancia arra, hogy Krisztussal együtt győzzek. Van azonban ennek a garanciának két feltétele. Ezt már a későbbiekben írja a 17. versben, a vége felé, a felolvasott rész, majdnem utolsó mondata, hogy akik megtartják az Isten parancsait, és akiknél van a Jézus bizonyságtétele. Tehát Isten parancsolatainak a megtartói, és ugye gondoljunk csak egy pillanatra a császár kultuszra, ahol az volt a kérdés, hogy ki az Isten, Krisztus-e, vagy Domitianus császár. És azt mondja, hogy akik megtartják Isten parancsolatait, ami azt mondja, hogy egy Isten van, nincs más Isten helyette. És a másik, akinél megvan Krisztus bizonyságtétele, aki ugyanúgy ragaszkodik Krisztushoz, ugyanúgy megvallja Krisztust, mint ahogy ragaszkodik a parancsolatokhoz. Ez a két feltétele van tehát ennek a garanciának.

0: És hadd fejezem be azzal, hogy azt mondtam, a Jelenések könyve, evangélium. Hadd fogalmazzam meg ezt az evangéliumot most felszólító módba, hogy hogyan lehet a mi életünkben mindez evangélium. Az élet nagy kérdéseire, a bűnre, a szenvedésre, a különböző megoldhatatlannak látszó helyzetekre, amit diabolosz, az ördög szétdobált, összekevert a mi életünkben, vannak válaszok. Jelenések 12. része, második szakasza, vagy második fele azt mondja, hogy van győztes. A győztes Krisztus. Nem kell újra világ megváltó, nem kell, hogy emberek váltsák meg önmagukat, mert van valaki, aki már megváltotta a világot, és ez Krisztus. Ezért, vagy ennek a következményeképp Sátánnak is le kellett a mennyből egyszer s mindenkorra vettetnie. Második, Krisztus követése garancia. Úgy, ahogyan Krisztus dicsőséget nyert az atyától, úgy mi is dicsőséget nyerhetünk. Krisztus által az atyától. Mert kinél van az üdvösség? Istennél. És akinél van, az annak adja, akinek ő akarja. És a feltételeket ő szabja meg. Kövessük tehát Krisztust. Legyünk hű követői, legyünk olyanok, akik bizonyságtevői vagyunk a törvénynek, a 10 parancsolatnak, és Krisztusnak, az ő vérének, ami által megváltott bennünket Isten.
1: Turmezei Erzsébet, így szép és így jó. Én magam mással sokszor összemértem. Élettel életet, erővel erőt. És annyiszor láttam törpének és torznak magamat a másik előtt. Láttam a másik gazdag élte fáján kivirágozni, gyümölcsöt is hozni, végig se vágyott vágyamat. Végig se akart akarat, láttam, hogyan tör a másik előtt cél felé utakat. Hagytam a vágyat, eltűnt, oda már. Az akarást is, rég volt, tova már. De a szívembe sajgott valami, és egy-két sóhaj mindig fölszakadt. Megint találkoztam valakivel. Az életes az életem közt titkos, észrevétlen szál húzódik. Most egyszer újra összemérhetem. Milyen hasonló és mennyire más? Hogy tör a célja felé végig se akart akarás? Erős, fiatalosan vágyja, megéli, mindent eléri, végig se vágyott minden vágyamat. Az út szabad, a vágy szabad, a szárny szabad. Igen, most összemértem magamat, a voltom vádolója mégse lettem. A 100 lehetőségű út, mely elmaradt megettem, virágosan, világosan elibém szökkent úgy, ahogy megtettem. Tövise újra szúrt, mélysége újra megborzongatott, újra rám feketült az éjjele, fény szomjasan kerestem a napot. Újra a kereszthez ért, s újra kétfele nyílt, s én újra választottam. Aztán a másik útra áttekintve szóltam, békésen szóltam nyugodtan. Így szép és így jó. Ez így az én utam. Ki nem cserélném mással, a könnyét kacagással, a helyehújázással, a tövisét virággal, a szegénységét pazar gazdagsággal, akármi kincsel. Krisztus rabságát, édes szabadságát, földi bilincsel. Így szép, és így jó. életfám tövény, csalódva sziszent, s elsurrant a kígyó.
2: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.
3: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 26-án így szól Isten igéje. Ti pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Mikeás könyve 5. fejezet 1. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma 2. fejezet 1. verse. 2 nappal keresztelő János születésnapja után idézzük fel küldetését. Azt a meghívást kapta, hogy a megváltó előfutára legyen, hogy az örökkévaló királyra mutasson. A napkeleti bölcsek a zsidók újszülött királyát keresték, Mikeás próféta Izrael fejedelmét jövendölte, pedig még nagyobb érkezett, akiről heti igénk azt írja, azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A napkeleti bölcsek éppen azzal, hogy távolról idegenként jöttek Jézushoz, már maguk megmutatták Jézus igazi dicsőségét, hogy ő nem egyetlen nép, hanem az egész teremtettség uraként érkezett. Így lett a mi úrunk és királyunk Jézus. Kicsinek látják őt sokan, erőtelennek. Kevésbé a jászol, inkább a kereszt miatt. Mégis őt tette mindenek urává az Atya, amikor feltámasztotta a halálból. Kicsinek gondolják őt sokan, gyakran keresztjeink súlyát tapasztalva. Mégis Jézus az, aki végigvezet életen és halálon. Akik gyökértelennek érzik magukat, azoknak tartást ad Jézus, akinek a származása visszanyúlik a hajdankorba. Akik földre szegezik tekintetüket szomorúságukban és reménytelenségükben, azoknak a fejét felemeli Jézus, hogy lássák a csillagát. És mindegyikünket ő hív magához, hogy ebben az életben és majd az ő országában is leborulva imádjuk őt. Imádkozzunk! Én Uram és Királyom Jézus! A bölcsekkel együtt elindulok én is, és úgy megyek végig a mai napon, egész életutamon, hogy leboruljak eléd és imádjalak téged. Viszem kis ládikámban, testemben az elrejtett kincseimet, az időmet, az erőmet és a gondolataimat, és oda teszem királyi trónod elé, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Amen. Bence András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ti pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Az újszövetségi igénk pedig így szólt. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Átok helyett áldás jön. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 48 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Cukkát és a Bálák heti szakaszokat olvassák föl a zsinagógákban, melyek jelentése törvényei, valamint Bálák Moáb királya volt, aki meg akarta venni Bálámot. 4 Mózes 19.1-től 25.9-ig. Gondolatok a heti szakaszból. Bálák Moáb királya magához hívatja Bálám prófétát, hogy az megátkozza Izrael népét. Útközben a szamár megmakacsolja magát, mivel meglátja az angyalt, akit az örökkévaló azért küldött, hogy elállja az útjukat. Bálám 3 különböző helyről próbálja meg elmondani átkait, de mindhárom alkalommal áldás hagyja el a száját. Bálám az idők végezetéről és a messiás eljöveteléről is prófétál. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az igazak halála engesztelést hoz a generációjukra. És meghaltott Mirjám, és eltemették ott. És nem volt víz a közösség számára, Mirjámnak, Áron és Mózes nővérének élettörténete bizonyíték arra, hogy minél több jótékonyságot gyakorol egy nő, Isten áldása annál nagyobb lesz a családján. Tanítja írásában Szernóc Ervin rabbi a Cukkát heti szakasz kapcsán. A rabbi Jossé ben Jehuda fia mondta, az egyiptomi kivonulást követően a zsidó népet 3 kiválóság tartotta össze, Mózes, Áron és Mirjám. Isten 3-ójukkal 3 ajándékot adott népének. Mirjámmal adta a kutat, melyből ittak 40 éves pusztai vándorlásuk során, Áronnal adta a felhőt, mely Isten jelenlétének bizonyítéka. Mózessel pedig Isten a mannát adta, ami a nép 40 éves vándorlása alatt táplálékul szolgált. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Nem fog a varázslás Jákóbon, sem bűvölés Izraelen, mert kellő időben megmondják Jákobnak és Izraelnek, amit Isten művel. Idézi a Tórát a Bálák heti szakasszal kapcsolatos írásában, Szernóc Ervin rabbi. Bálák, a moábita király, abban a tudatban, hogy karddal nem lehet legyőzni a zsidókat, felbérelte Bileámot, a midjanita varázslót, kérlek, átkozd meg nekem ezt a népet, talán így erősebb leszek úgy, hogy megverem őt és kiűzhetem az országból. Jonatán rabbi mondta, hűek a barát sebei, de az ellenség csókjai szilárdak. Az átok gyászt hoz, az indokolatlan átok visszafordul az átkozódóra. Ezt Bileám is tudhatta, hiszen Isten előre figyelmeztette. Ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. De akkor miért vállalta el? Azért, mert 3 olyan tulajdonsága volt, ami megrontja az ember józanságát. A rossz szem, a hivalkodó természet, a dicsekvés. Az időjárásról. Melegedő nyár. Szombaton is derült, gyengén felhős, de napos idő valószínű, eső nem lesz. Gyenge szél és 33-38 fok várható. Vasárnap folytatódik a derült, napos száraz idő, a légmozgás gyenge marad, és 34-39 fokra emelkedik a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink, mostanában tavasz nyár elő érkeztével minden héten indul egy vagy több zarándoklat a különböző egyházak, egyesületek szervezésében. Mai témánk tehát a zarándoklat.

0: Csak szemléltetésül említjük a frissek közül a szentek nyomában ifjúsági zarándoklatot, amely Szombathelyről halad Jákra közel 80 fővel. A Szent György templomban Székely János szombathelyi megyés püspök szentbeszédében rámutatott, hogy a fiatalok, kiszakadva a hétköznapokból, megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek. Ami igazán fontos, értékes, annak ára van, megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket.
1: 4 hét múlva kezdődik a barcsági és királyföldi Csángó magyarok zarándoklata. A magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó testvéreink a szervezői a július 2-án Brassóból induló 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amelynek kifejezett célja a lelki elmélyülés mellett, hogy nyomatékosan kifejezzék nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat.
0: A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa ünnepre. Július 4-én együtt indulnak Kőszegről, és július 8-án érkeznek Sopronba. Az úton közösségé is formálódnak, és zarándoklatukkal szeretnék az érintett településeken is megszólítani és hívogatni az ott élő fiatalokat a Szélrózsa közösségébe.
1: A Ferences ifjúsági zarándoklat augusztus 14-e és 20-a között Esztergomból Mátraverebére érkezik. Néhány elem a programjukból: Szent Mise a Mária Nosztrai Kecstemplomban, szabadtéri Szent Mise a Kálvárián, kemencén esti dicséret a templomban, reggel Szent Mise, esti dicséret útközben, majd a Széchenyi Kolostorban. Mátraverebélyen ünnepi Szent Mise után fényünnepség a Szent Kútnál, majd esti dicséret. Utána olvasmányos imaóra, szentségkitétel és egész éjszakai szentségimádás.
0: A zarándoklat minden vallásban megtalálható, mivel az emberiségben mindig is élt a tudata egy felsőbb hatalomnak. Így van velünk a vágy, hogy bizonyos helyeken közvetlenebbül találkozhassunk ezzel a természet fölöttivel, mint a hétköznapi életünkben, ahogyan Kosztolányi fogalmaz Zarándok című versében: érezzünk minden szelet, érezzünk minden eget. A zarándoklat zarándoklás latinul peregrináció, idegen földön áthaladást jelent, vagyis egy zarándokhely fölkeresése egyénileg vagy közösségben, s ott vallási gyakorlatok végzése jámborságból, fogadalomból vagy vezeklésből.
1: Világszerte kedvelt vallásos megnyilvánulási forma, mert testében, lelkében foglalkoztatja az embert, fölébreszti a közösségi érzést, növeli a vallásosságot, segít megtapasztalni az áldozat erejét és sajátos aktív meditációs gyakorlat, ahogyan a mondás tartja: önmagadhoz csak a világon keresztül vezet az út. A zarándokút minden esetben társas esemény is, hiszen az út során összesodródnak és élettapasztalatokat cserélnek a hívők. Gyakran éppen olyanok, akik korábban még sosem találkoztak egymással.
0: A kereszténység történetében 2 változata alakult ki. A jámbor hívő vagy csoportjuk buzgóságból keresi föl az Úr Jézus, a szűzanya és a szentek életének, illetve erekjéi körzésének helyeit. Ezért indulás előtt megáldották az zarándokok övét. Ruházatuk széles karimájú kalap, köpeny, bot és korsó. Útközben kolostorokban és zarándokházakban pihentek meg, a zarándokhelyen szálláshelyek várták őket.
1: A kényszer zarándoklatot a súlyos bűnök levezeklésére az egyházi és világi hatóságok írták elő. Egy vagy több meghatározott távoli kegyhely fölkeresésére kötelezve a vétkest. Végigjárását zarándok cédulatával kellett igazolni. Szimbolikus értelemben a zarándokút mind a beavatás, mind pedig az engedelmesség kifejezése. Erősen morális jelentőségű és visszavezethető arra a régi hitre, hogy a természet fölötti erők bizonyos helyeken kimondottan kifejtik erejüket.
0: Az iszlámban ez a hely elsősorban Mekka, Mohamed próféta szülővárosa. Minden muszlimnak életében legalább egyszer, ha lehetőségei adottak, el kell zarándokolni a Mekkába, az iszlám legszentebb helyére. A hagyomány szerint itt állt az első szentély, a Szent Mecset, amit még az angyalok építettek. Ma a Szent Kő, a Kába otthona. Itt Allah, Istenük előtt ódolnak. A zarándoklatnak két fajtája van. A kis zarándoklat az umra, a nagy a hajdzs. Az első bizonyítható magyar hajdzsi Germánusz Gyula volt. A mekkai zarándoklat az iszlám egyik pillére. A második legfontosabb hely a muszlimok számára Medina városában az Al-Masjid An-Nabavi, a próféta mecsetje. A harmadik legszentebb helyszín az Al-Aqsa mecset a jeruzsálemi templomhegyen.
1: A hinduizmusban legtöbb zarándokhely különböző istenek életének eseményeihez kötődik. Szinte minden hely válhat zarándokhelyé, de általában szentvárosokról, folyókról, tavakról és hegyekről beszélhetünk. A hinduk nem kötelesek zarándoklatokat végezni, de a vallásuk arra buzdítja őket, hogy életükben legalább egyszer menjenek zarándokútra. Sokan ehhez közeli zarándokhelyet választanak, de azok, akik megengedhetik maguknak, távolabbi, híresebb helyszíneket is fölkeresnek, mint például a Ganges partján fekvő Benares. A világ legnagyobb zarándoklata a Kumbh Mela, a Szent Fürdéssel. 2001-ben a Maha Kumbh Melára 60 millió ember látogatott el, ezáltal ez lett a világ legnagyobb zarándokhelye.
0: A buddhistáknál Buddha életének kulcsfontosságú állomásai a legfontosabb zarándokhelyek, amelyek az észak-indiai Ganges-síkságon és Dél-Nepálban helyezkednek el, a Delhi és Rajgir közötti területen, ahol Buddha élt és tanított. A hozzá kapcsolódó négy legfontosabb hely: Lumbini, a születési helye, Bodh Gaya, megvilágosodásának a helye, Sarnath, ahol az első prédikációját hirdette, és mozgásba hozta a dharmát. Végül Kusinagar, ahol belépett a parinirvánába. Ezentúl számos olyan országban, amely többnyire buddhista vallású, vannak még más szentélyek és helyek, amelyeket a zarándokok fölkeresnek.
1: A tibetiek legszebb álmai közé tartozik elzarándokolni és körüljárni a gyönyörűséges látványt nyújtó szenthegyet, a Kailászát. Az út, amelyen az zarándokok megkerülik, elég nagy magasságban húzódik, és nincsenek az út mentén kellemes pihenőhelyek, menedékek. Ezért aztán a demesztő hidegben igyekeznek egy nap alatt végigjárni, de ez keveseknek sikerül. Többnyire 3-4 napig tart az út, ezért olykor visznek magukkal egy jakot, hogy csomagjaikat és kisgyermeiket fölpakolják rá. Aki a kaliászát egyszer kerüli meg, az megszabadul a bűneitől. Aki 108-szor járja körül, az egyenesen a nirvánába jut. Az egyszerre mitológiai és valóságos hegyóriást a hinduk és a buddhisták gyakran azonosítják a Meruval, a világhegyjel, a világ középpontjával. Mindkét vallás isteneinek lakóhelye, sőt, itt élnek a Jainák istenei is. Remeték és misztikusok kedvelt tartózkodási helye, hosszú életéből 11 évet itt töltött egy barlangban a szent és mágus Milarepa, a tibetiek legnagyobb költője.
0: Zarándok utak az ókori görögöknél és az ókori rómaiaknál is léteztek, akik vallási okokból látogattak el egy-egy távoli templomhoz. A germánok pedig szent erdei területeket kerestek föl. A judaizmusban a zarándok utak célállomása fölépítése óta a jeruzsálemi templom volt. A mai zsidó vallásban ezzel szemben már semmilyen vallási jelentősége nincs a zarándoklatnak. Némely zsoltár zarándok éneknek vagy annak alkalmával recsitáltnak tekinthető. A Jeruzsálembe eljutott zarándokokat már valóságos szenteknek tartották, s ha útjukról visszatértek, kimeríthetetlen kíváncsisággal hallgatták elbeszéléseiket viszontagságaikról. Az utakról szóló beszámolókat többen föl is jegyezték az utókor számára.
1: A kereszténységben a zarándoklat a szent helyek látogatása. Célja a vezeklés, a lelki megtisztulás, a valamilyen betegségből való gyógyulás, avagy a bizonyos ügyért történő imádkozás. A középkorban terjed el a zarándoklás a kegyképet vagy szobrot őrző Mária templomokhoz, ahol a hívek búcsút nyerhettek. A búcsújárás élénk vallási mozgalommá vált, különösen azokon a helyeken, ahol a természet fölötti világ megnyilatkozását az egyház által is elismert csodák jelezték. Például csaknem valamennyi galliai hívő életében legalább egyszer elzarándokolt Szent Márton sírjához, a Szent Márten de Tours-ba. A gazdagabb és bátrabb zarándokok eljutottak Rómába, még távolabbi tájakról is. Magukkal vitték püspökük leveleit, amelyek lehetővé tették nekik az útközben emelt zarándok szállóban való éjszakázást. Az úton lévők elszállásolása az irgalmasság gyakorlásának része volt, és ennek köszönhetően a szállásadó is részesülhetett a zarándokút áldásában.
0: A középkorban a keresztény zarándoklat a hit bizonyítását szolgálta, hiszen a zarándok helyek gyakran messze voltak. Az odavezető út fárasztó és olykor veszélyes is volt, mert például az átkelőknél, hegyszorosoknál gyakran rablók leselkedtek. Ezért nagy jelentősége volt annak a fogadalomnak, hogy egy bizonyos határidőn belül valaki zarándok utat vállal. A barátok jelenlétében, hangosan szólva, térdre ereszkedve és az égbe emelt karokkal került sor erre a fogadalomtételre. Ezután részletes előkészületek következtek a hosszadalmas út megszervezése és anyagi támogatása érdekében. Ennek során általában végrendelet is készült arra az esetre, ha a zarándok nem térne haza, és idővel kialakult az úgynevezett zarándok jog is. A zarándok utakat az uralkodók is szabályozták és óvták, többek között privilégium levéllel.
1: Érdekesség, hogy a késő középkorban nem feltétlenül kellett személyesen részt venni egy-egy zarándoklaton. Előfordult az is, hogy pénzért küldtek maguk helyett akár hivatásos zarándokokat a vezeklésre ítélt emberek. Előbbiek aztán zarándok érmékkel bizonyították, hogy valóban elérték a célt. Ezeket azonban gyakran hamisították. A fárasztó jeruzsálemi zarándoklatot helyettesítendő bizonyos helyeken úgynevezett labirintus járáson lehetett részt venni. Ilyen labirintusokat máig használnak, például a Chartres katedrálisban, vagy Pannonhalmán. Ez utóbbi azonban modern építésű. Róma csak azután lett a zarándokok fő célpontja, miután a pápák meghirdették a szent éveket. Az első ilyen nagy arányú szentévi zarándoklat 1300-ban volt, ahol állítólag 2 millióan keresték föl a várost.
0: Keresztény szempontból különös jelentőségű zarándokhelynek számít Péter apostol és Pál apostol sírja Rómában. Idősebb Jakab apostol sírja Santiago de Compostela városában, amelyhez a népszerű Szent Jakab út, az El Camino vezet. Továbbá kiemelkedők a Szentföld különböző helyszínei. Emellett léteznek kisebb zarándokhelyek, valamint olyanok is, amelyeket a Szent Szék, illetve az illetékes püspök nem ismer el. A leghíresebb példa ez utóbbira Medjugorje, Bosznia-Hercegovinában, amelyet a római katolikus egyház nem ismer el a Mária jelenések helyeként. Több 10 000 keresztény zarándokhely létezik a világon, amelyek közül a legnagyobb érdeklődésre évről évre a guadalupei szűzanya tarthat számot Mexikóban, körülbelül 20 millió zarándokkal.
1: Ezt követi körülbelül 18 millióval Róma. Aparecida Brazilikában körülbelül 8 millió. San Giovanni Rotondo Olaszországban körülbelül 7 millió. Lourdes Franciaországban körülbelül 5 millió. További jelentős zarándokhelyek Częstochowa Lengyelországban, Fatima Portugáliában, Padova, Assisi és Lotero Olaszországban, Santiago de Compostela Spanyolországban, Mariazell Ausztriában és Canterbury Angliában. A zarándoklatok egyre növekvő népszerűségét jelenti, hogy 2026-ban június 23-ától december 6-áig 40-nél több nagy volumenű, több földrészen átívelő, avagy Európát átfogó komoly zarándoklatot is szerveznek, amelyek között a gyalogos utak mellett repülőgépes vonatok és minden egyéb járműveket is igénybe vevő megtalálható. Az anyagi hozzájárulás a 109.900 forinttól az 1.149.900-ig terjed, 3-tól 9 napig tartó időben. Máig már 10 út megtelt a jelentkezőkkel.

0: a különböző művészeti ágakban is megjelenik témaként, hiszen a zarándok út az élet nagy kérdéseinek tükreként is értelmezhető. Ezekből csupán egy-egy alkotást villantunk föl példaként. Paulo Coelho, brazil író, az ENSZ béke nagykövete, 1986-ban indult el a Santiago de Compostela-i zarándoklatra. Azokban a napokban, vallja a szerző, spirituális érdeklődésem abból a meggyőződésből indult ki, miszerint léteznek titkok, rejtélyes utak, amelyeket néhányunk képes lehet megérteni és irányítani, annak ellenére, hogy mindez a legtöbb halandó számára nem sikerülhetne. Azt gondoltam, hogy ami elvezet az élet rejtélyeinek megismeréséhez, az csak komplikált, nehéz próbatétel lehet. A Zarándoklat című lélektani elmélyültségű, filozófikus regénye elmondja, hogy az utazás valódi beavatássá vált, és minden addigi tudását megváltoztatta annak az egyszerű és természetes igazságnak a fölismerése, miszerint a rendkívüli az átlag emberek útján rejtezik. A műből film is készült.
1: Colin Serrao 2006-ban bemutatott játékfilmje az emberi viszonyok és jellemek változásait kíséri nyomon a történet alakításában. Elhunyt a három testvér édesanyja. A két fivér és a lány testvérük viszont csak akkor kaphatják meg a hagyatékolt pénzt, ha hárman egymással gyalog zarándokolnak a spanyolországi Szentvárosba, Santiago de Compostelába. Az egyetlen probléma, hogy legalább annyira nem szeretik egymást, mint amennyire nem szeretik a sétálást. A pénz viszont nagy úr, így mégiscsak elindulnak.
0: Anasztázia Kargina és Kozma András a Zarándok utolsó napja című közös oratórikus monodrámáját az Újvidéki Színház és a Magyarországi Szerb Színház közös produkcióját az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak ajánlotta. Dosztojevszkij életzarándoklatát értelmezi. A kiinduló alaphelyzet, a világhírű író folytatni szerette volna utolsó nagy regényét, a Karamazov testvéreket, de 1881-ben bekövetkezett halála megakadályozta ebben. A darabban szereplő zarándok és a négy szerzetes közösen gondolkodnak azon, hogy mi történhetett volna a folytatásban.
1: Liszt Ferenc Zarándok évek első év, Svájc című 9 darabból álló sorozata, Byron Child Herold Zarándok útja című elbeszélő költeményeinek ihletésében 1835 és 1855 között született. Előszavában a következőket írta: mivel éreztem, hogy a természet sokféle jelensége és folyamata nem pusztán hatástalan képként vonult el a szemem előtt, hanem mély érzelmeket váltott ki a lelkemben, köztük és köztem homályos, de mégis közvetlen, határozatlan, de mégis meglevő, megmagyarázhatatlan, de mégis létező kapcsolat jött létre. Megkíséreltem legerősebb érzéseim és legélénkebb impresszióm közül néhányat zenében visszaadni. A Zarándok évek második év, Itália című sorozat darabjai közös hangulatkörük alapján tartoznak össze. Ezeknek a részeknek az ihletői az olasz művészet nagy alakjai voltak, főleg Petrárka, Dante Raffaello és Michelangelo. A Zarándok évek harmadik című ciklus is életrajzi ihletésű, 1870-től haláláig Csupa zarándoklás volt az élete. Hol Budapesten, hol Weimarban, hol Rómában tartózkodott, de más városokban is töltött hosszabb, rövidebb időt. A ciklusban három vallásos jellegű, három a Villa d'Estéhez kötődő és egy magyar darab került. Ugyanakkor a hét darab közül négy, egy gyászinduló és három sirató a halálköltészethez kapcsolódik, amely Liszt öregkori műveiben oly gyakori.
0: Csontvári Koszkati Vadar a Napút festőjének cédrus képei, így a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című is, az életmű kulcs darabjai. Jelképes erejük egyfelől önvallomásos jellegükből fakad. A két cédrus kép rejtett önarcképként is fölfogható, másfelől általánosabb szimbólumként is értelmezhetők. A kép tengelyét elfoglaló kettős törzsű fa körül játszódik az ősi rítusokat idéző ünnep vagy szertartás. A kép egészét átszövi a megélt természeti élménysor és az energiák különböző formában való jelenléte. A kép bonyolult szimbólumrendszere többféle tartalmat hordoz, de mindenképpen az emberi lélek legmélyebb részéből feltörő szimbólumoknak képi realizációja. A művész világszemléletét festés technikája is tükrözi. A földi régiók mozgalmasságát pasztúzusan fölhordott festékkel érzékeltette. Az égi régiók felé haladva egyre összefüggőbb és simább felületeket festett. A fák körül kerengő lovasok és táncos tündérlányok az élet örök mozgását szimbolizálják. A festmény színharmóniája is a klasszikus tökéletesség és az isteni fennség kifejezését szolgálja.

Gál Zsófia egy zarándoktábor szakmai vezetőjének gondolatai. A zarándok nem csak fizikai utat tesz meg egy szent helyre, hanem belső utat is, Isten, valódi önmaga és mások felé. Kicsiben járva élete kanyarokkal, elágazásokkal, hegy- és völgymenetekkel, tévejgésekkel teli útját, keresi annak értelmét és célját. Kiszakadva a hétköznapok taposó malmából, testi-lelki felfrissülést, megnyugvást, elcsöndesedést és megtisztulást remél. Egész földi életünkben úton vagyunk, itt tartózkodásunk véges, vándorlásunk születésünktől halálunkig tart. Átutazók vagyunk, az élet zarándokai. Aki zarándokol, kettő

0: Mi élete értelme és célja? Aki zarándokol, az életét járja kicsiben, de távolságot vesz megszokott életmódjától, hátrahagyja otthonát, az ismerős tájat, megszokott kényelmét és biztonságát. Idegenné és kiszolgáltatottá válik. Csak a legszükségesebbet viheti magával, hisz mindenét a hátán cipeli. Megtapasztalja, mi az a kevés, amire valóban szüksége van a boldog élethez, s mik a valódi értékek az életben.
1: A természetben szívének ritmusára járva elcsendesedik, időt szán önmagára és az őt foglalkoztató kérdésekre. Míg az út kihívással teli nagy kaptatóin, beláthatatlan kanyarain, kitartást igénylő hosszú egyenesein feszegeti fizikai határait, kívülről tekint rá saját életére. Látja élete nagy döntését, kívánó kereszteződéseit, és figyeli a jeleket, melyek útba igazítják. Az idő múlásával egyre jobban jelen tud lenni a pillanatokban. Kifinomul benne a látás, észlelés és odafigyelés képessége. Zarándok társai és az isteni gondviselés révén megtapasztalja, hogy nem egyedül járja az utat, megtanul segítséget adni és elfogadni. Idegenként járva az utat, megéli azt, hogy befogadják. A zarándoklás által lehetőséget kapunk arra, hogy meghatározzuk, merre tart életünk útja, s ha szükséges, újra mágnesezzük életünk iránytűjét.
0: A zarándok jel a külvilág számára, emlékeztet arra, hogy mindnyájan úton vagyunk. A zarándoklás napjainkban széles körben elterjedt jelenség. Nem csak vallásukat gyakorló emberek indulnak zarándok útra, hanem olyanok is, akik kíváncsiak, valamit keresnek, avagy egyszerűen élményt akarnak szerezni. Sok zarándokra igaz, hogy valamilyen nyugtalanság, hiányérzet hajtja őket, hogy útra keljenek. Keresztény hitünk szerint minden zarándoklatnak végső elindítója az a vágy, amit Szent Ágoston így fogalmaz meg a vallomások első fejezetében, magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a szívünk, míg csak el nem pihen benned.
1: Az ember az életét Istentől kapta, s halála pillanatában ő hozzátér vissza. Az emberi lélek hasonlít a fészkéből kiesett fiókához, aki visszavágyik oda, ahonnan kihullott, és egész életében kutatja a visszafelé vezető utat. Isten az embert saját képmására teremtette, maga felé vonzza, s a szívébe írta az Isten iránti vágyódást. Az ember arra teremtetett, hogy útra keljen. Mozgásának oka, hogy keresi a boldogságot, ami már itt a földön is megtapasztalható Isten gondviselésében, s felénk való közeledésében, melynek tetőpontja Jézus személye és személyes szeretete. Az örökké valóság vonzásában élve lépd el egyre közelebb teremtőjéhez, mert a szívében, lelkében lévő űrt csak az Istennel való találkozás tudja teljességgel betölteni.

0: Zárjuk körbe tekintésünket az ismeretlen szerzőnek az El Camino egyik állomásán olvasható versével.
1: Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
0: Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart.
1: Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
0: Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz.
1: Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik.
0: Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel.
1: Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál.
0: Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk ismét mindenkit, aki ennek a rádiónak a hallgatója. És most szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért, mert ő mindenképpen folytatni szeretné a világosság a világnak témát azért, hogy próbáljunk meg valóban komoly gondolatokat fogalmazni meg a világ számára. Úgyhogy üdvözöllek, kedves Árpád, és köszönjük szépen ezt a munkádat. Az első kérdésem hagy legyen ez. Mit gondolsz mindarról? Miért fontos ma újra beszélni a születésről, az életről és a munkáról?
1: Sok szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus nevében a kedves hallgatókat. Mai műsorunk különösen mély és emberi témát érint. Olyan kérdésekről igyekszünk beszélgetni, amelyek minden ember életét átjárják, függetlenül attól, hogy valaki hívő, útkereső vagy éppen távolinak érzi Istent. A születésről fogunk beszélni, az emberi élet kezdetéről, a növekedésről, a felnőtté érésről, a munkáról, az ember küldetéséről, az újjászületés titkáról, arról, hogy mit jelent embernek lenni Isten előtt. Különös időszakban vagyunk. Nemrég ünnepeltük május 1-jét, amely a munka ünnepe. Sok helyen megemlékeztek a születés hetéről is. Ezek az alkalmak önmagukban is arra hívják az embert, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi az emberi élet valódi értelme? Miért születünk meg? Mit jelent dolgozni? Mit jelent élni? Van-e több az emberi létezésben, mint a biológiai fennmaradás, a teljesítmény, a siker vagy a túlélés? A keresztény hit szerint az emberi élet nem véletlen. Nem puszta biológiai esemény. Nem csupán sejtek szerveződése. A Biblia tanúsága szerint az emberi élet Isten szándékából indul el, az ember nem önmagából fakad, az ember teremtett lény, Isten akaratából létezik. A 139. Zsoltárban ezt olvassuk. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Ez a 13.-14. versben olvasható. Már ezek a mondatok is olyan mélységet hordoznak, amely előtt az ember elcsendesedik. A Szentírás nem azt mondja, hogy az ember egyszerűen létrejön. Nem azt mondja, hogy az élet pusztán biológiai folyamat. A Biblia úgy beszél az emberről, mint akit Isten formál. Aki Isten gondolatában már azelőtt jelen van, hogy megszületne. Jeremiás próféta elhívásánál ezt olvassuk. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Ez az első fejezet 5. igeverse. Micsoda megrendítő kijelentés! Isten már az ember születése előtt ismeri az embert. Ez nem csupán Jeremiás története. Ez az emberi lét méltóságáról szól. Arról, hogy az ember több, mint anyag, több, mint társadalmi szerep, több, mint teljesítmény.
0: Hát jól van, de beszélj arról, hogyan tekint a hitben járó ember a fogantatásra és a várandóságra.
1: A modern világ sokszor elveszítette a csodálkozás képességét. Az ember megszokta a technológiát, megszokta az orvostudomány eredményeit, megszokta, hogy szinte mindent mérni lehet. A születés előtti életet is vizsgálatok, képernyők és laboreredmények kísérik végig. Mindezek önmagukban nem rosszak. A tudomány Isten ajándéka, a gyógyítás is kegyelem lehet. A probléma ott kezdődik, amikor az ember kizárólag technikai kérdéssé teszi az életet. Amikor eltűnik a szentség érzése. A keresztény gondolkodás szerint a fogantatás pillanatától kezdve Isten előtt áll az emberi élet. Hitünk nem ismeri azt a gondolatot, hogy az ember értékét teljesítmény, fejlettség vagy hasznosság adná. Az ember méltósága abból fakad, hogy Isten teremtménye. Ez különösen fontos egy olyan korban, amikor az emberi élet sokszor piaci szemlélet tárgya lesz. Hasznos vagy haszontalan, kívánatos vagy nem kívánatos, tervezett vagy váratlan. Kedves hallgató, a Biblia azonban nem így tekint az emberre. A Szentírásban a gyermek mindig ajándék, az élet mindig titok, a várandóság nem pusztán testi folyamat, lelki valóság is. A Lukács evangéliumában olvassuk, hogy amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, az anyaméhben lévő gyermek örömmel mozdul meg. Ez a jelenet különösen fontos keresztény szemmel is. Az anyaméhben lévő élet nem névtelen biológiai állapotként jelenik meg. Már kapcsolatban áll Istennel, már reagál, már része Isten történetének. A várandóság tehát nem pusztán orvosi esemény. Az emberi élet szent ideje. Az anya teste ilyenkor különös módon válik az élet hordozójává. A keresztény ember ezért tisztelettel tekint az anyaságra. Nem idealizálja hamisan. Tudja, hogy a várandóság sokszor félelemmel, fájdalommal és bizonytalansággal jár. Mégis ott van benne az isteni titok. A mai világban sok nő él meg szorongást a gyermekvállalás körül. Egzisztenciális félelmeket, egészségügyi bizonytalanságot, magányt, kimerültséget. A keresztény közösség feladata nem az ítélkezés, nem a rideg moralizálás, hanem a hordozás, az együttérzés, a segítség. A hit egyik fontos felismerése az, hogy az ember nem saját erejéből él, nem önmagát tartja fenn, az ember Isten kegyelmére szorul, ez a gyermekvárás idején különösen nyilvánvalóvá válik. A várandós anya sokszor különösen érzékenyen tapasztalja meg saját törékenységét. A születendő gyermek teljesen kiszolgáltatott. Ez az állapot azonban rámutat egy mély lelki igazságra is. Az ember egész életében rá van utalva Istenre. A modern ember gyakran önállóságra törekszik, függetlenségre, kontrollra. A születés története azonban emlékeztet arra, hogy az életet nem az ember teremti, az élet ajándék.
0: Adódik a kérdés, mit jelent lelki értelemben a születés csodája?
1: A születés egyszerre öröm és megrendülés. Egy gyermek megszületése mindig új kezdet. A család számára új korszak indul. Az ember ilyenkor gyakran különös módon kerül, közelebb az örökké valóság érzéséhez. Sokan számolnak be arról, hogy gyermekük megszületésekor hirtelen másként kezdtek gondolkodni az életről. Másként kezdtek tekinteni önmagukra, a felelősségre, a szeretetre, a jövőre. A keresztény hit szerint a születés emlékezteti az embert arra, hogy az élet nem birtok. Nem tulajdon, nem emberi gyártmány, az élet Isten ajándéka. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni. A Biblia ugyanakkor nagyon őszinte könyv. Nem idealizálja hamisan a világot, tudja, hogy a születés örömével együtt jelen van a bűnnel terhelt emberi lét valósága is. A teológia hangsúlyosan beszél arról, hogy az ember bukott világba születik. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek rossz volna. Azt jelenti, hogy az emberiség egész története megtört kapcsolatban él Istennel. Éppen ezért a keresztény hit szerint az embernek nem csak testi születésre van szüksége, hanem lelki újjászületésre is. Jézus Nikodémusnak ezt mondja. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. János evangéliumának 3. fejezetének 3. igeverse ez. Ez az egyik legmélyebb kijelentés az egész új szövetségben. Jézus nem pusztán erkölcsi javulásról beszél, nem arról, hogy az ember próbáljon valamivel jobb lenni, új születésről beszél. Hitünk egyik központi felismerése az, hogy az ember nem képes önmagát megváltani. Nem képes saját erejéből új emberré válni. Az újjászületés Isten munkája. Kedves hallgató, ez különösen fontos ma, amikor az emberi kultúra szinte megszállottan hisz az önfejlesztésben. Az ember tréningekben bízik, technikákban, motivációs módszerekben, önmagába vetett hitben. A Biblia ennél mélyebbre megy. Azt mondja, hogy az ember szívének van szüksége megújulásra. Ez nem vallási díszítés, nem egy plusz réteg az élet tetején, hanem gyökeres változás. Az újjászületés azt jelenti, hogy az ember új kapcsolatba kerül Istennel Krisztus által. Másként kezd látni, másként kezd szeretni, másként kezd gondolkodni önmagáról és másokról. A hídben járó ember gondolkodásában ezért különösen hangsúlyos a kegyelem. Az ember nem saját teljesítménye által válik Isten gyermekévé, hanem Krisztus megváltó műve által.
0: Akkor még elmondanád, hiszen tudom, különös jelentőséggel bír számodra mindez, tehát miért van különös lelki jelentősége a gyermekkor időszakának?
1: A gyermekkor lelki jelentősége aligha mérhető pusztán fejlődés lélektani, pedagógiai vagy családszociológiai fogalmakkal. Ezeknek természetesen megvan a maguk helye, és az ember hálás lehet minden olyan tudásért, amely segít megérteni a gyermek testi, érzelmi és értelmi növekedését. A keresztény hit azonban ennél mélyebbre tekint. A gyermekkorban nem csupán a későbbi felnőtt élet előszobáját látja, nem csupán előkészületet, nem csupán átmenetet. A gyermek Isten előtt már most is teljes méltóságú ember. Nem majd egyszer lesz fontos, nem akkor válik értékessé, amikor hasznossá lesz a társadalom számára. Nem akkor kap méltóságot, amikor dolgozni, alkotni, érvelni, dönteni, keresni, fizetni, vagy felelősséget vállalni tud. Már létezésében is Isten teremtménye. Már rászorultságában is hordozza az emberi élet szentségét. Már törékenységében is prédikál. Némán mégis erőteljesen arról beszél, hogy az ember élete ajándék, nem teljesítmény. Kedves hallgató, ez a keresztény látásmód különösen fontos egy olyan korban, amely hajlamos mindent mérni. A gyermek teljesítményét is. Mikor kezd beszélni? Milyen gyorsan tanul? Milyen eredményeket ér el? Milyen képességeket mutat? Milyen jövőt ígér? Ezek a kérdések önmagukban nem rosszak. A gond ott kezdődik, amikor egy gyermek többé nem titok, hanem projekt lesz. Amikor a szülői szeretet és a társadalmi figyelem észrevétlenül elvárássá keményedik. Amikor a gyermeknek már kicsinykorában bizonyítania kell, hogy érdemes szeretni. A Biblia azonban más rendet mutat. Isten szeretete nem teljesítményből indul ki. A kegyelem nem jutalom a sikereseknek. A gyermekkor ezért a keresztény ember számára állandó emlékeztetés. Az emberi élet legmélyebb igazsága nem az, hogy mire vagyunk képesek, hanem az, hogy Isten irgalmából élünk. Jézus különös erővel állítja elénk ezt az igazságot, amikor tanítványai meg akarják akadályozni, hogy gyermekeket vigyenek hozzá. Az evangéliumi jelenetben a tanítványok talán rendet akarnak. Talán úgy érzik, a mester ideje fontosabb annál, mint hogy gyermekekkel foglalkozzon. Talán a korabeli társadalmi rendszerint gondolkodnak, amelyben a gyermeknek kevés nyilvános súlya volt. Jézus azonban nem csak megengedi a gyermekek közeledését, hanem helyre is igazítja a felnőttek gondolkodását. Márk evangéliumának 10. fejezetének 14. igeversében ezt mondja. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Ez nem díszes vallásos mondat, ez ítélet a felnőttek gőgje fölött. Ez vigasztalás a kicsinyeknek. Ez útmutatás az egyháznak. A gyermek nem zavaró tényező Isten országának rendjében. Nem mellékszereplő, nem türelmet igénylő akadály. Jézus közelében a gyermek helyet kap. A reformáció öröksége hangsúlyozza az ige fontosságát, a hit személyes voltát és a kegyelemben való életet. A gyermekkor ebben a fényben nem puszta vallásos nevelési terület, hanem olyan életszakasz, amelyben az ember már találkozhat Isten szavának légkörével. Nem úgy, mintha a hit pusztán emberi nevelés eredménye volna. A hit Isten ajándéka. Mégis igaz, hogy a gyermek lelke különösen érzékenyen fogadja be azt a légkört, amelyben él. A kimondott imádságot, a megbocsátás gyakorlatát, a vasárnapi Isten tisztelet ritmusát, a Biblia nyelvét, a szülők egymáshoz való beszédét, a családi asztal csendjét vagy feszültségét. A gyermek nem csak azt tanulja meg, amit mondanak neki, azt is tanulja, ahogyan a felnőttek élnek. Ezért a gyermek lelki nevelése nem kezdődhet pusztán vallásos oktatással. Nem elég néhány bibliai történetet elmondani neki. Nem elég ünnepekkor templomba menni, nem elég külső formát adni a hitnek. A gyermek számára a legelső teológiai tapasztalat gyakran az, ahogyan szeretik, ahogyan meghallgatják, ahogyan bocsánatot kérnek tőle, ha a felnőtt hibázott, ahogyan határokat kap, ahogyan vigasztalják, ahogyan megtapasztalja, hogy a tekintély nem önkény, hanem felelősség. Ha a gyermek otthonában a hit csupán szó, de nincs benne irgalom, akkor a gyermek előbb-utóbb megérzi az ellentmondást. Kedves hallgató, hangsúlyosan mondom, a hit törékeny. Mégis őszinte életformaként jelenik meg a családban, és ez az kiváló. Akkor a kegyelem nyelve már korán ismerőssé válhat a gyermek számára. A Biblia nem romantikus módon beszél a gyermekről. Nem állítja, hogy a gyermek bűntelen angyal volna. A teológia világosan látja, hogy a bűn valósága az egész emberi természetet érinti. A gyermek is hordozza az emberi természet önzését, félelmét, birtoklási vágyát, indulatát. Mégsem szabad ebből rideg vagy kemény nevelési szemléletnek következnie. A bűn komolyan vétele nem adhat fel hatalmazást szeretetlenségre. Éppen ellenkezőleg, a keresztény nevelésnek azért kell türelmesnek, imádságosnak és következetesnek lennie, mivel a gyermeknek nem csak szabályokra van szüksége, hanem kegyelmet tükröző kapcsolatra is. A kegyelem keresztény értelemben nem megalázás, nem a felnőtt hatalmának bizonyítása. A fegyelem szeretetből fakadó irányadás. Olyan vezetés, amely nem összetöri, hanem formálja a gyermeket. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ez a 22. fejezet 6. igeverse. Ezt az igét sokszor idézik, olykor túl egyszerűen. Nem mechanikus ígéretként kell értenünk, mintha a helyes nevelés automatikusan garantálná a későbbi hitet vagy erkölcsi állhatatosságot. Nincs elegendő adat az ellenőrzéshez arra nézve, hogy minden egyéni élettörténetben pontosan hogyan hat egy-egy nevelési döntés. A Szentírás bölcsességi irodalma azonban világos irányt ad. A gyermek életútját figyelembe vevő, szeretetteljes, következetes nevelés mély nyomot hagy. A keresztény szülő és közösség ezért nem közömbös. Nem mondja azt, hogy majd a gyermek egyszer maga eldönt mindent úgy, hogy közben semmilyen lelki örökséget nem kap. A hitet nem lehet rákényszeríteni, de a hit világába be lehet hívni. A gyermeket nem lehet megtéríteni emberi erővel. de lehet úgy élni előtte, hogy lássa, a hit nem üres szó. A gyermekkor lelki jelentősége abban is áll, hogy a gyermek kérdez, a kérdés pedig a hit útján nem ellenség. A gyermek rákérdez Istenre, a halálra, a mennyre, a szenvedésre, az igazságtalanságra, arra, hogy miért kell imádkozni, és arra is, hogy Isten hallja-e, arra, hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. A felnőtt sokszor megijed ezektől a kérdésektől. Pedig a gyermek kérdései gyakran tisztábbak, mint a felnőttek körülményes magyarázatai. A hídben járó embernek van bátorsága kimondani, hogy nem mindenre tud teljes emberi választ adni. Van, amikor a legbecsületesebb mondat ez. Nincs elegendő adat az ellenőrzéshez, de ezt is hozzátehetjük hitvallással, hogy Isten Krisztusban megmutatta szeretetét, és ebben a szeretetbe kapaszkodhatunk akkor is, amikor nem értünk mindent. Kedves hallgató, a gyermek kérdéseit tehát nem kell elhallgattatni, nem kell gyors, kész válaszokkal lezárni, nem kell megijedni attól sem, ha a gyermek kételkedik. A kétely nem mindig hitetlenség. Lehet az érlelődő hit fájdalmas mozdulata is. A keresztény nevelés egyik nagy feladata, hogy olyan biztonságos lelki teret adjon, ahol a gyermek mer kérdezni, ahol nem szégyenbe vallani a félelmet, ahol nem büntetik az őszinteséget, ahol az igazság nem rideg fegyver, hanem világosság. Ha a gyermek megtanulja, hogy Isten előtt lehet őszintének lenni, akkor később is könnyebben tér vissza az imádság nyelvéhez. Jézus szavai ezen a ponton nem engednek könnyelműséget. Az evangéliumokban kemény figyelmeztetés hangzik el azokkal kapcsolatban, akik megbotránkoztatják a kicsinyeket. A gyermekek lelki bántalmazása, hitre hivatkozó megszégyenítése, félelemmel való irányítása nem egyeztethető össze Krisztus lelkületével. Az egyház mindig reformációra szorul. Ez a gyermekekhez való viszonyban is igaz. Újra és újra meg kell kérdezni, hogy közösségeinkben a gyermek valóban áldásként van-e jelen. Nem csak szereplőként ünnepi műsorokon, nem csak jövőbeli gyülekezeti tagként, hanem most jelen való emberként, akire Krisztus tekintete esik. A gyermek lelki életében nagy szerepe van a történetnek. A Biblia történetei nem pusztán erkölcsi példázatok. Nem egyszerű tanmesék jó és rossz viselkedésről. Isten történetet hordozzák, amikor a gyermek hall Ábrahám útjáról, József szenvedéséről, Mózes elhívásáról, Dávid bátorságáról, Rút hűségéről, Dániel álhatatosságáról, Mária engedelmességéről, Jézus születéséről, haláláról és feltámadásáról, akkor nem pusztán régi vallási anyagot kap, egy nagyobb történetbe lép be. Megtanulhatja, hogy az ő élete sem elszigetelt véletlen. Isten története ma is megszólít mindannyiunkat.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, köszönjük Turci Árpád testvérnek ezeket a gondolatokat, és akkor hallgassunk egy kis zenét szokásunk szerint, és utána folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, ismét szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Hadd kérdezzem most akkor tőled, mit taníthat a gyermekkor a hitről, a kegyelemről és az ember valódi rászorultságáról?
1: Pál apostol Timóteusnak írt második levelében ezt olvassuk, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ez a rövid mondat sokat elárul. Timóteus életében a szentírás nem késői dísz volt, hanem korán kapott lelki örökség. A család és gyülekezet számára ez ma is komoly felhívás. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy ne csupán zajt kapjon, ne csupán képernyőt, ne csupán versenyt, és ne csupán fogyasztói mintákat, hanem igét, imádságot, éneket, csendet, áldást. Olyan szavakat, amelyek nem hervadnak el egyetlen trenddel együtt. A gyermekkor azonban nem csak a gyermeknek tanítás, a felnőtteknek is tükör. Jézus nem véletlenül állítja a gyermeket példaként a tanítványok elé. A felnőtt ember gyakran megtanul védekezni, megtanul szerepet játszani, megtanulja elrejteni gyengeségét. Ezer arca van. Megtanulja igazolni önmagát, a gyermek rászorultsága viszont leleplezi a felnőtt önhítségét. A gyermek nem tudja eltartani önmagát, nem tudja megváltani önmagát, és nem tudja biztosítani saját jövőjét. Ezzel nem alacsonyabb rendű, hanem prófétai módon mutat rá arra, amit a felnőtt sem kerülhet el. Isten előtt mindannyian rászorulók vagyunk. Kedves hallgató, ez az összefüggés az újjászületéshez is elvezet bennünket. Amikor Jézus arról beszél, hogy valakinek újonnan kell születnie, akkor a felnőtt ember vallási magabiztosságát is megrendíti. Nikodémus tanult ember volt, vallási vezető, mégis azt hallja Jézustól, hogy új születésre van szüksége. A gyermekkor így nem csak biológiai múlt, hanem lelki jelkép is. Arra emlékeztet, hogy Isten országa nem megszerezhető rang, hanem befogadott ajándék. Nem emberi önigazolás eredménye, hanem kegyelem. A keresztény felnőtt nem lenézi a gyermeket, hanem tanul is tőle. Nem a tudatlanságát utánozza, vagy a tapasztalatlanságát emeli eszménnyé, hanem azt a nyitottságot, amely képes elfogadni az ajándékot. Azt a rászorultságot, amely nem szégyelli, hogy segítségre van szüksége. Azt az egyszerűséget, amely még nem akar mindent uralni. A hit érettsége nem a gyermeki bizalom elvesztése, hanem annak megtisztulása. A felnőtt hit nem cinikus, nem kemény, nem önelégült. A felnőtt hit mélyebb, kipróbáltabb, de mégis bizalomra képes. Kedves hallgatóink között bizonyára vannak szülők, nagyszülők, pedagógusok, lelkipásztorok, keresztszülők, gyülekezeti munkatársak. És bizonyára vannak olyanok is, akik gyermekkorukra fájdalommal gondolnak vissza. Fontos kimondani, hogy a keresztény üzenet nem csak az idilli családi képekhez szól, nem csak azokhoz, akik szerető, hitben járó, otthonban nőttek fel. Krisztus azokhoz is közel hajol, akiknek gyermekkorát hiányok, sebek, félelmek, megszégyenítések vagy veszteségek terhelték. Az evangélium nem törli ki könnyedén a múltat. Nem mondja, hogy a fájdalom nem számít, de azt hirdeti, hogy az ember története nem zárul le a sebeivel. Isten kegyelme képes új nevet, új irányt, új reménységet adni. Ezért a gyermekkor lelki jelentősége nem marad a múltban. Minden felnőtt hordozza magában a gyermeket, aki egykor volt. Hordozza az első félelmeket, az első örömöket, az első imákat, az első csalódásokat, az első kérdéseket, Ugye, kedves hallgató? Ismerős? A keresztény hit fényében ezek nem jelentéktelen emlékek. Isten előtt az egész ember áll. A felnőtt is a maga gyermekkorával együtt, a gyógyulás útján sokszor éppen az történik, hogy az ember megengedi Istennek, hogy ne csak jelenlegi erősségeit, hanem régi törékenységét is megérintse. A gyülekezet gyermekekhez való viszonya ezért a gyülekezet lelki állapotáról is beszél. Ahol a gyermekeket csak elviselik, ott valami hiányzik az evangélium öröméből. Ahol a gyermekeket csupán fegyelmezési problémának látják, ott valami elhomályosult Krisztus tekintetéből. Ahol azonban a gyermekek jelenléte imádságra, türelemre, szolgálatra, tanításra és örömre indítja a közösséget, ott az egyház saját jövőjét sem intézményesen, hanem kegyelemből szemléli. Nem birtokolja a következő nemzedéket, hanem rábízza Istenre, miközben hűségesen elvégzi a maga szolgálatát. A gyermekkor lelki jelentősége végül abban sűrűsödik össze, hogy a gyermek egyszerre ajándék és megbízatás. Ajándék, mivel az élet Isten kezéből érkezik. Megbízatás, mivel a gyermek nem tulajdon. Nem a szülő önmegvalósításának eszköze. Nem a családi büszkeség hordozója, nem a társadalmi elvárások betöltője. Olyan ember, akit Isten előtt kell szeretni, nevelni, óvni, elengedni és imádságban hordozni. Ez a szemlélet méltóságot ad a gyermeknek. Alázatra hívja a felnőttet és reménységet kínál mindazoknak, akik saját gyermekkorukra nem tudnak felhőtlenül visszanézni. Ha tehát ma a gyermekkor lelki jelentőségéről beszélünk, akkor nem csupán pedagógiai kérdést érintünk. Az emberi élet alaprétegéhez érünk, ahhoz a titokhoz, hogy Isten a kicsinyeket sem felejti el, ahhoz az evangéliumi fordulathoz, hogy Krisztus nem a hatalmasok, nem az önmagukban biztosak, nem a hibátlanok felől nyitja meg az ország kapuját, hanem odahívja magához a kicsinyeket. A gyermekkor így jel. Jel a felnőtteknek, jel az egyháznak, és jel az útkeresőknek. Azt hirdeti, hogy Isten országában az ember nem teljesítménye szerint kap helyet, hanem kegyelemből. És aki ezt megérti, azt talán újra tud imádkozni. Nem magabiztosan, nem szerepet játszva, hanem egyszerűen. Úgy, mint aki tudja, hogy élete kezdettől fogva ajándék, és végső otthona Isten irgalmában van.
0: Na és mit jelent keresztény értelemben felnőtté válni, és felelősséget hordozni?
1: A felnőtté válás nem csupán biológiai folyamat. Nem egyszerűen életkor kérdése. A keresztény gondolkodás szerint a valódi érettség lelki természetű. A mai kultúrában különös kettőség figyelhető meg. Egyfelől az emberek rendkívül korán találkoznak súlyos tartalmakkal, felelősségekkel és nyomásokkal, másfelől sokan nehezen vállalnak tartós felelősséget. A keresztény hit szerint az ember nem önmagáért él. Az ember kapcsolatokra teremtetett, Istenre irányuló kapcsolatra, embertársai felé forduló kapcsolatra. Pál apostol a Galatabelieknek írott levél 6. fejezetének 2. igeversében ezt mondja. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. A modern individualizmus sokszor azt sugallja, hogy az ember akkor szabad, ha senkiért nem felelős. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy az ember szeretetre és szolgálatra lett teremtve. A felnőtté válás egyik legfontosabb jele a felelősségvállalás képessége. A hűség, az álhatatosság az, hogy az ember nem csupán saját vágyai körül forog. Az etika különösen hangsúlyozta a hivatás gondolatát. Luther Márton egyik fontos felismerése volt, hogy nem csak a lelkipásztori szolgálat lehet Isten előtti hivatás. a hétköznapi munka is lehet szolgálat. Ez óriási fordulatot jelentett. A földműves munkája, az édesanyja szolgálata, az orvos gyógyítása, a tanár munkája, a kétkezi dolgozó fáradozása, mindez Isten előtt értéket hordoz. A keresztény gondolkodásban a munka nem pusztán pénzkereseti forma, nem csupán gazdasági tevékenység, a munka az ember részvétele a teremtett világ gondozásában. A Teremtés könyvében Isten munkát ad az embernek, még a bűneset előtt. Ez rendkívül fontos felismerés. A munka önmagában nem átok. A bűneset után a munka nehézzé, fáradtságossá és sokszor gyötrelmessé válik. De eredeti rendeltetése szerint az ember alkotó tevékenysége. Ez ma különösen aktuális kérdés. Sok ember kiégve él. Sokan úgy érzik, hogy pusztán fogaskerekek egy hatalmas rendszerben. A keresztény hit azonban azt mondja, hogy az ember értékét nem kizárólag a teljesítménye adja. Az ember nem azért méltó a szeretetre, mert hasznos. Ugyanakkor a Biblia nem támogatja a tétlenség kultúráját sem. A második Tesszalonikai levél 3. fejezetének 10. igeverse így hangzik: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mondat sokszor félreértett. Nem a gyengék vagy elesettek ellen szól, nem azokról beszél, akik betegek vagy kiszolgáltatottak, hanem a felelőtlenségről. A keresztény ember számára a munka nem pusztán önmegvalósítás, nem pusztán karrierépítés. A munka szolgálat is.
0: Miért van lehetősége a munkának, és mit üzen erről május 1-e?
1: Amikor a munka ünnepéről beszélünk, fontos, hogy ne pusztán politikai vagy gazdasági szemszögből gondolkodjunk. A keresztény ember számára a munka kérdése mély lelki jelentőséggel bír. A modern világ két véglet között ingadozik. Az egyik véglet a munkamánia. Az ember teljes identitása a teljesítményére épül. A másik véglet a céltalanság és passzivitás. A Biblia egyik végletet sem támogatja. A keresztény munkaetika történelmileg is jelentős hatást gyakorolt Európára. A reformáció hangsúlyozta a felelősséget, a szorgalmat, a becsületességet és a hivatás komolyan vételét. De itt fontos megállni egy pillanatra. A munkaetika nem azt jelenti, hogy az ember értéke a munka teljesítményével arányos. Ez ma különösen fontos üzenet számunkra. Sok ember összetörik a teljesítménykényszer alatt. Sokan úgy érzik, hogy csak akkor szerethetők, ha folyamatosan bizonyítanak. A Szentírás azonban azt mondja, hogy az ember elsődlegesen nem dolgozó gép, hanem Isten képmása. Ezért van jelentősége a pihenésnek is. A nyugalom napja nem felesleges vallási maradvány. Mély lelki igazságot hordoz. Az ember nem válhat saját munkájának rabszolgájává. A modern ember gyakran úgy él, mintha az egész világ az ő vállán nyugodna. Folyamatos készenlétben, állandó elérhetőségben, állandó stresszben. A világ nem az ember erejétől marad fenn. A pihenés tehát hitvallás is. Annak kimondása, hogy a végső biztonság nem az ember teljesítményében van. Milyen érdekes, hogy a mai ember egyszerre vágyik sikerre, és közben mélységesen fáradt. Rengeteg a kiégés, a szorongás, a depresszió, a belső üresség. A keresztény hit nem kínál olcsó megoldásokat. Nem ígér problémamentes életet, hisz mindnyájan tudjuk és tapasztaljuk. De rámutat arra, hogy az ember nem önmagáért él. A munka akkor kerül a helyére, amikor az ember felismeri, hogy életének végső értelme nem a teljesítmény.
0: Hadd kérdezzem, hol található meg az emberi élet valódi értelme a hit szemszögéből? Valamint tér ki arra is, mit jelent az újjászületés, és hogyan kezdődhet új élet Krisztusban?
1: A modern ember egyik legnagyobb kérdése az élet értelme. Sokan próbálják ezt sikerben megtalálni, kapcsolatokban, hatalomban, élményekben, önmegvalósításban. A Szentírás szerint az ember végső értelme Istenben található meg. Ágoston híres mondata ugyan nem bibliai idézet, mégis mélyen összecseng a Szentírás üzenetével. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Az ember alapvető problémája nem csupán erkölcsi gyengeség, hanem Istentől való elszakadottság. Ezért van az, hogy sok ember külső sikerek mellett is mély belső ürességet hordoz. Az ember lelke többre vágyik. A Prédikátor könyve különösen őszintén beszél erről. Gazdagság, munka, tudás, élvezet mind önmagukban elégtelenek. Kedves hallgató, az ember nem saját érdemei alapján állhat meg Isten előtt, ugye? Tudatosítjuk. Az ember megváltásra szorul, ez vezet bennünket vissza Krisztushoz. A keresztény hit középpontjában nem egy erkölcsi rendszer áll, nem filozófia, nem kulturális hagyomány, hanem Jézus Krisztus személye. Az újjászületés ezért nem vallási formalitás, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Az ember nem saját teljesítménye által üdvözül, nem jó cselekedetei összessége menti meg, hanem Krisztus, ez felszabadító üzenet. Az embernek nem kell folyamatosan bizonyítania a Teremtő Isten előtt. Nem kell vallási versenyben élnie, nem kell kétségbe esetten saját igazságát építenie, ez azonban nem közönyhöz vezet. Éppen ellenkezőleg, aki megtapasztalja Isten kegyelmét, az másként kezd élni. A kereszténység egyik legfontosabb fogalma az újjászületés. Sokan félreértik ezt a kifejezést. Egyesek különleges érzelmi élményre gondolnak, mások vallási fanatizmust sejtenek mögötte. A Biblia azonban sokkal mélyebben beszél erről. Az újjászületés annak felismerése, hogy az embernek szüksége van Isten kegyelmére. Szüksége van Krisztusra, szüksége van bűnbocsánatra. A modern ember gyakran nehezen fogadja el a bűn fogalmát. Sokan úgy érzik, hogy ez elavult vallási kategória. Pedig ha őszintén körülnézünk a világban és önmagunkban, láthatjuk az emberi természet töréseit. Az önzést, a kapzsiságot, a gyűlöletet, a hazugságot, az erőszakot. A keresztény hit nem idealizálja az embert, de nem is reménytelenül tekint rá. A kereszténység egyik legnagyobb reménysége éppen az, hogy Isten képes új életet adni. Pál apostol a 2. Korintusi levél 5. fejezetének 17. igeversében azt mondja, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember tökéletes lesz. Nem jelenti azt sem, hogy többé nem hibázik. Az újjászületés inkább egy új irány. Új szív, új kapcsolat Istennel. Ezért olyan fontos az ige hirdetés. Az ember nem pusztán információt hall, hanem Isten megszólító szavával találkozik. Hisz tudjuk, a hit hallásból van. A rádió műsorunknak is lehet ilyen küldetése. Sőt, ez a küldetése. Nem pusztán szórakoztatni kell a rádiónak, nem pusztán informálni, hanem megszólítani az ember lelkét. Talán vannak most olyan hallgatók, akik hosszú ideje hordoznak belső ürességet. Talán vannak köztünk, akik kívülről rendezett életet élnek, mégis mélyen magányosak. Talán vannak, akik régóta keresnek valamit, de nem tudják pontosan megfogalmazni, mi az. A keresztény hit azt mondja, hogy az ember végső otthona Istenben van.
0: Jó, akkor hogyan kapcsolódik össze a szenvedés, a születés és a keresztény reménység? Beszéljünk arról is, mit jelent az emberi méltóság és a szeretet parancsa keresztény szemszögből. Miért nélkülözhetetlen a család és a közösség az ember életében?
1: A születés öröme mellett jelen van a szenvedés valósága is. Sok család megtapasztalja a veszteséget, vetélést, betegséget, gyászt, félelmet. A Biblia nem hallgat ezekről. A hitben járó ember egyik nagy ereje éppen az őszinteség. A zsoltárok tele vannak fájdalommal, kérdésekkel, kiáltásokkal. A kereszténység nem felszínes optimizmus. Jézus maga is sírt, szenvedett, meghalt. Éppen ezért a keresztény reménység nem olcsó vigasztalás. A feltámadás reménysége abból fakad, hogy Krisztus legyőzte a halált. Ez különösen fontos a születés témájánál is. Az emberi élet törékeny, mulandó, mégis örökké valóság felé nyitott. A modern kultúra gyakran próbálja elrejteni a halál valóságát. A Szentírás azonban szembenéz vele, és éppen ezért tud valódi reménységet adni. Az ember nem pusztán néhány évtizedre születik, a keresztény hit szerint az ember örökké valóságra teremtetett. Ez a felismerés teljesen más fénybe helyezi az életet. Másként kezdünk tekinteni kapcsolatainkra, munkánkra, döntéseinkre, felelősségünkre. A születés és az élet kérdése nem választható el a közösségtől. Az ember nem magányos lénynek teremtetett, ezt is mondjuk ki. A modern társadalomban mégis egyre több az elszigetelt ember. Sok a magányos idős, sok a kapcsolati seb, sok a bizalmatlanság. A gyülekezet ideális esetben olyan közösség, ahol az ember nem marad egyedül, ahol együtt hordozzák a terheket, ahol

0: feszültségek jelennek meg. Mégis ott van Isten kegyelme. A keresztény reménység egyik legszebb üzenete az, hogy Isten képes újrakezdeni emberi történeteket. Mindezek tükrében, mindezek ismeretében, a beszélgetésünk fényében azt kívánom, hogy találja meg a kedves hallgató a békességet, amelyet sem siker, sem teljesítmény, sem földi biztonság nem tud megadni. Hálás szívvel köszönöm, hogy velünk tartottak ebben az utazásban. Kívánom azt is, hogy Isten adjon világosságot, reménységet és békességet minden kedves hallgató életébe. Hadd hangozzék végül Pál apostol egyik különösen vigasztaló mondata, amely méltó lezárása lehet mai beszélgetésünknek. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Olvasható a Római Levél 8. fejezetének 38. 39. igeversében. Talán nincs is ennél mélyebb reménység az ember számára, hogy életünk kezdete, gyermekkorunk örömei és sebei, munkánk fáradtsága, hitünk küzdelmei, egész földi utunk végül nem a semmibe hullik, hanem Isten szeretetének kezébe marad. Kérem szeretettel, kedves hallgató, gondoljuk át mindezeket.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen Turci Árpád testvérnek ezeket a gondolatokat, és mindazt, hogy beszéltünk olyan dolgokról, amiről lehet beszélni, de inkább át kell élni, hiszen át kell élnünk a születést, az életet, a munkát, az újjászületést, sok minden dologról beszéltünk, amiről nem csak beszélgetni kell, hanem életünket ehhez kell igazítanunk. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen!
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
1: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

a jó Isten bőségesen fölkinálja valamennyiünknek a tisztaság meg annyi lehetőségét. Milyen jó egy fárasztó, hosszú munkanap után hagyni, hogy a forró víz átjárja fáradt testünket, leoldjon minden szennyet, amit ránk rakott az élet. Milyen jó gondosan megtörülközni, és tiszta ruhába szépen felöltözni. Ragyogó fehér abroszról egészséges, megbízható ételt enni, olyat, amiben nincs vegyszer, adalékanyag, semmi szennyeződés. Lelkünk mélyén mindannyian vágyunk a testi, sőt a lelki és a szellemi tisztaságra, és igyekszünk is elérni. Ez a boldogság útja.

igazi öröm egy-egy olyan könyvet kézbe venni, amelyről tudom, hogy az utolsó betűig csak azt tartalmazza, ahogyan azt valaki szépen, szabadon megálmodta. A gondolatok tisztasága, szépen csengése, akár csak egy zenemű, pontos, amint annak fegyelmezett lejátszása is, tisztaságot igényel, és ha úgy szólal meg, tisztán, akkor örömmel, fénnyel tölt el minden embert. Segít megőriznünk szellemi, lelki integritásunkat, épségünket, lelki világunk átlátható, ragyogó tisztaságát.

Milyen kimondhatatlan öröm, hogy sok olyan barátom, munkatársam, családtagom van, akinek őszintén, bizalommal a szemébe tudok nézni, mert kapcsolatunk tiszta, nem terheli hazugság, kétértelmű hamis beszéd, álnok csúsztatás, manipulált féligazság. Fontos, hogy azt mondjuk őszintén, amit gondolunk, amit érzünk, hogy ne szennyezzük be kapcsolatainkat.

Jó látni, ahogy felragyog a tisztaságból adódó boldog öröm az emberek arcán. Ez az értékes öröm látszik azokon az idős embereken is, akik becsületben egymás mellett öregedtek meg. Csodálatos látni, hogy a mai kusza világunkban is sokan megőrzik a házassági tisztaságukat, hűségüket a sírig, és nem szennyezik be magukat és a családi ágyat.

A lélek tisztasága pedig azt jelenti, hogy visszatérünk az eredeti isteni minőséghez. A lélek megtisztítása a magasabb ént helyezi újra szolgálatba, a lelki ismeretre hallgatva. A tisztaságból fakadó boldogságnak sok-sok arca van, de fontos tudnunk, hogy ha elvesztettük tisztaságunkat, visszanyerhetjük azt. A hegyeinkben a kis patak a vizébe hullott szemetet nem viszi magával, hanem a partjára szépen lerakja. Mondják, az a patak, amelyik hét kövön keresztül folyik, az már tiszta, annak a vizét bátran lehet inni. Legyünk ilyen kristálytiszta hegyi patakok, a belénk hulló sértéseket, fájdalmakat, bűnöket rakjuk le nagy-nagy alázattal a létünk partjaira, Krisztus elé, és megtisztulhatunk. Kérjük, hogy tiszta szívet teremts bennem, Uram. Olyanokká lehetünk, mint egy frissen ültetett fiatal gyümölcsfa, amelyiket a kertész megtisztogat, a vadhajtásokat eltávolítja, a lombozatát formálja, tehát azon van, hogy a fa minél előbb teremjen, mégpedig jó gyümölcsöt. Az erőteljes, gyakran még